A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

0: Ez volt az Álombirodalom. Maradjatok velünk, és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót. Halihó gyerekek! Indul a mesés reggel! Versek, mesék, mondókák, pörgős ritmusok és vidám dallamok várnak rátok ma is. Hallgassátok a Csukás Mese Rádiót, ahol csak úgy repül az idő, hiszen jó a társaság. Mesés reggelt mindenkinek! Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok! István bácsi vagyok, a mesepóstás, és esti mesét hoztam nektek. Tudom, hogy ez nem rendkívüli dolog, hiszen ez a mesepóstás dolga. Ebben a mesében megismerkedhettek egy aprócska őrmanóval, aki a nagycsoportos Titi óvodájának udvarán lakik, titokban. Böszörményi Gyula, kis Titi rendet tesz. Történt egyszer, hogy kis Titi nagycsoportos óvodást, homokvárépítőt és manóbarátot óriási baj érte. Messze földön, de legalábbis az egész napraforgó óvodában híres volt ő arról, hogy nedves homokból meseszép bástyákat, falakat, palotákat tud építeni. Aznap is épp elkészült legújabb művével, egy igen szép, karcsú toronnyal, mikor bum, az építménybe üres műanyag palac csapódott, összedöntve az egészet. Mi volt ez? Kiáltott ilyetében kis Titi. Rakéta, felelte erre Dömötör, aki szintén a napraforgó óvodába járt, és akit mindenki, még a szülei, az óvónénik és a társai is csak Dödőnek szólítottak. Te dobtad rá a tornyomra? Kérdezte kis Titi, aki abban reménykedett, hogy a csúfos rombolás csupán a véletlen műve volt. Én bizony, húzta ki magát Dödő. És tudd is meg, hogy direkt csináltam. Kis Titi nem értette, miért okoz örömöt Dödőnek a pusztítás, de veszekedni sem akart. Nem volt kedve. Fogta a műanyagpalackot, ami ledöntötte a tornyát, és Dödő felé nyújtotta. Tessék, itt a rakétád, mondta. Védd el a kukába. De hogy viszem, rántotta meg a vállát Dödő. Jó helyen van az ott, ahová esett. Dödőről tudni kell, hogy az óvodások közt ő volt a legnagyobb. Ez persze nem is csoda, hiszen álló nap folyton csak evett és ivott. Az anyukája reggelente külön táskában adott neki mindenféle csokit, cukrot, kekszet, fóliába csomagolt szendvicset, és annyi üdítő meg kakaós italt, amennyivel egy egész medencét meg lehetett volna tölteni. Nehogy éhezzél, kisfiam! Mondta minden reggel Dödő anyukája, aki maga is akkora volt, hogy kitelt volna belőle még két másik anyuka, és talán egy kisebb fajta nagymama is. Mindent tegyél meg, hogy mire érted jövök, teljesen üres legyen a táskád. Dödő engedelmes gyerek volt, így az utolsó morzsáig befalt mindent, és a táskáját is üresen vitte haza, mivel a cukorkás zacskókat, csoki papírokat, szendvics fóliákat, papírszalvétákat és műanyag palackokat mind-mind szerte dobálta az óvodában. Kis Titi, a messzeföldön híres nagycsoportos óvodás, homokvárépítő és titkos manóbarát szomorúan nézte a műanyag palack rakétát, ami lerombolt a szépséges tornyát. Vajon miért nem szólt rá senki Dödőre, hogy hagyja abba a szemetelést? Talán félnek tőle, mert olyan nagy darab? De hiszen az óvónénik sokkal nagyobbak nála. Akkor talán Dödő anyukájától félnek, akiből ugyebár két másik anyuka és egy kisebb fajta nagymama is kitelne. Nagy rejtély volt ez, amit kis Titi egyedül sosem fejtett volna meg. Szerencsére volt neki egy rettentően okos és még annál is titkosabb barátja, aki a segítségére lehetett. Ott is hagyta mindjárt a homokozót, hogy felkeresse őt az odvas tölgy tövében. A sűrű bokrok mögött, ahová az óvó nénik szeme sosem lát be, kis Titi óvatosan megkopogtatta a fatörzsét.
2: Mi van már? Ki az?
1: Hallatszott az odú mélyéről egy mérges, vékonyka hang. Én vagyok itt, a kis Titi, felelte a messzeföldön híres homokvárépítő és manó barát. Gyere elő, kérlek, mert szükségem van a segítségedre. Lásd csodát, a tölgyfa mohos odújából ekkor egy aprócska őrmanó kecmergett elő, aki nagy szakállat, a fején pedig piros sityakot viselt. Úgy hívták, hogy Hupli-ha-hó, kopott-gatyó, és régi barátság fűzte kis Titihez, aki egyszer segített neki megtalálni elveszett piros őrsityakját.
2: Szia!
1: Üdvözölte a hírneves homokvár építőt a manó.
2: Halljam, mi a bánatod?
1: Kis Titi apróra elmesélte, hogy járt ő a szépséges karcsú tornyával, no meg a műanyag palack rakétával, ami lerombolta azt.
2: Szóval dobálódzik a dödő,
1: recsegte a manó bosszúsan.
2: Ez nem jó.
1: Ráadásul a saját szemetét sem hajlandó eltakarítani, sóhajtott kis Titi. Amerre jár, mindenfelé csoki papírok, üres zacskók, maszatos papírzsebkendők maradnak utána.
2: Ez még semmi,
1: jelentette ki kopott gatyó, égbe bökve a mutató ujját. Miket beszélsz, Hupli-ha-hó, csodálkozott kis Titi. Tán azt szeretnéd, hogy még több szemét jelezze dödő útját?
2: Az bizony,
1: viccentett kopott gatyó.
2: És mindjárt el is intézem, hogy így legyen. Semmi az egész, csupán aprócska varázslat.
1: Ezzel az űrmanó egyet pattintott az ujjával, majd szépen visszamászott az odújába. Kis Titi már tapasztalatból tudta, hogy ha Hupli-ha-hó kopott gatyó varázsol, annak az eredménye nem mutatkozik meg mindjárt. Türelmesen ki kell várni, hogy mi lesz. Hát fogta magát, előbújt a tölgyfa mögül, majd az óvoda falánál álló szemeteshez indult, hogy beledobja a műanyag palackot. Alig emelte meg azonban a kuka fedelét, dödő rakétája hús, kiugrott a kezéből, és hangosan zörögve-görögve eltűnt a sarok mögött. Aha! Mosolyodott el kis Titi. Kezdődik a varázslat. A következő két órában a napraforgó óvodát nyugodtan átnevezhették volna fejtetőre állt óvodának. Akkora lett a felfordulás. Eleinte dödő nyomába csupán két csoki papír és három eldobott zsebkendő szegődött, mindenhová követve őt. A fiú nem is törődött velük, inkább a táskájába nyúlt, hogy elővegye soron következő szendvicsét. Sietve bontogatta a fóliát, ám abban nem szalámis kenyeret, csupán néhány üres cukorkás zacskót talált. Anyu biztos elbambult csomagolás közben, morogta dödő, és a háta mögé hajította a szemetet, majd újra a táskájába kotort, és nem vette észre, hogy mögötte már egész seregnyi üres palack, papírfecni, összegyűrt zsebkendő menetel. Hupli-ha-hó kopott gatyó varázslata akkor szabadult el igazán, mikor a takarító néni megpróbálta felsöpörni mindazt, ami dödő után maradt. A tépett szalvéták, kiürült zacskók, fólialabdacsok ugyanis nem hagyták magukat eltakarítani. Ügyesen félreugrottak a seprű elől, legördültek a lapátról, kicselezték a partvist, és rendületlenül meneteltek tovább a gazdájuk után. Dödő, aki egyetlen vacakrágót, olvadt bombont, törött kekszet sem talált, egyre csak matatott a táskájában, ám abban semmi mást, csak is szemetet lelt, amit aztán mind eldobált. Hamarosan már az egész óvoda tele lett az ő recsegbe ropogva zörögve masírozó, üdítős dobozaival, zacskóival, szalvétáival. A kis és nagy csoportosok, a takarító, óvó és konyhás nénik mind Dödő nyomába futva próbálták felkapkodni azokat hiába. A szemétsereg tovább követte a fiút, aki most már óbégatva menekült, míg a kukáknál találta magát, ahol kis Titi várt rá. Talán, ha nem össze-vissza mindenfelé, inkább a helyükre dobnád őket, akkor kibékülnének veled, mondta a világhíres homokvár építő és manó barát. Igazad lehet, vörösödött el Dödő szégyenében, majd fürgén hajolgatva, sorra a kukába dobta az elcsitult szemétsereg minden darabját. Így lett tisztaság újra a napraforgó óvodában, kis Titi pedig igazán elégedett lehetett manó barátja hupliha-hó kopottgatyó varázslatával, hiszen Dödő soha többé nem szemetelt.
0: Csukás Mese Rádió. Vár a sok barát és meg annyi kaland. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: mindenkinek.
1: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Óriási szerencsétek van, mert most Kótyavetye mond nektek mesét. Tanulságos állatmesék La Fontaine nyomán. Városi egér, mezei egér. Meglátogatta régen nem látott rokonát a városi egér. A mezei egér szívélyesen fogadta a vendéget. Tüstént körbe is vezette a birodalmán. Kimentek a búzaföldre, csipegettek egy kicsit a földön maradt gabonából, bebújtak a szalmakazalba. A látogatást a patakparton fejezték be, ahol friss patakvízzel oltották a szomjukat. Másnap reggel hazament a városi egér, ő is meghívta vendégségbe a mezei egeret. Pár nap múlva a mezei egér beállított a városi egérhez. Elámult a városi lét sok-sok csodájától. Legjobban a kamra tetszett neki. Sok olyan incsiklandó finomságot látott ott, amivel még sohasem találkozott. Hurkát, kolbászt, tepertőt, csokoládét. A városi egér biztatta, hogy kóstolja csak meg sorra ezeket. Alig kaptak be néhány falatot, amikor zörgött a kulcs a kamra ajtó zárjában. Gyorsan bújjunk el, mert agyonüt a gazda bennünket, ha itt talál, mondta a városi egér a mezei egérnek, és már húzta is vissza az egérjukba. A macska jól belakott az abálcszalonnából, nyalogatott hozzá némi tejfölt, majd dorombolva eltávozott. Az egerek ekkor ismét előmerészkedtek. A városi egér biztatta a mezei egeret, hogy kóstolja meg az oldalszalonnát is, mert az a legjobb falat. A mezei egér azonban megköszönte a szíves vendéglátást, szedte a batyuját és indulni készült.
3: De hát miért ilyen gyorsan, kedves rokon?
2: Marasztalta a városi kisegér.
3: Annyi finomság van még itt.
2: A mezei egeret azonban nem tudta marasztalni.
3: Köszönöm, de inkább hazamegyek. Otthon ugyanis nincs ennyi finomság, de a szerény kis ebédemet legalább félelem nélkül nyugodtan elkölthetem.
2: Itt a vége, fuss el véle!
4: Csukásmese Rádió.

0: Mesés reggelt! Fedezzetek fel ma is sok csodát! Csukás Mese Rádió.
1: Lotthocka Hanna, Habci, aki elmeséli nektek, Sütz Ila.
2: Veréb Viki megfázott, ágyba került, náthás volt, köhögött, egyre törölgette a csűrét monogrammos, hímzett sárga zsebkendőjével, amit még a nagymamájától kapott ajándékba, és tüsszögött vége nélkül, Habci, Habci, Habci. Nagyon hideg tél volt ez az idei tél, más se csinált, csak dúlt, süvöltött, fújt, fagyasztott, minden élőt megriasztott az erdőben, s alig-alig volt olyan, aki megúszta volna betegség nélkül.
3: Ide figyelj, Viki, cseregte a sarka. Ha rám hallgatsz, bebugyolálod a torkod egy meleg sállal, és ki nem teszed a lábad hazúról, mert nagyon nagy bajod lehet, bedagad a torkod, megvastagszik a hangod, aztán nesze neked, csiripelhetsz. A mókus meg azt tanácsolta, üss fel egy tojást, jól keverd el cukorral, 10 csepp harmatot önts hozzá, aztán kortyolgasd el, nem ám akárhogy, pont 12-szerre kortyolgasd el egy nap alatt. A nyuszi más véleményen volt. Á, kutyafülit se ér az ilyesmi, én rám hallgass, Veréb Viki, főzz össze mindenféle gyógyfüvet, egy kis fazékba, majoránnát meg kamillát, keverd bele jó sok borsot, azt iszogasd meg málnaszörpöt, szederszörpöt és végy be 5 aspirint.
2: Én más gyógykezelést ajánlok, mondta a bagoly. Dörzsöld be a hátad terpentinolajjal, és egészséges leszel, mint a makk. Ezt a meleg harisnyát pedig húzd rögtön a lábadra, és éjjel-nappal rajtad legyen. Sopánkodott, sóhajtozott szegény Veréb Viki. Nem sok egy kicsit ennyi mindenféle egyszerre, de azért szót fogadott. Engedelmesen bebugyolálta a nyakát egy meleg sállal, s olykor-olykor kipróbálta a csiripelését, nem vastagodott-e meg a hangja. Felütött egy tojást, elkeverte cukorral, meg sűrű tejjel a bögrécskéjében, és 12-szerre kikortyolta. Ki se látszott a sok munkából, gyógyfüveket főzött, aszpirint szedett, terpentinolajjal kenegette magát, mit se használt. Épp oly náthás volt, épp úgy köhögött, kuc-kuc, hab, ci, hab, ci, és újra. Egész piros volt már a csőre, annyit törölgette a nagymama zsebkendőjével. Míg aztán egyszer egy szép napon úgy érezte, jobban van. Épp eleget feküdtem már, jelentette ki a Veréb Viki. 2 hét alatt mindenből ki lehet gyógyulni. Tornászom egy kicsit szárnyat fel-le, farkat jobbra-balra, 2 kis szökkenés előre, 2 oldalt, s utcu neki, búcsút mondok a szobának, ágynak, kiröppenek az erdőbe. Kinn aztán meglátta, hogy szedelőzködik már a tél, és az első virágok félénken bár, de nagyon jókedvűen itt is, ott is kidugták a fejüket a föld alól. A fákon rügyek duzzadtak, sarjadni kezdett a fű, a napsugár besárgálott a cserjék közé. Ez már a tavasz közeledésének jele. Még 1-2 nap és beköszönt, talán már pénteken, de az is lehet, hogy már csütörtökön. Veréb Viki röpködés közben teljesen elvesztette a nátháját és köhögését. El is teszem már a nagymamámtól kapott zsebkendőt, nem akarok többet habcizni, és a meleg harisnyát is visszaadom a bagolynak. Egészséges akarok lenni. Éljen az egészség!
1: A Habci című mesét hallottátok.

0: Csukásmese Rádió.
1: Rádió egyfejűeknek.
2: Gazdag Erzsi, Margarét. A verset Morvai Noémitől halljátok. Csupa csillag kinn a rét, kinyitotta Margarét. Szól a szellő, csillagom, miért maradnál parlagon? Járj velem egy kopogóst, mártogatóst, ropogóst. Margaréta így felel. Majd ha a fűri énekel. Ének nélkül kilátott táncot járó virágot. Ó, igazad van, szól a szél, s fűrjecskéhez így beszél. Kicsi fűrjem, zenészem, egy-két nótát húznékem.
3: Húznék én, de mi haszna? Pitty palatty csak kacagna.
2: Tilinkóján e madár százszor szebben muzsikál. Szalad a szél sebesen, s kérő hangon énekel. Azt hallottam, pirinkó, tiéd ez a tilinkó. Táncot járna ma a rét, és csillagszemű Margarét. Eljönnél-e zenésznek, tilinkózó művésznek? Nem is felel, pirinkó, már is szól a tilinkó. Ringre meg a tarkarét, táncol már a Margarét.
4: Ezt a mesét réges-rég hallottam. Hallgassuk meg együtt most.
5: Szervusztok, gyerekek! Levicki Gábor vagyok, és most Csukás István bácsi egy meséjét fogom elolvasni nektek. A címe Mirmur, a gólkirály. Egy pamut gombolya gurult be a szobába a félig nyitott ajtó. Mirmur, a kandúr szaladt utána, rugdosta, és telitorokból kiáltozott. Passzold le! Lőd kapura! Gól! A kis csacsi kíváncsian nézte a virágtartóról, előre hajolt, hogy jobban lásson, de Mirmur nem törődött vele. Folytatta a rugdosást és az ordítozást. A kis csacsi nem bírta tovább a hallgatást, megkérdezte.
6: Mit csinálsz, Mirmur?
5: Mirmur fokhegyről válaszolt.
6: Focizok, én vagyok a gólkirály.
5: A kis csacsi nem értette egészen, de nem akart teljesen tudatlannak látszani, és bólintott. Nagyon szeretett volna játszani ő is, de Mirmur olyan fölényesen viselkedett. Gólkirály, gondolta magában. Én még sosem voltam gólkirály. Megvárta, míg Mirmur közelebb jön, és megkérdezte. Ezt ketten nem játszhatják? De, felelte Mirmur, te leszel a közönség. Jó, mondta örömmel a kis csacsi. Mit csináljak? Maradj a helyeden, és kiabálj, felelte Mirmur. Mit kiabálja? Kérdezte a kis csacsi. Mirmur türelmetlenül válaszolt. Hát azt, hogy passzod le, meg lőd kapura, meg gól, ennél egy kicsit ugrálhatsz is. Most támadásba lendülök, folytatta Mirmur, és újra elkezdte rugdosni a pamut gombolyagot, rohangált vele ide-oda a szobában. A kis csacsi meg elkezdte kiabálni, hogy passzod le, lőd kapura, gól, és ugrált a virág. Tartó. Egészen érdekes játék ez, vigasztalta magát. Majd jól megfigyelem, és legközelebb én leszek a gólkirály. A sok rúgdosástól a pamut gombolya kezdett meglazulni, a szál vége kicsúszott. A kandúr azonban annyira beleérte magát a játékba, hogy nem vette észre. És bizony egyszer csak teljesen kibomlott a gombolyag, és Mirmur belegabajodott. A szál rátekeredett mind a négy lábára, hogy moccanni sem bírt. A kis csacsi nem értette, de azért lelkesen kiabált.
6: Passzod le! Lőd kapura!
5: Mirmur megzavarodva ráncigálta az összekuszálódott pamutot, szeretett volna kiszabadulni, de csak annál jobban belegabajodott. A kis csacsi teletorokból bíztatta.
6: Gól!
5: És egy kicsit ugrált hozzá. Mirmur nagyon dühösen nézett, és rámordult a kis csacsira. Samu, hagyd már abba ezt a buta kiabálást! A kis csacsi megsértődve elhallgatott. Így is jó, gondolta magában, én el is hallgathatok, és nézni kezdte a csillárt. Mirmur egyre dühösebben rángatta, húzgálta a pamutot, de nem tudott belőle kiszabadulni. Végre fáradtan, csüggetten leült a földre. A kis csacsi odapillantott, de aztán tüntetően újra a csillárt kezdte bámulni. Mirmur vékony, könyörgő hangon megszólalt.
0: Segíthetnél, hallod?
5: A kis csacsi ránézett. Úgy gondoltam, folytatta Mirmur, hogy megkereshetnéd a szál végét. A kis csacsi megsajnálta. Olyan ügyefogyott volt a kandúr képe. Lemászott a virágtartóról, és keresgélni kezdte a szál végét. Megvan, szólt.
0: Bózd ki,
5: kérte Mirmur. Legközelebb ugye én is lehetek gól király, kérdezte a kis csacsi, és kibogozta Mirmurt. Mirmur ránézett, hogy nem csúfolódik-e, de a kis csacsinak nagyon barátságos arca volt. Igen, mondta Mirmur, legközelebb te leszel a gól király, én pedig csillant fel a szeme, gólzsák leszek a híres kapus. Egymásra nevettek, majd Mirmur sietve összenyalábolta a pamutot, és kiszaladt vele a szobából.
7: Csukás Mese Rádió.
8: Találós kérdés.
9: Sziasztok, gyerekek! Réka vagyok. Gyújtsuk be a fantáziánkat, mondom is a találós kérdést. Így szól. Ez a tárgy lehet vékony vagy vastag, általában viasz az anyaga. Ha meggyújtják, pici lánggal világít, és lassan olvadni kezd. Szülinapi tortán gyakran láthatod, de áramszünetben is hasznos segítség lehet. Na mi ez? Igen, a gyertya! Én imádom nézni, ahogyan vidáman táncol a kis láng. És mindig mielőtt elfújnám, kívánok valamit nagyon erősen, hát ha teljesül. Ez volt a találós kérdésem. Sziasztok!
7: Csukás Mese Rádió.

0: Hogy a túróka mámasszony? Egy tetűért, egy bolháért, a nagyapád foltos, rongyos szakálláért. Drága! Nem azért tartottam, tejfellel duggattam, hogy magának ingyér odaadjam. Mit ad érte?
1: 3 futást, 6 parolást.
0: A magáért.

0: Sziasztok gyerekek, én Fülöp Lóránd vagyok, a 4-10 zenekar gitárosa. Én fogom nektek előadni Móra Ferenc Fityók című meséjét. Hol volt, hol nem volt, ne keresden túl, volt egyszer egy bolondos legény, úgy hívták, hogy Fityók. Ez a Fityók hátul hordta az eszét, mint juhászabotját. Darálni akarta az ecetet, kötözni a homokot. Vargához vitte élesíteni az ekeszarvát, Szabóhoz patkolni a csizmát. Mikor az apja megsokalta a sok balgasságát, azt mondta neki, kocsi út meg gyalogút, föl is út meg le is út, erre egy Fityók szolgálatot keresni. El is ment Fityók, talált gazdát is, kapott parancsot is. Ez volt a parancs. Erre egy Fityók fát vágni az erdőre. Amit vágsz, holnap hazahozzuk 4 lovas szekérrel. Nesze ez az árpacipó, élj vele vígan. Fityók mindent jóvá hagyott, csak az árpacipót keveselte. Ha kevés, tedd a patakba, megdagad benne, mondja neki a gazda tréfálkozva. Egy szó nem sok, de Fityók annyit se szólt. Kiment az erdőbe, lenyesett két gajat, és betette a patakba. Aztán megette az árpacipót, kifeküdt a napra, és így aludt estig. Akkor aztán hazament. Másnap azt mondja neki a gazda. Itt ez a darab szalonna, kend meg vele a szekeret, megyünk az erdőre fáért, amit kivágtál. Kapja magát Fityók, megkenni a szekeret, de mindenütt, nem csak a kerekeit, hanem az oldalát és a rúdját is. Ó, te esze Fity, förmed rá a gazda, nem így kellett volna ezt csinálni. Na most már fogd be a 4 lovat. Be is fogta Fityók a 4 lovat, de úgy, hogy 2 előre a rúdhoz, 2 hátra a sorogjához. Hát ahogy hajtaná, nem megy a 2 ló, nem bírja egymást húzni. Ó, te oktondi, kiált rá a gazda, ezt sem így kell csinálni. Megmutatta, hogyan kell, aztán megindultak. Hanem azt megmondom, hogy az úton meg nem bukkanj, mert megkeserülöd, förmed rá a gazda Fityókra. Szót is fogadott Fityó, pedig látta, hogy kiesik a kerékszög, utána a kerék. De azért meg nem szólalt volna a világért sem. Csak amikor az erdőbe beértek, akkor mukkant meg. Gazduram, baj van. Mi a baj, Fityók? Kiesett a kerékszög. Hely, mézes teringette. Miért nem szóltál előbb? Meg a kerék is elveszett. Hely, jeges teringette. Fogj hamar egy lovat, pattanj a hátára, szaladj a kerékért. Kifogták a nyergest, rápattan Fityók, megy vissza a kerékért. Meg is találja, illegeti a ló hátára, de sehogy se akar megállni rajta. Kapja magát, kiveri belőle a küllőket, a kereket a lónyakába akasztja, úgy lovagol vissza. Lett ebből megint nagy perpatvar. Ahogy kimérgeskedi magát a gazda, fülön fogja Fityókot, és azt mondja neki. Hol az a fa, amit tegnap vágtál? Itt van a patakban. Mutatja Fityók a 200 vesszőt. Gondoltam, majd megdagad benne. Erre aztán már lőcs után kapott a gazda. Gyere, Fityók, hadd járassam el veled a kutyakopogóst. De erre Fityók is nyaka közé kapta a lábát, és úgy meglódult, hogy még most is szalad, ha meg nem állt. Amelyiktek találkozik vele, fogadja föl cselédnek.
1: Csodás napra virrattunk. Számtalan vidám pillanat vár rátok. Mosolyogjatok ma is sokat, mert mint tudjátok, az mindenre gyógyír és mindenkinek jól áll. Csukásmese Rádió.

Mese a szelekről. Valamikor régen, sok-sok emberöltővel ezelőtt, a szelek egy szigeten éltek az óperenciás tenger kellős közepén. Négyen voltak. Az északi, a déli, a nyugati és a keleti. Mind egy családból származtak, és a különbségeik ellenére remekül megfértek egymás mellett. Az északi csücsöknél tanyázott a hűvös északi szél, aki a zord időt és a magányt kedvelte. Kissé rideg volt a testvéreivel, mikor pedig haragra gerjedt, jégesővel és hóeséssel árasztotta el a szigetet. Az északi széllel szemben a mindig jókedvű, melegszívű déli szél lakott. Északi testvérével ellentétben ő inkább a forróságot és a vidámságot szerette. Hozzá mindig fordulhattak a sziget lakói, ha egy kis melegségre vagy néhány kedves szóra vágytak. Tőle nyugatra élt a vad és viharos nyugati szél, aki imádta fitoktatni az erejét, és a borsot törhetett mások orra alá. Amikor csak tehette, felkorbácsolta a hullámokat, és elárasztotta tengervízzel a szigetet. Legkisebb testvérük, a játékos kedvű keleti szellő lakott a sziget másik felén. A kalandvágyó szellő már kora reggel talpon volt, és minden nap bebarangolta a szigetet, és közben nevetve cseverészett a fákkal és az állatokkal. Habár voltak néha nézeteltérések a testvérek között, mégis jól megvoltak egymás mellett, és ezért soha egyikük sem hagyta el a szigetet. Így történhetett meg, hogy sokáig az emberek még csak nem is tudtak a szelek létezéséről. Igaz, keringett róluk néhány legenda, ám valójában még sosem találkozott velük senki emberfia. Egészen addig, míg egy fiatal kereskedő el nem határozta, hogy végére jár a dolognak. A kereskedő gyerekkorában a nagyapjától hallotta először a szelek történetét. És még felnőtt korára sem hagyta nyugodni a gondolat, hogy meg kellene keresni a szelek birodalmát. Van, hogy hetekig, hónapokig kell hajóznunk a tengeren, hogy elérjük az úti célunkat. Mennyivel könnyebb lenne, ha a szelek segítségünkre lennének? Tűnődött magában evezés közben a vakmerő ifjú. S végül elhatározta, hogy kerül, amibe kerül, ő akkor is felkutatja a szigetet. Csak egy probléma volt, az sem tudta, hogy merre keresse a szigetet. Ám a fiatal kereskedőnek még ez sem szegte kedvét. Bátran nekivágott néhány fős legénységével a tengernek. Egyre csak eveztek és eveztek, és egyre távolabb kerültek a hazájuktól. Ám akármerre hajóztak, senki nem tudott nekik útba igazítást adni, hogy hol találják a szelek szigetét. A kereskedő már kezdte elveszíteni a hitét, mikor egy nap a zsúfolt kikötőben megszólította egy vén hajós kapitány. Jól hallottam, fiam, a szelek szigetét keresed? Igen, pontosan oda igyekszem. Szeretném befogni őket, vágta rá a fiú. Bár azt még nem tudom, hogy merre keressem a szigetet, tette hozzá csüggetten. Az út hosszú és viszontagságos lesz, a szelekkel pedig jobb lesz vigyázni, mert hatalmas erejük van. Ne bosszantsd fel őket, mert még a végén megjárod, figyelmeztette a kapitány. Ám az ifjút semmi nem tudta eltántorítani a céljától. Mivel tudta, hogy a szelek nem fogják egykönnyen megadni magukat, tervet eszelt ki ellenük. A kereskedő bejárta a város összes piacát, és kiválogatta a legkülönlegesebb és legízletesebb ételeket és italokat, majd megrakta vele a hajóját. Így vágott neki a kereskedő bárkája az óperenciás tengernek, hogy meghódítsa a szelek szigetét. Az öreg hajós kapitánynak igaza volt. Az út vagy 70 napig tartott. És mikor végre megpillantották a szigetet,
A legénység már a kimerülés szélén volt. Messziről figyelték, amint a szelek egymással fogócskáznak. A morcos északi szél volt a bíró, a vadnyugati szél pedig a fogó, és alaposan megkergette a testvéreit. Az ifjú kereskedőt lenyűgözte a szelek hatalmas ereje. Nem is vesztegette tovább az idejét, és elindult a sziget felé. Amikor partot értek, a kereskedő elsőként ugrott ki a csónakból, és kedves szavakkal köszöntötte a szeleket. Jó napot, uraim! Szeretném vendégül látni önöket a hajómon egy ízletes vacsorára. Kérem, fogadják el a meghívásunkat. Habár az északi szél kissé bizalmatlan volt, testvéreinek tetszett az ötlet, és mit sem sejtve igent mondtak a kereskedő meghívására. Egész nap izgatottan készülődtek az esti lakomára. Mindegyikük a legszebb ruháját öltötte magára. Eközben a hajó személyzete is lázasan készülődött. A szakácsok a konyhában sürögtek, forogtak, a legénység a fedélzetet takarította, néhány zenész pedig az esti mulatságra próbált. Mire besötétedett, a hajó készen állt a vendégek fogadására. A szelek hamarosan belibbentek, mindannyian körbeülték az ételekkel roskadásig telt asztalt, és a lakoma kezdetét vette. A vendégek jó ízűen ettek, ittak, táncoltak, beszélgettek, és közben észre sem vették, hogy mire készülnek az emberek. A szelek belefeledkeztek a mulatságba, és közben néhány matróz észrevétlenül felhúzta a horgonyt, és a hajó elindult a nyílt víz felé. Lassan és csendben siklott a bárka a tengeren, és közben egyre messzebb és messzebb sodorták a hullámok. Eközben a szelek önfeledten szórakoztak, és csak akkor jöttek rá, hogy átverték őket, mikor másnap reggel pirkadni kezdett. Hazafele indultak volna, ám ekkor a hajó már a nyílt tengeren járt, és nyoma sem volt a szelek otthonának. Mindannyian a horizontot kémlelték, felfelröppentek az égre, megkerülték a hajót, ám a szigetet nem lelték sehol. Úgy tűnik, az emberek átvertek minket, ezt nem hagyhatjuk annyiban, kiáltott fel a vadnyugati szél, és testvérei helyeseltek. Egyszerre égtelen haragra gerjedtek, és olyan förtelmes vihart zúdítottak az emberek nyakába, amilyet még sosem láttak. Az ég elfeketedett, villámok cikáztak az égen, az óriási hullámok pedig addig dobálták a hajót, míg az el nem süllyedt. Mikor a szelek kissé lecsillapodtak, négyen négy felé indultak, hogy megkeressék az otthonukat. Elszántan járták a világot, hegyeken, völgyeken át süvítettek, tengereket, óceánokat borzoltak fel, ám az aprócska szigetet az óperenciás tenger közepén azóta sem találták meg.

0: Móra Ferenc, a kéményseprő zsiráfok, aki elmeséli nektek, Rutkai Éva.
1: Gyerekek, hallottátok-e már hírét a Marabú várnak? Rá nem mondjátok, hogy hallottátok, mert én akkor mindjárt azt kívánom, hogy mutassátok meg hát azt a híres várat a térképen. Ott pedig nem mutatjátok meg, ha holnap ilyenkorig keresitek is. Marabú vár nem a térképen van, hanem az állatkertben. Ott az is meglátja, aki nem keresi. Én se kerestem, mégis messziről megláttam a hegyes tetejű marabú palotákat. Ugyan kik laknak ezekben a furcsa emeletes házakban? Kérdeztem az őrt. Azokban a marabú madarak laknak, kérem, okosított föl az ember. Marabú madarak? Mondtam csodálkozva. No, azok nagy urak lehetnek, hogy így kedvüket keresik. Szeretnék velük megismerkedni. Lehet, azt mondta az őr, s megzörgetett egy rácsos ablakot a marabú palotán. Hát ki is dugta a fejét? Egy füles bagoly. Nini, mondom, ez a madártán hétköznap füles bagoly, vasárnap marabú. Füles bagoly az mindig, nevetett az őr. Ő a cselédje a marabúnak. Úgy kellett lenni, mert a füles bagoly hirtelen visszakapta a fejét, s rikoltott odabent eszenélkül. Bizonyosan azt jelenthette,

0: A baj az volt, hogy Télapó a marabú palotába is bekocogtatott a múltkoriban, s nagyon ráijesztett a forró naphoz szokott afrikai madarakra. Bezdeg egy-kettőre megtanította magyarul a kis marabú fiókákat. Nagy a bánat, nagy a bú, fázik a kis marabú. Egész éjszaka ezt jajgatták az ártatlankák. Ők még hírét se hallották a télnek, de az öreg marabú apó sokat tapasztalt már jártában keltében, s tudta, hogy mivel kell a telet megszelídíteni. Fűtsd be! Parancsolta a bagolynak. Bagolynos szót fogadott, de nagy baj is lett belőle. Egyszerre teleszaladt füsttel valamennyi marabúház, az orruk hegyéig se láttak tőle a madarak. Marabú úr, azt gondolom, a kéményben sok a korom, köhécselt bagolynos. Hát ki kell söpretni, tüszkölt mérgesen marabú apó. Könnyű azt mondani, de hol találok én emeletes kéményseprőt, gondolkodott el a bagoly. Futott szegény fűhöz fához, de mindenütt azt mondták neki, hogy ehhez a mesterséghez nem értenek. A róka ugyan lobogtatta a farkát, hogy azzal lehetne kéményt söpörni, de csak akkor, ha füstölt kolbász lógna benne. Sajnálom, vendéglőből hozatjuk a kosztot, mondta elkeseredve a bagoly, s nem győzte a fülével a szemét törölgetni. Marabújéknál nagy szomorúság volt azon az estén. El is határozták, hogy másnap itt hagyják a marabúvárat, és visszaköltöznek arra a jó forró szerecsen homokra, a pálmás Nílus partján. Mindjárt át is szalajtották bagolynast zsiráf szomszédékhoz, hogy kérje el a vasúti menetrendjüket. Nekik még bizonyosan meg lesz, mert nemrég költöztek ide Afrikából. Zsiráfapó éppen aludni készült, mikor betoppant a bagoly, és elhuhogta a bajukat. Menetrendet nem adhatok, hanem adok egy jó tanácsot, hunyorított zsiráfapó. Kidobolták szentesen, aki fázik, reszkessen.
1: Süsd meg a tanácsodat, süvöltötte haragosan a bagoly.
0: Zsiráf apó mosolyogva súgott valamit a négy legény fiának. Mit súgott nekik, mit se, azt én meg nem tudom mondani, de az bizonyos, hogy mikor másnap hajnalban az öreg marabú kinézett az ablakon, táncolni kezdett kopasz fején a hálósapka, olyan csodát látott.
2: Hely, gyerekek, csengette föl a háza népét. Nézzetek csak ki az ablakon, mi történt az éjjel? Zsiráffejük nőtt a kéményeknek.
0: Úgy volt bizaz. Négy zsiráffej meredezett ki a négy kéményen. Olyan bohókás látvány volt ez, hogy a kelő napnak is egyszerre nevetőre gömbölyödött az ábrázata. Úgy bizony, mert ahogy bagolynas elsúgott, azt súgta zsiráfapó a fiainak.
1: Gyerünk csak, gyerekek, söpörjük ki a marabú szomszédék kéményeit, hogy meg ne vegye az Isten adtákat a hideg.
0: Nem sokból áll az nekünk, létra se kell hozzá. Bízahoz nem kellett semmi se, még székre se kellett nekik állni, csak úgy álló helyükből kidugták a fejüket a kéményen. Hát igaz, az ábrázatuk kormos lett egy kicsit, de a kémények szelelnek azóta, mint a parancsolat, s marabújéknak eszükbe sincs a kivándorlás. Egész napot sütkéreznek a kemence körül, s úgy járják a csárdást, ahogy a bagoly fütyül nekik. Közbe-közbe pedig elhallgattatják a bagoly muzsikást, s felköszöntik az udvari kéményseprőjüket. Ácsi! Éljen zsiráf bácsi! Ilyen jószívű teremtések a zsiráfok. Amelyiktek föléri a fejük tetejét, vakargassa meg a homlokukat. Megérdemlik.
3: A Kéményseprő zsiráfok című mesét hallottátok.
4: Csukás Mese Rádió. Ó, i, ó, ci, ó, áció, káció, akáció, vakáció. Ezt a kis mondókát a kisiskolás gyerekek már jól ismerik. Az általános iskola utolsó napjain felírják a táblára ezt a szót, így várva a nyári szünet kezdetét. Mit is jelent a vakáció? Azt, hogy sok-sok szabadidőnk lesz játszani, pihenni és kalandozni. A nyár mindig tele van élményekkel. Süt a nap, meleg az idő, és rengeteg izgalmas dolgot csinálhatunk. Játszhatunk a szabadban, komukozhatunk, biciklizhetünk, labdázhatunk, vagy akár pancsolhatunk is a vízben. Sokan ilyenkor meglátogatják a nagymamát és a nagypapát, vagy más rokonokat. Ezek a látogatások mindig nagyon különleges.

érdekesek, finom ételek, közös játékok és sok-sok szeretet vár ránk. A nyár azért is olyan jó, mert több időt tölthetünk a barátainkkal. Kirándulhatunk, fagylaltozhatunk, eltölthetünk több napot is a játszótéren. És tudjátok, hogy miért szeretik a gyerekek annyira a nyarat? Mert ilyenkor minden nap egy kicsit olyan, mintha ünnep lenne. Nincs rohanás, több a játék, és minden nap tartogat egy új kalandot. A vakáció egy hosszú, napsütéses kaland. Használjuk ki minden percét, gyűjtsünk sok szép emléket, és élvezzük a nyár minden pillanatát. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Ez a Mesés reggel. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Kedves gyerekek, köszöntelek benneteket. Én Berkesi Judit vagyok, és most én olvasok nektek mesét. Göbölyös Attila, a táncoló hercegnők titka. Mindenki tudta, hogy a Szivárványországban a királylányok esténként különös bált rendeznek a tópartján. Az aranyszínű holdfényben csillogó víz felszínén varázslatos árnyak táncoltak, de soha senki nem látta, hogy a hercegnők honnan érkeznek, hiszen éjfél előtt mindig eltűntek a kastély falai közül. Egy éjszaka, amikor a hold teljes fényében ragyogott, a legkisebb herceg Levente az ablakhoz sétált, hogy megcsodálja a csillagokat. Mikor fültanúja lett a táncoló királylányok nevetésének, elhatározta, hogy nyomozásba kezd. A bátyjai és nővérei mind aludtak, de ő bátor volt és nem félt a sötétségtől. Díszes királylányok hová mentek? Motyogta magában. Ki tudja, milyen titkokat rejtegettek? Levente csendben kilépett a kastélyból, és az őt körülvevő csillagos ég alatt megindult a tó felé. Ahogy közelebb érkezett, szeme előtt feltárult a lenyűgöző látvány. A táncoló hercegnők gyönyörű, csillagokkal díszített ruhákban forogtak, mintha a víz tükre is velük táncolna. Miért táncoltok itt? Kérdezte Levente, hiszen kíváncsisága nem ismert határokat. A hercegnők egyszerre megálltak, és a legidősebb, ki a csillagfényben ragyogott, lelépett a vízből. Miért rejtőzködünk, kicsi herceg? Mosolygott. Csak éjszakánként táncolhatunk, mert a napfény elviszi varázsunkat. Levente döbbenten nézte a lányokat, akik elkezdtek mesélni arról, hogy minden éjjel, amint a nap elbújik, ők a tó tükrénél táncolnak, hogy megőrizzék Szivárványország szépségét. Ha valaki megzavarná őket, a varázslat eltűnne, és a fák virágai elhervadnának. Nézd csak, mutatott a legfiatalabb hercegnő, aki a legszínesebb ruhát viselte a tó közepére. A táncunk által a csillagok fényesen ragyognak. Levente szemei felcsillantak, és mint egy kis hős szívében elhatározta, hogy megvédi a titkot. Én is tudok táncolni, kiáltotta. A hercegnők vidáman felnevettek, de aztán egy pillanatra megálltak, és mosolyogva válaszoltak. Jöjj velünk, ha tudsz, de vigyázz, ne zavarj meg minket, mert a varázslat eltűnhet. Levente magabiztosan kezdte utánozni a királylányok lépéseit. Táncoltak együtt, a holdfényben ragyogva, míg a víz fodrozódott körülöttük. A kicsi herceg sosem érzett még ekkora boldogságot, és a hercegnők is felfedezték, hogy a kisöcs lámpása fénye újabb varázslatot hozott. Mikor az első hajnalfény megérintette a tájat, a tánc lassan véget ért, és a hercegnők szomorúan néztek Leventére. Minden éjjel várlak, kedves barátunk, mondta a legidősebb hercegnő. Ne mondd el senkinek, hogy tudod a titkunkat. Levente megígérte, hogy megőrzi a titkukat, és minden éjjel izgatottan várta, hogy újra találkozhasson a különleges táncukkal. A Szivárványország virágai megmaradtak, és a csillagok fénye sosem gyengült, hiszen a kis herceg jóságának köszönhetően a titok biztonságban maradt. Így hát a táncoló hercegnők titka tovább élt, és Levente nap mint nap tanulta meg, milyen fontos megvédeni azokat a kis csodákat, amelyek az életet varázslattal töltik meg.
2: Hallgassuk együtt a Csukás Mese Rádiót.
0: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Vasúton kocsi zörög, a kereke gyorsan pörög, Sári néni vezeti, aki látja, neveti.

0: Mesés reggelt! Fedezzetek fel ma is sok csodát! Csukás Mese Rádió.
1: Móra Ferenc, a nagyhatalmú sündisznocska, aki elmeséli nektek Básti Lajos.
2: Kerek erdő közepében, jegenyefa tetejében vidoran munkálkodott a piros sapkás harkálymester. Kis baltácskájával sorra megkopogtatta a hernyóházacskák ajtaját. Gyertek ki egy kicsit a friss levegőre, hernyócskák! Fogadom, vissza se mentek többé, ha egyszer az arracskátokat kidugjátok. És milyen jó akaroljuk harkálymester a hernyócskáknak. Még most is költögetné őket, ha föl nem dör meg hozzá valaki a fatövéből. Hallod-e te erdei ács? Ki az úr az erdőben? Harkálymester máskor erre a kérdésre mindig leugrott az alsóágra, szárnya alá dugta a piros sapkáját, s azt felelte alázatosan. Tányér talpú, lompos farkú, tipe-topa mackó. Most azonban meg se billentette a sapkát, csak úgy félvállról vetette oda Fokhegyről, hogy ki az úr az erdőben? Hát a nagyhatalmú sündisznócska. Mackó úr akkorát ütött a fára tányér talpával, hogy a hernyócskák egyszerre begubóztak ilyettükben. Darázs, dárda, mély szurony, kitől hallottad ezt az újságot? Magától a nagyhatalmú sündisznócskától hunyorodott le az erdei ácsmester a bozontos fejű nagyúrra. De akkorát horkantott az haragjában, hogy harkálymester leejtette ilyettében a kis baltáját. Nem is találta meg azóta se, azért keresi máig is nagy panaszkodással. Hová lett? Hová lett? Mackó úr pedig dúlva-fúlva vágott neki az erdőnek, törve zúzva a bokrokat, amik eléje kerültek, s a bokrok azt recsegték, a szellő azt dudorázta. Még a saját tipe-topa lépései is azt csoszogták a harmatos fűben. Nagy hatalmú sündisznócska. Na majd kipróbáljuk a hatalmát annak a híres sündisznócskának, mormogta Mackó úr, és egyenesen annak a tölgyfának tartott, amelyiknek a tövében sündisznócska nyaralni szokott. Éppen a küszöbön sütkérezett az ártatlan, és egy boglárka virágot tartott a körmei között. Annak a tükréből pedergette hegyesre a bajszát, friss nyírfa balzsammal. De ahogy Mackó urat meglátta, úgy elfogta a reszketés, hogy menten lekonyult a bajusza. Alázatos a szolga, nyöszörögte ilyetten, s nagy zavarodott a Mackó urat kínálta meg nyírfa balzsammal. Parancsoljon, uram, bátyám, egy kis bajuszpedrő. Na, hiszen egyéb se kellett Mackó úrnak. Világ életében mindig azt szégyellette legjobban, hogy neki még vénségére se nőtt ki a bajusza. Még a foga is csattogott, ahogy ráförmett a sündisznócskára. Ho-ho! Kis öcsém, azt a nagy hatalmadat mutogasd inkább, de sebesen ám, mert mindjárt befelé fordítom tüskéivel a bundádat. Sündisznócska ravaszul hunyorított a ragyogó fekete szemével. Hát, ami igaz, igaz. Én előlem mindenki elszalad ilyettében, erdőn, mezőn.
3: Na, azt magam is szeretném látni, kacagott Mackó úr akkorát, hogy a sündisznócskának összeütődtek tőle a szuronyai.
2: Állom a szavam, mosolygott sündisznócska a bajusza alatt. Mindenkit megszalajtok, akivel találkozunk. Ha nem hiszed, gyere utánam. Azzal elkezdett gurulni sündisznócska, mint a gombolyag, és a sarkában nagy dérrel durral Mackó úr, recsegtetve a gajakat jobbra-balra.
3: Fusson, akinek az élete kedves! Sikította sündisznócska, ahogy a torkán kifért, s lett olyan futás az erdőben, hogy szem nem látta mását. A sok erdei egér mind elhagyta ilyettében a csizmáját.
4: Ez semmi! Fújt nagyok a dühében, Mackó úr. Azt a szarvast ijeszd meg, amelyik a patakban nézegeti magát.
5: Fusson, akinek az élete kedves!
2: sivított sündisznócska, s a szarvas ilyetten kapta fel a fejét a vízből, úgy eliramodott, mint a nyúl, ahogy a mackó urat meglátta. Ej, de derék fickó ez a sündisznócska, mondogatta magában. Ha ő fel nem riaszt, bizony csúffá tesz mackó úr. Mackó úr csodálkozva csóválta meg a kócos üstökét. No, ez már valami volt, sündisznócska. De azért akkora hatalmad még sincs, hogy az erdőkerülőt meg tudnád ijeszteni. Az erdőkerülő pedig éppen szembe jött velük, ordas mester, a farkas. Úgy látszik, hiába kerülte az erdőt, mert úgy villogott a szeme az éhségtől, mint a parázs. Fusson, akinek az élete kedves, füttyente csündisznócska, s ordas mester már kitátotta rá a száját, mikor mackó urat megpillantotta. De el is szelelt onnan, mint a nap elől a köd. Ejnye! Most megszabta volna mackó úr a bundám, ha a sündisznócska nem figyelmeztet, gondolta magában. Na, meg is hálálom neki. Nem eszem sündisznó pecsenyét egy hétig. Mackó úr pedig úgy rázta a fejét bámulatában, mint a szél a mákot. No, ilyet még álmomban se értem, motyogta kelletlenül. Hanem, ha csak ugyan te vagy az úr az erdőben, no, ijeszd meg azt a pásztort, aki az erdő szélen legeltet. Azzal Mackó úr kidugta az ormótlan nagy fejét a bokrok közül, a sündisznócska pedig olyan sikoltott, majd beleszakadt a tüdeje. Fusson, akinek az élete kedves! Hű, lett is foganatja, mert oda tekintett a pásztor, s ahogy mackó úr fejét meglátta, úgy elszaladt, hogy még ma se állt meg. Sündisznócska pedig büszkén tekintett hátra. Na, uram bátyám, hiszi-e már a nagy hatalmam? Hát híre hamva se volt már ott mackó úrnak. Úgy elkullogott onnan, mint akit arron vertek. Megijedt a sündisznócska nagy hatalmától, és soha se kérdezte többet senkitől, ki az úr az erdőben. Sündisznócska pedig azóta még kétszer olyan hegyesre pedeli a bajuszát, mint azelőtt.
1: A nagyhatalmú sündisznócska című mesét hallottátok.
0: Csukás Mese Rádió.

0: Jó reggelt, hétalgók!
1: Hasátokra süt a nap!
2: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Mesterségek.
0: Kip-kop, kalapács, kicsi kovács, mit csinálsz? Sárga lovat patkolok, aranyszeggel szegelek. Utcupajtás, kap fel rája, úgyis te vagy a gazdája.
4: Hop-hop, katona, felülök a csikóra. Én ülök a csikóra, ti meg ketten a lóra.
5: Jákomnak volt 6 fia, mind a 6 csizmadia, Simi, Samu, Sámuel, Dini, Dani, Dániel.
6: Kovács, kovács, kalapács, kisült-e már a kalács, mindjárt kisült galambom, csak a tepsit vajazom.
3: Kipi-kopi, kalapács, így veri a jó kovács.
5: Dobol a kis bíró, pereg a dob, pereg. Kimegy az utcára, férfi, asszony, gyerek.
3: Aranyos kosárkám, akasztom karomra, mint kis gazdasszony, úgy megyek a boltba. Veszek bele almát, körtét, édességet, megkínálom vele minden vendégemet. Volt egyszer egy király, volt neki egy székje, izgette, forgatta, szamára kihallgatta. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, kémény, seprő, kotorász, fogó, aki áll.
7: Ha valaki vígan él, a juhász csak vígan él. Zöld erdőben, zöld mezőben, sétál, dudál, furujál, billeg, ballag, megáll.
5: Közeleg már a nagy idő, a juhásznak a gazdával számolni kő. Nincsen neki egyebe, csak egy vezér ürülje, rajta részcsengettyűje.
0: Halihú!
1: Jó reggelt mindenkinek!
2: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
8: A bábok között elaludt a hangya. Szél. A bábokat most elnefúnt, különben jó az is. Kis fáradt fejét csillámokra hajtja, és alszik véle csepp árnyéka is. Egy szalmaszállal fölkelteni szépen. De jobb, ha már indulunk haza, erősen beborult. A bábok között elaludt egy hangya, és hopp, egy csepp már a kezemre hult.
9: A Csukás Mese Rádió. A gyerekek rádiója.
2: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
10: Helyben járunk? Jó. Téblacsan hajolj előre. Óvatos.

0: orangutan,
1: orangutan,
0: orangutan, logás,
1: balra, jobbra, lóva, fá, orangutan,
0: csiki, csiki, csiki, csiki, csiki,
1: honai, pompa, orangutan, orangutan,
0: logás,
1: balra, jobbra, lóva, fá.
0: Zseniális volt. Hajjal jelölt. Lóga fejed, lóga fejed.

0: Orangután, és most kérlek,
1: fogjon kezed orangután, mint a szöcske ugráló,
0: fogjon kezed orangután, és
1: szígyen a fáradó. Orangután!

0: boka át ne legyen olyan egyszerű. Jó, és most nincs helyben járás. Hogy közben fogod a bokádat. Ez az, ügyes vagy.
1: Gyere, gyere, orangután, táncolj velem, arra kérlek, amikor táncolsz, minden szépen
0: szállodjunk. Hát persze, gyere, gyere, orangután, ha én bírom, te is bírom.

Csodás napra virrattunk. Számtalan vidám pillanat vár rátok. Mosolyogjatok ma is sokat, mert mint tudjátok, az mindenre gyógyír és mindenkinek jól áll. Csukásmese Rádió.

0: Sziasztok! Felfedező vagyok, és nagy álmom, hogy egyszer én is megkapjam a Nobel-díjat. Hát, nem lesz egyszerű feladat. Ahhoz ugyanis legalább egy olyan áttörő tudományos felfedezéssel kellene előállnom, mint Karikó Katalinnak vagy Krausz Ferencnek. Ők a legfrissebb magyar Nobel-díjasaink. Ráadásul ugyanabban az évben kapták meg ezt az elismerést. A Nobel-díjat Alfred Nobel, svéd feltaláló alapította, ő találta fel egyébként a dinamitot is. Ennek a találmányának köszönhetően pedig nagyon gazdag lett, ezért úgy gondolta, miért ne adhatna belőle a többi tehetséges tudósnak is. Ő ugyan már rég nem él, de a díját a mai napig minden évben kiosztják azoknak a kutatóknak, akik valamivel hozzájárultak a világunk érthetőbbé és jobb átételéhez.
1: Csukás Mese Rádió.
2: Csukás Mese Rádió. Szerettek állatkertbe járni? Az állatkert olyan hely, ahol egyetlen séta alatt bejárhatjuk szinte az egész világot. Itt olyan állatokat is láthatunk, amelyek nagyon távoli helyeken élnek. Az állatkertben mindig történik valami érdekes. A majmok huncutkodnak, a fókák vidáman pancsolnak, a zsiráfok pedig olyan magasra nyújtogatják a nyakukat, hogy talán még a felhőkkel is tudnának beszélgetni. Ha bújócskázni kezdenénk, biztosan ők vennének észre bennünket elsőként. Te melyik állatot figyelnéd meg a legszívesebben, ha most ott sétálnál a kifutók között? Sokan szeretik az alpakákat is. Olyanok, mintha puha plüss játékok keltek volna életre. Bolyhos bundájuk van, és néha olyan mókás a frizurájuk, hogy azon mindenki mosolyogni kezd. A lámák gyakran olyan komoly tekintettel néznek ránk, mintha valami nagyon fontos dolgon gondolkodnának. Talán éppen azon, hogy mikor érkezik a következő adag finom falat. Ó, és ott vannak a kapibarák is. Na, ők a nyugalom igazi mesterei. Szeretnek üldögélni, pihenni, és úgy néznek a világra, mintha azt mondanák, ráérünk, hiszen nyár van. A nap végére talán elfárad a lábunk, de szívünk tele lesz élményekkel.
1: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Műsorajánló következik. Képzeljétek, már a Petőfi Rádió hallgatóit is elrepíthetjük a mesék birodalmába. Válogatott mesék, mondókák, nyelvtörők és gyerekdalok gondoskodnak arról, hogy mesésen induljon a hétvége.
3: Drága barátaim!
1: A nagy kalandok és a jó történetek folytatódnak. Kicsik és nagyok, hallgassatok még több mesét!
4: Én nagyon szeretem!
1: Csukás Meseóra a Petőfi Rádióban, minden hétvégén reggel 7 és 8 óra között. Csukás Mese Rádió. Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Louis Láma kalandjai. Tanulságos mesesorozat egy kíváncsi fiatal lámáról, aki messzi földről érkezett hozzánk, és rácsodálkozik, hogy a világ nem csak mozdulatokból, hanem szavakból is áll. Lovasné Kozma Anikó mesesorozatát Kassai Kata meséli el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát minden hétköznap este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
5: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
1: Műsorajánlót hallottatok. A kismutató a hetesen, a nagymutató pedig a 12-esen pihen, ami azt jelenti, hogy reggel 7 óra van. Halihó gyerekek! Indul a mesés reggel! Versek, mesék, mondókák, pörgős ritmusok és vidám dallamok várnak rátok ma is. Hallgassátok a Csukás Mese Rádiót, ahol csak úgy repül az idő, hiszen jó a társaság. Mesés reggelt mindenkinek! Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
6: Énekeljetek velem, hogy a hangunkat még hetet-hét határon túl is hallják.

0: Sziasztok, gyerekek! Én Nyári Darinka vagyok, és most én mesélek nektek. Bálint Ágnes, sárga dinnye, görög dinnye. A dinnyés bácsi Hajnék szomszédságában lakott feleségével, Terus nénivel. Szép házuk volt üvegverandával, ahol a jégvirágos ablak mögött egész télen piroslott a muskátlik virága. Papagájaik is voltak. Hajné és hugocskája Rita gyakran átlátogatott hozzájuk, hogy megcsodálják a virágok közt röpködő madarakat. Terus néni ilyenkor dinnye befőttel kínálta a kislányokat. Nagyon szerették a cukorszirupban eltett dinnye édes sárga kockáit és a befőtt sűrű levét. Olyan volt ez, mint a méz. Tavasz felé csodálkozva látták, hogy az üveges veranda párkányán véges végig tejfölös poharak sorakoznak. Mindegyikben föld volt. Mi lesz ebből? Kíváncsiskodtak a kislányok. Homokpogácsa? A dinnyés bácsi nevetett. Nem homokpogácsa, hanem dinnye palánta. Minden pohárba dinnye magot ültettem. Nem sokára ki kell. Csak ugyan mire legközelebb átlátogattak, már minden tejfölös pohárban zöldelt egy-egy kis növényke. Fényes kerek levelű dinnye palánta. Hogyan fér majd el a dinnye ebben a pohárban? Aggodalmoskodott Hajni. A dinnyés bácsi megnyugtatta. Addigra már sehol sem lesz pohár, mihelyt elmúlik az éjszakai fagyok ideje, kiültetjük a palántákat a kertbe. A ház mögött nagy kert volt, és ezt a kertet a dinnyés bácsi elejétől a végéig felásta. Nem volt benne sem homokozó, sem hinta, pázsit sem volt, csak szépen elgerepjézett, porhanyós föld. Mikor fölmelegedett az idő, ebbe a földbe kerültek a dinnyepalánták, jó messzire egymástól.
1: Szegények így nem tudnak beszélgetni,
0: sajnálkozott Rita. Hajni kinevette.
1: Ó, te kis buta, a növények nem beszélgetnek.
2: Legalábbis nem úgy, ahogy mi,
0: mondta dinnyés bácsi. Minden esetre szeretik egymás társaságát annyi szent, és meglátjátok, pár hét múlva egészen közel kerülnek egymáshoz. A jó idő beálltával a kislányok már nem jártak át olyan sűrűn dinnyés bácsiékhoz, mint télen. Óvoda után egész estig a kertben játszottak, hintáztak, pancsoltak. A kerítés lécei között átláttak a szomszéd kertbe, ahol a kis dinnye palánták már megnőttek, hosszú indákat növesztettek, sok fodros-bodros levelet, és úgy befutották a kert minden talpalatnyi helyét, hogy a földet nem is lehetett látni. Nyáron 3 hétre bezárták az óvodát, az óvonénik szabadságra mentek, a termeket kifestették. Erre a 3 hétre Hajnék szülei is szabadságot vettek ki. Elutaztak ahhoz a nagymamájukhoz, amelyik a Velencei tónál lakott, és minden nap strandra jártak. Lebarnultak, megnőttek, valamelyest úszni is megtanultak. Mikor letelt a szabadság, hazautaztak. Tikkasztó meleg volt, a kislányok egész úton szenvedtek a szomjúságtól. Ittak ugyan szörpöket, fagylaltoztak is, de egyre szomjasabbak lettek.
1: Már azt hittem, soha nem érünk haza,
0: panaszkodott édesanyjuk Terus néninek, aki az ablakból nézte megérkezésüket.
2: Látta, milyen fáradt, elcsikázott a két gyerek, de még a szülők is.
1: Tudok én erre orvosságot,
0: mondta mosolyogva. 4 jéghideg sárga dinnyét hozott nekik, mindegyiknek egyet-egyet.
1: Látjátok?
0: Mutatta a kislányoknak. Ez lett abból a magból, amit a tejfölös pohárba ültettünk. Hajnit és Ritát csak az érdekelte, hogy minél előbb ehessenek a dinnyéből. Alig várták, hogy édesapjuk fölszeletelje. Édes volt, mint a méz, illatos, zamatos.
1: Ilyen finomat még életemben nem ettem,
0: mondta Hajni.
2: Rita csak bólogatott, mert sajnálta az időt a beszédre, mikor dinnyét ehetett.
0: Mikor azonban pár hét múlva a dinnyés bácsi egy hatalmas görög dinnyét hozott nekik, és megkóstoltatta velük a léket, kijelentették, hogy ez még a sárga dinnyénél is finomabb. Szinte itták, szürcsölték az édes dinnyelét. Azután egy-egy nagy szelet dinnyével kiültek a terasz lépcsőre. Azonnal megjelent egy darázs. Izgatott zsongással keringett körülöttük.
1: Dinnyét akar enni,
0: mondta Rita.
2: Hajni nevetett. Tudja, mi a jó?
0: Egy darabka dinnyét letettek a lépcső szélére, és nézték, hogy lakmározik belőle a darázs. Azután azt figyelték, hogyan tisztálkodik. Sorra törölte mind a 6 lábát, csápjait, szárnyait, s mikor már elégedett volt saját magával, elrepült.
1: Az a baj, hogy nekünk is meg kell mosdanunk,
0: sóhajtott Hajni. Minden ujja ragadt.
1: és bár a dinnyelvés után nem csak mosdaniuk, hanem zuhanyozniuk is kellett, hónapok múlva is fölcsillant a szemük, ha eszükbe jutott a nyár első görög dinnyéje.
3: Csukásmese rádió. Reggeli kacagásokra fel. A nap már mosolyog rátok, ideje elindulni az új kalandok felé. Csukásmese rádió. Rádió egyfejűeknek.
4: Táncolva kell átmenni a létszalat, ugye nem szaladunk, nem bujkálunk. Figyelem, egy koreográfiát nyomó. Bármilyet, ami neked tetszik. Otthon lehet seprűnyéllel. Tedd a két székre, valami menj át. Próbálj ki te is. És hátra. Húzd be a fejed. Hopp. Hát ez nagyon egyszerű volt, ugye?
5: Mindenki őrült limbo.
4: Próbáljuk egy picit lejjebb. Hát, hogyha ez már nem megy neki. Na figyelj, más táncot próbálj. Melegítsd be a derekadat.
5: Van még egy pár hely, te is befér.
4: Ha ott van tesó, tartsam meg a karján neked. Azaz, bújjál! Nagyon jó, hát ez még neked is ment. Ez még nekem is menne, na de majd ez. Hajrá!
5: Na ki lesz a sztár?
4: Tapsolnék, ha tudnék neked, de nem tudom. Na tapsol ő magának, hajrá! De sikerül, gyerünk, ha nagyon húzza az időt, szerintem nem mer átmenni. Még ez is ment. Kedves segítőm, gyegyük lejjebb. Na figyelj, itt már a szülőket nem nézzük, bárhogy mehetnek. Jó, a gyerekek még próbálkoznak, főleg a kisebbek. Ha nem megy hátrafele, próbáld oldalról. Ó, hát neki még ment, nagyon ügyes. De akkor mutassunk egy oldalast is, jó? Hogy a szülőket se hozzuk kellemetlen helyzetbe, hogy nem tudják. Nagyon profi. Ez az. Csak ment ez. Hát nagyon-nagyon ügyes voltál, Ildi, és nagyon köszönjük a segítségedet.
6: Sziasztok! Réka vagyok, és rajongok a találós kérdésekért. Tréfásak, és jól megdolgoztatják az agyunkat. A mai furfangos kérdés így hangzik. Tóvizében lépeget, békák veszedelme. Békát fog és messze néz, fél lábon merengve. A horgász szokott hosszú szárú gumicsizmában lépegetni a tóba, nem? Nem jó irányba gondolkodom, azt mondjátok? Ti mire gondoltok? Igen, igen, nagyon okosak vagytok. Egy horgász nem békát fog. Jól mondtátok. Ez nem lehet más, csak a gólya. Örülök, hogy ma is együtt találgattatok velem.
3: Ez a Mesés reggel. Csukásmese rádió. Rádió egyfejűeknek.
7: A négy fortélyos testvér. Hol volt, hol nem volt? Volt egy szegény özvegy ember, aki magára maradt négy fiával. Mikor a fiúk felnőttek, az apjuk elküldte őket világot látni, meg valami mesterséget tanulni. Nem kellett őket noszogatni, mindegyikben égett a kalandvágy, hogy szerencsét próbálhasson. El is indultak együtt négyen, ám nem telt bele sok, már is egy keresztúthoz érkeztek. Akkor azt mondja a legnagyobb. Na, most el kell szakadnunk egymástól. Mindenki más irányba, egyedül induljon el. Négy év múlva itt találkozunk, meglátjuk majd ki mire vitte. Kezet fogtak rá legények, majd elindultak a négy égtáj felé. Legidősebb észak felé ment, és nem sokára összetalálkozott egy emberrel. Hát te meg mi járatban erre? Kérdezte tőle az idegen. Én bizony mesterséget keresek magamnak. Majd én kitanítalak. Olyan ügyes tolvaj lehetsz, hogy csak gondolnod kell valamire, és már is a zsebedben lesz. Fiú először húzta a száját, mégis milyen foglalkozás a tolvajlás, de végül beleegyezett. Közben a második fiú délnek ment, és kisvártatva ő is szembe találkozott egy emberrel. Mi járatban erre, fiam? Mesterséget szeretnék tanulni, válaszolta a második testvér. Na, akkor jó emberbe botlottál. olyan csillagászt faragok belőled, hogy ezentúl senki nem bújhat el előled. Így is történt, és mikor kitanulta a mesterséget, egy messzelátót kapott útra valóul. Eközben a harmadik fiú kelet felé ment, és egy vadásszal találkozott. Beállt hozzá segítőnek, és csak hamar jobb vadász lett belőle, mint mestere. Mikor továbbállt, egy puskát kapott ajándékba. A negyedik fiú nyugat felé ment, és őt egy szabóval hozta össze a sors. Inasnak szegődött hozzá, és mikor kitanulta a szabásvarrás minden fortéját, egy tűt kapott az öreg szabótól. Ahogy letelt a négy esztendő, mind a négy testvér ott állt a keresztútnál, kiki a maga tudományával. Elhatározták, hogy hazamennek, és bemutatják apjuknak, mihez értenek. Hogy örült az apjuk, mikor meglátta őket? És meséljetek, derék ember lett belőletek? Kérdezte a szegény ember. Azok sorjában elmesélték, hogy telt a négy év. Mikor befejezték, az öreg kitalálta, hogy tehetné próbára őket. Kimentek az udvarra, és az öreg rámutatott egy fára. Na, azt mondd meg nekem, hány tojás van a szarka fészkében? Csillagász elővette a távcsövet, és megszámolta. 5. Akkor a legidősebb fiúhoz fordult. Hozd le nekem őket, úgy, hogy senki, de még a rajtuk ülő madár se vegye észre. A fiú óvatosan, hangtalanul felmászott a fára, és egy szempillantás alatt észrevétlenül kilopta a szarka alól a tojásokat. Édesapja fogta az 5 tojást, és letette őket a fa alatt álló asztalra. Majd odaszólt a harmadikhoz. Na most te következel. Lőd le őket egy lövéssel. A fiú egy mozdulattal eltüntette az összeset. Most az utolsó fiún volt a sor. Vard össze a tojásokat, de a csibéknek egy hajuk szála sem görbülhet meg. És a fiú éppen így tett, majd mikor végzett, a tolvajbátyja visszatette őket a fészekbe. A szegény ember nagyon büszke volt a fiaira. Mindegyik alaposan kitanulta a választott mesterséget. Így érdekeltek ezután 5 a szülői házban. Aztán egy napon nagy veszedelem történt. A 7 fejű sárkány betört az országba, és elrabolta a szépséges királynőt. A király kihirdette, hogy bőségesen megjutalmazza azt, aki megmenti édeslányát. Nagy hír hallatán a testvérek összedugták a fejüket, és közben a második, a mindent látó távcsövével megkereste a király kisasszony. Meg is találta. A végtelen tenger közepén egy sziklánra boskodott. Ha nekünk nem sikerül, ugyan kinek? Menjünk hát, s keressük meg! Azzal útnak indult a 4 testvér a palotába, hogy egy hajót kérjenek a királytól, amivel szerencsét próbálhatnak. Amint megkapták a hajót, a fiúk elindultak a sziget felé. Mikor már a közelében jártak, a vadász megpróbálta lelőni puskájával a sárkányt, ám félt, hogy elhibázza, s a királylány épsége bánja. Ezért közelebb vitorláztak a parthoz, és a legidősebbik ellopta az alvó sárkány mellől a királylány, miközben a fenevad csak horkolt. Na, ez könnyen ment. Ám miközben hazafelé úsztak, a sárkány felébredt, és egy-kettőre utolérte őket. Száncsapásaival akkora hullámokat keltett, hogy majdnem mind a vízbe estek. A vadásznak sikerült megcélozni az állatot, és egy pillanat múlva már holtan zuhant a levegőben. A sárkány teste épp a hajóra esett, és darabokra szaglatta. Néhány deszkát sikerült megmenteniük. A legkisebbik testvér pedig tűvel és cérnával egy tutajt eszkábált nekik. Ezután már könnyen hazavesztek. Mikor megérkeztek, azt mondta a király. Állom a szavamat, egyik őtök megkaphatja a lányomat. Ám a testvérek nem tudtak megegyezni, és mivel igen szerették egymást, a királylány helyett a birodalmat választották.
3: Jó reggelt, hétalvók! Hasatokra süt a nap. Sok barát és meg annyi kaland vár ma rátok. Fedezzetek fel ma is sok csodát. Ez a Mesés reggel, itt a Csukás Mese Rádióban. Rádió egyfejűeknek.
8: Sziasztok, Tokár Zita vagyok, 10 éves, és hoztam egy rövid, de vicces kis verset, hallgassátok szeretettel. Tankósi a Tókároly, Pinty és Ponty. Volt egyszer egy ponty, úszott, mint a Pinty. Volt egyszer egy Pinty, repült, mint a Ponty. Együtt mentek, úsztak, szálltak, mendegéltek, tehát még most is mendegélnek, ha kelő napsugárban útjuk végén nem értek. Elől ment a Ponty, úszott, mint a Pinty. Utána a Pinty, repült, mint a Ponty.
3: Csukás Mese Rádió.
9: Farkas Tünde Zsuzsanna, Jankó és Piroska. Aki elmeséli nektek, Mahó Andrea.
10: Egyszer régen volt egy erdő, az erdőben pedig egy varázscsóka, Jankó. Jankónak az volt a képessége, hogy mindenkinek megmutatta a szerelmét. Aki csukott szemmel elé állt, azt Jankó megcsókolta, és amikor kinyitotta a szemét, akkor a szerelmét látta. De Jankó nem szerette a munkáját. Ő ember akart lenni. Egyszer összetalálkozott egy szegény koldussal, aki tűzifát szedett a szamarával. Jankónak támadt egy remek ötlete. Te szegény ember! Mit szólnál, ha neked adnám a varázserőmet? Jankó, miért adnád azt nekem? Hogy ember lehessek végre, te pedig varázslatos csóka lehetnél. Ezen a szegény ember elgondolkozott. Végre elmehetne ebből az erdőből, és meggazdagodhatna a varázslásból. Igazi gazdag csóka lehetne belőle. Beleegyezett. Jankó átadta neki a varázserejét, és testet cseréltett. Ekkor Jankó a szegény ember kabátjában valami furcsa izgés mozgást érzett. Kivette a kabátjából a zavaró dolgot, és a szerelmét látta, Piroskát. Ő volt az a csókalány, akivel réges-régen együtt jártak az állatiskolába. Jankó meggondolta magát. Változtass engem vissza csókává, te meg újra ember lehetsz, gazdag ember. Ha már egyszer ember akartál lenni, legyél ember. Azzal hús, elröppen. Mit volt mit tenni, Jankó a szegény ember házába ment a szamárral. Elbúcsúzott Piroskától. Mikor kitavaszodott, egy fecske Jankó házához sietett. Jankó, Piroska bajban van, nagyon-nagyon rosszul van, kiáltotta a fecske. Jankó gyorsan oda sietett a bükkfához, ami régen az ő háza volt. Mikor odaért, ott találta Piroskát. Jankó tudta, hogy már nincs varázsereje, de akkor is lecsukta Piroska szemét, és megcsókolta. Mikor Piroska kinyitotta a szemét, a szerelmét látta, Jankót. De azt is látta, hogy már nem ember, hanem csóka. Újra megcsókolták egymást, és boldogan éltek, amíg meg nem haltak.
9: A Jankó és Piroska
3: mesés reggelt. Ez a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
11: Sziasztok, Pesteritz Dóri vagyok, és most következzen egy kis

0: Ezt a mesét én is nagyon szeretem. Gyere, hallgassuk együtt!
1: Miklós Erika vagyok, és egy csodás mesét hoztam nektek mára. Mesék a Velencei tóról, mese antológiából, Fésű Ella és Fésű Nándor, az Ingókő meséje című mesét. Egyszer volt, hol nem volt, túl a városon, túl a tavon volt egyszer egy szikla, de nem akármilyen kőhalom, mintha billenne jobbra, mintha billenne balra. Ám az évmilliók alatt mégse vesztette el soha egyensúlyát. Őrzi a velencei tavat és élővilágát. Történt egyszer, hogy egy mellé hullott magból csemete, majd jókor a fa lett. Régen történt ilyen, a kőtömb csendesen aludta álmát. Az árnyas lombkoronába azonban beköltözött egy cinkepár. Tavasszal aztán fészket raktak, és kikelt 5 kis fióka. Csaptak aztán olyan lármát, hogy az ingókő is felneszelt évmilliós álmából. Mi ez a lárma, mi ez a csatazaj? Tán újra itt az agazember? Zsörtölődött a gránit szikla. Milyen ember? Itt? Hol? Jaj, a kicsinkém, jaj, a fészkem! Csipogta ilyetten a cinkemama, és elcsendesítette fiókáit. Füleltek még egy darabig, de a szikla csak hamar rájött, hogy a lárma bizony éppen a cinkék fészkéből hallatszik. Álmosan billent egyet, mintha bizony ki tudna billenni egyensúlyából. Már aludt volna vissza, amikor cinkemama ráült. Ne haragudjon, kedves szikla! Azt hiszem, a fiókáimra ébredt fel. Igazán sajnálom. De most muszáj mennem eleségért, mert ha éhesek, újra vadul csiripelnek. Viszont most úgy megijesztett, félek itt hagyni őket. Mit szólna, ha szóval tartaná őket? Amíg mesél, nem kiabálnak. Én pedig térülök, fordulok. Azzal elreppent. De hát... esett kétségbe az ingókő, de a madárka már messze járt. A fiókák kíváncsian pislogtak ki a fészekből. A szikla álmosan igazgatta meg zuzmóit. Jól nézek ki. Itt maradtam fióka csősznek, dohogta. Miről meséljek hát nektek? Aki annyi millió éves, mint én, látott már egy-két dolgot. Igaz, madárcsősz még nem voltam. Valami izgalmasat? Csiripelték egyként a fiókák. A szikla gondterhelten kutatott emlékeiben. Eszébe jutott Szinán, pasa nagyvezír, félelmetes 25 000-es serege, melyet a maroknyi hős magyar sereg Nádasdy Ferenc vezetésével megállított. Vagy meséljen arról, hogy hányszor száradt ki már majdnem az ide látszó velencei tó? Ezt mindjárt el is vetette, nem kell, hogy ideje korán féljenek a csöpségek az ember pusztító felelőtlenségétől. Hát akkor mi legyen? Eszébe jutott élet egyik legszebb pillanata, mikor Móga, maga a híres Móga János állt rendíthetetlenül rajta, hogy belássa a területet. Így hát úgy döntött, hogy róla fog mesélni. De hol is kezdjem, gondolkozott a kő. Egyszer régen, nagyon régen, sok-sok emberöltővel ezelőtt történt, hogy mi történt egyszer? Csipogták a kismadarak egymást túl harsogva. Hát ezt mesélném el, de csak akkor, ha csendben lesztek, ripakodott rájuk az ingókő. A szikla elgondolkodva hümmögött. Lelki szemei előtt újra 1848-ban volt. Kellemes őszi napfény fürdette pákozdot és

0: a Velencei tavat. Valami különös rezgés járt át a környéket, nagy dolgok készültek, olyan nagyok, amelyek ritkán adatnak meg még egy szikla életében is. Azon a nyáron sok minden történt. Fényes hintók jöttek-mentek a Budai úton, amely innen nem messze van. Ott, ahol ma is sok autó jár. Minket itt az erdőben azt hittük, a világ zaja sosem ér utol. Ám mire őszbe fordult az idő, minden megváltozott. A békés mindennapjainkba egyre több fegyveres katona érkezett. Tábort ütöttek itt a Velencei hegységben. Lovakkal, ágyukkal, sátrakkal. Ma csinálsz nekünk sátrat? Csiporogta bele az egyik kis cinke. Az ingókő olyan morcosan nézett, hogy a kis fiókának torkának adta szó. Nem, nem csinálok sátrat. Micsoda képtelen ötlet. Ki hallott már olyat, hogy egy ingókő sátrat állít? Morogta az uzmója alatt. Ha akartok mesét, csend legyen! A hatás kedvéért megvárta, míg a fészkelődést is abba hagyták a kicsik, majd így folytatta. Szeptember 28-án a sukorói templom harangja úgy kongott, hogy mi is hallottuk. Haditanácsra szólította a magyar hadsereg vezetőit. A szarkák vitték, hozták nekem a híreket. Tudta minden állat, ha egy csata lesz, bújni kell. A mennydörgő botjuk nem kimér senkit sem. A durranó kosaruk úgy szórja a köveket, hogy ott kráter keletkezik maga alá gyűrve növényt, állatot, embert. Aztán délutánra olyan csend lett, mint vihar előtt a tó felett. Láttátok már a Velencei tavat olyankor? Kérdezte felvonzuzmóval a kő. A cinkék csak bólintani mertek. Rövid kis életükben épp egy hete volt az első égzengés. Úgy érezték, hogy eljött a világ vége. A távoli nádas felől abba maradt a békák kuruttyolása, a náderigók vidám csivitelése. Aztán szél kerekedett, és a látóhatáron feltűntek a fekete fellegek. A fészek sarkából látták, hogy a tószíne is megváltozott, szinte zöld lett, és olyan tarajossá vált a felszíne, mint a falusi rokonnak, a kakasnak a legszebb éke. A szél végig süvített a környéken, a nád meghajlott, a fák megborzongtak, tölgyfájuk alatt a vaddisznó család kis csíkoskái épp úgy remegve bújtak össze, mint ők. Még jó, hogy a mama itthon volt, szárnya alá bebújhattak. Borzongva gondoltak erre a napra, kicsik. Mindannyian tudtuk, hogy fontos csatára készülnek az emberek. Megérzi az erdő és a nádas népe, hogy most nem holmi vadászat lesz, hanem sorsfordító összecsapás. Itt az én fensíkom volt az egyik legfontosabb táborhely. Az altábor nagyúr épp az én szikla hátamat nézte ki, hogy innen nézze a csatát a gukkerjával. Az ingókő elégedetten zsebelte be az elismerő csipogást. Szeretett erre a pillanatra emlékezni. Soha olyan fontosnak nem érezte magát, mint mikor Móga János elégedetten állt megingathatatlan hátán. Nem volt olyan földrengés, amely valaha is kimozdította volna furcsa alakjából, mely olyan, mint egy óriás eldobott dobókockája lenne, mely a többi szikla közé szorult. A tó túlpartján Pelczer Mór serege várakozott, mindenki várta, hogy megérkezzen Jelasics, a gaz. Hajnal hasadtával minden állatot figyelmeztettek a hírvivő rigók, hogy bújjon elő mindenki. Szájról szájra, csőrről csőre ment a hír. Még a Velencei-tó összes pici szélhajtó küsze is elbújt az iszabban. Nem volt olyan kócsag, aki kimerte volna dugni a nádasból a csőrét. Mindenki feszülten várt. Egy 8000 főnyi sereg meg is indult a nap első sugaraival. Úgy tűnt, hogy a horvát bán terve az, hogy a nádasba szorítsa be a mieinket. Ám az altábor nagyúr innen a magaslatról hamar átlátott a szitán. Gujori Hár nemzetőrei Pátkáról indulva ugyan kiszorultak, de a jobb szárny sikeresen vette az akadályt. Repültek a golyók, csattogtak a kardok, vágtáztak a lovak, olyan hangzavart volt, hogy tán az egész ország hallotta. A fülemet éppen csak megütötte a déli harangszó, amikor 20 000 katonáját indította Jelasics a közép és bal szárny ellen. Ebbe a főcsapás irányba esett bele épp ez a hely. A kis cinkék lélegzett visszafojtva várták a folytatást. Az ingókő nagyot sóhajtott, majd kisvártatva folytatta. A tüzérségi párbaj órákon át tartott. Akkorákat durrantak a kosarak, hogy mindegyikbe beleremegtem. Azt hittem, eltalál valamelyik majd, és mint az évbilióknak nem sikerült, most fogok szétkurulni, mint a játékkockák. Újra és újra rohamra vezényelte csapatait Jelasics, de kitartottunk. Egy távoli lövedék épp felénk száguldott, amikor szeretett vezérem a Budai utat kémlelte. Nem vette észre. Minden előmmel arra koncentráltam, hogy csak egy kicsit billenje, csak épp egy kicsit inogjak, hogy el ne találja. Hiába a nevem ingókő, én bizony nem tudtam megmozdulni. ám ekkor honnan nem egy cinke ősötök rászállt Móga vállára. Félretéve minden félelmét az emberektől, a tábornok vállára ült, aki erre úgy megijedt, hogy megbillent és elcsúszott. Így aztán épp a füle mellett zúgott el a golyó. Komolyan, komolyan a mi ősünk? Verdestek örömükben a kis cinkék. Csak úgy dagadt kis begyük a büszkeségtől. A szikla mosolygott. Igaz, hogy a cinke erre járt, de hát neki kellett a kis madarat Móga úr vállára vezényelni, úgy félt az embertől, hogy remegett minden tolla, de nem akarta elrontani a kis cinkék örömét, hagyd legyenek büszkék, hogy az ő ősük volt a hős. Jelas is délutára belátta, hogy nem tudja legyőzni a magyarokat, letette a fegyvert Móga János előtt. A fegyverszünet megkötése után olyan gyorsan eltűnt, ahogy jött. A madárhívők még egy darabig figyelték, ahogy átvágtat a seregével Árkon-Bokron, és Bécsig menekül. Utólag persze könnyű okosnak lenni, hogy a gazt jól el kellett volna páholni, nem futni hagyni, dörmögte az ingókő, újra csend honolt a tájon. A sebesülteket, halottakat elvitték, a sátrakat összeszedték, és elvonult a hadsereg. A magyarok a csatát megnyerték, és az már egy másik mese lenne, egy sokkal szomorúbb, hogy a háborút miért nem nyerték meg. Látom, most elkeseredtetek. Ugyan? A hősök példája itt maradt, emlékükre minden évben összegyűlnek itt a Velencei tó partján. Majd, ha kinőtt az összes tollatok, átrepülhettek megnézni. A kis cinkék csendesen elmélkedtek a hallottakon. Most nem csipogtak, mint a csata legizgalmasabb pillanataiban. Képzeletben ők is hősök voltak, mint az a hajdani cinke. Szentül elhatározták, hogy amint tolluk lesz, pákozdig repülnek. Tám majd ott építik meg a jövő tavasszal a fészüket is. Aztán ők is elmesélik fiókáiknak a történetet, hogy hogyan mentette meg ősük a Magyar Honvédség altábornagyát. Egyszerre csak ismerős szánysóhogást hallottak, az izgalmas történet alatt el is felejtették, hogy éhesek, mint mindig. Mire a mama leszállt, egyszerre kezdtek el kiabálni. A hangzavarban szegény cinke mama csak a fejét kapkodta. Nem is értette, hogy miféle kosarakról, égzengésről, hősökről csipognak a kicsinyei. Úgy hallom, jól szórakoztak, nevetett vidáma, miután a kukacokat a kicsik csőrébe rakta, és így egy pillanatra mégiscsak csend lett. Köszönöm szépen, hogy vigyázott a madárkáimra. Remélem, nem fárasztották el nagyon az apróságok. Tudom, kicsit hangosak tudnak lenni. Ugyan, azt hiszem, kellemes napot töltöttünk együtt, mosolygott az ingókő. Meséltem nekik a régi szép időkről. Máskor is az ingókő vigyázzon ránk, mami, csipogtak két falat között a fiókák. Szívesen megteszem. Azt hiszem, még pár millió évet itt leszek, döcögött a szikla. A délutáni napfény kellemesen tűzött a sziklára, a hosszú nap után jó volt a zuzmóit a fényben megfürözteni. Álmosan, de boldogan tért nyugovóra a pákozdi fennsík tetején. Egyszer, ha ti is arra jártok, hallgassátok meg a meséjét.
1: Csukás Mese Rádió. Csodás napra virrattunk. Legyen szép a reggeletek. Emlékezzetek arra, hogy minden nap egy új lap a történetetekben. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Móra Ferenc, a Gavallér zsiráf, aki elmeséli nektek Horváth Teri.
1: Bálba készült a zsiráf, haja-haj, dinárom, leges-legszebb ő akart lenni minden áron. Daliás a termete, csak a lába görbe, kedvetelten vigyorog bele a tükörbe, pörögjön a sarkantyú, guruljon a tallér, nincs hetet-hét faluban több ilyen gavallér. Az állatkert lakóit sorba megigézi, fóka, medve, elefánt csodálkozva nézi. Világlátott papagáj szundít a faormán, az rikoltoz lecsupán csúfolódó formán.
2: Hosszú nyakú rövidész, nem vagy te gavallér, hosszú nyakat kicsit ér, ha nincs rajta gallér.
1: Elszégyelli magát a hosszú nyakú állat, felköti a bocskorát, s a városba vágtat. Bedugja a fejét egy divatárus boltba, tátott szájon rámered, főnök, inas szolga. Uraságod mit akar?
3: Terem egy gallér, azzal lesz belőlem divatos gavallér.
1: Van itt 1000 millió hajladoz a boltos, három segéd hatfelé s katujáért futkos.
2: Asztalra áll az egyik a másik létrára, így próbálják a gallért a zsiráf nyakára.
1: De erre a nyakra mind alacsony a gallér.
3: Jaj, nem is lesz belőle világszép gavallér.
1: Segítettek a baján végre, móddal, okkal.
2: Ha egy gallér nem akadt, betakarták sokkal.
1: Egy végtében 10 tucat férte éppen rajta, gömbölyített, kihajtott mindenféle fajta, lapos, magas, alacsony, tarka-barka gallér, nem is volt több a bálon ilyen szép gavallér.
0: A Gavallér zsiráf című mesét hallottátok.
4: Mesés reggelt! Ideje felkelni! Hasatokra süt a nap! Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Sziasztok, én Fodor Imre vagyok, a Duna csatorna műsorvezetője, és azt kívánom nektek, hogy legyen szuper a nyaratok, érezzétek nagyon jól magatokat, fürödjetek, fagyizzatok, bringázzatok, kiránduljatok nagyon sokat, és mielőtt lefeküdnétek, hallgassátok a Csukás Meserádiót, hogy az esték is szépek legyenek.
1: Csukás István pompom meséi, civakodó cipőikrek, aki elmeséli nektek, Balázs Klári. Pompom ült egy ágon, egy szép hosszú ágon, és várta Picúrt. Hogy kicsoda Pompom? Hogy nem ismeritek? Ó, igazán senki se ismeri. Egyszer ilyen, egyszer olyan. Most milyen? Most olyan, mint egy szőrsapka, egy faágon gubbasztó szőrsapka. Végre jött Picúr, de olyan furcsán jött, mintha még a szokásosnál is lassabban jönne, és mintha bicegne egy kicsit. Pompom türelmetlenül várta, hogy Picúr oda bicegjen a fa alá, majd mikor végre odaért, nagyot köszönt neki. Szia, Picúr! Már azt hittem, sose érsz ide. Mi van veled? Picúr sértődött, és neheztelő hangon szólt Pompomnak. Szia! Nem látsz semmit? Nem veszel észre semmit? Pompom nem értette, hogy mi baja van Picúrnak. Azt meg egyáltalán nem értette, hogy miért van megsértődve. Minden esetre gyorsan válaszolt, nehogy még tovább mérgesedjen ez a helyzet. De, láttalak. És észrevettem, hogy lassan jössz, meg azt is észrevettem, hogy bicegsz egy kicsit. De Picúr még mindig durcásan kérdezte. És más nem vettél észre? Semmi mást. Pompom tekergett az ágon, meg lelapult, és törte a fejét, hogy mit nem vett észre, de nem látott semmit, nem jutott eszébe semmi. Picúr perdült egyet a sarkán, meg illegett és billegett, majd újra felszólt az ágra. Na, még most sem? Pompom tanástalanul ráncolta a homlokát, széttárta a karját, meresztette a szemét, de minden hiába. Végül feladta. Szabad a gazda? Mondd meg! Picúr toppantott egyet, s mérgesen nézett Pompomra, pedig majd kiszúrta a szemed, és ezért forogtam, és ezért billegtem. Tegnap volt a születésnapom, és ezt a gyönyörű cipőt kaptam ajándékba, és te észre se vetted, és rá se füttyentettél, még azt sem mondtad, hogy ó, vagy hűha, vagy hogy na hát, Pompom elszégyelte magát, ne haragudj. Ma nagyon vaksi vagyok, de most már látom, és igazán gyönyörű, és fütty, milyen gyönyörű, és ó, be gyönyörű, és hű, de szép, és na hát, hogy milyen pompás cipő. Pompom füttyögött, meg ózott, meg hőzött, meg nahátozott, meg ugrált közben az ágon. Picúr lassan megengesztelődött, s rámosolygott Pompomra. Köszönöm, igazán tetszik? Pompom bólogatott. Igazán, de miért bicegsz? Picúr újra elkomorodott, meg felhős lett az arca, és felsóhajtott. Mert szorít, ha állok, akkor semmi baj, de ha megyek, akkor szorít, és azért bicegek. És azért megyek ilyen lassan, mert nem tudom pontosan, hogy melyik szorít. Néha a jobb, néha a bal. Néha meg egyszerre mind a kettő. Pompom felsóhajtott. Hajjaj, néha a jobb, néha a bal. Ez pontosan olyan eset, mint ami a civakodó cipő ikrekkel történt. Picúr abba hagyta a sóhajtozást, kíváncsian kérdezte. Mi történt a civakodó cipő ikrekkel? Pompom pislogott, meg a torkát köszörülte, majd így szólt. Elkísérhetlek? Majd lassan bicegünk, meg csoszogunk, és közben elmesélem. Picúr bólintott. Pompom gyorsan leugrott az ágról, elhelyezkedett Picúr fején, mint egy sapka, és lassan, nagyon lassan bicegtek, meg csoszogtak az iskolába. és senki, de senki nem értette, hogy miért nevetgél Picúr annak ellenére, hogy szorítja a cipő, és senki, de senki se értette, hogy miért hahotázik a sapkája is. Az egész gombóc Arthurral, a dagadt madárral kezdődött, mondta Pompom, és felemelte az ujját. Minden jó történet gombóc Arthurral kezdődik. Vagyis gombóc Arthur megint elnézte a naptárt, s mire elindult volna Afrikában, már lekésett minden járművet. Bánatosan nézett az utolsó hajó után. Lőttek az afrikai utazásnak, mormogta. Ha csak nem úszok odáig. Brrr, hát mi vagyok én? Kacsa, avagy hal, avagy gumicsónak? Nem, nem. Én nem szeretek úszkálni össze-vissza. Így hát, ha mindent meghányok, vetek, mi marad? Maradok én itt a parton, a tél meg jön a nyakamba. Brrr, gombóc Arthurnak bizony szembe kell nézni egy-két dologgal. De nem elég a szembenézés, egy-két apróságot is be kell szereznie télre. Ahogy slattyogott hazafelé, sorra vette, hogy mire van szüksége. Lássuk csak, mi kell a télhez. Kell egy esernyő, arra különösen is már régen fáj a fogam. Azután kell egy csíkos sapka, lehet pöttyös is, úgyse látszik, ha ráesik a hó. Azután kell egy csomó csokoládé, mindegy, hogy milyen mintájú. De hát ez nyáron is kell, meg ősszel is, meg tavasszal is. Meg mi kell még? Ahogy idáig jutott a gondolkodásban, meg a töprengésben, már hult is a havas eső, csupa sár lett az utca, meg locspocs. Ekkor rögtön eszébe jutott gombóc Arthurnak, hogy mi kell télire. Fázósan dörgölte egymáshoz, meg kapkodta a lábát. Ez a locspocs! Szaplathatok ebbe a hideg latyakba, mivel én az utóbbi időben csak gyalog járok, világos, hogy feltétlenül kell egy pár cipő. De előbb még megvette az esernyőt, meg a sapkát, meg a sálat, s mikor már fent jó melege volt, elindult, hogy a lábára is vegyen valamit. A cipőboltban egy mosolygós eladó fogadta nyájasan. Hogyne, van cipő! Ez itt mind csupa cipő, nincs köztük egy téli kabát se. És van tavalyi nyári cipő, vagyis szandál, van tavaly előtti sárcipő, vagy két éves vászon, vagy 10 éves valódi műanyag talpú. Nekem téli kell, morogta gombóc Arthur. Akkora nem számít. Az eladó tovább mosolygott. Nem lehetett zavarba hozni, van téli is, éppen egy pár. Ezt még nem tudtam eddig senkinek se eladni. Már szinte a szívemhez nőtt, de amint látom, uraságodnak éppen egy pár lába van, melegen tudom ajánlani. És nézze csak, milyen szép pöttyös cipő, illik a sapkához. Gombóc Arthur azonnal megvette a pöttyös cipőt, felhúzta a lábára, és elégedetten elindult haza. Most már nem fázott se alul, se felül, se oldalt, se középen. Otthon szépen elrakott mindent, az esernyőtartóba, a sapkát és a sálat a fogasra, a cipőt meg az ágy két végébe. Ide teszem a balt, ide meg a jobbot, hogy nehogy összekeverjem őket. Ez a bal, ez a jobb. Lefeküdt a nagy bevásárlás után, s rögtön elaludt. Ekkor megszólalt az egyik cipő gúnyosan. Na, most magad is hallhattad, te csámpás, hogy én vagyok a jobb. A másik cipő tátogott, meg hápogott mérgében. Mindjárt megpukkadok, meg szétrepedek. Még hogy te vagy a jobb, te tyúkszemdörzsölő, te kaptafa pusztító. Azonnal odament, és dühösen elrugdosta helyéről a jobb cipőt. Most én vagyok a jobb, meg az erősebb is. A jobb cipő éppen vissza akart vágni, amikor gombóc Arthur egy nagyot horkantott és felébredt. Ugyanis éppen azt álmodta, hogy elfelejtett csokoládét venni. Ennek a felesett réfa. A nagy éhezéstől már mindent elfelejtek. Már olyan lyukas az eszem, mint az ementáli sajt. Azonnal vásárolnom kell egy csomó csokoládét. Sietve beledugta a lábát, először az egyik cipőbe, azután a másikba, nyakába csavarta a sálat, fejébe csapta a sapkát, kinyitotta az esernyőt és kirohant. Rohanás közben érezte, hogy valami furcsa van a lábával. Lassított, hogy jobban megfigyelje, mi az a furcsa. Hát az volt a furcsa, hogy mikor jobb lábával lépett, úgy érezte, hogy a ballal lép. Ennyi, motyogta. Lehet, hogy még nem ébredtem fel, vagy nem tudom, hogy melyik a jobb lábam vagy a bal lábam. Épp ezért vezényelni kezdett magának hangosan, mint a katonák. Bal, jobb, bal, jobb. És amikor a balt mondta, a jobb lába lódult előre. Mikor a jobbot mondta, akkor a bal. Megállt, megvakarta a fejét, majd lenézett a lábára. Először a jobbra, másodszor a balra. Hát, ahogy lenézett, különös dolgot látott. Összet volt cserélve a lába. Hűha, motyogta rémülten, összekeveredett a lábam. A bal helyén van a jobb, a jobb helyén meg a bal. De nem elég, hogy össze volt keveredve a lába, hanem az egyik cipő hirtelen meglódult, és nagyot rúgott a másik cipőbe. Jaj, a bokám, nyögte Gombóc Artúr, mivel a lába benne volt a megrúgott cipőben. Erre a másik cipő hátrált egy kicsit, és nekifutásból sarkon akarta rúgni az egyik cipőt. Jaj! Nyögte megint Gombóc Artúr, mivel a lába kiszaladt alóla. Ő meg a földre tottyant. Ahogy ott ült, meg nyögött, látja ám, hogy a két cipő a levegőben is rugdossa egymást. Egyúttal persze Gombóc Artúr bokáját is. Na ebből elég, dühögött meg Gombóc Artúr. Átkozott, civakodó cipők, levelük. Azzal lerúgta a cipőt, és mérgesen bedobta a kukába. Na most rugdossátok egymást, vacak méregzsákok. Majd lenézett fázós lábára, s elcsodálkozott. Jé, most a helyén van mind a kettő. És most már rohant is mezitláb csokoládét venni, csak úgy fröccsent a hólé meg a sár. A kukában egy kis ideig csönd volt, megszeppent a csönd. Majd megszólalt az egyik cipő. Jaj, jaj, mi lesz velünk? Megszólalt a másik is. Itt pusztulunk el a szemetes kukában. Éppen arra ugrált órarugó, gerincű, felpattanó, s meghallotta a siránkozást, meg a sóhajtozást. Kinyitotta a kuka fedelét. Nini, egy pár cipő, mondta. Ti sóhajtasztatok? És miért? Jaj, mondta egyszerre a két cipő, kidobott minket Gombóc Artúr. És miért dobott ki? Talán nyomtátok a tyúk szemét? Veszekedtünk, meg civakodtunk, azért dobott ki. És mind veszekedtetek, és mind civakodtatok? A bal cipő szepegve felelt. Ő azt mondta, hogy ő a jobb. Pedig én is vagyok olyan jó. Órarugóc gerincű felpattanó akkorát nevetett, hogy a cserepek lepotyogtak a háztetőről.
2: Ilyen buta cipőket még nem láttam. Ti vagytok a legostobább cipők a világon.
1: Persze, hogy az egyiket balnak hívják, a másikat meg jobbnak, de ez nem azt jelenti, hogy jobb vagy rosszabb, hanem azt jelenti, hogy melyik oldalon viselnek. Ha-ha-ha-ha, mert különben olyan egyformák vagytok, mint az ikrek, és ha megígéritek, hogy nem fogtok veszekedni, kiszedlek innen benneteket.
2: Ígérjük, ígérjük, mondták a cipőikrek. Órarugó gerincű felpattanó kiszedte őket a kukából, kicsit letörölte róluk a port, a szemetet, és így szólt hozzájuk. Ha nem akarjátok, hogy az egész világ, sőt, az egész kerület rajtatok nevessen, ne civakodjatok különben, arra ment a gazdátok. A cipőikrek megfogadták, hogy soha többé nem civakodnak. Majd futásnak eredtek, s nem sokára utol is érték a mezitláb csattogó gombóc Artúrt. Elébe álltak szépen, mégpedig a jobb láb elé, a bal meg a bal láb elé. Nini, örvendezett gombóc Artúr, ezek az én cipőim. Hát utánam jöttetek? És nem fogtok többé rugdosni? Megcivakodni? Soha! Bocsáss meg, mondták a cipőikrek. Gombóc Artúr belelépett a cipőbe. Érdekes, milyen kényelmes és milyen jó benne a járás, és milyen gyönyörű cipő. A bal is, meg a jobb is. Egyformán mind a kettő. Régen volt ilyen pompás cipőm. Ügyelt is rájuk Gombóc Artúr, esténként kipucolta őket. A cipőikrek pedig vidáman játszadoztak, bújócskáztak a szobában, és soha többé nem civakodtak. Pompom befejezte a mesét, és óvatosan megkérdezte. Nyomja még a cipő a lábad? Picúr vidáman perdült egyet. Már nem nyomja, egyformán kényelmes mind a kettő. Régen volt ilyen pompás cipőm. Majd a toronyórára nézett. Hű, elcsászkáltunk meg, elbicegtük az időt. Elkéstem az iskolából. Futás! És futottak, és szögdeltek, és trappoltak, és ügettek a gyönyörű új cipőben, amir olyan puha, kényelmes, mint a vaj, illetve mint a bársony. Mikor az iskolához értek, Pompom felugrott egy ágra, és Picúr utána szólt. Megvárhatlak? Picúr visszamosolygott a kapuból. Megvárhatsz, és üdvözlöm a cipőikreket. Pompom bazsajogva nézett a becsukódó kapura. Átadom, ha találkozom velük, feltétlenül átadom.
3: Műsorajánló következik. A legjobb meséket és kedvenc dalaidat meghallgathatod a Spotify-on is. Kövesd a Csukásmese Rádiót, böngészd a lejátszási listáinkat, és hallgasd kedvenceid, amikor csak akarod. Csukásmese Rádió a Spotify-on is.
4: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
5: Elrepítünk Meseországba, ami tele van mókával és kacagással, izgalmas titkokkal és meg annyi csodával. A legszebb mesék, a legbájosabb mesehősök, a legkedvesebb történetek. Legyél része a mesék varázsának.
6: Töltsd hasznosan a nyarat, játsz sokat, és persze hallgasd a Csukás Mese Rádiót.
7: Ez a Csukás Mese Rádió!
8: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Műsorajánlót hallottatok.
9: Minden nap egy újabb kaland. Tartsatok a Csukás Mese Rádióval. Ma is.
3: Csukás Mese Rádió.
10: Sziasztok! Rátonyi Kriszta vagyok, a Duna csatorna műsorvezetője. Találós kérdéseket fogok nektek olvasni Nyulász Péter Mi az, ami? Című könyvéből. Tapsi füle, rugó lába, soha nem érsz a nyomába, lakhelye a tarkarét, kedvence a sárgarép. Mi az?
11: Ez a nyuszi.
12: Amit most hallgatsz, az a
13: Csukasz Mesei Rádió.
12: Rádió egyfejűeknek.

0: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Vladimir Szutyejev. Miau és más vidám mesék. Meglepetés a mamának. Elmondja Banner Géza. Március 8-ára a házbeli gyerekek mind készítenek valami ajándékot a mamájuknak, a nővérüknek, meg a nagymamájuknak. És jól viselkednek. Ványa meg én, mi is elhatároztuk, hogy jól fogunk viselkedni, és készítünk valami ajándékot a mamának, de úgy, hogy ő ne tudjon róla. Szóval, legyen meglepetés. Hogy mi legyen a meglepetés, azon sokáig törtük a fejünket, még egy kicsit össze is verekedtünk rajta. De nem nagyon, és mire kigondoltuk, addigra lett egy kis púp a homlokomon, mert Ványa véletlenül nekiütött egy tányért. Milyen ajándékokat készítettünk? Egy teamelegítő babát, új szoknyát vartam neki, meg egy doboz desszertet, és átkötöttük a legszebb szalagommal. Két szemet megkóstoltunk belőle, hogy tudjuk, jó-e. Kiderült, hogy nagyon jó. Ványa meg akart kóstolni még egyet, de én nem engedtem. Aztán minden ajándékot szépen az asztalra tettünk, és vártuk, mikor jön meg a mama. De először nem a mama jött, hanem csapkakutyus, és a hátsó lábára állva kezdett kunyerálni. Éppen erre jött meg a mama, és észrevette az ajándékokat. Nagyon örült, nevetett, összepuszult minket, és azt mondta, hogy egészen különleges, csodálatos gyerekek vagyunk. Pedig igazán nincs bennünk semmi különleges. Olyanok vagyunk, mint a többi gyerek. Inkább a mamánk. Ő a csodálatos.
0: Csukásmese Rádió. Láttatok már szivárványt? Azt mondják, a szivárvány akkor jelenik meg, amikor a nap és az eső összebarátkozik. A nap nagyot mosolyog, az eső pedig apró, csillogó cseppeket szór a levegőbe. És egyszer csak ott ragyog az égen a szivárvány. Piros, narancssárga, sárga, zöld, kék és lila színek sorakoznak egymás mellett, mintha valaki egy hatalmas festőecsettel színes hidat rajzolt volna a felhők közé. Te vajon melyik színt veszed észre először, amikor felnézel az égre? Úgy tűnik, mintha a szivárvány közel lenne. Mégsem lehet megérinteni. Mire odaérnénk, már arrébb is csúszik egy kicsit az égen. Talán ezért olyan varázslatos. Sok mese szól a szivárványról. Vannak, akik szerint egy titkos híd az ég és a föld között. Mások úgy tartják, hogy ahol véget ér, ott kincs lapul. Egyszer én is megláttam egy nagy szivárványt egy nyári zápor után. Sokáig néztem, mert attól valahogy minden vidámabbnak tűnt körülöttem. Olyan közelinek látszott, hogy legszívesebben elindultam volna megkeresni, hol ér földet. Amikor szivárványt látok, mindig eszembe jut, hogy a felhők mögött ott van a napsütés. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Sziasztok! Mili vagyok, és most tőlem hallhattok egy mesét. Fodor Gyöngyi, eperhercegnő. Élt egyszer egy 4 éves kislány, aki az erdőszélen lakott a szüleivel. Nagyon szerette az epret, de sajnos a kertben már mindet leszették, és már nem is termett többször abban az évben. Ezért egyik nap, amikor az anyukája a fürdőszobában mosta a haját, elment szamócát szedni az erdőbe. Ahogy a fák között ballagott, találkozott egy kutyával. Szia, mi a neved? Kérdezte tőle. Néro vagyok, felelte a kutya. És te? Aztán mit csinálsz az erdőben egyedül? Engem Angelának hívnak, és szamócát akarok szedni. Ha van kedved, gyere és kísérj el, ajánlotta Angela, és Néro követte őt, és beszélgettek egymással, amíg oda nem értek a hatalmas szamóca bokrokhoz. A kutya arra gondolt, milyen jó is lenne egy kosárka friss szamóca, mert imádta. Viszont leszedegetni nem igazán tetszett neki, ezért amikor a kislány a bokrokban bújkált, Néro elfutott a házhoz, ahol Angela lakott, magára vette az anyuka ruháját, és várta a kislányt abban a reményben, hogy az összes szamócát meg fogja enni. Amikor a kislány hazaért, észrevette, hogy az anyja másként néz ki, mint általában. Érezte, hogy valami nincs rendben, ezért azt mondta. Drága anyukám, kérlek, hogy azon a becenéven szólíts engem, amit nemrég adtál nekem. Néro egy pillanatig gondolkodott, mit is szoktak mondani az anyukák a kislányaiknak, majd így szólt. Drágaságom, mindig így foglak hívni. Angela megértette, hogy az ott nem az ő anyukája, hiába van rajta a virágmintás nyári ruha, és keservesen sírni kezdett. Néró nagyon elszégyelte magát, bocsánatot kért azért, hogy becsapta, és hogy felvette az anyja ruháját, de szamócát akart enni. Hol van az anyukám? Kérdezte a kislány. Ha jól hallom, éppen a haját szárogatja, felelte a kutya, mire a kislány abba hagyta a sírást, és elszaladt a fürdőszobába. Az anyukája, amint meglátta, magához ölelte. Eper hercegnő, hol jártál? Kérdezte tőle. Nézd, mennyit szedtem, mutatta a teli kosárkát az anyukájának. Csinálnál egy hatalmas tortát? Igen, persze, hogy csinálok. De van valami különleges oka a kérésednek? Igen. Ő itt Néró, a barátom, aki nagyon szereti a szamócát, és a tortával szeretném megköszönni neki, hogy őszinte volt velem. Attól a naptól kezdve Angela és Néró elválaszthatatlan barátok lettek. Pár hét után Néró úgy döntött, hogy már nem kóborol a világban. Oda költözött Angeláékhoz. Először Riska tehén istállójának sarkában aludt a szalmabálák tetején, de később a kislány apukája megajándékozta egy takaros kutyaházzal.
3: Üzensz valamit Süsünek?
4: Mondnak Süsünek, hogy a kedvenc mesém a Süsü.
5: Szeretem hallgatni.
0: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
6: Van nekem négy jó barátom. Az egyiket úgy hívják, hogy Kutya teszi Bálin. A másikat úgy hívják, hogy Csóka viszi Benedek. A harmadiknak is elég furcsa neve van. Úgy hívják, hogy Kocsi hasú Péter. A negyediknek meg az a neve, hogy Csuka szemű Pál. Tudjátok, ezek mit csinálnak? Megeszik a szöcskét, papapucsot, egeret. De ha leves készül, mindnek hasa fáj. Persze, hogy fáj a hasuk, miért ilyen bolondok? Miért esznek papapucsot meg egeret? Ennének inkább finom leveseket. Gulyáslevest, húslevest, cérnamentérdel, zöldséglevest, halászlevet, gyümölcslevest, tojáslevest, pici ecettel, krumplilevest tejföllel. De éhes vagyok.

Sziasztok, kedves gyerekek, Lacfi János vagyok. Küldjetek levelet István bácsinak, a mesepostásnak.

0: amit most hallgatsz, az a
1: Csukás Mese Rádió.
0: Rádió egyfejűeknek.
2: Sziasztok! Engem Malek Andreának hívnak, általában énekelni szoktam, de most mesét fogok mondani nektek. Amit tudni kell róla mindenképpen az az, hogy én 3 gyermeknek vagyok a mamája, hamarosan nagymamája is leszek egy kisfiúnak, ami engem nagyon-nagyon inspirál arra, hogy rengeteg mesét olvassak, és bejöjjek ide a rádióba, és nektek is elmondjak egy-két mesét. A Kecske Gida és a Farkas. Német mese. Átdolgozta Rónai György. Kecske mama megéhezett. Alig várta már, hogy egy kis friss füvet haraphasson a réten. Azt mondta a kis Gidának.
3: Jól figyelj rám, Gidácska! Én most elmegyek egy kicsit legelni. Minél zsengébb füvet harapok, annál ízletesebb tejet kapsz tőlem.
2: De nagyon vigyázz, be ne engedj senkit, amíg odajárok.
3: Bezárom az ajtót. Ki ne nyisd belülről senkinek?
2: Bezárta az ajtót, aztán még beszólt az ablakon a kis Gidának.
3: Még egyszer mondom, ki ne nyisd, ha csak a jelszónkat nem hallod.
2: Remélem, tudod a jelszót?
4: Hes csúnya farkas!
2: Mekekte az ablak mögött a Gida.
4: Hes csúnya farkas!
2: Éppen arra kullogott a farkas.
3: Meglapult egy bokorban, végig hallgatta a párbeszédet, és jól megjegyezte magában a jelszót.
2: Kecske mama nem vett észre semmit. Szép csöndesen ballagott a rét felé. A farkas
3: alig várta, hogy eltűnjék a kanyarodóban. Előlépett a bokorból, odaosont az ajtóhoz, elváltoztatta a hangját, és azt mondta.
5: Jaj, kedves Gidácskám, vissza kellett jönnöm, itthon felejtettem valamit, engedj be gyorsan.
2: A Gidácska jól emlékezett az anyja tanácsára.
4: Beengedlek, hogy ne engednélek,
2: mondta.
4: Csak előbb hadd halljam a jelszót.
5: Noha csak az kell,
2: dörzsölte odakinn a kezét a farkas, aztán kivágta a jelszót.
5: Hes csúnya farkas, hes csúnya farkas.
2: A kis Gidának azonban gyanús volt ez a nagy hessegés. Mi ez az éhes lihegés hozzá, és mi ez a furcsa rekedtség?
3: Azt mondta.
4: Most már mindjárt beengedlek, csak még előbb a lábadat szeretném látni.
2: A lábamat? Kérdezte meglepve odakint a farkas.
3: Miért akarod te a lábamat látni?
4: Azért, mert anyácskámnak szép fehér lába van. A tied meg,
2: mondta a Gida kikandikálva a résen,
4: a tied meg úgy látom barna. Hes csúnya farkas, hes csúnya farkas!
3: A farkas látta, hogy fölsült. Nem sikerült rászednie az okos kis Gidát.
2: Mi egyebet tehetett? Szégyenkezve elkullogott.
0: Mesés reggelt! Fedezzetek fel ma is sok csodát! Csukás Mese Rádió.

0: Te örülsz a Csukás Mese Rádiónak?
1: Igen, nagyon örülök. És annak is örülök, hogy én is benne lehetek a Csukás Mese Rádióban.
2: Én is így szeretnék dolgozni a Mese Rádióban.
1: És hallottam, hogy beomták, hogy Csukás Mese Rádió.
0: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Sziasztok gyerekek, Koltai Bori vagyok, az M5 kulturális csatornánál vagyok műsorvezető, és most én fogok nektek verset mondani. Zeg Zoltán, megérett a cseresznye. Megérett a cseresznye, piroslik az ágon, ezer piros csengettyű csilingel a fákon. Megérett a cseresznye, szedik a kosárba, holnap reggel szekérrel viszik a vásárba. Jaj, de piros, jaj, de szép, az íze, de édes. Sül is már a tepsiben a cseresznyerétes.
4: Ez a mese nekem is nagy kedvencem.
5: Döbrentei Ildikó, a Csiga család meséje. Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy csiga család. Heten voltak, csiga mama, csiga papa és 5 csiga csemete. Mindegyiküknek volt saját háza és uzsonnás táskája. Csiga mama minden reggel letépett egy friss salátalevelet, azt hétfelé osztotta és a táskákba csomagolta. Csiga papa kiadta a jelszót. Megvan már az eleség, indulhatunk feleség. És elindultak libasorban sétálni. Elől ment csiga mama, mögötte bámészkodott 5 csiga csemetéje, hátul vigyázott rájuk csiga papa. Minden nap megmászták a virágos dombot. Fölfelé lassan kapaszkodtak, lefelé gyorsan csúsztak. Lassan mászik csigabiga táskájában eleség. Mászik véle lánya, fia, csigabiga feleség. Lefelé gyorsan csúsztak. Gyorsan csúszik csigabiga, kéne már az eleség. Éhes lett a lánya, fia, csigabiga feleség. A domb aljában kicsomagolták az eleséget, és eszegetni kezdtek. Arra ment egy éhes tücsök. Nagyot kordult a gyomra. Mennyi finom saláta, megenném egy falásra. A legkisebb csiga megsajnálta az éhes tücsköt. Adott neki egy falat salátát. Tovább eszegettek. Arra repült egy csavargó madárka. Vágyakozva pillantott a salátára. Mindjárt vígabb lennék, ha egy kicsit ennék. A legkisebb csiga megsajnálta a csavargó madárkát, adott neki is egy falatot. Megint tovább eszegettek. Arra futott egy véznanyúl, úgy lihegett, mint egy fújtató. Reggel óta szaladok, adjatok egy falatot! A legkisebb csiga a véznanyulat is megsajnálta. Neki adta az utolsó falatját. Mikor befejezték az eszegetést, összecsomagoltak és hazaindultak. Elfáradt a csigabiga, elfogyott az eleség, elfáradt a lány, a fia, csigabiga feleség. A virágos domb tetején szembe jött velük a forgószél, úgy zúgott, búgott, mint egy búgó csiga. A csiga csemeték mindjárt elfelejtették a fáradtságot, és csúfolódni kezdtek. Búgó csiga, búgó csiga! Elhallgassatok! Röstelkedtek a csiga szülők. Ne csúfolódjatok, kérjetek szépen bocsánatot! Ám a nagy zúgás-búgásban a csiga csemeték nem hallották meg a csöndes szülői szót. Búgó csiga, brrr, brrr! Megelégelte a csúfolódást a forgószél. Majd adok én nektek búgó csigát, egyszer voltam nálatok, elviszem a házatok! Azzal fogta, és felragadta mind a 7 csigaházat. Megforgatta, megpörgette, mint a porszemeket. Egyszer voltam nálatok, forgatom a házatok! Úgy játszott velük, mintha labdázna. Mikor kijátszotta magát, visszapottyantotta a házakat a csigák hátára, és hahotázva elnyargalt. Ugye jó tréfa volt? Mi az a tréfa? Szepegte a legkisebb csiga. Fáradtan érkezett haza a csiga család. Hang nélkül rakták le az üres uzsonnás táskákat.

0: Holnap bocsánatot kell kérnetek a forgószéltől, jelentette ki Csiga papa. És minden rendbe jön, tette hozzá Csiga mama. Igen, mama, igen, papa, jó éjszakát, mama, jó éjszakát, papa, válaszolták kórusban a csemeték, és bevonultak a házaikba. Aludj te is, kicsim, simogatták meg a csiga szülők a legkisebbet, aki még mindig ébren téblábolt. Azután házukba vonultak a szülők is. Az ajtót belülről jól bezárták. Bezárkózott csiga mama, elaludt csiga papa, bebújtak a testvérek. Csak a legkisebb csiga motoszkált a háza körül. Itt volt! Itt van! Nem, ez nem az! Ez az! Nem, ez sem az! Hol van hát? Hol az ajtóm? Nincs meg az ajtóm! Segítség! Elveszett az ajtóm! Próbálta előről, próbálta hátulról, próbálta jobbról, próbálta balról, de hiába. Nem tudok bemenni a házamba, segítség! Abban a pillanatban megzörrent mellette a fű. Ott állt az éhes tücsök. Megreccsent fölötte az ág. Ott ült a csavargó madárka. Megdobbant előtte a föld. Ott magasodott a vézna nyúl. Mit segítsünk, legkisebb csiga? Keressétek meg az ajtómat! Az ajtódat, de hiszen ott van, kezdte a nyúl. A házadnak a, folytatta a madárka, tetején, fejezte be a tücsök. Ó, jaj, jajgatott a legkisebb csiga. A forgószél fordítva adta vissza a házamat. Ne búsulj, legkisebb csiga, segítünk mi a bajodon. S a tücsök, a madárka, meg a nyúl addig hórukkolt, míg a házat visszafordította a talpára. Tessék, legkisebb csiga, az ajtó. Fáradj be rajta. Nyugodalmas jó éjszakát. Köszönöm, barátaim, ásította kimerülten a legkisebb csiga. Jó éjszakát, világ! És úgy aludt reggelig, mint a bunda. Reggel napsütésre ébredtek. A forgószél újra vidáman táncolt a réten. Nem vagy búgó csiga, nem vagy búgó csiga, kiabálták neki kórusban a csiga csemeték. A forgószél örömében úgy elnyargalt, hogy aznap elő sem került többet. Csiga mama friss saláta levelet tépett, hétfelé osztotta, az uzsonnás táskákba csomagolta, aztán tépett még egy levelet, három felé tépte, s adott a tücsöknek, a madárkának, meg a nyúlnak is. Csiga papa rázendített. Megvan már az eleség, indulhatunk, feleség! És elindultak a virágos domb felé. Elől ment csiga mama, mögötte bámészkodott az öt csiga csemete, hátul vigyázott csiga papa. Mellettük mászott a mindig éhes tücsök. Fölöttük repült a csavargó madárka, előttük nyargalt a vézna nyúl. Aki nem hiszi, keresse meg őket a réten.
1: Csodás napra virrattunk. Számtalan vidám pillanat vár rátok. Mosolyogjatok ma is sokat, mert mint tudjátok, az mindenre gyógyír és mindenkinek jól áll. Csukásmese Rádió.

0: a legkisebb kényes tűzoltó.
1: Tűz, tűz, legy, lány, víz, víz, tüzet oltó.
0: Én vagyok a legkisebb önkéntes tűzoltó. Nevem Fürge Otto, szénafalván én vagyok a legjobb tűzoltó.

0: vagyok a legkisebb önkéntes tűzoltó. Katit haját meghúzom, Sikit szirénázik.
1: Na!
0: Taliga az autóm, szélvészként cikázik.
2: Jaj!
3: Tűz, tűz, fernyek, láng!
4: Tűz, tűz, tűzetoltó!
0: Én vagyok a legkisebb önkéntes.

0: a legkisebb önkéntes tűzoltó.
1: Tűz, tűz, merje, láts, víz, víz, tűzoltó.
0: Én vagyok a legkisebb önkéntes tűzoltó.
2: Otto!
3: Mesés reggelt! Ez a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
4: Sziasztok, Csőre Gábor vagyok, és most Fecske László Reggeli készülődés című történetét mesélem el nektek. Reggeli készülődés. Alfonz bácsi korán kelt, de Marcit nem keltette fel hajnalok hajnalán, hagyta őt pihenni. Elvégre ez volt Maszat Marci első napja Alfonz bácsinál és Estella néninél. Maszat Marci, mint ahogy azt a neve is jelezte, egy igen neveletlen fiúcska volt, s újdonsült nevelőszüleinek adatott meg az a feladat, hogy ebből a pajkos legénykéből egy illedelmesen viselkedő gyermeket neveljenek. Szép jó reggelt, Marci! Mondta Alfonz bácsi, miközben belépett a szobájába, és széthúzta a függönyt. Ez jó reggel! Nyafogta még álmosan a kisfiú. Még csak 9 óra van, hadd aludjak még egy kicsit, Alfonz bácsi! Igaz, hogy szombat van, de megígértem neked, hogy lemegyünk a játszótérre. Vagy nem akarsz jönni? Kérdezte tőle a bácsika. Marci szemei egyszerre nagyra nyíltak. A kisfiú felülcs, mint egy órarugó úgy pattant ki az ágyból. De a játszótérre gyorsan, hadarta. Na. Azért nem kell fellőtni, viselkedj rendesen, különben nem megyünk sehová. Intette le Alfonz bácsi. Jó, viselkedek, lihegte Marci, s már nyargalt is a folyosó felé. Most hová mész? Hát húzom a cipőmet. Ej, Marcika, nem tudod a sorrendet? Mit csinálunk, amikor felkelünk? Kérdezte Alfonz bácsi széttárt kezekkel. Megyünk a játszótérre, hangzott a felelet. Nem, csóválta a fejét a bácsika. Először is megmozgatjuk magunkat. Miért? Kérdezte Marti, és a kérdése végén a száját is elfelejtette becsukni. Alfonz bácsi türelmesen magyarázott tovább. Hát, hogy a vérkeringés beinduljon bennünk, nem árt néhány karkörzés, törzshajlítás, guggolás. Maszat Marci körbefutotta néhányszor a bácsikát, aztán pedig párszor a magasba ugrott, de akármennyire is szerette volna, a csillárt nem érte el. Bennem már beindult a vérkeringés, Alfonz bácsi. Látod? Látod, hogy beindult? Látom, mondta nevetve Alfonz bácsi. Jól van. Akkor most irány a fürdőszoba. De miért? Kérdezte újfent a kisfiú. Azért, hogy megmosakodj. A víz jót tesz az arcbőrödnek és felfrissít. Magadhoz térsz tőle. Én már nagyon magamhoz vagyok térve, Alfonz bácsi, jegyezte meg Marci. Nem baj, sipirc, irány a fürdő. Mosakodj és törölközd meg, aztán pedig szépen öltöz fel. Estella néni már kikészítette a ruhádat a fotelre. Marci dúlva-fúlva vonult be a fürdőszobába, s eleget tett a bácsika utasításának. A csempére még egy plakát is volt ragasztva, amely a helyes mosakodást ábrázolta. A kisfiú úgy tett, ahogy a képeken mutatták, azaz, hogy először bevizezte a kezeit s az arcát, majd beszappanozta őket, végül pedig lemosta a felhabzott szappant vízzel. A folyosón megjelent Estella néni, aki benézett az üres gyerekszobába. Hol van a kis csivész? Kérdezte a férjét. Tisztálkodik, felelte Alfonz bácsi. Nagyon helyes, elkészítettem a reggelit, a konyhában várlak benneteket, jelentette ki a nénike, majd visszavonult a konyhába. A virgonc kisfiú úgy szágoldott keresztül a házon, mint egy versenyautó, felugrott a székre, és a száját nyalogatva megkérdezte. Mi lesz a reggeli, Estella néni? Eperlekváros kenyér és egy bögre finom kakaó, mondta a nénike kedvesen. Nem lehetne, hogy 4 bögre kakaót igyak, vagy inkább 5-öt? Kérdezte Marci. Nem lehet, szólt közbe Alfonz bácsi, attól elcsapnád a hasad. A kisfiú nem is erőltette tovább a dolgot, igyekezett gyorsan elfogyasztani a reggelit, hogy aztán mehessenek is a játszótérre. A reggeli közben Estella néni hangos csámcsogásra lett figyelmes. Rá is szólt a kisfiúra, aki nyitott szájjal rákcsálta az ennivalót. Nem illik nyitott szája lenni és csámcsogni evés közben, mondta összehúzott szemöldökkel. Hát akkor hogy egyek? Csukott szájjal? Kérdezte Marci, aki még a helyes étkezést sem ismerte, és a kakaót is szürcsölve itta. Természetesen csukott szájjal kell enni, és kérlek, ne szürcsöld azt a kakaót. Szépen igyad. Micsoda dolog ez? Sokat kell még tanulnod, Marcika. De majd mi segítünk Alfonz bácsival. Amint ezt kimondta, a kisfiú böffentett egyet. Ezúttal Alfonz bácsi szólt rá. Marcika! Marcika! Ezt aztán végképp nem illik. A kisfiú értetlen arccal merett mindkettejükre. Semmit sem illik, kérdezte. Mit tegyek, ha egyszer böffentenem kellett? Alfonz bácsi elmagyarázta neki, hogy sok olyan dolog van a világon, amit illendő, és sok olyan van, amit nem illendő csinálni. Böffenteni társaságban például nem illik. Ha nagyon muszáj, akkor próbáld meg halkan, de ne ilyen hangosan, hogy mindenki figyeljen rá, mondta Marcinak. Ki mindenki? Itt nincs más rajtunk kívül, nézett körbe a konyhában a kisfiú. Igen, de előfordul majd, hogy például vendégségben vagyunk valahol, és ott is így fogsz viselkedni. Ezt igyekszünk megelőzni a figyelmeztetéseinkkel. Érted már? Felelte fejcsóválva Estella néni. Marci bólintott egyet, felállt, kijelentette, hogy elfogyasztotta a reggelit, s hogy köszöni szépen. Ezt jól mondtam? Kérdezte a végén. Igen, ezt nagyon jól mondtad. A reggelit és minden más étkezést meg kell köszönni, mondta Alfonz bácsi. De miért? Kérdezősködött tovább a kisfiú. Mert azt valaki elkészítette, mint most Estella néni, és mert ez az etikett. Mitikett? Kerekedett ki Marci szeme. Etikett, Marcikám, ezt így mondják. A lényege, hogy udvariasnak és figyelmesnek kell lennünk másokkal szemben, folytatta az okítást a bácsika. Értem. Akkor megpróbálok etikettes lenni. Már is indulhatunk a játszótérre, kérem szépen. Igen, de előtte még megmosod a szádat, mert lekváros lett, állította meg a kisfiút az öltözködésben Estella néni. De hiszen az imént mosakodtam. Hányszor kell mosakodni reggel? 10-20-szor, csóválta a fejét Marci. Estella néni nagyot sóhajtott. Ahányszor csak összemaszatolod magad, válaszolt a csípőretet kézzel, és nincs olyan szám, hogy 10-20, ne beszélj balgaságokat. A tisztálkodás az egyik legfontosabb dolog a világon. Tudod, mennyi bacillus rátapad a kezedre, amikor például kint játszol az udvaron? Ezek nagyon hamar bejutnak a szervezetedbe, ha például megnyalod a koszos kezedet, és mindenféle betegséget okozhatnak. Maszat Marci, ijedtem merett a kezeire. A bácsika még felhívta a figyelmét a fogmosásra is. Jaj, még azt is! Muszáj! Nyöszörgött a kisfiú. Ha nem akarsz a fogorvoshoz menni, akkor muszáj. A rossz fogak bizony nagyon tudnak fájni, mondta Estella néni, miközben elpakolta a mosogatóba a tányérokat és a poharakat. Aztán alaposan dörzsöld meg őket, kiáltott Alfonz bácsi a szomorúan elkullogó kisfiú után. Felül, alul, elől és még hátul is! Az ételmaradékok jól el tudnak bújni a fogak között. Milyen az idő odakint? Kérdezte a bácsika, immár Estella néni felé fordulva. Süt a nap, de kell még kabát, csalóka az idő. Ilyenkor lehet könnyen megfázni, én még sapkát is teszek. A házas pár szépen elkészült, s kisvártatva Marci is megjelent az ajtóban. Kész vagyok! Megmosakodtam, fogatmostam, és még meg is fésülködtem, jelentette ki büszkén. Nagyon ügyes vagy, pedig a fésülködést nem is említettük. Na ezért jár egy piros pont. Add csak a füzetedet, mondta a nénike, és egy piros filctollat vett ki a kredenc fiókjából. Azt nem csak az óvó néni adhat, kérdezte Marci. Nem, azt még én is adhatok. Ügyes voltál, megérdemled. Tessék! Estella néni hatalmas piros pontot rajzolt a kisfiú füzetébe. Köszönöm szépen, de szép! És most már indulhatunk a játszótérre? Érdeklődött óvatosan Marci. Igen, most már indulhatunk a játszótérre, felelte nevetve Alfonz bácsi, s mindhárman vidám hangulatban léptek ki a ház ajtaján.
3: Csukásmese Rádió. Szépséges jó reggelt kívánok, gyerekek! Hogy aludtatok?
5: Ugye nálatok is járt álomtündér az éjjel? Remélem, hogy szépeket álmodtatok. Nyújtózkodjatok egyet, és hallgassátok a reggeli rigókat. Hajnalban, amikor még alszik a város, és alszik az utca, ők azok, akik muzsikával köszöntik az ébredő napot. Én nagyon szeretem hallgatni őket. Azt tudtátok, hogy amíg alszotok, a nap a föld túlsó oldalán élő embereknek ragyog? No, nem a nap úszik odébb az égen, hanem a föld fordul el a naptól, hogy közben saját maga körül is forog. Ha kiugrottatok az ágyból, és megmostátok vízzel az arcotokat, énekeljétek el, hogy süss fel nap, fényes nap, kertek alatt aludaim megfagynak. Ha picit még álmosak vagytok, segít a reggeli torna, vagy az, ha alaposan kiszellőztetitek a szobát. Legyen ma is mese szép napotok! Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Ez a Gyerekek Rádiója.
1: Rádió egyfejűeknek.
2: Nyulász Péter, mi az, ami? Találós versikék. Gömbölyű, de nem labda, piros héjú, nem alma. Mi az?
3: Hát a paradicsom.
4: Izgalmas nap vár rátok. Kívánom, hogy találjátok meg a mai nap csodáit.
1: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
5: Sziasztok, Novák Péter vagyok, és egy varázslatos kislányról fogok mesélni, kinek a neve Harisnyás Pippi. Oly varázslatos az ő élete, hogy még filmen és színházban is feldolgozták. Astrid Lindgren, mellettünk lakik Harisnyás Pippi, részlet. Elmondja Novák Péter. Tomi és Anika aranyos két gyerkőcám, akik most éppen krokettet játszanak a házuk kertjében. Igazán jó volna egy vérbeli játszópajtás, mondja Annika. Jó, bizony, bólogat Tomi. Tomi kertje mellett van egy másik kert, abban meg egy ház, amelynek a neve Villekulla Villa. Csak hogy senki nem lakik ott, az öreg ház teljesen elhagyatva áll. Furcsa, hogy senki nem költözik oda, jegyezte meg Tomi. Valóban, felelte Annika. Csak ugyan akadna benne valaki. Valaki, akinek gyereke is van. Egy szép napon, amikor Tomi és Annika átkukucskál a kerítés fölött, igencsak különös látványt árul a szemük elé. Egy egészen kicsiny kislányt látnak, aki egy valódi lovat cipel a hátán. A két gyermek nem hisz a szemének, tudnyílik egy gyerek nem lehet olyan izmos, hogy lovat hordjon a hátán. De lám, ez a gyerkőc mégis meglehetősen erős. Harisnyás Pippinek hívják, és olyan rettentően jó erőben van, hogy nincs rendőr a világon, aki erősebb volna nála. Ráadásul roppant gazdag is. Van egy egész táskája tele aranypénzzel. Lám csak, ez a kislány most beköltözik a Villekulla villába. Egészen egyedül fogott lakni. Csupán a lova lakik majd vele, meg egy kis majom, akinek Nilsson úr a neve. Pippinek nincs anyukája és apukája sem. Azonban ő egyáltalán nem bánkódik ezen, azon egyszerű oknál fogva, hogy így legalább nincs, aki minden butaságért rászóljon, például azért, hogy ideje már lefeküdni, amikor éppen a legjobban esik a játék. Mindig azt csinálhatja, ami neki tetszik. Ki fog neked főzni? Kérdezte Annika. Hát én magam, felelte Pippi. Bizonyám, Pippi mindent egymaga csinál, most éppen palacsintát süt. Amikor egy palacsinta kész, magasra feldobja, egyenest oda Tominak meg Annikának, ők pedig csak eszik, tömik magukba, amíg a fülük is kétfelé nem áll tőle. Ennél finomabb palacsintát még soha életemben nem ettem, jelenti ki Tomi elégedetten. Pippinek egy tojás sárgája virít a haján. Még akkor került oda, amikor a palacsinta tésztát keverte ki. Ám ez a malőr egy csöppet sem zavarja őt. Mindig azt hallom, hogy a tojás sárgája jót tesz a hajnak. Meglátjátok, úgy fog nőni a hajam, mintha húznák. Pippi még mézes kalácsot is tud sütni, a konyha padlóján nyújtja ki a hozzávaló tésztát. A gyúródeszka úgysem elég nagy, ha az ember 500 mézes kalácsot akar sütni, jelenti ki Pippi. Nilsson úr, a kismajom is segít neki, a ló nem segíthet, hiszen ő kint lakik a verandán. Miért tartod a lovadat a verandán, érdeklődik kíváncsian Tomi, hiszen ahány lovat csak ismer, az mind istálóban lakik. Hogy miért, mond vállat Pippi, a konyhában mindig csak útban lenne, a szobában pedig nem érezné igazán jól magát. Telnek múlnak az órák, végül Tomi meg Anika elbúcsúznak és hazamennek. Nagyon boldogok, hogy végre akadt egy igazi jó játszótársuk. Tárgykereső vagyok, jelenti be egy szép napon Pippi, amikor Tomi és Anika meglátogatják őt. Tárgykereső? Az meg micsoda? Ámul el Tomi. Olyan, aki mindenféle tárgyakat kutat fel, feleli Pippi. A világ tel is tele van érdekes dolgokkal. Beláthatjátok, hogy igazán kell valaki, aki felderíti őket. Éppen ez a tárgykereső dolga. Tomi és Annika úgy döntöttek, hogy ők is csatlakoznak ehhez az érdekes küldetéshez, ők is tárgykeresők lesznek, és akkor már hármasban mehetnek kutatni. Pippi egyszer csak talál egy rozsdás, henger alakú bádogdobozt. Pompás, lelkedezik, bádogdobozból sosem lehet elég. Mire jó egy ilyen doboz, akarja tudni Tomi. Az ember a fejére húzza, és azt játsza, hogy éjszaka van. Feleli magától értetődően Pippi. Lám úgy is tesz. A fejébe húzott bádogdobozzal járkál, amíg csak orra nem bukik egy kerítés kötélben. Micsoda csörömpölés! De Pippi nem bánja, hiszen megint talál valamit. Egy üres cérnaorsót. Nézzétek, milyen aranyos kis cérnaorsó! Ezzel lehet szappanbuborékot fújni, de egy cérnára felfűzve, nyakláncnak is kitűnően használható, kiált elragadtatva. Tomi és Anika azonban sajnos nem találnak semmit. Miért nem kukkantotok be abba a két korhat fatuskóba? Az ilyen helyeken a legjobb a tárgykeresés. Képzel csak, Tomi talál egy szép kis noteszt ezüstollal, Anika pedig egy vörös korall nyakláncot. Dolguk végeztével hazatérnek a tárgykeresők, Pippi a bádogdobozzal és az orsóval, Tomi a notesszel és az ezüstollal, Anika pedig a nyakláncával.

0: Sugásmese Rádió. Szerettek állatkertbe járni? Az állatkert olyan hely, ahol egyetlen séta alatt bejárhatjuk szinte az egész világot. Itt olyan állatokat is láthatunk, amelyek nagyon távoli helyeken élnek. Az állatkertben mindig történik valami érdekes. A majmok huncutkodnak, a fókák vidáman pancsolnak, a zsiráfok pedig olyan magasra nyújtogatják a nyakukat, hogy talán még a felhőkkel is tudnának beszélgetni. Ha bújócskázni kezdenénk, biztosan ők vennének észre bennünket elsőként. Te melyik állatot figyelnéd meg a legszívesebben, ha most ott sétálnál a kifutók között? Sokan szeretik az alpakákat is. Olyanok, mintha puha plüss játékok keltek volna életre. Bolyhos bundájuk van, és néha olyan mókás a frizurájuk, hogy azon mindenki mosolyogni kezd. A lámák gyakran olyan komoly tekintettel néznek ránk, mintha valami nagyon fontos dolgon gondolkodnának. Talán éppen azon, hogy mikor érkezik a következő adag finom falat. Ó, és ott vannak a kapibarák is. Na, ők a nyugalom igazi mesterei. Szeretnek üldögélni, pihenni, és úgy néznek a világra, mintha azt mondanák, ráérünk, hiszen nyár van. A nap végére talán elfárad a lábunk, de szívünk tele lesz élményekkel. Sugásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Tudor kukac kideríti.
2: Halihó, gyerekek! A mikrofon mögül az egyetlen, az utánozhatatlan, a megismételhetetlen Tudor kukac. Amíg ti emberek a kezeteket használjátok evésre, addig az elefántok az ormányukat, a madarak pedig a csőrüket. De ahány csőr, annyi szokás. Ja, na. A magevő madaraknak, mint a veréb, a fogóhoz hasonló csőre van, hiszen ezzel tudja széttörni a magvakat. A kacsának hosszú és lapos csőre van, amellyel kiszűri az apró növényeket és állatokat a vízből, akár egy szűrő. A kukacevő madaraknak, például a vörösbegynek vékony, hegyes csőre van, mint egy csipesz. Ezzel rángatja ki a kukacot a helyéről. Jaj! A kolibrinek pedig olyan a csőre, mint egy szívószál. Ezzel tudja kiszippantani a virágok nektárját.
0: Ez volt a Mesés reggel. Maradjatok velünk és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
3: Műsorajánló következik.
0: Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Louis Láma kalandjai. Tanulságos mesesorozat egy kíváncsi fiatal lámáról, aki messzi földről érkezett hozzánk, és rácsodálkozik, hogy a világ nem csak mozdulatokból, hanem szavakból is áll. Lovasné Kozma Anikó mesesorozatát Kassai Kata meséli el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát minden hétköznap este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Vasárnap délutánonként elvarázsolunk a Csukás Mese Rádióban. Méghozzá zenével. Bulizz velünk, hagyd, hogy elvarázsoljon a zene. Várnak rád a legvidámabb gyerekdalok és a legmenőbb slágerek. Táncolj, énekelj és bulizz velünk otthon, a kocsiban vagy akár a szabadban. Minden vasárnap 3-tól házi buli. Zenevarázs a Csukás Mese Rádióban.
4: Csukás Mese Rádió!
5: Rádió egyfejűeknek.
6: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
3: Műsorajánlót hallottatok.
0: Halihó! Ez itt a Csukás Mese Rádió. Most már valószínű túl vagytok a reggelin, és indulhat a játék, móka, kacagás. Ez itt a Mesés délelőtt. Benne továbbra is várnak csodás mesék, mondókák és vidám dallamok.
7: Én nagyon szeretem.
0: Ebéd előtt pedig jöjjön a cifrapalota, amikor is egy fordulatos népmese után még táncra is perdülhettek. Tartsatok velünk délelőtt is. Csukás Mese Rádió.
7: Csukás Mese Rádió.
0: Rádió egyfejűeknek.
8: Szervusztok gyerekek, én Trokán Péter vagyok. Ma Csukás István meséit fogom nektek elmondani, a nagy ho-ho-ho horgász nyáron, vagyis a csalafint a csali. Nyáron az a jó, hogy meleg van, a folyó vize meg hűs és tele van hallal, egy horgásznak nem is kell semmi más a boldogsághoz. Illetve valaki mégis hiányzik, mert igaz, hogy a folyó tele van hallal, de a zenélő doboz meg üres. A főkukac ugyanis egy nap szabadságot vett ki, elment meglátogatni a rokonokat. A nagy horgász mérgesen nézte az üres dobozt. Miért nyáron kell rokonokat látogatni? Télen is lehet látogatni. A rokonok elállnak. Hogy fogok most horgászni csali nélkül? Mit ér a horgász csali nélkül? Csali nélkül a horgász félkarú óriás. De hamarabb hagyta a mérgelődést, mert mérgesen nem lehet horgászni. Horgászni csak jókedvűen és derűs szívvel lehet. A horgászokat az különbözteti meg a többi embertől, hogy ha leülnek a víz partjára, rögtön tele lesz a szívük örömmel. Búrt, a bajt, a bánatot azt otthon hagyják. A szemük csillog, az orcájuk meg piros lesz. A nagy horgász szeme is csillogott, és piros orcával így rikkankatott. Senki sem pótolhatatlan. Keresek egy jó kis csalit, egy fürge csalit, egy csalafinta csalit. Ho-ho-ho-ho! És elindult a vízparton csalit keresni. A biztonság kedvéért vitt magával egy kis ásót. Leásott itt, leásott ott, de nem talált mást, csak gyökeret. Aztán arrébb ment, ott is leásott, és talált valamit, ami nem gyökér volt, hanem egy nagy, kövér pajor volt. De nagyon lusta pajor volt, meg sem mozdult. A nagy horgász piszkálgatta meg, így biztatgatta, na, mozdulj már, világ lustája, nem mozdulsz, ha nem akarsz csali lenni, nem is kell lesz. És visszadobta a lusta pajorral a földet. Ment tovább, és benyomta az ásót a földbe. Az ásó egyből beleszaladt egy hörcsögjúba. A hölcsög a lyuk mélyén dühösen fújt, és mérgesen prüszkölt, a bajuszát mozgatta, és a forrát picsorgatta. A nagy horgász hátrált, majd gyorsan betemette a hölcsöglyukokat. Brrr, ez túl mérges, ez nem jó, ez elriasztja a halakat. Battyogott tovább, csak úgy megpiszkált az ásóval a földet, amikor egy giliszta süty kiugrott a földből, és fürgén eliramodott. A nagy horgásznak kerekre nyílt a szeme, úgy nézte. Jól láttam. Vagy csak a szemem káprázott, ez az, ez ám a fürge csali, utána, hú-hú-hú-hú-hú. Eldobta az ásot, és a giliszta után futott. De a giliszta sem volt rest, cikázott, mint a villám. Így futottak, elől a giliszta, mögötte a nagy horgász. A giliszta kezdett fáradni, és ezért gyorsan bedobott egy cselt, hogy kifújja magát. Mikor egy bokor mellé ért, megmerevedett, mint egy ág volna. Olyan lett, mintha bokorból nőtt volna ki. A nagy horgász lélegve bokorhoz ért, csodálkozva nézett körül. Most hol van? Az előbb meg itt volt. Hát itt futott az orrom előtt. A nagy horgász bedobott egy cselt, mosolyra húzta a száját, és nyájas a pangon hívogatni kezdte a gilisztát. Hé, hol vagy? Pszt. Egy üzenetet hoztam. Cic, vagy a csodába szokták hívni a gilisztát. Gyere elő! A giliszta vigyorogva hallgatta, majd amikor egy kicsit kipihente magát, újra neki iramodott. A nagy horgász rohant utána, és nagyokat rikkangatott. Látlak, most elkapom a grabancodat, ho-ho-ho-ho! Így futottak, cikáztak, elő a giliszta, hátul a nagy horgász. Ahogy futottak meg cikáztak, egy arra sétáló kacsa figyelt fel rájuk. Gyorsan lesbeállt, és kitátott csörrel várta a gilisztát. A nagy horgász meglátta, és messziről hesegette a kacsát. Hess onnan, ez az enyém, az én csalim, hess onnan, te orvkacsa, amíg szépen beszélek, hess! Majd a gilisztát figyelmeztette, mint egy igazi sportás. Ha-ho, giliszta, vigyázz, légi veszély! Mert tudni kell, hogy egy horgász mindig úgy viselkedik, mint egy sportás, még egy gilisztával szemben is. A giliszta két tűz közé került. Erről a kacsa kitátott csőre, hátul az üldöző nagy horgász. A giliszta megtorpant egy pillanatra, majd gondolt egy merészet, lendületet vett, és behúny szemben nagy sebességgel beugrott a kacsa csőrébe. A kacsa boldogan becsukta a csőrét. Aztán csodálkozva kinyitotta, és hátra nézett. Ugyanis a giliszta hátul nagy lendülettel ki is jött a kacsából. A kacsa ilyetten csuklott egyet, bambán becsukta a csőrét, és nem értette, hogy mi történt. Ekkor ért oda a nagy horgász. Dühösen szétveszítette a kacsa csőrét, és kotorászott benne. Mondtam, hogy ez az enyém, pajtikán, és én vissza is veszem, ami az enyém. A giliszta közben óvatosan tovább húzott a fűben. A kacsa nyögdécselt, meg mutogatott, nem tudott beszélni, mivel a nagy horgász a csőrében kotorászott. Nem csak kotorászott, hanem dühösen faggatta is a kacsát, hogy nincs itt, hova tetted, he? Hova tetted? Mit mutogatsz, te kuka? Végre a kacsa mögé nézett, és meglátta a menekülő gilisztát. Kihúzta a kezét a kacsa csőréből, és gyorsan bocsánatot kért, mert egy horgász akkor is udvarias, ha erre nincs idő. Ott fut, látom! Ne arra úgy, pajtikám! De azért bekötöm a csőrödet, biztos, ami biztos. Gyorsan bekötötte a kacsa csőrét egy tartalék zsinórról, mert egy horgász zsebében mindig van egy-két méter zsinór. Majd a giliszta után ront. Utána, most elkaplak! Elől cikázott a giliszta, hátul futott a nagy horgász. A kacsa bánatosan rázta a fejét, még azt is megbánta, egyáltalán erre járt. A halak kirúgták a fejüket a vízből, és nagy élvezettel nézték az üldözést. Az öreg hal füttyentett, pisszegett a nagy horgásznak, és mutogatott, hogy arra ment a giliszta. A nagy horgász futtában megköszönte az öreg halnak az útbaigazítást, és üldözte tovább a gilisztát. Kezdte kifáradni. Először a giliszta, ami nem is csoda, hiszen nincsen lába. Lihegően megálltak, egymástól kis távolságra fújtattak és pihegtek. A nagy horgász az ujjával integetett. Gyere ide! De a giliszta nem ment. Óvatosan hátrált, rázta a fejét, hogy nem. Addig hátrált, amíg egyszer csak a vízhez nem ért, és belepottyant. Mindenki elcsodálkozott, hogy most mi lesz. Az lett, hogy az öreg hal tért magához a leghamarabb, odaúszott és óvatosan bekapta a giliszta farkát, majd kiemelkedett a vízből, és integetett a nagy horgásznak, hogy jöjjön itt a csalija. A nagy horgász először nem hitt a szemének, magára mutogatott, hogy engem hívtál? Az öreg hal mosolyogva bólogatott, hogy téged? Nincs itt több nagy horgász? Majd kinyújtotta neki a gilisztát. A nagy horgász szeme könyvbe lábadt a meghatottságtól, és úgy rebegte. Visszaadod, tényleg visszaadod. Sporthorgászi köszönetem. Kezdődhet a horgászás, megvan a csali. Átvette a gilisztát, szalutált az öreg halnak, ahogy igazi sporthorgászhoz illik. A székéhez ment, a gilisztát a legnagyobb bot végére kötözte, és zúgva bedobta a vízbe. Figyeljetek, halacskák, megy a csali. A giliszta lebegett a vízben, kifáradtan a üldözésben. A halak csipkedték, piszkálták, noszogatták, na gyerünk már, mi lesz? A giliszta mérges lett, megunta a csipkelődést, és úszni kezdett, belelendült, hogy csak úgy feszült a zsinór. A nagy horgász utána engedte a zsinót, és boldogan kiáltozott. Ez ám a fürge csali, harapjatok, halacskák, ho-ho-ho-ho! A giliszta túlsó partra úszott, magával vitte a horgot, és a túlparton kimászott. Kioldotta magát a zsinórból, és a horgot egy bokor tövére akasztotta. Majd dühösen elfutott a fűben. A zsinór megfeszült, a bot meghajolta, hogy a nagy horgász húzta. Egyszer csak hopp, a bokor kiszakadt, s nagy ívben lendült át a víz fölött. A halak megtapsolták a nagy fogást, nevettek, meg vihogtak. A nagy horgász mérgesen földhöz vágta a bokrot meg a botot, és így fölmett a halakra. Ne rögjetek, és ne vihogjatok, mert holnap újra jövök, és lesz majdnem ulas. Reszkessetek, halacskák! Hú-hú-hú-hú!
0: Ne felejtsetek el mosolyogni, mert az minden helyzetet szebbé varázsol. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Megvan? Most megyünk éppen.

Nagyon szomorú. Egyszer eljön a vége ennek is, de lesz majd másik. De este szomorú a hazafelé út, mert otthon az anyu a fürdőkádba dúl. Bár volt vele ezért már nagyon sok vita, hát ki hallott még ilyen dolgot fürdeni strand után?

0: Sziasztok! Réka vagyok, és hoztam nektek egy újabb izgalmas rejtvényt. Figyeljetek csak, így hangzik a találós kérdés. Ez az apró csoda mindig ott van a zsebedben, vagy a táskádban, és bárhová magaddal viheted. Ha hívást kapsz, ő csörög. Ha írni akarsz, ő segít. Ha zenét hallgatnál, ő megszólaltatja. Okos kis szerkezet, amivel sok mindent csinálhatsz. Na, mi lehet ez? Gondolkozz, és ha kitaláltad, mondd ki bátran! Így van! Ez a mobiltelefon. Nagyon örülök, hogy velem tartottatok. Hamarosan újra jelentkezem egy másik találós kérdéssel. Sziasztok!
1: Csukás Mese Rádió.
2: Hallgasd velünk a mesét. Itt a Csukás Mese Rádióban.
1: Használd ma is a mosolyod, hogy megváltoztasd a világot. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Ne feledjétek! Minden kis lépés egy nagy ugrás a célok felé. Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, gyerekek! Én Varga Lilla vagyok, és jelentkeztem a Legmesésebb Mesélő című pályázatra, ahol különdíjas lettem, én lettem a legmesésebb anyuka, és hát ez nyilván nem véletlen, mert hogy van nekem is egy kisfiam, aki nagyon-nagyon szereti Szepes Mária Pöttyös Panni című könyvét. Ebből fogom most nektek felolvasni az Elromlott Szerkezet című fejezetet. Panni valamelyik reggel úgy ébredt fel, hogy mindenre azt kellett mondania, nem. És ettől az első nemtől kezdve mindenre csak azt hajtogatta. Nem és nem! Akarsz a kertbe menni? Kérdezte a nagymamája. Nem! Mondta Panni. Akarsz ide fent játszani? Nem! Eredj és rakd össze a játékaidat! Nem! És ez így ment egész nap. Ha evett, ha leült, ha felállt, ha lefektették, egyre csak azt ismételgette. Nem, nem, nem! Mikor már egy hete így ment a dolog, nagymama gondolt egyet, és egyik este felé elvitte Pannit az öreg Kovács bácsihoz, aki éjjeli őr volt egy fatelepen, és mindent meg tud javítani. Köszönj kedvesen Kovács bácsinak, figyelmeztette útközben Pannit a nagymamája. Nem! Szaladt ki Panni száján gépiesen. Kovács bácsi, kérem, elhoztam Pannit, mert valami elromlott benne. Maga a lemezjátszón kis motorját is megjavította a múltkor, mikor mindig ugyanazt ismételgette. Szeretném, ha Panniban is megjavítaná a kis motort, amelyik mindenre azt mondja, hogy nem.
2: Hát csak hagyja itt, nagymama, majd én megjavítom.
1: Itt maradsz, Panni? Kérdezte nagymama.
0: Nem!
2: Tessék csak várni, majd én kérdezem, mondta Kovács bácsi. Hazamégy a nagymamával, Panni?
0: Nem!
2: Akkor jó.
1: Azzal intett nagymamának, aki elköszönt és elment. Panni már nagyon megbánta, hogy nemet mondott, és ha nem szégyelli magát, bizony nagymama után szaladt volna.
2: De amikor Kovács bácsi megkérdezte, akar-e utána menni,
1: az elromlott szerkezet megint azt mondta benne.
0: Nem!
1: Azután gyorsan egymás után még háromszor elismételte, nem, nem, nem, és a lábával is dobbantott hozzá.
0: Így hát ott maradt Kovács bácsinál, aki egyáltalán nem törődött vele, hanem hozzálátott a vacsora melegítéséhez.
1: Panni nagyon éhes lett, amikor megérezte a paprikás krumpli szagát. Kovács bácsi udvariasan megkérdezte tőle, hogy kire a krumpliból. Panni megint nemmel felelt, de annyiszor ismételte, hogy azt már meg sem lehetett számolni.
0: Kovács bácsi szelíden bólintott és vacsorához látott. Egy szóval sem unszolta, nem is kínálta Pannit. Panni csak állt a sarokban és nézte. Nagyon éhes volt, és nagyon álmos.
2: Nem akarsz leülni? Kérdezte Kovács bácsi.
0: Nem!
2: Nem akarsz lefeküdni?
0: Nem!
1: Kovács bácsi megint csak bólintott, és nem erőltette. Vacsora után összeszedte a holmiát, és elindult a telepre.
2: Velem jössz? Kérdezte Pannitól.
0: Nem!
2: Itt maradsz?
0: Nem!
1: Amikor azonban Kovács bácsi kilépett az ajtón, Panni elsírta magát. Kovács bácsi visszasietett a szobába, és lehajolt hozzá.
2: Na most jól vigyázz, mit felelsz. Nagymamád finom krumpli paprikást főzött neked, meg is ágyazott. A mackód már lefeküdt, vár téged. Még egyszer kérdezem, szeretnél nagymamához hazamenni?

ez meglőtte, ez hazavitte, ez megsütötte, és ez az icike, jaj, ez a picike,

ez hazavitte. Ez megsütötte, és ez az icike, jaj, ez a picike, mind megette.

vadászni, ez meglőtte, ez hazavitte, ez megsütötte.

0: kätte.
1: A kedvesség ragadós. Ragasszátok át másra is. Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Nyáron sok új barátság szövődik. Csak kimentek a strandra, ahol először még nem ismertek senkit. De mire eltelik a nap, már tudjátok több gyereknek is a nevét, hiszen együtt labdáztok, fürdőztök, fagyisztok. Észrevettétek, hogy a gyerekek sokkal gyorsabban tudnak barátkozni, mint a felnőttek. Miért is jó, ha valaki a barátod lesz? Mert egy igazi baráttal nagyon őszintén tudsz beszélgetni. Neki bármit elmondhatsz. Egy barát akkor is kiáll melletted, ha a többiek nem. Ha barátoddal vagy, akkor azt érezheted, hogy mindent meg akarsz neki mutatni, és mindent meg akarsz vele beszélni. Vele remek elmenni kirándulni is, ahol van időtök arra, hogy elmeséljétek egymásnak, hogy mi történt veletek az elmúlt időkben. Figyeljétek meg, hogy ti milyen barátok vagytok. Az a jó, ha a barátod is szóhoz jut melletted, ő is elmondhatja a titkait neked. Ha véletlenül azt vennéd észre, hogy inkább csak te beszélsz, ő meg sokkal többet hallgat, akkor próbáld egy kicsit úgy alakítani a helyzetet, hogy ő is többet juthasson szóhoz. Az egyensúly ugyanis mindig jót tesz a barátságnak.
0: Csukás Mese Rádió.
2: Hallgassátok szeretettel a Grimm testvérek meséjét, aminek a címe A szegény és a gazdag ember. Valaha régen, mikor még Krisztus a földön járt, történt, hogy egy este nagyon fáradtan ért Krisztus úrunk egy faluba. Mindjárt a falu végén két ház volt, szembe egymással. Szép magas kőház az egyik, alacsony kis faház a másik. Gondolta Krisztus urunk, hogy bemegy a szép házba, ott bizonyosan gazdag ember lakik, az könnyebben adhat szállást. Oda megy, kopogtat az ajtón, a gazdag ember kinyitja az ablakot, és kiszól. Ki az? Mit keres itt? Szegény vándor vagyok, felett Jézus Krisztus. Szállást keresek az éjszakára. Jól megnézte tetőtől talpig a gazdag ember Jézus Krisztust, s mert hogy látta, hogy csak ugyan szegény ember, kopott, avatag, köpönyeg volt rajta, azt mondta nagy nyersen. Hiszen egyéb se kellene, hogy minden jöttmentnek szállást adjak. Elmehetnék koldulni, keres másút szállást. Haza becsapta az ablakot. Krisztus urunk egy pillanatig ott állott egy helyben. Aztán ment a szegény ember házához, s kopogtatott az ajtón. Abban a szempillantásban kinyílt az ajtó. A szegény ember betessékelte a vándort, s szíves szeretettel marasztotta éjjeli szállásra. Jó szívvel fogadta az asszony is, s még ugyan kérte az engedelmet, hogy ők bizony szegény emberek, gazdag vacsorával nem traktálhatják meg, de amit Isten adott, szívesen megosztják vele. Mindjárt feltette egy fazék burgonyát a tűzhelyre, és míg a burgonya főtt, az alatt megfejtette egyetlen kecskéjét. Mikor aztán megfőtt a burgonya, az asszony asztalt terített. Hárman melléje telepettek, és Jézus Krisztusnak ugyancsak ízlett a sovány vacsora, mert látta, hogy jó szívvel adják, és hogy ezeknek az embereknek csak úgy ragyog az arcán a megelégedés. Vacsora után félre szólítja az asszony az urát, és mondja neki, Halláj, ma szalmát terítek a földre, azon hálunk, az ágyat pedig átengedjük a vándornak. Látszik rajta, hogy nagyon fáradt, törődött szegény, hadd pihenje ki magát. Helyes, helyes, mondta a szegény ember, mindjárt fel is ajánlotta a vendégnek az ágyat. Jézus Krisztus húzódozott, hogy így meg úgy, csak feküdjenek ők az ágyba, mert ők már öregek, de hiába, mégiscsak neki kellett az ágyba feküdni. A háziak pedig a szalmán töltötték az éjjelt. Jókor reggel felkeltek, s az asszony reggelit főzött a vendégnek. Kömény levest. Egyéb bizony nem tellett, de Krisztus urunknak ez igazán jól esett, mert látta, hogy jó szívvel adják. Reggeli után útra készülődött Krisztus urunk, megköszönte a szállást, a szíves vendéglátást, de mikor éppen indulóban volt, azt mondja a szegény embernek: ti olyan jó szívvel láttatok el engem, hogy azt én soha nem felejtem. Kívánjatok tőlem háromféle dolgot, és én azt teljesítem. Mondta az ember: hát, mit kívánhatnék egyebet az örök üdvösségnél? Na meg azt, hogy mind a ketten egészségesek legyünk, és meglegyen a mi mindennapi kenyerünk. Nem is tudnám, hogy mit kívánjak harmadikul, mondta Jézus Krisztus. Kívánd, hogy ehelyett a régi ház helyett új házad legyen, felelt a szegény ember. Hát, ha kigyelmednek módjában van az, bizony szívesen venném. Még jóformán körül sem nézhettek, már ott állott a régi helyett az új ház, szép magas kőház, és azzal Krisztus Urunk Istennek ajánlotta őket. Ment tovább az ő vándorútján. Eközben fölkelt a gazdag ember is, kinézett az ablakon, im látja, hogy az ő házával szemben egy új kőház van. Szebb az övénél. Ámult, bámult a gazdag ember, mert hinni sem mert a szemének. Szólítja a feleségét: nézd csak ide, mi történt. Tegnap még egy rozog a kis házikó állott itt, most meg egy szép piros cserepes kőház. Szaladj át, s tudakold meg, hogy mint esett ez a dolog. Átszalad az asszony, kérdi a szegény embert: hát, itt meg mi történt? Az meg elbeszélte. Itt bizony az történt, szomszéd asszony, hogy tegnap este itt járt egy vándor ember. Annak szállást adtunk, s reggel, mikor elbúcsúzott, azt mondta: kívánjunk három dolgot, ő mind a hármat teljesíti. S olyan bizony, mit kért kegyelmed? Az örök üdvösséget, egészséget, a mindennapi kenyér mellett, s végezetül egy új házat. Szalad vissza az asszony, mondja az urának, hogy mit hallott. Hely, ha én azt tudtam volna, ennyi szeretném fejbe ütni magamat. Hogy is tudtam olyan oktalan lenni, ez a vándor nálam is járt, és én bolond fejjel elutasítottam. Hamar üljön lóra, biztatta az asszony. Vágtasson utána, híja vissza, megtraktáljuk, és majd kegyelmednek is teljesíti három kívánságát. Nosza kétszer sem mondatta ezt a gazdag ember, lóra pattan. Csak hamar utolérte Krisztus Urunkat, mézes, mázos szavakkal hívta mentegetőzött, hogy így, meg úgy, ő tegnap este is szívesen látta volna, de nem találta az ajtó kulcsát, az alatt meg ő kigyelme elment. De ha még egyszer erre lesz az útja, csak térjen be hozzá, bátran, jó szívvel látja. Jól van, mondta Krisztus Urunk. Ha még egyszer erre járok, betérek kigyelmethez. De a gazdag ember addig is szerette volna megtudni, hogy vajon az ő kívánságát teljesítené-e a vándor. Meg is kérdezte, hogy kívánhat-e ő is három dolgot, mint ahogy a szomszédja.
3: Kívánni kívánhat, felelt Krisztus. De jobb lesz, ha nem kíván.
2: De gondolta magában a gazdag ember, ő mégiscsak kieszel valami jót, hármat olyat, ami még gazdagabbá teszi.
3: Hát csak menjen haza kigyelmed, mondotta Jézus Krisztus Urunk, s három kívánsága teljesülni fog.
2: Hely, örült a gazdag ember, nagy vígan ügetett hazafelé, s mindazon gondolkozott, hogy ugyan mit is kívánja. Amint ezen gondolkozott, tágra eresztette a kantárszárat, a ló meg elkezdett viháncolni, ugrálni, s ezzel folyton zavarta a gondolkodásban. Ráütött a ló nyakára, s csendesítette, de a ló csak ugrált, viháncolt, helytelenkedett. Szörnyű dős lett a gazdag ember, s egyszer csak elkiáltotta magát: ó, hogy a nyakad szakadna meg!
3: hiszen csak kívánnia kellett, a ló abban a szempillantásban megbotlott, elesett, a nyaka megszakadt. Úgy elterült a földön, hogy többet sem mozdult. No, ez megdöglék, morgolódott a gazdag ember. Az első kívánságom teljesedett. Ha nem van még két kívánságom, majd jobban vigyázok ezután. A kantárt kihúzta a ló fejéből, a nyerget leoldotta a hátáról, a maga hátára kötötte, és úgy ment gyarogszerrel hazafelé. Eközben a nap mind feljebb, feljebb lángolt, rekkenő forróság lett, a gazdag ember majd elolvadt, alig lihegett, a nyereg erősen nyomta a hátát, s még mindig nem tudta, hogy mit kívánjon. Elgondolta magában, hogy bezzeg, de jó dolga van most az ő feleségének, otthon ül a jó, hűvös szobában, s nem izzad, mint ő, erősen bosszantotta őt, s még, hogy nem azt találta mondani. Jaj, bár csak a feleségem ülne a nyergen, s ne tudna róla leszállni, ahelyett, hogy én a hátamon cipeljem. Alig, hogy kimondotta az utolsó szót, a nyereg lerepült a hátáról, eltűnt, mintha a föld nyelte volna el. Csú, ilyen, olyan, szettevettézett a gazdag ember. Ihol teljesült a második kívánságom is. Hát, most már csak ugyan meggondolom, hogy mit kívánjak harmadszor. Megfutamodott, hogy mi hamarabb otthon legyen, beüljön a jó hűvös szobába, ott aztán gondolkozhatik nyugodalmasan. No, hazaér, benyit, s mit látnak szemei? A felesége ott ül a nyergen, jajgat, kiabál, erőlködik, hogy valahogy le tudna szállani, de nem tud. Csak maradj ott, mondotta a gazdag ember, mert én a világ minden gazdagságát akarom most kívánni. Üssön belé a tüzes ménykő a kent kívánságába, kiabált az asszony. Mit ér nekem a világ minden gazdagsága, ha itt kell ülnöm a nyeregben halálom órájáig? Ha azt kívánta, hogy nyeregre kerüljek, kívánja most, hogy le is kerüljek innét. Mit volt mit tenni? Akarta, nem akarta, nem kívánhatott egyebet. Abban a pillanatban le is szállott az asszony a nyeregből, mondta az urának. Nagy buta kent! Bezzeg, én másképp csináltam volna. Bezzeg, ő ott hagyta volna az urát a nyerekben, de nem is volt ettől fogvást békesség, nyugalom a gazdag ember házában. Annál jobban éltek a szegény emberék, volt egészség, mindennapi kenyér, örök üdvösség. Mi kell még?

Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Go!

0: ezt a mesét én is nagyon szeretem.
1: Szervusztok, kedves gyerekek, Nagy Sándor vagyok, és most én mesélek nektek. Rádúj Márta, a csodálatos mellény. Réges-régen történt, amit én most elmesélek. S hogy igaz, amit mondok, tanulm rá a füles bagoly, meg a csillagos ég. Élt valahol, hogy hol, pontosan magam sem tudom, élt egyszer egy igen szegény rongyszedő. Bár aki ilyen mesterségre adja a fejét, az egy se gazdag, de a mi emberünk mindenkinél szegényebb volt. Reggeltől estig rótta az országutat maga után húzva ócska taligáját, s ha a faluba vagy városba ért, torka szakadtából kiabálni kezdett. Ócska rongyért, tányérokat, poharakat adok! Az asszonyok kíváncsian néztek ki az ablakon, ugyan bizony kizavarja az utca csendjét. De ahogy a szegény embert megpillantották, nyomban vissza is húzódtak, s csak egy-két asszony alkudozott vele a rongyokon. Így éldegélt hosszú évekig a mi rongyszedőnk. Ha tavaszi nap sütött, ha csípős szél fújt, mindig úton volt. Bőre kicserzett, lába sebes lett, de ő csak húzta, vontatta ligáját. Egy hűvös, borongós őszi napon azonban csodálatos dolog történt a rongyszedővel. Még egyik faluból a másikba igyekezett, a szokottnál is hidegebb, vad szél kerekedett. Nagyon fázott szegény, s házat, ahol fölmelegedhetne, még a távolban sem látott. Nem tehetett egyebet, megállt, és keresgélni kezdett a taligában a rongyai között, hát ha valami fölvehető ruhadarabra lelne, ami megvédeni a hideg ellen. Keresett, kutatott, összedobált mindent, de egy ócska mellénynél egyebet nem talált. Ez is jobb a semminél, gondolta, és sietve fölvette. Alig, hogy magára gombolta a mellényt, jól eső meleget érzett, mintha fűtött szobába lépett volna. Ez aztán mellény, kiáltott föl elragadtatással. Bárcsak a süvegem is ilyen jó meleg lenne. Alig, hogy kiejtette ezt a szót, érezte, hogy új süveg került a fejére. Lekapta és jól megnézte. Pontosan olyan volt, amilyent mindig is kívánt magának. Már csak cipő kellene, hiszen a lábam is fázik, sóhajtott föl, akkor nem lenne nálam boldogabb ember. S halljatok csodát, még csak kettőt sem pillantott, ott pompázott a lábán egy pár vadonatúj cipő. Álom ez, vagy valóság, töprengett magában. De hisz fejemen a süveg, lábamon a cipő, úgy látszik itt valami varázslat történik. Amióta a mellény rajtam van, azóta teljesülnek a kívánságaim. Meg kell erről bizonyosodnom. Azzal nagy hirtelen levette magáról a mellényt, és friss cipót, meg kolbászt kívánt, de hiába nézett körül kutatva, bizony nem teljesült a kívánsága. Akkor aztán újra magára vette, s epertől fogva gondolhatott bármi jóra, azonnal ott termett előtte. Mondanom sem kell, e naptól kezdve egészen megváltozott a rongyszedő élete. Sútba vágta ócska taligáját, sok pénzt, szép ruhákat, meg egy gyönyörű palotát varázsolt elő, azután elindult, hogy feleséget keressen magának. Sokáig töprengett, merre is menjen. Jobbra-e, vagy balra-e, előre vagy hátra, amíg végre úgy döntött, legokosabb, ha egyenesen az orra után megy. Így aztán csak hamar meg is érkezett a király városába. Sehova jobb helyre, mert a királynak éppen 12 eladó lánya volt, egyik szebb a másiknál, de a legeslegszebbik, a legfiatalabb, a 12. A rongyszedő éppen jókor érkezett, nagy bajban volt a király. Üres volt a kincstára, düledező a palotája, épp ilyen dúsgazdag kérőre várt a király meg a 12 lány. S mert a legkisebb volt a legszebb, csoda el hát, hogy ő ráesett a választása, s őt vitte magával mesés kastélyába. Nagy lakodalmat csaptak, mindenkit vendégül hívtak, s 7 nap 7 éjjel mulattak. Szólt a zene, s ennivaló annyi volt, hogy Dunát lehetett volna rekeszteni vele. Mindenki boldog volt, mindenki vigadott, csak egyedül az ifjú asszony bosszankodott. Sehogy sem tudta rábeszélni kedves hites urát, hogy azt az ócska mellényt, amit aranyos palástja alatt hord, levesse magáról. Se szép szó, se sírás, se harag, se szidás meg nem hatotta a csökönyös férjet. Nem magyarázott semmit, Nem beszélt múltjáról, s legfőképpen nem a mellény titkáról. Végre aztán a hetedik nap múltán eloszlott a vendégsereg. Erre várt a menyecske. Hát, ha most már valahára leveti a férje a mellényt, azt a gyűlölt rongyot. De hiába várta. Azzal feküdt, azzal kelt. Ki látott még ilyet? Telt múlt az idő, szálltak a hónapok s az évek. Gondjuk, bajuk nem volt, boldogan éltek. Csak azt a mellényt, azt nem tudta megbocsátani az asszony soha a férjének. Csodál hát, ha végül is gondolt egy merészet, és egy szép napon álomport kevert férje italába. Ahogy az elaludt, lehúzta róla az ócska mellényt, megforgatta jobbról, balról, nincs rajta valami rendkívüli, de mivel semmi ilyet nem látott, gyorsan odaadta egy pohárért a rongyszedőnek, aki éppen akkor arra járt. Másnap fölébredt a férje, s első kérdésével a mellényt kereste. Messze van az már, kedves uram. Erre jött a rongyszedő, s úgy könyörgött egy kis rongyért, hogy megszántam és odaadtam neki egy pohárért, vigasztalta az asszonyka. Ó, te szerencsétlen! Egy pohárért adtad el a szerencsénket, ezt a szép palotát, a sok drága ruhát, ékszert és szolgákat, mind-mind annak a rongyos mellénynek köszönhettem. Azzal elmesélt neki mindent, töviről hegyire. Sírt az asszony, mint a zápor eső, de már sírhatott. Hiába menesztettek futárt jobbra is, balra is a rongyszedő után, senki sem akadt a nyomára. De ez még mind hagyján lett volna. Egyik napról a másikra eltűntek a szolgák, megfakultak a drága ruhák, kavicsokká váltak a pompás ékszerek, s mindössze 5 darab rézgaras maradt a pénzes ládában. S a fényes palota? Hát bizony, az is fogyott, rokkant, harmadnapra nem maradt belőle más, mint egy bogárhátú viskó. Mit gondoltok, mit tett most a mi kedves jó barátunk? Negyed nap újra fölcsapott vándorrongyszedőnek, s azóta is a világot járja. Hát, ha megtalálja, és megveheti valahol valakitől a szerencsét hozó csodálatos mellényt még egyszer, egy üveg pohárért.
2: Elmondom, kedves gyerekek, hamarosan a 10 órai közeleg. 10-et ütött az óra. A kis mutató a 10-esen, a nagy pedig a 12-esen áll.
3: Halihó! Ez itt a Csukásmese Rádió. Most már valószínű, túl vagytok a reggelin, és indulhat a játék, móka, kacagás. Ez itt a Mesés délelőtt. Benne továbbra is várnak csodás mesék, mondókák és vidám dallamok.
4: Én nagyon szeretem.
3: Ebéd előtt pedig jöjjön a cifrapalota, amikor is egy fordulatos népmese után még táncra is perdülhettek. Tartsatok velünk délelőtt is. Csukás Mese Rádió.
4: Csukás Mese Rádió.
3: Rádió egyfejűeknek.

Mesés délelőttöt. Ma is sok mesével és dallammal készültünk. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Csukásmese Rádió.
1: Találós kérdés.
2: Sziasztok! Réka vagyok, és hoztam nektek egy újabb találós kérdést. Így szól. Ez a tárgy gyakran üvegből vagy műanyagból készül, és segít, hogy könnyebben igyunk. Lehet kicsi vagy nagy, lehet rajta minta, lehet színes is, és ha teletöltöd, akkor óvatosan kell a szádhoz emeld, hogy ne boruljon ki. Na, mi lehet ez? Igen, ez bizony a pohár. Jaj, de ügyesek vagytok! Én a legjobban a színes poharakat szeretem, mert olyan vidámak. Nektek melyik pohár a kedvencetek? Ez volt a találós kérdésem. Sziasztok!
0: Csukásmese Rádió.
3: Sziasztok, Pató Marci vagyok, és most tőlem hallhattok egy mesét. Csukás István, Mirmur kalandjai, egy kis csacsi története. Mirmur híres festő lesz. A színházasdi óta az udvarlakói szívükbe zárták a kis csacsiékat, de a legnagyobb sikert mégiscsak Mirmur aratta a plakátjával. Itt is, ott is suttogták róla, hogy milyen nagy festő, és Mirmur is kezdett peckesebben járni. Különös szokásokat vett fel egyik napról a másikra. Valahonnan szerzett egy selyem darabot, s azt a nyakába kötötte sálnak. Aztán meg egy szén darabot talált, s azzal telirajzolt minden tiszta papírost. S mikor összegyűlt belőle egy csomó, kiszögelte a nyúlketrec oldalára, s fölülre odaírta nagy betűkkel: kiállítás egész nap nyitva. Jöttek is az udvar lakói, megnézték a képeket. Nagyon tetszett mindenkinek. Mirmur pedig szerényen elmosolyodott, mikor dicsérték. Született tehetség vagy, mondta Morzsa, s megveregette Mirmur vállát. Aztán egyszer csak odarobogott Tyúkanyó rengeteg csirkéjével, és azt mondta Mirmurnak, hogy rajzolja le őket. Mirmur felnézett az égre, összehúzta a szemét, aztán azt mondta: rendben van, most jó a világítás. Üljetek le. Leültette őket. Középre Tyúkanyót, s egyik oldalára is 10 csibét, a másik oldalára is 10 csibét. Ne mozogjatok, szólt a csibékre, s elővette egy nagy papírt, letette a földre, s elkezdte rajzolni őket. Mosolyogjatok, szólt Tyúkanyó csibéire. Mirmur pedig elkezdte nagy gonddal rajzolni Tyúkanyót, de közben bizony a csibék elunták a várakozást. Izegni mozogni kezdtek, s az egyik kis csibe a sor végéről óvatosan lábujjhegyen átment a sor másik végére, olyan óvatosan, hogy a kandúr észre se vette. A többiek majd megpukkadtak a nevetéstől. Aztán, mikor Mirmur egy pillanatra nem nézett oda, még egy kis csibe átment. Úgyhogy az egyik oldalon 8-an maradtak, a másik oldalon meg 12-en lettek. Mirmur közben lerajzolt a Tyúkanyót a papír közepére, s hozzákezdett, hogy a csibéket is lerajzolja. Rajzolja, rajzolja, először az egyik sort. De hát a csibék, míg nem nézett oda, átszögdöstek a másik oldalra, úgyhogy az egyik oldalon csak 2 maradt. Mirmur kicsi csodálkozott ugyan, de lerajzolta azt a 2-t. Aztán nagy komolyan hozzáfogott, hogy a másik sort is lepingálja, merezgette a szemét, nézegette a világítást. De a csibék visszaszögdöstek, úgyhogy ott csak 3 maradt. Mirmur lerajzolta őket. Végre kész lett a kép, s megmutatta Tyúkanyónak. Hát a többi csibém hol van? Kérdezte Tyúkanyó. Itt csak 5-öt látok, nekem pedig 20 van. Akárkitől megkérdezheted, mindenki tudja. Mirmur vakarta a fejét, nem tudta, mit csináljon. Látja ő, hogy 20 kis csibe van, de mikor rajzolta őket, akkor csak ennyi volt. A kis csacsi, aki ott állt a nyúlketrecnél, oda ment Mirmurhoz, és azt súgta neki.
4: Mondd, hogy jöjjön vissza később, a többit bízd rám.
3: Mirmur megmondta Tyúkanyónak, hogy jöjjön később, kicsit még csiszolni kell a képen. Tyúkanyó el is ment a csibéivel. A kis csacsi azonban az egyik csibét visszacsalogatta.
4: Gyere, mondta neki, most téged egyedül fogunk lerajzolni.
3: A kis csibe büszkén kifeszítette a begyét, tollas kis fejét gőgösen feltartotta. A kis csacsi odasúgta Mirmurnak.
4: Rajzold le annyiszor, ahány csibe hiányzik. Úgy se lehet észrevenni, olyan egyformák.
3: Mirmur le is rajzolta az egyik oldalra 8-szor, a másik oldalra 7-szer a csibét. Még egyszer megszámolták a kis csacsival, hogy megvan-e mind a 20. Aztán Mirmur összetekerte szépen a képet, s elindult, hogy elvigye Tyúkanyónak.
4: Ez volt a legnehezebb munkám, mondta a kis csacsinak.
3: Köszönöm, hogy segítettél. A kis csacsi bólintott, de mire válaszolt volna, Mirmur már messze járt a képpel.
0: Csukásmese Rádió. Te tudtad, hogy a mosoly mennyire fontos dolog? Figyeld csak meg az emberek arcát a villamoson. Azoktól a néniktől vagy bácsiktól, akik mosolyognak, sokkal könnyebben kérdeznél meg bármit, mint azoktól, akik mosolytalanok. Ha a te szüleid vagy nagyszüleid mosolygósak, akkor kérlek, mondd meg nekik, hogy te ezt nagyon szereted bennük. Vegyük észre többször a körülöttünk felcsillanó mosolyokat. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok! Rátonyi Kriszta vagyok, a Duna csatorna műsorvezetője. Találós kérdéseket fogok nektek olvasni. Nyulász Péter, Mi az, ami? Című könyvéből. Nagy autó, de csak ketten férnek el a fülkéjében. Bezzeg hátul sok-sok tonna, mindenféle rápakolva. Mi az?
2: A teherautó vagy a kamion?
0: Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

Sziasztok! Szilveszter vagyok. Tüskés Hátó a következő mesében mindent meg szeretne tudni a figyelmességről, amiben még bizonytalan. Nem csak az emberekkel, a természettel is udvarias szeretne lenni. Lássuk, mit mond erre a legkisebb ugrifüles. Csukás István, ugrifüles az illemtanár. Hogyan viselkedjünk nyilvános helyen? Ugrifüles összeráncolt homlokkal járkált föl alá. Tüskés Hátó kíváncsian nézte, majd udvariasan megkérdezte. Ha nem zavarlak, mind gondolkozol? Azon gondolkozom, hogyan kell viselkedni azokon a helyeken, ahová többen is járunk, vagyis a nyilvános helyeken, mint például moziban, klubban, sátortáborban. Tüskés Hátó nagyon elcsodálkozott. Ott is kell viselkedni, de hát oda szórakozni járunk, meg pihenni. Szórakozás közben is meg kell tartani egy-két szabályt. Ne felejtsd, hogy az illem az egymással való érintkezés tudománya. Márpedig ezeken a helyeken elég sokan szoktak lenni. Tüskés Hátó ezt elismerte. Az igaz, de azért kíváncsi vagyok, hogy a moziban mit kell csinálnom. Beszéljünk inkább arról, hogy mit nem illik csinálnod. Először is nem illik elkésni. Nem azért, mert lemaradsz a híradóról, hanem mert a késő jövő zavarja a többieket, amíg bemászik a helyére, a sor közepére. Aztán már szinte törvényszerű, hogy a késő jövőknek mindig középre szól a jegyük. Tüskés Hátó a vállát vonogatta. Jó, tegyük fel, hogy elkéstem. Akkor mit csináljak? Nem állhatok az ajtó mellett, megvettem a jegyet. Akkor udvariasan kéri elnézést, és köszönd meg, ha felállnak. És még egyet. Lehetőleg az arcodat mutasd feléjük, míg befelé igyeksz a sorba, ne a hátsó feledet. Értem. És mit nem illik még csinálnom? Hangoskodni, másokat zavarni, zacskót zörgetni, előre elkiabálni a poént. Én már esetleg láttam a filmet, ugye? Nem illik még elfoglalni a teljes karfát, mert az nem csak a tiéd. Mindig arra gondolj, hogy téged is zavarna, ha mindezt más csinálnál.

És ha nem tetszik, akkor nem tapsolsz. Udvariasan néma maradsz. Tüskés hátú vidáman bólogatott. Azért ez nem is olyan nehéz, de kíváncsi vagyok, hogy milyen szabályokat kell megtartani mondjuk klub délutánokon, hiszen oda játszani és szórakozni járunk. Azért a klub délutánokon is meg kell tartani egy-két szabályt, de ezeket már mind ismered, ezekről már beszéltünk, vagyis udvariasnak kell lenned, megfelelően kell öltözködni, és csalás nélkül kell játszani. És még egy szabály, semmi olyat nem illik tenni, amitől elmegy a többiek kedve, ami elrontja a hangulatot. Tüskés hátul ravaszul mosolygott, és az jutott eszébe, hogy most már azután egy igazán fogós kérdés következik. Kíváncsi vagyok rá, hogy a nagy illem tanár tud-e majd erre is válaszolni. Meg is kérdezte rögtön. Na és a táborozásnál? Ott milyen illemszabályok vannak? De Ugrifüles nem jött zavarba. Egy pillanatig gondolkozott csak, és már mondta is. Kezdjük ott, hogy a táborozáskor kint vagyunk a természetben. Éppen ezért a természettel szemben is illedelmesnek kell viselkedni. Tüskés hátul nagyon elcsodálkozott. A természettel? Igen, a fával, a vízzel, a hegyel. Na erre kíváncsi vagyok. Erre aztán igazán kíváncsi vagyok, hogyan legyek udvarias egy fával. Például nem töröd le az ágát, csak hogy közelebbről megnézd a levelét. Mi lenne, ha mindenki letörne egyet? Nem rázod ki a madarakat a fészkükből, nem vésed a neved a fa törzsébe, hogy így örökítsd meg az emlékedet, nem dobálod kővel a termést, nem gyújtasz hatalmas mágiát a tövében. És a vízzel? Nem piszkítod be, mert hát, ha más is fürödni akar benne. Nem lármázol a horgászok háta mögött, nem nyomsz a víz alá, nem spriccelsz le senkit, nem csúszdizol a sirályokra, nem fúlsz lyukat a gát oldalába. Na és a hegy? A hegyel hogyan legyek udvarias? A hegy magas. Éppen ezért nem zúdítasz kőlavinát a völgybe. Nem írtod a növényzetet, nem firkálsz a sziklára, nem vakarod le a turista jelzéseket, nem vadászol erdei lakókra, úgyis gyorsabbak nálad. Ehelyett gyönyörködsz a fában, vízben, a hegyoromban, teleszívod a tüdőt jó levegővel. És nem is játszhatok? Végtelenül sok izgalmas játékot játszhatsz anélkül, hogy kárt okoznál vagy zavarnál valakit. Van hely elég. Tüskés hátú hosszan elmerengett, majd így szólt, ígérem, hogy udvarias leszek a természettel. Tüskés hátú igazán jó tanítvány. Nem csoda, hogy Ugrifüles büszke rá. Tudom, hogy számotokra sok intelem már mind csak ismétlés volt. De a jól bevált mondás szerint az ismétlés a tudás anyja. Minden nap gyakoroljátok a kedvességet. Szép álmokat!

0: használd ma is a mosolyod, hogy megváltoztasd a világot. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Igen ám, de a nagyváros fényei megbabonázták a Molnárnét, no meg egy picit a Molnárt is. Díszes kelmék, szép ruhák, selyem, brokár, arany, ezüst, és a szomszéd mulatóból kiszűrődő új világ hangjai csalogatták őket.

0: Jó napot!
1: Jó napot!
0: Kérek, este!

0: Na Molnár, itt a baj. Addig-addig mulattál, míg nem.
1: A szelek meséi. Német népmese. Átdolgozta Bor Ambrus. Elmeséli Novodomszki Éva. Valamikor réges-régen a sok szél, a hideg északi, a meleg déli, a könnyű szellő és a vadvihar mind együtt tanyázott egy kicsi szigeten, messze az óperenciás tenger kellős közepén, ahol a madár se járt. Ilyen formán sokáig senki emberfia nem ismerte a szelet, s a tengeren se jártak magas árbócú vitorlások, csak nehézkes, lassú, evezős bárkák. Történt azonban, hogy néhány kereskedő, aki selyemekkel, arannyal, drága kövekkel járta a tengereket, hírt hallott a szelekről, s hamarosan kiokoskodta, hogy jó lenne őket valahogyan elfogni és kihasználni. Mivel pedig gondolhatták, hogy a szabad szelek a maguk jó szántából nem állnának a szolgálatukba, elhatározták, hogy cselhez folyamodnak. Sietve megrakták a hajójukat mindenféle jóval, étellel, itallal, és elindultak a sziget felé. 70 nap és 70 éjjel kellett evezni, amíg végre odaértek. A parton éppen az áprilisi szellők táncoltak halvány sárga ruhában. Körülöttük a nyári forgószelek hányták a bukfenceket, szürke köpenykéiket lobogtatva. Távolabb pedig a vén északi szelek üldögéltek egy dombon, hófehér palástban. A kalmárok tüstént partra szálltak, hajbókolva járultak a vének elébe, s mézes, mázos szóval meghívták az egész szélcsaládot a hajójukra vacsorára. A szelek szívesen fogadták az idegenek meghívását, felsuhantak a hajóra, körülülték a terített asztalt, és jót ettek a finom ételekből és nehéz italokból. A fiatalabbja vidáman táncolt a kalmárokat a citeraszóra, s észre sem vették, hogy este lett, lement a nap, s jött a fekete éjszaka. Erre vártak csak a kalmárok, óvatosan felhúzatták a horgonyt, és a bárka lassan elindult a nyílt tenger felé. A kis sziget hamarosan eltűnt az éjszakában, és mire a szelek virradatkor szedelőcködni kezdtek, hogy hazatérjenek a szigetre, hiába dörzsölgették a szemüket, hiába kémlelődtek a négy égtáj felé, körös körül nem volt más, csak a sima, végtelen tenger. A kalmárok kajánul vigyorogva dörzsölgették össze a kezüket, de korai volt az örömük, amikor a szelek felismerték, hogy törbecsalták őket, rettenetes haragra gerjedtek. Nekiestek az álnok vendéglátók hajójának, s addig tépázták, amíg léket nem kapott, és el nem merült a felkorbácsolt hullámokban. A szelek pedig még abban az órában elszélettek, felkerekedtek a négy égtáj felé, hogy megkeressék a szigetüket. Száguldva indultak útnak, és most is száguldoznak az egész földkerekségen. Néha haragosan tombolva, néha vágyakozó susogással suhannak hegyen völgyön át, és a tenger felett. Azóta is keresik a hazájukat, azt a szép kicsi szigetet a végtelen óperenciás tenger kellős közepén.
2: Ne feledjétek! Minden kis lépés egy nagy ugrás a célok felé. Ez a mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Nemes Nagy Ágnes, akácfa. Aki elmondja, Pató Márton. Akácfa, akácfa, sárga lombot hullató, kezemre, kezemre, mintha hullna sárga hó. Mintha hullna sárga hó, csak hogy el nem olvadó. Járda szélen, nagy kupacban, színaranyként csillogó. Hogyha belegázolok, hogy zizeg és hogy ropog, mit csinálsz te, kérdik? Járok-járok sárga hóban, színaranyban térdig.
2: A kedvesség ragadós. Ragasszátok át másra is. Ez a mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

Mesélős Mese Rádió. Nyáron rengetegféle játékot játszhatunk az udvaron. Az egyik legizgalmasabb kaland a homokvár építés. Nem is kell hozzá sok minden, csak egy kis homok, egy lapát és egy vödör. De ha vödör éppen nincs kéznél, a saját kezünkkel is megformálhatjuk a várfalait. A homokvár építés azért is izgalmas, mert minden alkalommal új várat készíthetünk. Lehet nagyobb, szebb, magasabb, vagy éppen különlegesebb. Az egész csak rajtunk múlik. Ha elkészült a várunk, büszkén megmutathatjuk a barátainknak, testvéreinknek és a szüleinknek is. Homokvárat sok helyen építhetünk. Ha kertes házban lakunk, akkor az udvaron, de a játszótereken is találhatunk homokozót. És persze a tengerparton, vagy a folyóparton is remek móka a várépítés. Még izgalmasabb a játék, a víz is van a közelben. Így a vár köré kis folyót vagy árkot is készíthetünk. Faágakból és levelekből pedig még zászlókat is tűzhetünk a tornyok tetejére. A várba még alagutat is fúrhatunk. Ha vannak játékkatonáitok, elhelyezhetitek őket a bástyákon, és már kezdődhet is a játék. Előre szólok, ne szomorkodjatok, ha a vár néha összedől. Ez bizony előfordulhat. Egy labda, egy erősebb szél, vagy egy véletlen lépés is ledöntheti. De semmi baj, mert bármikor újraépíthetjük, és a játék folytatódhat. Ha többen építkezünk, még gyorsabban elkészül a vár, és még vidámabb is a játék. Építsetek bátran, és éljetek át sok vidám, felejthetetlen kalandot. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Móra Ferenc, Micóka labdázik. Aki elmeséli nektek, Rutkai Éva.
1: Micókának a Boriska kendermagos cicáját hívták. Olyan szép kendermagos cica nincs több a világon, se olyan lusta. Lusta macska. Egész délután úgy tüzelt a nap, hogy még tán a tücsöknek is melege volt, pedig az már csak olyan vékony pénzű legény. Ember állat hűvösre húzódott a forróság elől, de Micóka oda se nézett neki. Ebéd után felballagott a háztetőre, ott elvetette magát nagy kényelmesen, s egész estig szundikált a napon. Alkonyat felé aztán nagyot húzakodott, ugrott egyet, s egyszerre bent termett a konyhában.
2: Boriska, nagyon nagy játszhatnékom van. Gyere ki az udvarra, dörgölőzött hízelkedve kis gazdasszonyához.
1: Jaj, Micóka, most már nincs időm a játékra. Anyukának kell segítenem a vacsora főzésben. Eredj magad játszogatni.
2: Micóka egy kicsit elbúsulta magát,
1: de hogy széttekintett a konyhában, egyszerre megvidámodott. Meglátta az asztalon a tejfölös köcsögöt, s ki akarta próbálni, hogy belefér-e a feje.
2: Boriska azonban megneszelte a szándékot, és jót koppintott a fakanalával a cica orrára.
1: Hoho, pajtikám, hagyj békét a tejfeles köcsögnek, az udvaron keres magadnak játékos cimborát.
2: Micóka kisuhant az udvarra, és pajtást keresett volna, de nem talált. Játszogatott aztán egyes egy magában, lehemperedett a fűre, csavargatta a farkát jobbra-balra, nagyon szerette volna megfogni a hegyét, de sehogy se bírta. Fölszaladt sebesen a kútgémre, s nagyon óvatosan lejött az ostorfán, de megcsúszott az ügyetlen, majd beleesett a kútba. El is szaladt onnan olyan ijetten, hogy tán sohasem egy többet arra. Leült az eperfa tövébe, s onnan leskelődött szerte szét.
1: Lengedezni kezdett a szellő, ringatta a leveleket, s a levelek árnyéka mozogni kezdett a földön. Micóka odaugrott, mint a villám, kieresztette éles körmeit, és nagyot csapott velük.
2: Persze, az árnyékot nem bírta megfogni. Elszégyelte magát, és búsan ballagott a kerítés felé. Ahogy ballag, egyszer csak látjám, hogy valami gömbölyű mozog a fal tövében. Odaugrik? Hát, egy nagy labda gurulgatott szép csendesen. Úgy megörült Micóka, hogy minden bánatát elfelejtette. Lesz-e nagy játék, de lesz ám olyan, hogy Boriska még álmába se lát olyat. Fölállt a két hátulsó lábára, s a két elsővel pedig megkapta a guruló labdát. De el is jajdította magát olyan keservesen, hogy olyat igazán még álmába se hallott Boriska. Miau! Ez a labda jár! Miau! Ez a labda szúr!
1: Csak ugyan... Mind tele lett a talpacskája tüskével, alig győzte kirázni őket. A labda pedig megállt, mintha odaragadt volna a földhöz. Micóka gondolkodóba esett. Hát, ha nem is jól kezdte ő a játékot. Most már a vállával taszított egyet a gombolyagon, de csak azt nyerte vele, hogy a válla is mind összeszurkálódott, mintha csak egy gombos tűpárnába heveredett volna bele. Nem ismert tovább játszani. Leült a ribiszke bokor tövébe, s hol a talpát, hol a vállát nyalogatva, onnan leste a labdát. Hát egyszer csak megint elkezd ám gurulni a labda az út mentén, de olyan sebesen, hogy Micóka alig bírta szemmel tartani. Fölkerekedett, és utána lopózott nagy óvatosan. Furta a kíváncsiság, miféle szerzet lehet ez a furcsa labda. Ha már játszani nem hagy magával, legalább megszagolja, gondolta Micóka, s rózsás kis orrát hirtelen hozzáütötte a labdát.
2: Eliska! kapta még hirtelenebbül, mintha csak égő parázsba ütötte volna. Olyan nyávogást még nem hallott a világ, amin őt Micóka véghez vitt. Fölijedt az egész ház. A kakas elkukorította magát. A verebek csiripeltek a tető aljában. A bodri ugatott. Még az öreg eperfa is megrázkódott. Boriska ijedten szaladt ki a konyhából, gyertyával a kezében. Mi lehet, cicuskám? Ki bántott, Micókám? Micóka nem tudott szólni, csak vérző orrocskáját nyomogatta a földhöz. Mellette pedig ott gömbölyödött a labda, amelynek uram fia négy lábacskája is volt, meg takaros kis orrocskája, a fölött meg barátságosan ragyogó két fekete szemecskéje. Boriska olyan jó ízűt nevetett, hogy majd elejtette a gyertyát. Ó, te ostoba Micóka, bizonyosan a sündisznóval akartál labdázni. Azt szúrta meg az orrocskádat, te kis ügyetlen. Most már az egész ház kacagott. A kakas, a veréb, a bodri. Még az öreg eperfa is megrázkódott jó kedvében. Még a sündisznócskának is olyan nevető formán mozgott az orrocskája. Micóka pedig szégyenében beugrott a szalmás istálóba, s elő nem jött még a rántott csirkére se, amivel Boriska vacsorázni csalogatta.
3: Jaj lesz az éjszaka az egereknek a szalmás istálóban.
0: A Micóka labdázik című mesét hallottátok.
4: Mesés délelőttöt! Ma is sok mesével és dallammal készültünk. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: beszél?
1: Csukás Mese Rádió.
2: Szeretem a meséket. Az állatos mesék a legjobbak.
3: Ez a Csukás Mese Rádió.
1: Rádió egyfejűeknek.
4: Búda.

0: Csinos, a nem csinos halovány, ez a kislány kint van már.
1: Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Cinni, cinni, muzsika, táncol a kis zsuzsika, jobbra dől, balra dől, tücsökom a hegedül.
3: Hallottátok már ezt a mesét? Én még nem. Hallgassuk együtt.

0: A búbos banka fészke. Aki elmeséli nektek, Mahó Andrea.
1: Egyszer volt, hol nem volt, még hetet-hét országon is túl, volt egy szép tarka madár. Annak a neve volt, de még ma is az, búbos banka. Amint repkedett jobbra-balra, erre-arra, hát lát egy helyen egy gyönyörű, ügyes fészket, megnézegette alaposan, és elkezdte kérdezni a többi madártól. Ez a fészek milyen madári? Ki csinálta ezt? Milyen ügyesen meg van csinálva? Azt mondta neki a többi madár. Az a sarka fészke, ő csinálta ezt, a sarka. Na hát akkor a búbos banka addig ment, amíg találkozott a sarkával, s megkérdezte tőle. Maga csinálta ezt a fészket? Azt mondta rá a sarka. Én. Legyen szíves, azt mondja neki a búbos banka, segítsen nekem, csináljunk nekem is egy olyan ügyes fészket, tanítson meg engem is, megfizetem jól. A sarka hajlandó volt. No, mondja, gyere, menjünk, gyűjtsünk anyagot. Elmentek, s hordtak oda tövist, ágat, szalmát, ami kellett mindenfélét. Mikor mindent összehordtak, akkor keresett egy alkalmas helyet a sarka, ahova fészket rakja. Azt mondja a búbos bankának, na, nézd ide! Elvett egy ágat. Ezt tedd csak így, s csak úgy is. Azt mondja a búbos banka, tudom, tudom. Akkor vett egy másik ágat. Na, csak így, csak úgy. Azt mondja megint a banka. Tudom, tudom. A harmadik ágat is vette. Csak így, csak úgy. Tudom, tudom. A harmadiknál, a negyediknél már kezdett feltűnni a sarkának. Na te, ez mindenre csak azt mondja, hogy tudom, tudom. Ötször, hatszor, hétszer, nyolcszor mind mondogatta a búbos banka, s mikor meggyűlt a sarkában a méreg, még csak az alja volt meg a fészeknek, még csak ilyen alakú volt, mint a tenyerem, megharagudott a sarka, s azt mondta a búbos bankának. Na, ha tudod, akkor csináld magad. Elrepült a sarka, s a búbos banka ott maradt. Ma is, ha valaki valahol lát egy búbos banka fészket, csak ennyi. Még le is hengergőznek a tojások róla. Amikor kikölti a kicsi madarakat, így kell odafogózniuk a fészek fenekére, nehogy lehengergőzzenek. Mert amelyik lehengergőzik, az visszamászni többet nem tud. A búbos bankának hát úgy maradt a fészke, ahogy hagyta a szark, amikor megharagudott. Azóta is úgy él, éldegél, ahogy lehet.
0: A búbos banka fészke című mesét hallottátok.
2: Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

ne felejtsetek el mosolyogni, mert az minden helyzetet szebbé varázsol. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Sziasztok, kedves gyerekek, köszöntelek benneteket. Ma én fogok nektek mesélni. Götz Anna vagyok. A három pillangó. Volt egyszer három pillangó. Egy sárga, egy piros, meg egy fehér. Vígan játszadoztak a verőfényes mezőn. Virágról virágra száldostak, táncoltak, repdestek jókedvükben. De hirtelen beborult az ég. Közeledett a vihar. Repüljünk haza, mondta a sárga pillangó, s ijedten pergette szárnyát. Minél gyorsabban, mondta a piros is, a fehér is, s elindultak gyors szárnyalással. Éppen jókor értek haza, mert a zápor már megerett, s egyre vizesebb lett a szárnyuk. De a ház ajtaját nem tudták kinyitni, s az eső mind jobban s jobban szakadt. Menjünk a sárga tulipánhoz, mondta a sárga pillangó, az majd bebocsát. S a szakadó esőben elvergődtek a tulipánhoz, és könyörögni kezdtek neki. Kis tuli, nyisd ki a kelyhet, hadd húzódjunk meg az eső elől. De a tulipán így felelt. A sárgának meg a pirosnak szívesen kinyitom, de a fehérnek nem. Erre a sárga meg a piros pillangó összenézett, majd így felelt a szívtelen tulipánnak. Ha fehér testvérkénket nem bocsátod be, mi is kint maradunk. A tulipán csak ingatta a fejét, s kelyhét nem nyitotta ki. Az eső pedig mind sűrűbben szakadt. Menjünk a liliomhoz, mondta a fehér pillangó. Ázva, fázva elvergődtek a liliomhoz, s szépen kérlelni kezdték. Kis Lili, nyisd ki a kelyhet, hadd húzódjunk meg az eső elől. De a liliom így felelt. A fehéret örömest befogadom, de a sárgát és a pirosat nem. Erre a fehér pillangó így felelt. Ha a testvérkéimet nem fogadod be, én is kint maradok. Inkább ázzunk együtt, mint sem elhagyjuk egymást. A szívtelen liliom csak ingatta a fejét, s kelyhét nem nyitotta ki. Tovább vergődtek hárman, csuromvizesen a szakadó esőben. Himporuk már elázott, csápjuk kókadozott, szárnyuk össze-össze tapadt, még a lelkük is átázott. Csetlettek, botlottak fűszárról fűszárra, s egy-egy lapó alatt húzták meg magukat, de a szél oda is besüvöltött, s bebecsapott az eső. Süss fel nap, szárogasd meg szárnyamat, nyisd ki a virágokat, könyörgött a három didergő pillangó. A nap meghallotta a sűrű felhők mögül a pillangók esdeklő kérését, s annyira megilletődött, hogy a felhőket elűzte, meleg fényt árasztott a mezőre, s a pillangók szárnyát egy-kettőre megszárította. S a három pillangó újra táncolt, repdesett vígan, még csak le nem áldozott a nap. Akkor aztán szépen hazaszálltak, kis házukat kinyitották, lefeküdtek, s elaludtak.
1: Használd ma is a mosolyod, hogy megváltoztasd a világot. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Kedves gyerekek, Sebestyén Márta vagyok, népdalénekes, és nagyon szeretem a meséket. Gyerekkoromban az én nagymamám minden este mesélt nekem. Ő egy kis faluban lakott, és mi gyerekek nagyon boldogok voltunk, ugyan sok állat volt a ház körül, és mindenféle érdekes dolgot megtapasztalhattunk, még azt is láthattam, hogy a jócska hogy táncol. Most az aranyszőrű bárányról fogok nektek mesélni. Volt egyszer egy szegény ember, akinek annyi gyermeke volt, mint a rostalika, még egyel több. Hol volt, mit tegyenek, hol nem. És a szegény embert vetette fel a bús, a gond, hogy mit tudjon csinálni ezzel a sok gyerekkel. Eleget mondta nekik, menjenek szolgálatba, de egyik restebb volt a másnál, mind az apjára tátotta a száját. No, mégsem úgy volt egészen. A legkisebb ügyibe való legényke volt, Nem nézhette, hogy a testvérei egész nap ácsorognak. Ő bizony, azt mondta az édesapjának, elmegy világgá, és addig meg sem áll, míg valami jó helyet nem talál. A szegény ember bezzeg nem bánta, hadd menjen, eggyel kevesebb kenyérpusztító lesz a háznál. Elment a legkisebb legényke, ment, mendegélt, hegyeken, völgyeken által, s estére kelve egy faluba ért. Ott megtudta, hogy van a faluban egy erős gazdag ember, akinek annyi juha van, mint égen a csillag, és most éppen pásztort keres a nyáj mellé. Ment egyenesen a nagy juhos gazdához, és elé mondta, hogy mi jóba jár. Éppen jókor jöttél, mondta a gazda, mert elcsaptam a juhászomat. Hát hallod-e, én felfogadlak, s ha egy esztendeig hűségesen őrzöd a juhaimat, bizony meg nem bánod. Megalkuttak. Hogyha esztendő ilyenkor a nyájból egy sem hibázik, ad egy aranyszőrű bárányt, s abból megélhet úri mód, míg a világ, s még két nap. Itt a kezem nem disznóláb, mondta a legény, s kezet csaptak magyarosan. A juhos gazda adott neki egy szépen szóló furuját. Jól feltarisznyáltatta, s a legény kihajtá a nyájat a rétre. Közményt legyen mondva, a juhos gazdánál 3 nap volt az esztendő. De még eddig nem akadt legény, aki az esztendőt kiszolgálta volna, mert éjjel-nappal talpon kellett lennie, s ha csak behunyta a szemét, annyi juh hibázott a nyájból, hogy egy szegény embernek elég lett volna egész életére. No, ez a legény kebezzeg nem aludt el. Mikor egy kicsit elálmosodott, elé vette szépen szóló furujáját, s fújta, fújogatta, s hát, uram teremtőm, amennyi juh, mind táncra kerekedett. Az aranyszörű bárány el nem maradt tőle, ez mindig előtte táncolt, de olyan szépen, olyan módosan, hogy csupa csuda. Mikor letelt az esztendő, szépen hazahajtotta a nyájat, a kapu előtt elévette szépen szóló furujáját, fújta, fújogatta, s a juhok táncolva mentek be az udvarba. Ott állott a gazda az udvar közepén, számolta a juhait, de csak úgy csillogott a szeme, mikor látta, hogy egy sem hibázik a nyájból. No te legény, mondá, megöregettem, kenyeremnek javát megettem, de még ilyen szolgám nem volt. Neked ígértem, neked is adom az aranyszőrű bárányt, legyen rajta szerencséd. Hely, örült a legény, örömében nem találta helyét. Elbúcsúzott a gazdától illendőképpen, s ment az aranyszőrű bárányjal hazafelé. Mentek, mendegéltek, szépen lassan eregéltek, s estére egy faluba értek. Ott a legény szállást kért egy jó gazda embernél, aki azt mondta, Istené a szállás, kerüljön beljebb, öcsém uram. Bement a házba, de magával vitte az aranyszőrű bárányt is. De nézték, csodálták a bárányt. Különösen a házi leány nézte, csodálta sokáig. Egész éjjel be nem tudta hunyni a szemét, mind az aranyszőrű bárányról gondolkozott. Addig s addig gondolkozott, hogy fölkelt az ágyból, szépen a bárányhoz oroszkodott. Gondolta, hogy míg a legény alszik, kiviszi a bárányt, s valahol eldugja. No, hiszen ezt jól elgondolá, mert ahogy a kezét rátette, a bárány szőrére ragadt egyszeribe. Oda bizony, mind a két keze. Eközben hajnalodott, s a legény fölébredt. Látja, hogy a leány a bárány hátához van ragadva. Gondolkozott, hogy már most mit csináljon. Ő bizony tovább megy a bárányjal, s hadd jöjjön vele a lány is. Hát úgy is tett, s ahogy kiértek az utcára, elővette szépen szóló furujáját, s fújta, fújogatta. Hely, láss csodát! Táncolt a bárány, bárány hátán a leány, hogy csak úgy porzott belé az utca. Meglátja ezt egy asszony, aki éppen akkor vetett be kenyeret a sütőkemencébe. Kiszaladt a sütőlapáttal, üti a leány, szidja égtelenül. Neszen, nesze, te világbolondja! Nem szígyelled magadat leány létedre? Nesze, nesze! Hiszen nem sokáig szitta verte, mert egyszerre csak a lapát a leány hátához ragadt. Lapát nyeléhez az asszony, s a legény csak fújta tovább, fújogatta szépen szóló furujáját. Táncolt nagybegyesen elől a bárány, bárány hátán a leány hátán a lapát, lapát nyelén az asszony, úgy mentek végig az utcán. Ahogy a templom elé érnének, éppen jön ki a templomból a pap, s utána a sok nép.
3: Kacagtak a népek,
2: de a pap erősen megbotránkozik, hogy az ünnepnapot így meggyalázzák. Oda szalad, s üti az asszonyt a pálcájával. De csak egyszer ütött rá, a pálca az asszony hátához ragadt. A pálca végéhez a pap, s az is táncolt a többi után. A vénasszonyok összeverték a tenyerüket, s elkezdtek kiabálni, jajgatni. Jaj, jaj, még elviszik az aranyszájú papunkat, ne hagyjuk, emberek, asszonyok! Nosza utána az egész falu népe. Megfogják a papot, hogy visszahúzzák. De ahogy rátették a kezüket, sorba mind odaragadtak. A legény pedig fújta tovább, fújogatta szépen szóló furujáját, s táncolt a bárány, bárány hátán a leány hátán a sütőlapát, lapát végén a sütőasszony hátán a pálca végén a pap után az egész falu. Így értek egy városba. Ez éppen a király városa volt. Ott a legény betért egy korcsmába, tarisznyába tette a furujáját, hadd pihenjen egy kicsit a bárány, bárányjal az egész falu. Kérdi a korcsmárost, miféle város légyen ez? Mondja a korcsmáros, ez a király városa. Szóból szó kerekedik, és a korcsmáros elmondja, hogy a király erősen szomorú, mert van egy szépséges leánya, aki még soha nem nevetett. Kihirdette az országában, hogy annak adja a leányát, aki meg tudja nevettetni. De még eddig hiába próbálkoztak. A király kisasszony olyan szomorú, mint a háromnapos esős idő. No, gondolá a legény. Szerencsét próbálok. Hát, ha én meg tudom nevettetni. Ment a király udvarába, mellette a bárány után az egész falu, de az utcán nem táncoltatta őket. B jelenteti magát a királynál, s elé mondja, hogy ő megpróbálná, hát ha meg tudná nevettetni a király kisasszonyt. Jó van, fiam, mondta a király, próbáld meg, de ha meg nem nevetteted, karóba húzatom a fejedet. Egy életem, egy halálom, akárhogy lesz, megpróbálom, mondta a legény, csak a király kisasszony álljon ki a tornácba. Azzal lement az udvarra, király pedig kiállott a leányával a tornácra, s úgy várták, hadlám, mit tud a szegény legény? Hiszen mindjárt megmutatta, hogy mit tud. Csak elévevé szépen szóló furujáját. Fújta, fújogatta, s utcu neki bolond eszed, ami volt is, mind elveszett. Táncolt a bárány hátán a leány hátán a sütőlapát, lapát nyerén a sütőasszony hátán a pálca végén a pap után az egész falu. No, ilyen táncot még nem látott a világ. Kacagott a király, de hát még a leánya, a könnye is kicsordult, s csengett a palota a kacagásától. A bárány erre még nagyobbakat ugrott, s egyszerre csak levált a hátáról a leány hátáról a lapát nyeréről a sütőasszony hátáról a pálcáról a papról az egész falu, s úgy táncoltak egyesben. Most meg a király kezdett könyörögni, hogy ne táncoljanak már többet, mert ő is meghal, a lánya is meghal a sok kacagástól. Noha úgy, hát a legény eltette a furujáját, s egyszerűen vége volt a táncnak. Hallod-e te, juhász legény, mondta a király. A leányomat megnevettetted, hát neked is adom, s vele fele királyságomat. A papot ott tartották, az mindjárt össze is adta a fiatalokat. Ott maradt a falu is az udvarba, s úrrett még a cigányból is. A juhászlegényből lett király, egyszeriben 6 lovas hintókat küldött az apjáért, s testvéreiért is. Ezekből is mind nagy urak lettek. Még ma is élnek, ha meg nem haltak.
4: Azt mondják a cinegék, itt a tavasz nyitnékék, kék baja a gyöngy virág, csupa öröm a világ.

0: Coro.
1: Ünnepek.
2: Adjon Isten füvet, fát, telepincét, kamarát. Sok örömet a házban, boldogságot a családban.
1: Rózsafának a tövéből rózsavizet hoztam, az lesz ma a legszebb kislány, akit meglocsoltam. Drága kislány gyöngyvirágom, ma van húsvét napja, meglocsollak, mosolyogjál, mint egy piros rózsa.
3: Amennyi a zöld fűszál, égen ahány csillag jár, májusban a szép virág, annyi áldás szálljon rád.
4: Eljött a szép karácsony, aranyozott kis szánon, hozott diót, magyarót, jó gyerekeknek valót.
1: Hulla hó, hinti hinti hó apó, halli halli halli hó, hűha hűha hulla hó.

0: Veled volt és békességet.
1: Megjött már az új esztendő, olyan rongyos, mint egy kendő. A küszöbén megállok, boldog új évet kívánok.
2: Kapud előtt járok, nagyokat kiáltok, hát ha meghalljátok, minden jót kívánok.
3: A kedvesség ragadós. Ragasszátok át másra is. Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

A bolondos legény. Hol volt, hol nem volt, élt egyszer egy szegény szántóvető, aki olyan szegény volt, hogy három fián kívül csak egy tehene volt. Mikor hosszú évek után jobb létre szenderült, kedves

tehenét hagyta örökül fiainak. Tanakodtak a legények, ugyan kié legyen az az egy szem tehén. Három fele mégsem fűrészelhetik. Végül megegyeztek, mindegyik épít egy istállót, s amelyiket a tehén választja, az kapja meg az állatot. A két nagyobbik testvér olyan csodás kacsalábon forgó istállót épített, hogy még az emberek is belesárgultak az irigységbe. Hanem a legkisebbik, kicsit bolondos volt szegényke, ő csak nátszálakat kötött össze. Mikor mindhárman elkészültek, eleresztették a tehenet, s feszülten figyelték, melyikük pajtájába megy be. S lássatok csodát, hiszitek vagy sem, az állat a legkisebb fiú nátszál tákolmányát választotta. Hogy örült a legény, de hogy bosszankodtak az idősebbek. De nem volt mit tenni. Az idősebbek találták ki a próbát, hát hagyták, hogy az ökör az öccsüké legyen. Az pedig fogta, és elvitte magával a vásárra. Elindult a fiú, ő ment elől, maga mögött húzta a tehenet. Hanem miközben bandukoltak, jókora szél támadt, és az út melletti fűszva ágai hajlongani és suhogni kezdtek. Mikor az ügyefogyott fiú meghallotta a fűszva süvítését, azt gondolta, hogy bizonyosan megtetszett neki a marha. Oda kiáltott neki. Eladó az állat, mégis mennyit adsz érte? Ám a fa nem felelt, továbbra sem hallatszott más, csak suhogás. Micsoda? Neked csak szarvak nélkül kell? Kérdezte a fiú. Na jól van akkor, leütöm neked. Azzal már le is esett a földre a két szarv. És most mi az ajánlatod? De a fűz továbbra sem felelt, csak hajlongott és suhogott. Értem, szóval nincsen pénzed. Adok egy kis haladékot, legyen jövő péntek. Azzal a fiú megfogta a tehén pórázát, és oda kötötte a fához. Ő maga pedig jókedvűen és elégedetten elindult hazafelé. Látják ám a testvérei, hogy nincs nála a tehén. Mondd már! Jó vásárt csináltál? Kérdezték tőle egyszerre. De még miért? Válaszolta büszkén. 50 fillért! Egy fűszfa lett a szerencsés! És a pénz hol hagytad? Kérdezték. Azt mondta, majd a jövő héten megadja. A két bátyja egymásra nézett, és hangos nevetésben törtek ki. Persze! Majd, ha piros hó esik, mondták. De a legény nem érdekelték a gúnyolódások, kivárta az egy hetet, s elment a fűzfához. Ám akárhogy szólongatta, az bizony nem felelt neki. Úgy állunk, szóval nem akarsz fizetni. Bedűdött erre az ifjú, elővette a fejszéjét, s akkorát vágott a fára, hogy még a gyökere is kifordult. Még az álla is leesett. A fa helyén megpillantott egy arannyal teli ládát. Ez az igazi becsület! Kiáltott fel elégedetten a legény, mikor összeszámolta a temérdek pénzt. Mikor végzett, vállára kapta a ládikót, majd hazament bátyjaihoz. Nagyot néztek a testvérek, mikor meglátták a kincset, és már is elkezdték tervezgetni, hogyan lophatnák el. Habár a legkisebbik fiú bolondos volt ugyan, de hallása olyan kifinomult volt, hogy még a falakon át is meghallotta testvérei szervezkedését. Másnap reggel rögvest a királyhoz ment, ott töviről hegyire elmesélte a tehenet, a fűszfát, meg az egész történetet. No, de erre már a királylány sem tudta magát tűrtőztetni. Akkorát nevetett, hogy még az ég is beleremegett. Édes fiam, végre valaki megnevettette a lányomat. Már vagy 10 éve még csak mosolyogni se láttam. Most pedig még a könnye is kicsordult a kacagásban. Már régen elhatároztam, hogy ha végre valaki mosolyt csal az arcára, annak menten oda is adom a lányom. Fogd hát, s vele tiéd lehet a fele királyságom.
volt ám nagy vigadalom. Még aznap megtartották a készfogót, s a lakodalom eltartott vagy 3 hónapot. Ha nem hiszitek, járjatok utána.

A bűvös ásó, ujgur népmese. Mesélő Forró Bence. Öreg időkben messze földön élt egy hatalmas király. Született két fia, Ikrek, apjuk szeme fénye. Nőttek, nődögéltek, daliás ifjakká serdültek. Hanem egy nap különös dolog történt a két királyfival. Elvesztették az étvágyukat. Egy falatot se tudtak enni, egy kortyot se inni. Sápadoztak, sorvadoztak napról napra jobban. Elbúsult az öreg király, csak tódult az udvarba a sok javas, doktor, kuruzsló, de a királyfiak étvágyát nem tudta visszaadni egyik se. Azt mondták akkor a fiai, ereszel bennünket, apánk, idegen országba, hát ott akad orvosság a bajunkra. Megölelte őket az apjuk, útra bocsátotta. Mentek a királyfiak, mendegéltek. Elmaradt mögöttük apjuk városa, kiértek a mezőre. Meglátták ott az öreg parasztembert, aki ásójával forgatta a szikkat, kemény földet. Megálltak a királyfiak, ráköszöntek, szóba ereszkedtek. Elpanaszolták neki bajukat. Nem tudsz-e orvosságot a bajunkra, öreg apó? Elvesztettük az étvágyunkat, se inni, se enni nem tudunk, csak senyvedünk, sorvadozunk. Tudok bizony orvosságot, felelte az öreg. De láthatjátok magatok is, mennyi a dolgom. Fel kell lásnom estére ezt a darab földet, hogy holnap bevethessem. Hanem ha segítetek, utána én is segítek rajtatok. Ráálltak a királyfiak. Az öreg odaadta nekik az ásóját, maga pedig hazament. Felváltva dolgoztak a királyfiak, igyekeztek, csak úgy szakadt róluk a veríték. Annyira szerették volna megkapni az ígért orvosságot. Az öreg paraszt otthon azt mondta a feleségének. Főzz estére egy nagy tál kását, de sokat főzz, ne félj, elfogy az utolsó cseppig. Amikor a nap is lenyugodott, a hold is feljött, visszatért az öreg a földjére, a házába vezette a királyfiakat. Azok leültek a patkára, s nekiláttak a kásának. Kikanalazták az utolsó cseppig, a 10 körmüket is megnyalták utána. Kértek volna még, de restelték. Akkor aztán megkérdezték az öregtől. Bűvös szert kevertél-e ebbe a kásába, öreg apó? Ilyen jól még nem esett semmi étel. Nincs ebben semmi bűbájosság, nevetett az öreg ember. Hanem az ásó volt bűvös ásó, amit a mezőn hagytatok. Az volt az orvosság a bajotokra. Okultak belőle a királyfiak, hazatértek, s azóta maguk ássák a kertjüket. De virulnak is, mint a rózsa.

0: Mesés délelőttöt. Ma is sok mesével és dallammal készültünk. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Volt egyszer egy kemence, belebújt a kis Bence. Kormos volt a kemence, fekete lett kis Bence. Ránézett a mamája, nem ismert a fiára. Becsukta a kemencét, jól elverte kis Bencét.
0: Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Kedves gyerekek, kedves felnőttek, szeretettel köszöntelek benneteket, Vágó Bernadett vagyok, most én mesélek nektek. Mátyás király és a szegény favágó, magyar népmese. Mátyás király egyszer az erdőben, amint sétált, hogy nem, elveszett. Bolyongott erre, ment arra, nem talált ki az erdőből. Meglátott egy szegény favágót. Segítsen az Isten, te szegény favágó! Köszönt oda neki. Hát bizony rám is férne a segítség, mondja a szegény ember, aki bizony nem ismerte meg a királyt, nem tudta kicsoda ez, hanem csak egy úrnak nézte Mátyás királyt. Mondja neki Mátyás király, te szegény favágó, vannak gyermekeid? Vannak bizony, uram, 4, 2 szép fiam, s 2 leányom. Hát aztán van-e pénzed? Van, amennyi éppen kell. Tudja, én a pénzemet 3 felé szoktam osztani örökké. Az egyik részével az adósságomat fizetem, a másik részét kölcsönadom, a harmadik részét sárba vetem. Ennyi hát! Mondd el nekem, hogy értsem ezt? Mit jelent? Kérdezte Mátyás király. Az első részével az adósságomat fizetem. Ez azt jelenti, hogy nekem még van édesapám és édesanyám, és azok szépen rendben felneveltek engem. Őket most én tartom el. Hát így fizetem a régi adósságomat. A másik részét kölcsönadom. Ez azt jelenti, hogy van 2 fiam. Rájuk költöm. De azok majd, ha én megöregedek, akkor visszafizetik nekem. A harmadik részét sárba vetem. Ez azt jelenti, hogy a 2 szép leányomra költöm. Ruházom őket. Gondozom őket. Aztán majd férjhez mennek, s ott hagynak engemet. Hát így, a sárba vetem. Jaj, be éles eszed van, vág, mint a beretva, mondja Mátyás király. De hallod-e, te szegény ember? Én ebben az erdőben elvesztem. Nem vezetnél ki engem? Jaj, uram, nem érek én rá vezetgetni senkit se. A szegény embernek dolgozni kell sietni. Megfizetem én neked a napszámodat. Csak vezessél ki ebből az erdőből.
1: Hát, úgy igen, pénzért, azt szívesen megteszem, mondja a szegény ember.
0: És azzal elindultak az erdőn, hogy kivezesse Mátyás királyt a szegény favágó. Hát, amint mennek, ballagnak, beszélgetnek, kérdezi Mátyás király. Hát aztán te szegény ember, láttad-e már a királyt?
1: Nem én még, uram, sose láttam, de szeretném meglátni, amíg élek.
0: Na, most kiérünk ebből az erdőből, mondja. És ott rettentő sokan lesznek, a mezőn dolgoznak. És mikor meglátják a királyt, mindenki leveszi a fejéről a kalapot. Csak a király lesz egyedül kalapban. Akkor ott majd meglátod. Hát erre a beszédre ki is értek ők az erdőből. Hát csak ugyan rengeteg sok nép dolgozott, de amikor meglátták a királyt, mindenki lekapta a fejéről a kalapot. Mondja a szegény ember.
1: Jaj, uram, nézz oda! Itt mindenki hajadon főtt van. Csak mi ketten vagyunk kalapba. Hát most melyikünk a király? Én vagy te?
0: Hát... egyikünk bizonyosan az, mondja Mátyás király, s megveregette a szegény embernek a hátát, megköszönte a jótettét, s azzal tovább mentek.
2: Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: A megszolgált pénz. Élt egyszer egy gazdag kereskedő, aki egész életében keményen dolgozott, hogy családjának mindent megadhasson. Ám amilyen szorgos volt a kereskedő, olyan lusta volt a fia. Míg apja dolgozott, ő egész nap csak heverészett, soha nem vette ki részét a munkából. De ha a fiú csak lusta lett volna, ám takarékoskodni sem tudott. Két kézzel szórta az apja pénzét. Ékszereket hordott, és drága kelméket, szöveteket vett, hogy a város legjobb szabóival varrassa meg. Aztán egy nap a kereskedő megelégelte a fia léhaságát, és elhatározta, hogy megleckészteti. Elvitte hát a szomszédos faluba, és egy esztendőre béresnek adta, hogy megtanulja, mi az igazi munka. A fiúnak nem tetszett a dolog, de apjának nem mert ellent mondani, és beállt béresnek. Hanem a gazda tudta, hogy a kereskedő fia, s ezért arra gondolt, mégsem dolgoztathatom meg nagyon, mit szólna érte az apja. Ezért úgy döntött, hogy nem ad a fiúnak munkát, s az egy éven át ugyanúgy henyélhetett, mint az apja házában. A gazda etette, itatta, öltöztette, s neki a kis ujját sem kellett mozdítania. Aztán, mikor letelt az egy év, a gazda odaadta a legénynek a fizetségét. 2 aranytallért, és hazaküldte. Otthon az apja már a kapuban várta.
1: Szervusz, fiam! Mesélj, mit csináltál? Dolgoztál eleget?
2: Igen, felelte a fiú.
1: És hol a béred? Adj csak ide!
0: És a legény átnyújtotta a 2 aranyat. Mire a kereskedő fogta a pénzt, és beledobta a ház melletti folyóba. Kíváncsi volt, hogy a fiú megtanulta-e értékelni a fizetségét.
2: Ám a legény megvonta a vállát, még csak nem is sajnálta a pénzt. De hogy is sajnálhatta volna, hiszen sosem dolgozott meg érte.
0: Az apja dübegurult. Látta, hogy nem ért semmit a lecke.
1: Úgy tűnik, rád fér még egy esztendőnyi munka.
0: Majd újra elküldte béresnek a fiát, de most egy másik faluba. Hanem az új gazda is tudott róla, hogy a legény a gazdag kereskedő fia, s azt gondolta.
3: Talán azért küldte ide a fiát, hogy kiderítse, milyen ember vagyok. Ennek a fiúnak bizony olyan jó dolga lesz nálam, mint még soha.
0: A második gazda sem hagyta dolgozni az ifjút, egész nap kedvére lustálkodhatott. A gazdánál főztek rá, mostak rá, ő pedig csak élvezte, hogy mindig kiszolgálják. Mikor letelt az egy év, a legény ismét kapott 2 aranytallért, majd hazaindult. Az apja a kapuban állt, s izgatottan várta a fiát, vajon tanult-e valamit a dolgos életről.
1: Isten hozott itthon, fiam.
0: Mondd, kemény volt a munka, sokat dolgoztál? Kérdezte a kereskedő.
2: Dolgoztam,
0: válaszolt kurtán a fiú.
1: És mutasd, hol a béred?
0: Mire a fiú szó nélkül átnyújtotta az aranyakat. A kereskedő pedig fogta, s megint a folyóba dobta.
2: A legény meg csak állt némán, és nézte, hogy a tallérok elmerülnek a vízben.
0: Az apa látta, hogy megint kudarcot vallott a terve, de nem adta fel. Újabb 1 évre béresnek adta a fiát, ám most egy messzi faluba vitte, és először megbizonyosodott róla, hogy ott senki sem ismeri őket. Aztán megkereste a legszegényebb gazdát, és azt mondta neki.
1: Itt van a fiam, derék munkaerő. De látom, rosszul megy a sorod, úgyhogy pénzt nem is kérek érte.
2: A gazda gyanította, hogy a legényt nem véletlenül küldte ide az apja, s gondolta, próbára teszi. Első nap olyan sok munkát bízott rá, hogy a fiú alig bírt a szusszal, este pedig épp hogy csak adott neki valami vacsorát. Így ment ez nap-nap után. A gazdánál reggeltől estig keményen kellett dolgozni. A lusta fiú pedig nem volt hozzászokva a nehéz munkához. Próbálta kihúzni magát alóla, de a gazda mindig szemmel tartotta. Aztán, ahogy telt múlt az idő, a fiú megszokta a dolgot, és egyre jobban ment neki a munka. Már kora hajnalban felkelt, hogy megetesse az állatokat. Aztán kiment a földekre szántani. Egész nap talpon volt. Mire letelt az egy év, a gazda dicséretét is kiérdemelte. Habár apáddal úgy egyeztünk meg, hogy nem kell fizetnem, mégis olyan szorgalmasan dolgoztál, hogy megérdemelsz 2 aranyat érte. Majd a gazda átnyújtotta a pénzt. Mikor a fiú hazaért, apja ismét kikérdezte. No, fiam, volt munkád? Volt, felelte a fiú. És fizetséget kaptál-e érte? Kaptam bizony 2 aranyat. Adj csak ide nekem, hadd nézzem meg. A legény átnyújtotta a pénzt, ám amikor apja bele akarta dobni a folyóba, a fiú rákiáltott. Kérlek, ne dobd be a vízbe! Keményen megdolgoztam érte! A kereskedő elmosolyodott. Amit nehéz munkával megszerzünk, azt nem szórjuk hiába. Igazam van? Megtanultad most már a leckét, fiam? Megtanultam, édesapám. S attól fogva a fiú nem lustálkodott többet, a pénzzel pedig mindig takarékosabb vált.

0: Sugásmese Rádió. Szerettek állatkertbe járni? Az állatkert olyan hely, ahol egyetlen séta alatt bejárhatjuk szinte az egész világot. Itt olyan állatokat is láthatunk, amelyek nagyon távoli helyeken élnek. Az állatkertben mindig történik valami érdekes. A majmok huncutkodnak, a fókák vidáman pancsolnak, a zsiráfok pedig olyan magasra nyújtogatják a nyakukat, hogy talán még a felhőkkel is tudnának beszélgetni. Ha bujócskázni kezdenénk, biztosan ők vennének észre bennünket elsőként. Te melyik állatot figyelnéd meg a legszívesebben, ha most ott sétálnál a kifutók között? Sokan szeretik az alpakákat is. Olyanok, mintha puha plüss játékok keltek volna életre. Bolyhos bundájuk van, és néha olyan mókás a frizurájuk, hogy azon mindenki mosolyogni kezd. A lámák gyakran olyan komoly tekintettel néznek ránk, mintha valami nagyon fontos dolgon gondolkodnának. Talán éppen azon, hogy mikor érkezik a következő adag finom falat. Ó, és ott vannak a kapibarák is. Na, ők a nyugalom igazi mesterei. Szeretnek üldögélni, pihenni, és úgy néznek a világra, mintha azt mondanák, ráérünk, hiszen nyár van. A nap végére talán elfárad a lábunk, de szívünk tele lesz élményekkel. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Ez volt a Mesés délelőtt. Maradjatok velünk és hallgassátok továbbra is a Csukásmese Rádiót.
0: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
2: Műsorajánló következik.
0: Mesés sorozatok a Csukásmese Rádióban. Új mesesorozat a Csukásmese Rádióban minden hétköznap este 7 órától. Louis Láma kalandjai. Tanulságos mesesorozat egy kíváncsi fiatal lámáról, aki messzi földről érkezett hozzánk, és rácsodálkozik, hogy a világ nem csak mozdulatokból, hanem szavakból is áll. Lovasné Kozma Anikó mesesorozatát Kassai Kata meséli el. Hallgasd a Csukásmese Rádió legújabb mesesorozatát minden hétköznap este 7 órától. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Képzeljétek, már a Petőfi Rádió hallgatóit is elrepíthetjük a mesék birodalmába. Válogatott mesék, mondókák, nyelvtörők és gyerekdalok gondoskodnak arról, hogy mesésen induljon a hétvége.
3: Drága barátaim!
0: A nagy kalandok és a jó történetek folytatódnak. Kicsik és nagyok, hallgassatok még több mesét!
4: Én nagyon szeretem!
0: Csukás mese óra a Petőfi Rádióban, minden hétvégén reggel 7 és 8 óra között. Csukás mese Rádió.
5: Még több újrahallgatható és újra nézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
2: Műsorajánlót hallottatok. Egyes és a kettes. Egymás mellett az óra tetején. Felül, középen. Mindkét mutató a 12-esen pihen. Dél van természetesen.

0: Gyerekek, halihó, itt a Csukás Mese Rádió. Mesés délután, egy kis lazítás ebéd után. Pihentető mesék és dallamok segítenek nektek, ha esetleg szunyókálni támad kedvetek.
1: Hallgass te is!
0: Ez a Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Sziasztok gyerekek, Tóth Falusi Fanni vagyok, és most én mondok nektek mesét. Sam Teplin, Folti és a léggömb. Egyik délután Folti boldogan sétált haza a vásárból egy hatalmas, piros léggömbbel a kezében. Élvezte a napsütést, hogy a szél simogatja az arcát, és nagyon tetszett neki, hogy a lufia körbe-körbe táncolt magasan a fák lombjai felett. Az élet tökéletes volt. Egy valami hiányzott csak belőle. Bár lenne egy játszótársam, sóhajtotta bánatosan a kiskutya. Annyira örülnék neki. Megállt és körbenézett, jobbra-balra, fel és le, de senkit sem látott, így tovább indult. Épp mielőtt a házikójához vezető ösvényre ért, észrevette, hogy valami sárga bukkant fel az égbolton a dombok mögött. Ez egy másik léggömb, gondolta. Vajon kié lehet? Ha-hó, kiáltotta. Ki vagy te? De a domb túloldala messze volt, ezért nem hallotta a választ. Talán ő is látja az én lufimat, reménykedett Folti. Jobbra-balra lengette, mintha integetne vele, és kíváncsian várta, hogy mi történik. De nem történt semmi. Felsóhajtott, se baj. Ám ekkor a sárga lufi megmozdult, jobbra-balra lengett, ahogy az előbb az övé. Csodálkozva nézte. Csak a szél mozgatja, töprengett. Nem, azt hiszem, hogy integet nekem. Folti olyan izgatott lett, hogy ugrálni kezdett, amitől fellemozgott a kezében a léggömb. Kis idő múlva azt látta, hogy a sárga lufi is fellemozog. Igen, látlak, kiáltotta a kutyus, de most sem jött válasz. Folti egy darabig még ácsorgott ott, azon tűnődött, mit évő legyen. Aztán támadt egy ötlete. Várj, kiabálta és beszaladt a házikójába. Odabent papírt és tollat ragadott, aztán írni kezdett. Szia, Folti vagyok, egy kis házikóban lakom a patakparton a domb másik oldalán, és van egy piros léggömböm. A tiéd a sárga lufi? Elárulod, ki vagy? Szereted a forró vajas spiritust? Szívélyes üdvözlettel, Folti. Ez jó lesz, bolintott elégedetten. A levelet hozzáerősítette a léggömbhöz, majd kiment a házból. Ám a sárga lufinak most nyoma sem volt. A sajátját felengedte az égbe, és figyelte, ahogy egyre tovább és tovább száll, amíg el nem tűnt a dombok mögött. Várt egy darabig, hát ha újra felbukkan a sárga léggömb, de hiába. Folti eléggé elfáradt ebben az egész lufi reptetésben, meg levélírásban, ezért visszaballagott a házba, hogy egyen egy forró vajas spiritust, és szúnyogáljon egy jót. Nem sokára felriadt, de nem értette, miért. Pedig olyan szépet álmodtam, valami biztos zajt csapott, gondolta. Körbenézett a szobában, de nem látott semmi szokatlant, így visszafeküdt. Már emlékszem, mormolta. Azt álmodtam, hogy egy barátommal vajas spiritust eszünk. Nagyon szép álom volt. Hirtelen megint felébredt. Körbe sandított, de nem látott, és nem is hallott semmi különöset. Minden csendes volt egy darabig, aztán... Kop, kop, kop. Ó, lepődött meg Folti. Valaki van az ajtóban. Oda szaladt, kinyitotta, és a küszöbön ott ücsörgött egy nagy, sárga léggömb. Szia! Köszön neki a kiskutyus csodálkozva. Szia! Felelte a lufi. Ez a patakparti házikó? Én, hát igen, ez az, mondta Folti kicsit zavarban. Ezek szerint megkaptad a levelemet? Igen, válaszolta a lufi. És nagyon szeretem a vajas spiritust, igazából az a kedvencem. Még soha nem találkoztam olyan léggömbbel, amelyik szereti a vajas spiritust. Tátotta el a száját Folti. Ekkor a lufi megmozdult, kissé oldalra billent, és nagyon lassan egy kis fej és két fül és pajusz bukkant elő mögüle. Nem is, felelte az ismeretlen. Én vagyok az, aki szereti. Így történt, hogy Cimó és Folti barátok lettek.
0: Élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: leszel, ha nagy leszel?
1: Altató orvos leszel. Mert a kedvenc színem a kék, meg a rózsaszín.
2: Hát igen, lehetnek nagy álmai az embernek.
3: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

a tükör. Valamikor réges-régen Indiában történt, hogy egy falusi ember a piacon vásárolt magának egy tükröt, amiről maga sem tudta, hogy mi az. A fazekas ember kiment a piacra, hogy eladja a portékáját. Ám amikor megpillantotta a fényesen csillogó tükröt, az teljesen megbabonázta. A kezébe vette, méregette, nézegette, és nagyon megtetszett neki a furcsa tárgy. Mondja csak, mi ez? Kérdezte a fazekas az árust. Ez egy tükör, vágta rá határozottan az árus. Az ember pedig nem akart tudatlannak tűnni, és nem kérdezgette tovább. Egyébként is úgy tetszett neki a tükör ragyogása, hogy végül hazavitte. De vigyázzon vele, mert törékeny, fűzte hozzá az árus, mikor gondosan becsomagolta a tükröt, és odaadta az új tulajdonosának. Mikor a fazekasmester hazatért, se szó, se beszéd, bezárkózott új szerzeményével a szobájába, és ki sem jött onnan egészen estig. Akkor is csak azért, mert megéhezett. Így ment ez nap-nap után. Az ember órákig tudott gyönyörködni a drágaságában. Eközben az asszonyt furdalta a kíváncsiság, hogy mit hozott haza az ura. Ám akárhogy kérdezgette, akárhogy perlekedett, a férj nem kötötte az orrára. El is határozta a fondorlatos asszonyság, hogy amint a férje nyitva adja az ajtót, belopózik a szobába, és meglesi a nagy titkot. Aztán egy nap az asszonynak végre szerencséje volt. A műhelyébe menet a fazekas nyitva felejtette az ajtót. Mikor a férje messze járt, a kíváncsi asszonyság izgatottan nyitott be a szobába. Amint belépett, már is megpillantotta az asztal közepén a letakart portékát. Óvatosan fellibbentette róla a leplet, és elképedve látta, hogy egy kedves, elragadó hölgy néz rá vissza, aki éppen olyan csodaszép köves nyakláncot visel, mint amit ő kapott az édesapjától. Szóval ezért zárkózik be ide minden egyes nap? Úgy tűnik, beleszeretett ebbe a csodálatos asszonyba, s azóta le sem tudja venni róla a szemét, gondolta az asszony, és mindjárt keserves sírásra fakadt. Nem sokkal később arra járt az anyósa, és az ablakon át meglátta a konyhában sírtogáló asszonykát. Mi történt? Miért itatod úgy az egereket? Kérdezte nyájasan a néni a házba lépve. Hogy ne sírnék, amikor a fiad mást szeret? A szobájában rejteget egy képet, amin egy gyönyörű fiatal nő arcképe van. Mégis miről beszélsz, leányom? Értetlenkedett az anyós. Ha nem hiszed, nézd meg magad, ott van bent a kép a szobájában. Az anyós kíváncsian lépett be a szobába, és mindjárt megpillantotta a tükröt az asztalon. Kezébe vette, de legnagyobb meglepetésére a fiatal asszony helyett csak egy ráncos vénboszorka nézett rá vissza a tükörből. Mitől félsz, leányom? Én csak egy vénasszony képét látom itt, mosolygott az anyós. Milyen vénasszonyról beszél mama? Hiszen ez egy csodaszép teremtés, vette ki a tükröt az asszony az anyósa kezéből. S mert egyikük sem sejtette, hogy a tükörben önmaguk arcképét látják, ezért összevesztek azon, hogy kinek van igaza. Olyan komoly szóváltásba keveredtek, hogy mire az após hazaérkezett, a két nő már csak nem hajba kapott. Na, hát itt meg mi történt? Miért szekáljátok egymást? Kérdezte a meglepett öreg apu. Van egy kép a fiat szobájában, ami egy vén ráncos banyát ábrázol, de a felesége szerint egy csodálatos kisasszonyt. Hát ezért veszekszünk, nem tudunk megegyezni, mondta az öreg anyu. Menj, nézd meg te is, és tégy igazságot. Na hát, ki hallott ekkora sületlenséget? Rázta a fejét az apóka, és becsoszogott a fia szobájába. Felvette a tükröt, belenézett, és tudjátok, mit látott? Bizony saját magát, egy ráncos, kopasz vén apókát.
Hová tettétek a szemetek? Hisz én itt csak egy ráncos aggastyánt látok, semmi mást, mondta az apóka, miközben méregette magát a tükörben. Még hogy aggastyán? Hát Kendnek is elment az esze? Vágott vissza az öreg asszony, és a vita tovább folytatódott. Olyan hangosan civakodtak, hogy még egy fiúcska is bekukkantott az ajtón, hogy megnézze, mi ez az óriási hangoskodás. Mikor a fiú belesett, a fiatalasszony megpillantotta, és már is felkérte döntőbírónak. Mondd csak, fiam, melyikünknek van igaza? Ki van a képen? Egy csodaszép asszony, egy vén banya, vagy egy kopasz öregapó? A fiú kezébe vette a tükröt, ám amikor belenézett, nem látott egyebet, csak egy kisfiút, egy csúszdival a kezében. Miért néz engem ez a fiú? Mit akar tőlem? Ráncolta a szemöldökét a csibész, mire a tükörképe is morcos arcot vágott. Mit képzelsz, te csirkefogó? Miért grimaszolsz nekem, és honnan vetted ezt a csúszlit? Ilyen csúszlia nincs senki másnak, csak nekem, mérgelődött a kisfiú. Na majd én megmutatom, ki az erősebb. Azzal a fiú az öklével belevágott a tükörben látható arcba, mire a tükör kiesett a kezéből, és apró darabokra tört. A tükör, ez a furcsa találmány, amiről sosem tudták meg micsoda, tönkrement. Egy ideig még nézték a sok kis csillámló üvegdarabot a földön, majd végre megbékéltek egymással, és nyugodtan hajtották álomra a fejüket.

Mosolyogj ma is sokat. A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Szervusztok, hogy vagytok? Itt vagyok, ragyogok. Legyen szép napotok.
1: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Sziasztok, Réka vagyok. Nem újdonság, hogy szeretek találós kérdéseket feltenni és megfejteni. A mai így hangzik. Gömbölyű és gyorsan forog. Sőt, a nap körül kering. Vannak rajta hegyek, vizek, és ő rajta élünk mind. Gömbölyű és gyorsan forog. Strandlabda az örvényben. A nap körül kering. Akkor viszont egy bolygó a mi naprendszerünkben. Na de melyik? Nézzük csak tovább. Vannak rajta hegyek, szűkül a kör, de még nem egyértelmű. Van rajta víz, és mi is itt élünk. Na jó, ez csak a Föld lehet. Büszke vagyok, hogy ezt is megfejtettétek. Okosak vagytok!
1: Töltsetek sok időt ma is a szabadban. Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Sziasztok, Szacsvai László vagyok, és én is a Csukás Mese Rádiót hallgatom.
1: A kerek kő. Magyar népmese. Egyszer volt, hol nem volt, hetet-hét országon innen, az óperenciás tengeren túl, ahol a kurta farkú malactúr, volt egy szegény halászember. Ennek a szegény embernek nagyon sok gyermeke volt. Bizony, mikor volt kenyér az asztal fiában, mikor nem. Hiába kelt szegény halász kakas szóval, hiába feküdt le késő éjjel, hiába hordozta a hálóját reggeltől estig folyóvízről folyóvízre, betelt rajta a mondás, hogy halász, vadász, madarász, üres tarisznyában kotorász. Kevés Isten áldása volt a munkáján. Hanem amilyen ágról szakadt szegény volt a halász, éppen olyan gazdag ember volt a bátyja. Ennek meg egy gyermeke sem volt. Mikor aztán a szegény halász házánál egy falat nem sok annyi sem volt, mindig csak a bátyjához küldött. Adjon egy vacsorára való puliszka lisztet. De ahhoz ugyan küldhetett, azt üzente vissza mindig, át szívesen egy vékát is, ha cserébe neki adja valamelyik fiát. Azt már nem teszem, mondta a szegény halász. Ahány gyermekem van, mind egyformán kedves én nekem, egytől sem tudnék megválni. Egyszer, amikor már vagy egy hétig alig volt egy betevő falatjuk, elment a halász, s azt mondta a feleségének, hogy addig vissza sem jő, amíg egy jó tarisznya halat nem fog. Leült jókor reggel a vízpartjára, hol betette, hol kivette a hálóját, de csak akkora hal sem akadt belé, mint a kis ujjam. Már be is esteredett, s kerülte a szerencse, mintha csak félt volna tőle. Látom, mondta magában a halász, hogy mégis hal nélkül kell hazamennem. Istenem, mit vacsoráznak ártatlan gyermekeim? Megemelintette nagy búsan a hálót, s hát olyan nehéz, mintha csak egy nagy kő akadt volna belé. Hiszen nem is volt egyéb, kő volt az, egy kerek kő. Visszafordította nagy haraggal a követ, belenyomta ismét a vízbe a hálót, s hát amikor kiemelinté, megint csak az a kerek kő van benne. Nos már kivette a követ a hálóból, s jó messzire bedobta a vízbe, hogy többet a hálóba ne kerülhessen. De hiába dobta messzire, a kő harmadszor is a hálóba került. Mérgelődött a szegény halász. De nem dobta vissza a követ a vízben, hanem ledobta a vízpartjára, és aztán nagy búsan elindult hazafelé. Hanem alig lépett egyet-kettőt, meggondolta magát. Ha már halat nem vihet, hazaviszi azt a kerekkövet, hadd karikázzanak vele a gyermekek. Fölvette a követ, betette a tarisznyájába, s hazaballagott. Elébe szaladtak a gyermekek, közrefogták, s kérdezték. Mit hozott édesapám? Egy kerek követ, fiaim, semmi egyebet. Neztek, játszatok vele, s felejtsétek a vacsorát. A szegény halász már lefeküdt, le a felesége is, de a gyermekek nem tudtak lefeküdni, úgy belemelegedtek a karikázásba. Gurították a kerekkövet föl és le a szobában, s nagyokat sikoltottak örömükben, mert a kő mind fényesebb, fényesebb lett. De ezt a halász nem látta, mert a falnak volt fordulva, s úgy sóhajtozott. Egyszer mégis megfordult, s rászólt a gyermekekre. Feküdjetek le, már elég volt a játékból. Hanem amint kifordult a szoba földje felé, hirtelen be is hunyta a szemét, mert olyan erősen fény lett, ragyogott a kerekkő, hogy majd megvakult a nagy ragyogástól. Aztán megint felnyitotta a szemét, nézte, nézte a követ. Szólítja a feleségét is. Nézd, asszony, valami csuda kő. Úgy ragyog, mint a gyémánt. Jaj, lelkem, uram, csapta össze a kezét az asszony. Ez igazán gyémánt? Mindjárt megegyeztek, hogy másnap az asszony elviszi a királyhoz a követ, hát ha megvenné jó pénzen. Felkelt pitymallatkor az asszony, kendőbe takargatta a kerekkövet, s ment a király színe elé. Ott mindjárt, ahogy a palotába ért, vitték a király elé. Köszön a szegény asszony illendőképpen.
2: Adjon Isten, jó napot, felséges királyom!
1: Nagyon Isten, szegény asszony, mi szél vetett hozzám? Előveszi az asszony a kerekkövet, s mutatja a királynak. Hát, ezt te hol találtad, szegény asszony? Kérdi a király nagy álmélkodással. Mondja az asszony, hogy az ura találta a vízben. Hát, te szegény asszony, add nekem ezt a követ. Adok érte 1000 pengőforintot. Mert úgy tud meg, hogy igazi gyémántkő ez. A szegény asszony nem szólt semmit, csak köhintett. Azt hitte a király, hogy nem elég neki az 1000 pengőforint. Szavát sem várta, mondta a király. Ha nem elég 1000 pengő, adok 2000-et. A szegény asszony megint csak köhintett, úgy meg volt zavarodva, hogy egy szót sem tudott szólni. De hogy kevesen lette az 1000 pengőt, hanem a király megint azt hitte, hogy keveselli. Azt mondta hát a szegény asszonynak, hallod, de te szegény asszony, nem sokallok én ezért a kőért 3 zsák aranyat sem. Adod-e ennyiért? Akkor már az asszony sem köhintett, hanem biccentett a fejével. A király egyszeribe töltetett 3 zsák aranyat, még szekeret, lovat is adott az asszonynak, hogy hazavigye az aranyat. Hazamegy az asszony nagy örömmel, de bezzeg volt öröm a háznál is, mert már gazdagok voltak, nem éheztek többet. Hanem hallod-e, feleség, mondja a halász, megkérnem érnünk az aranyat, hány véka lehet? Igaza van Kennek, meg kellene mérnünk. Nos ám, de véka nem volt a háznál. Nos, átszalasztanak egy fiút a gazdag bácsihoz vékáért. Hát nektek ugyan mire kell a véka? Kérdi a gazdag ember csúfondárosan. Édesapám pénzt akar mérni, mondta a fiú. Hely, de nagyot kacagott a gazdag ember. Nesze, fiam, itt a véka. Majd utánad megyek én is, hadd látom azt a pénzmérést. Megy a gazdag ember az öccséhez, s hát csak szeme szája tátva marad a nagy álmélkodástól. Ennyi pénzt még ő sem látott egy csomóban, kérdi az öccsét. Hol kaptad ezt a rengeteg aranyat, édesöcsém? Bezzeg most édesöcsémnek szólította. Megállj, gondolta magában a halász, most megtréfálnak. Mondja a halász, ezt nekem a király adta 3 macskáért. Hát ez hogy lehet, édesöcsém? Bizony úgy, édesbátyám, hogy a király palotájában temérdek sok egér van. De annyi, hogy a király és felséges családja nem tud tőlük sem ebédelni, sem vacsorálni. Hallottam ezt én jártomban Keltemben, s 3 macskát elvittem a királynak ajándékba. Ha látta volna kigyelmet, de megörült a király 3 macskának. Mindjárt szólította a hopmestert, és megparancsolta, hogy ennek a derék embernek 3 zsák aranyat adjon a 3 macskáért. Ezt hallotta a gazdag ember, nem volt maradása, ment haza, és mondja a feleségének, hogy mit hallott. Na bizony, mondta az asszony, ha az az ágról szakadt 3 macskát vitt a királynak, viszünk mi 3 zsákkal. Én is amondó vagyok, feleség. Azzal utcú neki, végigjárták a falut, de még a szomszéd falukat is, és ami macskát találtak, mind megvették jó drága pénzen. Amikor 3 zsákra valót összeszedtek, befogatott a gazdag ember 4 lovat, a 3 zsák macskát feltette a szekérre, s nagy ostor pattogtatással elindult a király városába. Megérkezik a városba, ottan is a király palotája elé, megállítja a lovakat, a kocsist ott hagyja, maga pedig felmegy a királyhoz. Bevezetik a király színe elé, s köszön illendőséggel. Adjon Isten jó napot, felséges királyom! Adjon Isten, gazdag ember! Hát téged mi szél vetett ide? Mondja a gazdag ember. Egy kevés ajándékot hoztam, felséges királyom. Hallottam, hogy az öcsémnek, a halásznak a felesége is hozott, s jó szívvel fogadta felséged. Jól van, te gazdag ember, de hol van, amit hoztál? Mindjárt felhozom, felséges királyom. Ott áll a szekéren a kapu előtt. Lemegy a gazdag ember. Hátára veszi a 3 zsák macskát, s viszi fel a palotába. Eközben a király összegyűjtötte egész háza népét, hadd lássanak csodát. No, jött is a gazdag ember, s ahogy belépett az ajtón, abban a szempillantásban kioldotta a 3 zsákot. Hé, Uram Istenem, mi lesz most? az a tenger sok macska, ahány annyi felé szaladt, nekiugrottak a földig érő tükröknek, ablakoknak, fel az almáriumokra, onnan leverték a drága aranyos poharakat, tányérokat, összetörtek azok mindent. Kiabált a király, sikoltozott a királynő, de még jobban a király kisasszonykák, és egy szempillantásra becsődültek a katonák, hogy lássák, mi történt. Fogjátok meg! Kiáltott a király. A katonák azt hitték, hogy a macskákat kell megfogni, pedig a király a gazdag embert értette. Hanem a gazdag ember sem tátotta el a száját. Kapott a jó alkalmon, futott le a palotából, szaladt világgá. Ha meg nem állt, talán még most is szalad.
2: Csukás Meserádió. Ha lenne egy olyan verseny, ahol azt kutatnák, melyik vadvirágot ismerik a legtöbben, akkor a levendula biztosan dobogós helyen végezne. Ki tudja? Az is lehet, hogy megszerezné magát az első helyet is. A levendulát szinte mindenki szereti, dicséri és ezer dologra használja. Biztosan találkoztál már a szekrényben szárított levendulával, amit azért dugtak a ruhák közé, hogy a moly, ez a mindent szétrágó lepkék rendjébe tartozó bosszantó rovar még véletlenül se költözzön abba a szekrénybe. Ugyanis a moly nagyon nem kedveli a levendula illatát. Jobbat mondok, ha nyáron valami apró seb lenne a lábadon vagy karodon, akkor csak tegyél rá levendula olajat, és már is fertőtlenít ez a csodás növény. Tudsz venni levendulából készült fagylaltot, szörpöt és lekvárt is. Ha még nem kóstoltad, akkor legyél bátor és kóstold csak meg. Nyugi, nem marad lila tőle örökre a nyelved. Viszont a szervezetednek nagyon jót tesz ez a gyógyító, nagyon élénk illatú virág, a levendula. Csukás Mese Rádió.

0: Mesés délután a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Volt egy tücsök és egy hangya, ezt mindenki tudja már. A hangya szorgalmas volt, de a tücsök csapodár. S még a hangya egész nyáron csak

0: Ám ahogy az lenni szokott, a nyár után jön a tél, télen rendszerint hideg van, s rettentően fúj a szél. Tücsök tódor kékült, zöldült, és a foga vacogott, hangya viszont abból élt, mit egész nyáron halmozott.
1: Lánc, lánc, Eszterlánc, Eszterlánci cérna, cérnám is volt, sejmem is volt, láncoltam is néha.
0: Hogy a Celsius minusz

0: Csukás Mese Rádió.
1: Rádió egyfejűeknek.
2: Csukás István. Jó étvágyat. Tüskés hátú lassan rágta a répát, majd abba hagyta a rágást, s zavartan megkérdezte. Miért nézel olyan mereven, ugrifüles, rosszul eszem? Nem, menteketőzött udvariasan ugrifüles. Nem azért néztelek, ellenkezőleg. Tetszik, hogy ilyen jó étvágyad van. Csak egy kicsit elgondolkoztam. De tüskés hátú megmakacsolta magát. Biztosan rosszul eszem, és úgy hallottam, hogy van egy csomó szabály az evésről. Ugrifüles mosolyogva nézett a barátjára. Van, de nem olyan nehezek. Edd nyugodtan a répát, én közben elsorolom az étkezés illemszabályait. Jó, mondta tüskés hátú. Sorold. A legfontosabb, hogy szépen együnk. Jó étvágyjal, de nem habzsolva, mint a hörcsög. Ne tevjük el az hánkat, nem szürcsölünk, nem szuszogunk, nem csámcsogunk, szép nyugodtan eszünk. És mindig akkora falatot kapjunk be, amekkorát csukott szájjal kényelmesen meg tudunk rágni, és le tudunk nyelni. Így jobban esik az étel is, érezzük a finom ízeket. Miért szalasztanánk el ezt az élvezetet? Eddig érted?
3: Tüskés hátú bólintott, hogy eddig érti.
2: Ha evés közben vagy evés után iszunk, előbb nyeljük le a falatot, folytatta ugrifüles. És ivás előtt töröljük meg a szánkat, hogy ne legyen zsíros a pohár. A poharat pedig fogjuk meg mind az öt ujjunkkal, s ne tartsuk el a kis ujjunkat. Minek tartanánk el?
3: Tüskés hátú bólintott. Értem, szájtörlés, pohárfogás.
2: Helyes, most figyelj! Általában tányérból szoktunk enni, a levest mély tányérból, a többit lapos tányérból. Használunk kanalat, kést, villát. A kanalat jobb kézben fogjuk, úgy kanalozunk vele. A kanalat ne kapjuk be, nem azt akarjuk megenni. A hegyéről öntsük ügyesen a szánkba a levest. A tányérba úgy merítsük be, hogy ne csörömpöljön a fenekén. Késsel, villával a húsételt szoktuk enni. Jobb kézbe fogjuk a kést, balba a villát. Egyiket se fogjuk marokra, mert úgy nehezebb lenni. Elég hozzá három ujjunk is. A késsel vágunk egy falatot a húsból, a villára toljuk, a villával a szánkba tesszük. Ilyen egyszerű az egész. Újra vágunk, újra eszünk. Előre ne vágjuk fel a húst, nem szokás. A kést pedig sose vegyük a szánkba, mert nem illik, és még elvágja. Apróra vagdalt húshoz, például pörkölthöz, fasírthoz vagy halhoz, főzelékhez, tésztákhoz elég a villa. Együk csak nyugodtan villával. Ilyenkor jobb kézbe fogjuk a villát. Legfeljebb egy kenyérdarabkával segítünk. A csirkecombot kézbe vehetjük, ha zsíros, szalvétával fogjuk meg a végét. Kézzel fogjuk még meg a gyümölcsöt és a kenyeret, de amit megfogtunk, el is kell venni. Kézzel esszük a fánkot, a pogácsát, a szendvicset. A kenyérből is kézzel törünk le egy-egy darabot, és nem harapjuk. Ha megettük a húst, villára szúrt kenyérdarabbal kitörölhetjük a tányért. Kár lenne a finom szaftér.
3: Tüskés hátú figyelt, nehogy elszalasszon valami fontos illemszabályt. Majd töprengve megszólalt. Eddig mindent értek, nem is olyan nehezek ezek az illemszabályok, csak azt nem értem, hogyha villával, illetve csak kanállal eszünk, hol legyen a másik kezünk? Ugrifüles kapásból válaszolt, mint akinek a kis ujjában van az egész.
2: Igen, tartsuk a kezünket az asztalon. Ne lógassuk le, az evőeszközökkel ne csörögünk, ne játszunk, ne hadonászunk. Együnk velük. Ha végeztünk az evéssel, az evőeszközöket, a kést és a villát egymás mellé fektetve az üres tányérunkra tegyük vissza. Ezzel jelezzük, hogy befejeztük az evést.
3: A használt evőeszközöket ne tegyük az abroszra, mert bepiszkítja. Éppen ezért a csontot, magot, halszálkát is a tányér szélére tegyük. A villával, s nem a kezünkkel. A tálból a levest merőkanállal szedjük, a húsos tálból villával és késsel vegyünk, de ne a sajátunkkal. Mi van még? A szalvéta. A szalvétával a szánkat, a kezünket töröljük meg. Kész! Ennyi az egész.
2: Ugrifüles vidáman hátba vágta tüskés hátunt.
3: Látod, nem is olyan nehéz szépen enni. A kés, a villa használata nem boszorkányság. Gyorsan meg lehet tanulni. Egyszer megtanulod, és többet nincs rá gondod.
0: Élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Lázár Ervin, a kék meg a sárga. Egyszer két festékpötty, egy kék meg egy sárga, egymás mellé esett a papírra. Egészen közel, a szélük összeért. Nem menne kicsit távolabb? Mondta ingerülten a kék. Menjen maga, válaszolta a sárga, és különben is talán köszönne. Ezzel hátat is fordított volna, mert a kéket parasztos színnek tartotta, csak hát ez a festékpöttyöknél nehéz ügy, mert sem odébb menni, sem hátat fordítani nem igen tudnak. Még hogy én köszönjek egy sárgának, morgott fitymállóan a kék, és bizonyára lebigyeztette volna a szája szélét, ha lett volna neki. Talán csak nem azt akarja mondani, hogy nekem kellene előre köszönnöm, de azt, ha nem látná, én a kék vagyok. Engedje meg, hogy fölkacagjak, mondta gúnyosan a sárga, hiszen maga a legközönségesebb szín a világon. Nem is lehet egy napon említeni velem. És legyen szíves, ne könyököljön az oldalamba. Először is maga könyököl az én oldalamba, másodszor pedig én színezem az eget, a tengert, a vizeket. A legszebb virágok kékek. Az emberi szemek közül is a kékek a legszebbek. Képzeljen egy sárga szemű embert, vagy sárga vizet. Egyáltalán hogy már megszólalni mellettem? Mindig tudtam, hogy nagyon közönséges, de hogy ennyire, mégiscsak túlzás. Még hogy a kék virágok a legszebbek, látott már maga Kankalint, meg őszi erdőt. Maga túl mohó, beszínezi az egész eget, meg a tenger, csupa kék mindenütt, unalmas. Én mértéktartó vagyok, sohasem válok unalmassá. Kérem, ez mégiscsak disznóság, hogy már egészen belém mászik. Álnyalatokban rejtőzöm, kisfoltokban jelenek meg, és egyébként is, ha nem tudná, én az Okker családból származom. Okker, erre vág fel, az is egy család. Az én őseim sokkal előkelőbbek. Például sohasem lenne közülünk senki olyan tolakodó, mint maga. Tudja meg, hogy én ultramarin vagyok. Kezdte a replikát egy színészi felkiáltással a sárga, akkor különben már rég összefolyt a két festékpötty, de nem volt ideje befejezni a mondatot, mert a kisfiú, akinek az ecsetjéről lehullattak, meglátta őket, és így szólt, Nicsak, milyen szép zöld pötty.
0: A Csukás Mese Rádióban ma is meg annyi dallammal készültünk. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Hát ez a szél mit akar? Mindent kifőtt, kitakar? Ajjajjaj, ajjajjaj, nyakunkon a zivatar.

0: Mosolyogj ma is sokat. A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Szervusztok, kedves gyerekek! Takaró Mihály vagyok. Most én mondok nektek mesét. Göbölyös Attila, az időjósló hagyományok titkai. Egyszer volt, hol nem volt, egy hegyekkel körülvett kis faluban élt egy idős gazda, Pistabá, akit mindenki az időjárás nagy tudorának tartott. Pistabá nem használt modern eszközöket, mégis mindig pontosan meg tudta mondani, milyen idő várható a következő hetekben. A falusiak csodálkozva figyelték, hogyan olvassa ki az eget, a földet és a természet apró jeleit. Egy nap a szomszéd falu gazdái is ellátogattak hozzá, mert hosszú esős napok után szerették volna tudni, mikor kezdhetnek vetni. Amikor megérkeztek, Pistabá épp a kerti fák között sétált és a leveleket vizsgálta. Pistabá, áruld el nekünk, hogyan jósolod meg az időjárást, kérte az egyik fiatal gazda, János. Az idős ember mosolyogva leült a faröntre és így szólt. Gyermekeim, az időjárás megjóslása nem varázslat, csak figyelem kérdése. A természet mindent elmond, csak meg kell tanulni meghallani a szavát. És akkor Pistabá elmesélte az időjóslás néhány titkát. A szél iránya és ereje. Ha a szél kelet felől fúj, eső közeleg. Ha nyugat felől, jó idő lesz. A felhők formája. A bárányfelhők derült időt jeleznek, míg a szürke, sűrű felhők eső. Az állatok viselkedése. Ha a fecskék alacsonyan repülnek, vihar közeleg. Ha a hangyák elkezdik magasra építeni a bojukat, hűvös, csapadékos idő várható. A holdfény ragyogása. Ha a hold körül halványgyűrű látható, hamarosan esni fog. A természet hangjai. Ha a tücsök hangja halkabb lesz, leülés várható. A gazdák tátott szájjal hallgatták, és megfogadták, hogy ők is figyelmesebben követik majd a természet jeleit. Az egyikük azonban megkérdezte, és mi van akkor, ha tévedsz, Pistabá? Az idős gazda elnevette magát. Az időjárás sosem hazudik, csak néha máshogy mutatja meg magát. Ha jól figyelsz, mindig meglátod az igazságot. A fiatal gazdák hálásan tértek haza, és azóta is megfigyelték a természet apró jeleit, hogy jobban értsék az időjárást. A faluban pedig még sokáig mesélték, hogyan segítette Pistabá a gazdákat a terményeik megóvásában és a földek gondozásában. Tanulság. A természet mindig beszél hozzánk, csak türelemmel és figyelemmel kell hallgatnunk. Az ősi tudás és a hagyományok értéke soha nem veszik el, ha továbbadjuk őket a következő nemzedékeknek.
2: Sziasztok, én Fodor Imre vagyok, a Duna csatorna műsorvezetője. Legyen nagyon klassz nyaratok, fürödjetek sokat, egyetek sok fagyit, és hallgassátok a Csukás Mese Rádiót.

Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Habci Manó, német mese, aki elmeséli nektek, Fodor Imre. Hogy ki a Habci Manó? Pirinyó kicsi emberke a Habci Manó. Kajlalábú, ráncos képű, vörös orrú. Fekete malaclopóban jár. A fekete malaclopón van egy nagy, lötyögős csukja. Azt a nagy, lötyögős csukját legtöbbször annyira a fejére húzza a Habci Manó, hogy arcából csak a nagy, vörös orra kukucskál ki. Hanem az aztán messzire fénylik, akár az érett paprika. Hogy hol van a Habci Manó? A Habci Manó legszívesebben a nyírkos, eres csatornákban kuporog, fönt a házak legtetején. Onnan kukucskál le az utcára. Mert az arca ugyan kicsike, hanem a két apró szeme olyan jó, hogy a sasé se jobb nála. Amikor azután esik az eső, és az utca csupa pocsolya, a rakoncátlan lurkók meg addig tapicskálnak a pocsolyában, amíg meg nem vizesedik a lábuk, akkor Habci Manó lemászik a csatornán, villámgyorsan és alig-alig észrevehetően belecsíp az orrukba. Aztán másnap valamennyi lurkó náthás. Habci! Tüsszentenek sorra. Vagy psiha! Némelyik meg úgy, hogy hács! Vagy éppen Habci! Hanem ez bizony nem nevetnivaló, mert ilyenkor folyton folyvást orrot kell fújni, és a többi gyerekkel játszani meg éppenséggel tilos. Néha még egész nap az ágyban is kell maradni annak, aki náthás, ez pedig igen-igen keserves dolog. Habci Manó különben azt is ugyancsak lesi, hogy betakaróznak-e szépen a gyerekek este ágyacskájukban, főleg télen. Őrizkedjetek hát nagyon a Manótól, s ha valaha az utcán játszotok, és kezdtek fázni, mert elhűl a lábatok, akkor gyorsan-gyorsan futkározzatok egyet. Mert a Habci Manó résen van ugyan, hanem a lába az olyan kurta és olyan kajla, hogy azt a gyereket, aki gyorsan elszalad előle, soha napján se éri utol. Ez volt a mese, és még egy fontos dolog, a malaclopó az egy olyan hosszú bő kabát, amibe akár egy malacot is be lehetne tenni, mert valószínűleg ezt senki se tudta.
0: Mesés délután a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Polgár Regina vagyok, 13 éves, és Porosztóról érkeztem. Benke Rita, piros kalap. Igen, egy piros kalap csillagokkal, az kellene nekem. Egy piros, mágikus kalap. Egy piros kalap aranyló, kacagó csillagokkal. Mit nekem a vicsorgó pink, a habos, ragadós rózsaszín, a hebrenc zöld és kacagó sárga? Nem kell a kék sem, a mindenség atya. Nekem piros kalap kell. Piros, mint az élet. Az álma szín. Sustorgó meséket sző, mint a vér, beborít, mint a születő nappaplana, szikrázik, mint a nyugati ég, színjátszó, illatos színpada. Szerelem, rózsa, vörös köd, lubogó láng, izzó parázs benne a kalapban. Egy piros kalap, az kell nekem. Elbűvölhetlek vele, ha felteszem. Ha fáradok, öblibe fekhetek, és szomorúságon belerejthetem. Gyengéden hűti lázas homlokom, melegít, ha szeretetlen vacogok a varázslatos piros kalapom. Egy piros kalap aranycsillagokkal. Hasamban zengi harang kondulása. Egy piros kalap segít, ha bicsaklik bennem a ritmus, a dallam, eltüntet, ha bántasz, láthatóvá tesz, ha az kell, hogy láss, vagy alábújhass. Mellém, az én piros varázskalapomba. Egy piros kalap, az kell nekem. Vele összeszedek vad indulatokat, kézen fogok elszabadult erőket, egy piros kalappal semmi az nekem. Ha már hajamon a nap, párnám a hold, tenyeremen ragyognak a csillagok, és csókod az ajkamon, majd kölcsön adom a piros kalapom.
0: Élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Hadd lássam mindenkinek a üvelykujját. Tegyük hozzá a mutató ujját.

0: Sziasztok gyerekek, én Varga Lilla vagyok, és jelentkeztem a legmesésebb mesélő pályázatra, amin külön díjas lettem a Szomorú Tejberis című mesével. A 365 napra 365 mese című könyvből való ez a mese, és ezt fogom most nektek elolvasni. Volt egyszer egy szép, tiszta kamra. A földje fehér kőkockákkal volt kirakva. A polcokon sok mindenféle finom ennivaló lakott, és egyik sarokban ott gubbaszkodott magányosan és bánatosan egy tányér tejberizs, amelyet Misi és Juci délben sehogy sem akartak megenni. Természetesen nem tudhatták, hogy ezzel mennyire megbántották szegény tejberizst.
1: Engem senki sem szeret,
0: kesergett lemondóan. A kis rút szalámi, amelyik a szögön lógott, leereszkedően mondta: Bezzeg, engem szeret mindenki, csak figyeld meg, hogy örülnek a gyerekek, amikor a gazdaszony elővesz. A sonka nem szólt egy szót sem, nagyon gőgös volt, amióta nemrégiben vendégek voltak, és pompásan feldíszített ezüstálcára rakták mindenféle finom falat közé. Én vagyok a kedvenc, mondta a narancs, és büszke.

0: Kinyitotta az orrát. Miért hallgatsz mindenre? Kérdezte a tejberist, aki pontosan a barack lekvár alatt lakott az alsó polcon.
1: Mit mondjak?
0: Kérdezte a tejberis bánatosan.
1: Engem senki sem szeret.
0: A barack lekvár most már komolyan méregbe jött. Rosszul teszed, ha így beszélsz, és eltűröd, hogy ez a gőgös szalámi, meg ez a buta méz itt össze-vissza hencegnek. Tudod, ha mi ketten összetartanánk, akkor biztosra veszem, hogy a gyerekek rajonganának értünk.
1: De te olyan magasan fenn vagy, én meg idelen vagyok,
0: mondta a tejberis bánatosan, és sírva fakadt. Kis szél fújt be az ablakon, és belekapott a lekváros üveg fehér papír bóbitájába. És akkor megtörtént a csoda. Hogyan? Senki sem tudná megmondani. A lekváros üveg leesett a polcról, nagy csörrenéssel összetört a kövön, és a barack lekvár egyszerre csak ott volt a szegény, bánatos tejberis tetején. Jóformán ki sem látszott alóla. Amikor anyu jött, és szalámit meg tortát akart vinni a gyerekeknek vacsorára, ijetten kiáltott fel.
1: Mi történt itt?
0: De a gyerekek utána szaladtak, észrevették a polc sarkában a tejberist, és elragadtatva kiáltották. Nini, lekváros rizs, jaj, de finom lehet! Nem ennétek inkább narancsot? Kérdezte anyu, és a narancsok már izgatottan tolakodtak is a papírzacskóban, de a gyerekek inkább a lekváros tejberist választották, mert ilyet még nem ettek. És vacsora után azt mondták, hogy soha életükben nem ettek még ilyen finomat.
2: Csukás Mese Rádió.
3: Tudjátok, hogyan lesz a búzából kenyér? Elmesélem. Learatják a búzát. A búzakalászban apró magok vannak. Ezeket búzaszemeknek hívjuk. Nyersen ezek a szemek kemények. Nem igazán tudjuk megenni őket. Ezért aztán elvisszük a magocskákat a malomba, ahol porrá őrlik őket. Az így kapott őrleményt hívjuk búzalisztnek. A lisztből aztán víz, élesztő, kis cukor és só segítségével tésztát tudunk gyúrni, amit megsütünk, és kenyér formájában befalatozunk. Micsoda, hogy te otthon már sütöttél más finomságot is búzalisztből? Az igen! Nyáron sokan közületek a nagymamátoknál és a nagypapátoknál nyaraltok. Esetleg megkérhetitek őket, hogy tanítsanak meg titeket is pogácsát, perecet, süteményt sütni. Ne feledjétek, minden tudás kincset ér.
2: Csukás Mese Rádió.

0: Tyúkás Mese Rádió.
1: Hallgass velünk te is ezt a dalt.
2: A csupasz kislány. Egy szép napon Kati azt mondta a mamájának. Ma nem akarok felöltözni. Ugyan, Katikám, nem lehetsz csupaszon egész nap, felelte a mamája.
3: De!
2: Toporzékolt Kati, és beszaladt a szobájába. Kati mamája nem szólt semmit. Kiment a konyhába evédet főzni. Hamarosan csöngettek. Kati mamája ajtót nyitott, és Kati is kikukucskált a szobájából. A barátai álltak az ajtóban.
3: Lemegyünk a ház elé biciklizni, Kati is jöhet?
2: Kérdezték. Kati már szaladt is.
3: Igen, megyek, nagyon szeretek biciklizni.
2: De a gyerekek rászóltak.
3: Előbb öltöz föl, mert ruha nélkül nem jöhetsz ki a ház elé. De én nem akarok ma felöltözni,
2: visított Kati, és visszafutott a szobájába. A gyerekek pedig lementek biciklizni. Kati az ablakon keresztül hallotta, milyen vidáman nevetgélnek a ház előtt. Később megint becsöngettek.
3: Eljöhet velünk Kati a boltba?
4: Tururudit veszünk ebéd utánra.
2: Kati boldogan kiáltotta.
3: Igen, szeretnék menni, a tururudi a kedvencem.
2: De a gyerekek azt felelték.
3: Jó, csak öltöz föl, mert csupaszon nem jöhetsz a boltba.
1: De én nem akarok felöltözni,
2: hiszizett Kati, és visszament a szobájába. A gyerekek elmentek a boltba. Vettek tururudit, kiflit, joghurtot. Visszafelé megint becsöngettek.
3: Ki jössz velünk homokozni, Kati?
1: Igen, tortát fogok sütni,
2: örvendezett Kati.
3: De most már tényleg öltöz föl, mert nem lehet ruha nélkül homokozni. De én nem akarok felöltözni,
2: kiabált Kati, és visszament a szobájába. A gyerekek elmentek homokozni, Kati pedig egyedül heverészett az ágyán. Várta, hát ha megint becsöngetnek a gyerekek, és hívják valahova. De a gyerekek nem jöttek többé. Kati nagyon elszomorodott, és keservesen sírni kezdett.
3: Miért sírsz, Katikám? Nyitott be hozzá a mamája.
1: Azért, mert egyedül vagyok, és senki sem játszik velem.
2: Gyere, bújj bele a ruhádba, és kimegyünk a játszótérre. A gyerekek már nagyon várnak.
1: Jó,
2: szipogott Kati, és ügyesen bedugta a kezét a ruha ujjába. Aztán felhúzta a szandáját, és a mamájával együtt kisétált a játszótérre.
3: Hurrá, megjött Kati!
2: Kiabáltak a gyerekek.
3: Gyere homokozni!
2: És Kati boldogan szaladt játszani a barátaival.

0: Mosolyogj ma is sokat. A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Szólásmondások Laurával és Patrikkal.
1: Képzeld, mi történt.
2: Na?
1: A nagymamám nekem adta egy kinőtt kardigányát.
2: Ó, ez kedves tőle.
1: Igen, de van rajta egy kis folt.
2: Jaj, hát ajándéklónak ne nézd a fogát.
1: Tessék?
2: Az ajándéklónak ne nézd a fogát közmondás azt jelenti, hogyha ajándékot kapsz, ne fintorogj, vagy ne keresd benne hibát, hanem örülj neki, hiszen jó szándékkal adták.

0: Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, kedves gyerekek! Pató Marci vagyok, televíziós műsorvezető. Most én mesélek nektek. Amikor kisgyerek voltam, akkor nagyon szerettem, hogyha a szüleim mesélnek nekem, persze ma már én olvasok másoknak mesét, például a keresztfiamnak, de régen édesapámnak volt egy kedves szokása, méghozzá az, hogy magától találta ki a verseket, a meséket, és volt egy olyan karakter, egy figura, akit úgy hívtak, hogy Palika Róka fia, és róla mesélt olyan történeteket, amiket mindig éppen az adott pillanatban talált ki. Hát én most egy leírt mesét olvasok most el nektek, fogadjátok sok szeretettel! Lázár Ervin, szurkos kezű királyfiak. Volt egyszer két király, szomszédok voltak, a házukat egy léckerítés választotta el egymástól. Egy tavaszi napon egyik király jókor reggel kiment a kertjébe, hogy megkapálja a sárgarépát. Ahogy kilépett az ajtón, abban a pillanatban lépett ki a szomszédházból másik király. Jó reggelt, mondta barátságosan egyik király. Agyisten, válaszolta ugyanolyan barátságosan másik király. Ilyen barátságosak voltak mindig, sohasem veszekedtek, pedig már elég régóta laktak egymás mellett. Olyannyira nem veszekedtek soha, hogy a negyedik házban lakó király még azt is kétségbe vonta, hogy igazán királyok. Oda ballaktak a kerítéshez, kezet szorítottak, s megkérdezték egymást, mi óra készül szomszéd? Mindenik azt mondta, sárga répát akarok kapálni. Erre el is nevették magukat, mert ez már évek óta így ment, mintha éjszaka kitalálták volna egymás gondolatát. Minden nap ugyanarra készülődött mindkettőjük, s majd minden nap ugyanazt is csinálták. No de hiszen ez nem csoda, akkor kapálták a sárga répát, amikor megjött az ideje. A búzájuk is egyszerre érett meg, persze, hogy egyszerre aratták. Fát vágni is együtt jártak az erdőre, mert fát vágni télen szokás, mikor vágtak volna máskor. Annak idején lányuk is egyszerre született, és éppen ebben az időben került eladósorba mind a kettő. Erről beszélgettek sárgarépa kapálás közben. Nyugodtan beszélgethettek, a sárgarépa ágyása mind a kettőnek közel volt a kerítéséhez, nem is kellett abba hagyni a kapálást. Felséged mikor adja férjhez a lányát? Kérdezte egyik. A királyok ugyanis leggyakrabban felségnek szólítják egymást. Ez ugyan nem jelent semmit, mert van olyan király, aki azt mondja a másik királynak, hogy felség, és közben azt gondolja magában Pernahajder. De ez a két király, amikor azt mondta felség, magában is azt gondolta, hogy felség. Hát én hamarosan, mondta másik, már van is három kérője a lányomnak. Az enyémnek is három van, mondta egyik, és megbeszélték, melyik kérő kicsoda-micsoda. Persze mind a hat legény királyfi volt. És felséged tudja-e már, melyik közülük a legkülönbb? Én bizt még nem. És felséged? Én sem. S hogyan választja ki a legkülönbet? Még nem tudom, de azt hiszem, próbára kellene tenni őket. Ebben aztán meg is egyeztek, csak azt nem tudták eldönteni, milyen próba felelne meg a legjobban. Elhatározták hát, hogy délután ünneplőt öltenek, és meglátogatják a közel lakó öregebb királyokat, akik már férjhez adták a lányukat, s megkérdik őket, milyen próbatételt alkalmaztak. Izombizom király azt mondta, össze kell ereszteni mindegyiket a hétfejű sárkánnyal, s amelyik legyőzi, azért legyen a lányotok. És ha mind a három legyőzi? Kérdezték a királyok. Akkor a 12 fejűvel, ha azt is, akkor a 24 fejűvel, és így tovább, mondta Izombizom. A két király hümmögött, de azért megköszönte a tanácsot, és egy házzal odébb állott. Csak kincs király azt mondta nekik, amelyik a legtöbb kincset hozza, annak adjátok. Eszerece király egy feladványt mondott el. Adjatok nekik 9 egyforma golyót. A 9 közül egy legyen kicsit súlyosabb, mint a többi, de ezt szemmel ne lehessen látni. Amelyik egy kétkarú mérleggel két mérésből ki tudja választani azt az egy nehezebb golyót, annak adjátok. Nyalkabalga király csodálkozott, hogy ilyesmit kérdeznek. Nem kell oda semmi próbatétel, annak adják, amelyik a legszebb. Amikor a két király hazafelé ballagott, igencsak vakarta a fejét. Hát ezekkel a tanácsokkal nem sokra mentünk? Bizony nem. Mert lehet valaki erős, gazdag, meg szép, de mit ér vele, ha például lusta? Vagy netalántán gonosz? Bizony, bólogatott egyik. Így váltak el, otthon mind a kettő elővett 9 golyót, egyforma súlyúakat, csak egy volt valamivel nehezebb, meg egy kétkarú mérleget, és próbálták megoldani Eszerece király feladványát. Még éjfélkor is méricskéltek, de sehogy sem sikerült megoldani. Erre aztán dühösen odavágtak golyót, mérleget, s azt gondolták, már miért kellene egy olyan okos vő, aki azt is tudja, amit ők nem. S aztán már csak egy hónap múlva találkoztak. Holnap lesz az esküvő, újságolta egyik király. Nálunk is, mondta másik király. Még csak nem is csodálkoztak, hogy ez is egyszerre lesz. Megszokták már. Azon se csodálkoznék, mondta másik király, ha véletlenül ugyanolyan próbatételt találtunk volna ki. Pedig én elég furcsát eszeltem ki, mondta egyik király. Beszúrkoztattam mind a háromnak a kezét. Másik király szeme felcsillant. Én is, mondta. És azt mondtam nekik, egy hónap múlva jöjjenek vissza, de addig nem szabad kezet mosniuk. Akár csak én. No és mi volt, amikor visszajöttek? Hát, mondta egyik király, beállított az első, és szégyenlősen zsebre dugta a kezét. Mondom neki, na mutasd csak a kezedet? Ne haragudjon, felséged, mondja, és elém nyújtja a kezét. Bizony arról egy cseppig lekopott a szurok. Hát te mit csináltál? Kérdeztem. Tudja, felséged, eltörött a kocsim kereke, mondta. Na és? Hát meg kellett javítanom, ha nem akartam egy hónapig ott ülni az árokparton, s mire megjavítottam, megéheztek a lovaim, el kellett menni szénát kaszálni, mire hazaértem, ott is várt a tömérdek munka, dolgoznom kellett, lekopott hát a szurok. Szakasztott így volt az én lányom első kérője is, mondta másik király, csak nem a szekere törött el, hanem a háza teteje szakadt be. A másik kérő meg, folytatta egyik király, sokáig nem akarta előhúzni a zsebéből egyik kezét sem. Azt gondoltam, nyilván ő is dolgozott, az ő kezéről is lekopott a szurok. Aztán nagy unszolásra előhúzta a bal kezét, nem kopott le arról biz egy csepp sem. Mondom neki, a jobb kezét is mutassa. Nem nagyon akarta, de addig erőltettem, míg végre előhúzta. Arról meg lekopott a szurok. Nem mondta meg, miért csinálta, de később magamtól is rájöttem. Nyilván nem tudta kiszámítani, mi tetszik majd nekem. Gondolta, ha szükséges, a szurkos kezét mutatja, vagy ha másképpen alakul, akkor azt, amelyikről lekopott. Érdekes, mondta másik király. Az én lányom második kérője is be akart csapni, csak nem egészen így. Zsebre se tette a kezét, úgy jött, és feketébb volt rajta a szurok, mint eredetileg. Te, mondtam neki, ez nem az a szurok, amit egy hónappal ezelőtt rákentünk, de ő csak erősködött, hogy bizony az. Végül aztán mégis kiderült, a régi szurkot, ahogy hazaért, lemosta a kezéről, és csak mielőtt újra hozzánk indult, akkor kente be. Na és a harmadik? A harmadik egy rongyból bugyolálta elő a kezét, ugyanúgy volt rajta a szurok, ahogy rákentük. Azt mondta, azért csavart a rongyba, hogy óvja a szurkot, minél kevesebb kopjon le róla. Szakasztott így a miénk is, kiáltott fel másik király. Azt mondta, inkább dűljön össze minden, de ő akarja feleségül venni a lányomat, ezért óvta a szurkot. Hát ez érdekes, ha nem tudnám, hogy más-más három királyfi volt, még azt hinném, hogy ugyanazok jártak felségednél is, meg nálam is. No és felséged melyiket választotta? Kérdezte nagy érdeklődéssel másik király. Hát ez nem is lehet vitás, mosolyodott el egyik. A legkülönbet, azt, amelyiknek a munka a legfontosabb, s nem számít neki, hogy kopik a szurok, vagy nem kopik. Másik királynak erre leesett az álla. Hát érdekes, mert én azt tartottam a legkülönbnek, amelyik a lányom miatt mindent félbeszerbe hagyott inkább, mintsem, hogy lekopjon a kezéről a szurok. A két király azóta is azon vitatkozik, melyiküknek volt igaza.

meghajózni. Amikor nyár van, és a hajó lassan elindul a partról, mindig olyan érzésem van, mintha egy vidám vízikaland kezdődne. A víz finoman ringatja a hajót, a szél összeborzolja a hajamat, és a napsugarak csillogó ezüst csíkokat rajzolnak a hullámokra. Ilyenkor néha én is kapitánynak képzelem magam. Egyszer, amikor még kislány voltam, a nagypapámmal hajókáztam, és egész úton azt képzeltem, hogy egy titkos szigetre tartunk. Olyan izgalmas volt. Azóta is szeretek a vízen nézelődni. Van úgy, hogy egy vízikincset keresünk. Máskor azt figyeljük, hogyan táncolnak a hullámok a hajó mellett. És tudjátok, mindig kíváncsi vagyok arra is, ki kísér minket az úton. Egyszer egy sirály hosszú ideig repült a hajónk mellett, mintha ő is velünk szeretett volna kalandozni. Máskor a vízben úszkáló halacskákat figyeltem, és azon gondolkodtam, vajon ők észreveszik-e, hogy elsuhan felettük a hajónk. Hajókázás közben mindenre van idő. Szeretem hallgatni a víz halklocsanását, nézni a fákat, a partot és a felhőket, ahogy lassan elsiklanak mellettünk. Olyan békés és vidám érzés. Aztán egyszer csak újra meglátom a kikötőt. A hajó megáll, a kaland véget ér. De egy szép emlék mindig velem marad. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

Csukás Mese Rádió. Szerettek állatkertbe járni? Az állatkert olyan hely, ahol egyetlen séta alatt bejárhatjuk szinte az egész világot. Itt olyan állatokat is láthatunk, amelyek nagyon távoli helyeken élnek. Az állatkertben mindig történik valami érdekes. A majmok huncutkodnak, a fókák vidáman pancsolnak, a zsiráfok pedig olyan magasra nyújtogatják a nyakukat, hogy talán még a felhőkkel is tudnának beszélgetni. Ha bújócskázni kezdenénk, biztosan ők vennének észre bennünket elsőként. Te melyik állatot figyelnéd meg a legszívesebben, ha most ott sétálnál a kifutók között? Sokan szeretik az alpakákat is. Olyanok, mintha puha plüss játékok keltek volna életre. Bolyhos bundájuk van, és néha olyan mókás a frizurájuk, hogy azon mindenki mosolyogni kezd. A lámák gyakran olyan komoly tekintettel néznek ránk, mintha valami nagyon fontos dolgon gondolkodnának. Talán éppen azon, hogy mikor érkezik a következő adag finom falat. És ott vannak a kapibarák is. Na, ők a nyugalom igazi mesterei. Szeretnek üldögélni, pihenni, és úgy néznek a világra, mintha azt mondanák, ráérünk, hiszen nyár van. A nap végére talán elfárad a lábunk, de szívünk tele lesz élményekkel. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Lépcső mellett legyen rámpa,
1: elől hátul kell a lámpa,
0: karcsú váza, ezüst metál.

0: és nincs vele zaj.
1: Ez a jármű olyan pöpec,
0: elől hátul kell a lámpa,
1: van rajta kormány, kézifék,
0: a biciklin nagyot ugrott.
1: Mindent elmondtam, azt hiszem,
0: aki nevem kapok újat.
1: Tényleg?
0: Aha.
2: Gyerekek, halihó, itt a Csukás Mese Rádió. Mesés délután, egy kis lazítás evéd után. Pihentető mesék és dallamok segítenek nektek, ha esetleg szunyókálni támad kedvetek.
3: Hallgass te is!
2: Ez a Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
4: Sztelek Csilár, Döme és Bubu. Akitől hallhatjátok, Kocsisem Brigitta. Vasárnap Döme kiment apával a folyópartra kavicsot gyűjteni. Anya otthon maradt ebédet készíteni, és különben is kicsit gyengének érezte magát. Anya kisbabát várt, azaz Bubut, ahogy Döme nevezte. Nézd, apa, kiskacsák! Örült meg Döme. Egy kacsa 4 kicsinyével úszott feléjük. Egyszer csak különös kérdés jutott Döme eszébe. Hogy került anya hasába, Bubu? Anyával szeretjük egymást, és Isten megáldott minket, felelte apa. Az jó, nyugtázta Döme, mert nagyon örült, hogy testvére lesz. Ki segített neked, anya, amikor én voltam a hasadban? Kérdezte vásárlás közben Döme. Legtöbbször apa, de bizony, mikor ő dolgozott, egyedül kellett cipekednem. Nagyon jó most nekem, hogy te segítesz. Közös erővel bepakoltak a szatyorba. Hazafelé megbeszélték, hogy már mekkora Bubu anya hasában, és elhatározták, hogy otthon előkeresik a régi fényképeket a Dömét váró anyáról. Mikor reggelinél anya teljes kávét ivott, Döme nagyon vicceset kérdezett. Bubu, most nem lesz maszatos? Természetesen nem, nevetett apa. Bubu egy zsákocskában van, amit úgy hívnak, hogy méh. Az az ő szobácskája. Az védi mindentől, és ott nagyon jó neki. De akkor mit eszik? Végül is ugyanazt, amit anya, csak előbb anya szervezete elkészíti úgy, hogy az Bubunak jó legyen, és csak akkor adja oda. Esti fürdésnél nagy tengeri csata folyt az elrabolt Zsófi hercegnő kiszabadításáért. Később apa bejött a fürdőbe, és Dömével az oviról beszélgettek. Olyan rossz, hogy holnap én leszek a napos, panaszkodott Döme. Miért mondod, hogy rossz? Mert utálok szalvétát hajtogatni. Sosem sikerül olyan szépre, mint a lányoknak. Viszont biztos vagyok benne, hogy sok dologban te vagy ügyesebb a lányoknál. És ez így van rendjén, magyarázta apa. Hiszen amikor nagyok lesztek, és ti is családot alapítotok, mint anya és apa, így egészítitek majd ki egymást. A tengeri csata végül sikerrel járt. A hercegnő kiszabadult, bár apa fülig vizes lett. A játszótéren anya gyümölcsöt hámozott Dömének. Kis baba gerezdet találtak a szétnyitott narancsban. Bubu, hogy jön majd ki a hasadból? Jutott Döme eszébe váratlanul. Mikor egy baba már elég nagyra megnőtt, akkor a méhnek nevezett zsákocska szája elkezd szép lassan kinyílni, magyarázta anya. Persze, az orvosok segítenek. Ekkor Bubu láthatóan nyújtózkodni kezdett, ugyanis apró dudor jelent meg anya pólóján. Döme rátette a kezét, hogy ő is érezze, hogyan mocorog Bubu. Anya hasa szép, nagy és kerek lett. Közeledett Bubu megszületésének ideje. Apa egy délután Döme segítségével nekiállt összeszerelni a kis ágyat. A Bubu lány, mivel fogunk játszani? Töprengett hangosan Döme. Az oviban a lányok főleg babákkal játszanak. Én viszont autózni szeretek. Szerintem rengeteg olyan játék van, amit a lányok éppen annyira szívesen játszanak, mint a fiúk, bátorította apa. Tudod mit, apa? Én Bubut akkor is megtanítom focizni, ha lány, határozta el Döme. Amikor elkészültek a kis ágyjal, Döme belefektette a mackóját, mert már annyira várt a Bubut. Egy szép napsütéses reggelen anya helyett apa jött be Dömét ébreszteni. Nagy újságot mondott. Bubu az éjjel megszületett. Döme olyan izgatott lett, alig lehetett a reggelihez odakönyörögni. Aztán már indultak is a kórházba. Bubu csodálatos kislány volt. A szép Anna nevet kapta. Döme megállapította, hogy egészen aprócska a lába, és már most nagyon ügyesen tud szopizni. A szemecskéjét még nem akarja kinyitni, de a hangja nagyon kedves. Döme alig tudott betelni Annával. Később apával hazaindultak, hogy mindent előkészítsenek a lányok fogadására. Útközben megegyeztek, hogy Anna a leggyönyörűbb kislány a világon. és bár az Anna név nagyon szép, az ő igazi titkos neve mégis Bubu.
2: Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: amit most hallgatsz, az a...
1: Csukasz Mese Rádió.
0: Rádió egyfejűeknek.
2: A jaguár és az eső. Aki elmeséli nektek, Mahó Andrea.
3: Egyszer éjszaka olyan meleg volt egy kunyhóban, hogy az emberek kimentek a szabad ég alá, faágakra akasztották a függőágyakat, és ott aludtak. A jaguár, ahogy vadászni indult, legelőször a kunyhót járta körül. Látta, hogy az emberek kint alszanak a függőágyakban, a kunyhó ablaka, ajtaja meg tárva nyitva. Annyira meglepődött ezen, hogy nyomban visszafordult. Ekkor találkozott össze az esővel. Mi áradban vagy, jaguárkoma? Kérdezte tőle az eső. Ráijesztek az emberekre. Esőkoma, válaszolta büszkén a jaguár. Nem félnek ám tőled az emberek, mosolygott az eső. Nem-e? Húzta félre az orrát a jaguár. Menj szépen és bújj el a kunyhójuk mögött, majd meghallod, hogy mennyire félnek. Az eső megfogadta a jaguár szavát, elrejtőzött a kunyhó mögött a bokrokban. A jaguár meg tele szívta a tüdejét levegővel, és énekelni kezdett. Ahogy felhangzott az éneke, az emberek megfordultak a függő ágyakban, és így beszélgettek. Hallod, mondta az egyik. Hallom, felelte a másik. Jaguár. Holnap elejtjük, mondta ismét az egyik. Jó prém lesz belőle a tarisznyánkra, válaszolta a másik. Aztán mind a ketten tovább aludtak. Az eső ott a bokrok mögött jót nevetett magában. Visszament a jaguárhoz, és elmesélte, amit látott, meg hallott. Nagyon megharagudott erre a jaguár, dúlt-fult mérgében, de az eső így szólt hozzá. Most bújj el te, jaguárkoma. Miért bújnék? Kérdezte értetlenül a jaguár. Majd meglátod, mondta az eső, és már el is tűnt a jaguár szeme elől. A jaguárnak erősen furdalta az oldalát a kíváncsiság, oda lopakodott a függőágyak közelébe, és lehasalt a bozótba. Az eső meg magához parancsolta fegyvereit, a szelet, a felhőt, a villámot és az égzengést, aztán szabadjára engedte őket. Azon nyomban feltámadt erre a szél, dörögni kezdett, cikázott a villám, a zápor pedig valósággal ömlött, zuhogott az erdőre. Az emberek kiugráltak a függőágyakból, hanyat homlok szaladtak be a fedél alá. A jaguár szégyenszemre összehúzta magát, és úgy elbújt a bozót legmélyére, hogy az eső meg se tudta találni. Akkor aztán jót kacagott az eső, visszaparancsolt a fegyvereit, a szelet, a felhőt, a villámot és az égzengést. A jaguár meg, amint csapzott vizes bundával előmászott a bozótból, bizony egyetlen szót sem szólt már, hiszen ő is megijedt az esőtől.
2: A jaguár és az eső című mesét hallottátok.
0: Mesés délután a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

kis bubi, cicó a kárát látja. Kótos az édes kis kutyám, a kapu előtt már vár rám, kótos a huncut kis

0: Sziasztok, Patrik vagyok. Bevezetlek benneteket a nyelvtörők világába, így együtt válhatunk profikká. A mai nyelvtörő, amit hoztam nektek, egy picit nehezebb lesz, de azért szerintem megbirkóztok majd vele. Egyszer egy pici pocakos pocok pocakon pöckölt egy pici pocakos pockot. Most elmondom lassabban, és mondjátok utánam. Egyszer, most mondjátok velem, egyszer, mehetünk a következőre. Egy pici pocakos pocok, most együtt, egy pici pocakos pocok, jöhet a következő. Pocakon pöckölt, próbáljuk együtt. Pocakon pöckölt, most menjünk tovább. Egy pici pocakos, most együtt. Egy pici pocakos, és a legvége, pockot. És akkor együtt, pockot. Készen is vagyunk. És akkor most egyben, még egyszer, közösen. Egyszer, egy pici pocakos pocok, pocakon pöckölt, egy pici pocakos pockot. Amennyiben értelmes a nyelvtörő szövege, úgy próbáljátok meg aszerint végig gondolni. Úgy könnyebb lesz. Gyakoroljátok sokat, mondjátok egyre gyorsabban és gyorsabban, hiszen tudjátok, ismétlés a tudás anyja.
1: Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. La, la, la.

0: élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Hans Christian Andersen, Rút kiskacsa. Részlet. Gyönyörű nyári nap volt. A folyóparti nádasban egy kacsa ült a fészkében, és türelmesen kotlott a tojásain. Végül rop, rop, felrepettek a tojáséjak, és egymás után bújtak elő a fiókák. Nem sokára a kacsamamát egy sereg pelyhes kiskacsa vette körül. Csipogták. A kacsamama felemelkedett, hogy ellenőrizze, mindegyiknek megvan-e a megfelelő számú szárnyacskája és úszólábacskája. Egyszer csak meglepetten hápogni kezdett. A legnagyobb tojás még nem kelt ki. Így aztán visszaült a fészekbe, és türelmesen várakozott. Csak várt, és várt, de semmi sem történt.
2: A maga helyében feladnám,
1: tanácsolta egy arra járó kacsa.
2: Ezeket a hatalmas tojásokat nagyon nehéz kikölteni. Csak az idejét pazarolja.
1: De a kacsamama nem adta fel. Kitartóan ült a fészkén és várt. Végül egy hangos roppanást hallott, és a tojásból a legnagyobb és legcsúnyább kiskacsa bújt elő, akit csak el lehet képzelni. Másnap reggel a kacsamama mindegyik kiskacsáját megmosdatta, és elindult velük a majorba.
3: Maradjatok szépen mellettem, és legyetek nagyon udvariasak a nagy kacsához.
1: A major nagy és félelmetes volt. Tyúkok kapirgáltak a sárban, egy éhes tekintetű macska ólálkodott a kiskacsák körül. A nagy kacsák pedig gőgösen néztek le rájuk.
3: Milyen szép kiskacsák,
1: mondta barátságosan az öreg kacsa.
4: Mindegyik, kivéve azt a nagyot és Rútat.
1: Fűzte hozzá nevetve egy másik kacsa. Minden kacsa a Rút kiskacsa felé fordult. Aztán kinevették. Még a nagy öreg kacsa is. A kacsa mama és kicsinyei a majorban maradtak. A Rút kiskacsa azonban szomorú volt, mert a majorban minden állat nevetni kezdett, ha meglátta. Ezért egy nap úgy döntött, világgá megy. Csak ment, mendegélt, míg elért egy mocsárig, ahol vadkacsák laktak. De a vadkacsák is elkezdtek rajta nevetni. Ezért aztán a Rút kiskacsa továbbállt. Aztán megjött a tél, és a hideg szél hópelyheket fújt a mocsár fölé. Egyik este gyönyörű, fehér, hosszú, kecsesnyakú madarak csapata repült át a mocsár felett. Hattyúk voltak.
3: Ó, bárcsak velük repülhetnék, suttogta a Rút kiskacsa.
1: A tél egyre hidegebb lett. A Rút kiskacsának folyton körbe kellett úszkálnia, hogy a vízbe ne fagyjon meg. Egy éjjel azonban elaludt, és amikor reggel felébredt, a vízbe fagyva találta magát. Szerencsére arra jött egy paraszt, ki szabadította a jégből és hazavitte. Amikor a kiskacsa jobban lett, a paraszt gyerekei játszani akartak vele, de ő annyira megijedt, hogy szárnyával kétségbe esetten csapkodva elmenekült. Közben feldöntött egy kanna tejet. A paraszt dühös felesége összecsapta a kezét, a kiskacsa pedig ijedtében belebugdácsolt egy zsáklisztbe. A gyerekek nevettek, és megpróbálták elkapni. Ez már túl sok volt a kiskacsának. Elmenekült a házból. A szegény, szomorú kiskacsa visszatért a befagyott mocsárhoz, és az egész telet ott töltötte. Ám egy reggel langyos, aranyszínű napsugár ébresztette. A kiskacsa felborzolta meleg tollait, és meghallotta egy kakukk kiáltását.
3: Végre megérkezett a tavasz!
1: A Rút kiskacsa kitárta a szárnyát, és felszállt a magasba. Elrepült egy nagy kerthez, melyben szomorú füzek lógatták ágaikat a tó tükörsima vizébe. A tavon három gyönyörű, fehér, hosszú nyakú madár úszott. A hattyúk voltak, akiket a kiskacsa réges-régen már látott egyszer. A kiskacsa olyan magányos volt, hogy úgy döntött, megszólítja a hattyúkat.
3: Biztosan el fognak zavarni, mert olyan csúnya vagyok. De nem baj, mondta magának.
1: Oda repült hát a tóhoz, lehajtotta a fejét és várt. De amikor meglátta tükörképét a sima vízen, nem hitt a szemének. Nem egy Rút kiskacsa nézett vele szembe. hanem egy gyönyörű fehér hattyú. Gyere ide hozzánk, kiáltotta a legfiatalabb hattyú. Aztán mindannyian odaúztak a kiskacsához, és megcsodálták a szép tollait és ívelt nyakát. Te vagy a legszebb hattyú, mondta a legidősebb hattyú. A rút kiskacsa büszkén felborzolta a tollait. Végre megtudta, hova tartozik, és most már boldog volt.
0: Csukás Mese Rádió.

A kis gömböc, magyar népmese. Volt egyszer a világon, még az óperenciás tengeren is túl, egy szegény ember, meg egy szegény asszony. Volt nekik három jányuk, meg egy kis malacuk. Mikor a malacot már jól meghizlalták, vagy ahogy mondták, annyira, hogy két ujjnyi zsír volt a hátán, levágták. A húsát felrakták a füstre, a gömböcöt pedig felkötötték a padláson a legelső gerendára, a szelemenre. Ötőjüknek is csak annyi volt a kis malac húsa, mint egy eperszem. Már az orja, nyúlja, feje mind elfogyott. Egyszer a szegény asszony ráéhezett a gömböcre, azt mondta hát a legöregebb lányának. Eredj csak föl, lányom, a padlásra! Akazd le a szelemen gerendáról azt a kis gömböcöt, főzzük meg! Felmegy hát a jány a padlásra, amint a szelemenről le akarja vágni a gömböcöt, csak azt mondja az neki. Ham, mindjárt bekaplak! S nem tréfált, hanem igazán bekapta. Lesték, várták odalent a lányt a gömböccel, hogy jön-e végre. De biza,

0: azt mondta neki a kis gömböc. Már két nénédet lenyeltem. Ham, téged is bekaplak! És bekapta azt is. Az asszony már nem tudta mire vélni, hogy hol maradnak azok a jányok oly soká. Felment hát a nyújtófával, hogy majd lehívja őket, de úgy, hogy azt nem köszönik meg, mert elhányja a hátukon a bőrt. Amint felment, azt mondja neki is a kis gömböc. Három lányod már bekaptam. Ham, téged is bekaplak! Azzal úgy bekapta, hogy még a kis ujja se látszott ki. Aztán a gazda, a szegény ember is, mikor már elunta várni a lányait meg a feleségét, felment a padlásra. Amint oda megy a kémény mellé, azt mondja neki a kis gömböc. Három lányod, feleséget már bekaptam. Ham, téged is bekaplak! És nem teketóriázott sokat, hanem ízibe bekapta. De a rossz kóc madzag már nem bírt meg öt embert, hanem elszakadt, a kis gömböc pedig leesett. Azután, hogy feltápászkodott, elkezdett gurulni, és gurult a garádicson a földre. Amint a kiskapon kigurult, kinn az utcán előtalált egy csoport kaszáló embert, és azt az egész csoportot is mindegy szálig bekapta. Azzal gurult tovább. Az országúton előtalált egy regement katonát. Na, azokat is minden bagázsitól együtt bekapta. Megint gurult tovább, nem messzire onnan, az árokparton egy kis kanászgyerek legeltette a csűrhét. A disznók szerteszéllyel cserkésztek, a kis kanászgyerek pedig ott ült az árokparton, és a bécsi bicskájával kenyeret szalonnát evett. Oda megy a kis gömböc a kis kanászgyerekhez is, és azt mondja neki, már három lányt apjastúl, anyjastúl, meg egy csoport kaszás ember egy regiment katonával együtt bekaptam. Ham, téged is bekaplak! Hanem, amint be akarta kapni, a bécsi bicska megakadt a kis gömböc szájában, az aztán kihasította. Csak úgy özönlött ki belőle a sok katonaság meg a sok ember. Azután ment mindenki a maga dolgára. A kis gömböcöt pedig otthagyták az árokparton kirepedve. Ha a kis gömböcöt a kis kanász bécsi bicskája ki nem hasította volna, az én kis mesém is tovább tartott volna.
1: Gyerekek, halihó, itt a Csukás Mese Rádió. Mesés délután, egy kis lazítás ebéd után. Pihentető mesék és dallamok segítenek nektek, ha esetleg szunyókálni támad kedvetek.
2: Hallgass te is!
1: Ez a Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: A kismalac, aki mindenbe beleütötte az orrát. Egyszer volt, hol nem volt, a kunkori farok erdőn túl, a dagonyarét szomszédságában. Éldegélt egy népes, egészséges és szép kerek malacka család. Olyan rózsaszínek és gömbölyűek voltak, hogy öröm volt rájuk nézni. Ezek a malackák nagyon szorgalmasak voltak. Úgy túrták egész állónap a saját kertecskéiket, hogy istenesen el is fáradtak benne. Este pedig jól bevacsoráztak, mielőtt álomra hajtották volna a fejüket. A nagy családban mindenkinek megvolt a maga veteményese, ahol a turcsi kis orrukkal először gondosan megforgatták a földet, majd óvatosan és pontosan elvetették benne a kukoricamagokat. Szép nagy kukoricaföldjük is volt ám, nem hiába vesződtek vele annyit. Csak úgy sárgálott a malackák kertje nyaranta a sok egészséges kukoricacsutkától. Minden kismalac tudta, hogy mi a dolga, és azt is, hogy meddig tart a saját kertecskéje. Nem háborgatták a mások területét, és mindenki a sajátja miatt felelt. Így a sok munkát szépen el lehetett osztani. Igen ám, csak az egyik kismalac nem volt olyan szófogadó, mint a többiek, és untalan belekontárkodott mások munkájába. Hol itt túrt bele a másik kertjébe, hol ott tört le egy kukoricaszárat. De ha ez még nem lett volna elég, még el is mondta, hogy ki mit csinál rosszul.
1: Ne utasd az orrod! Ne ilyen gyorsan száncs! Ültesd egymáshoz a magukat!
0: Egész nap csak az ő hangját lehetett hallani. A többi kismalac egy darabig tűrte, majd a végén már tudomást sem vettek a kotnyenes malackáról, aki egész álló nap csak másokkal volt elfoglalva, a saját kertecskéjével pedig nem törődött. Ám egyik nap, amikor különösen sokat piszkálta a többieket, betelt a pohár, és azt mondták neki.
1: Fel is út, le is út, kismalac, nem akarjuk, hogy többet más dolgába üsd az orrod.
0: Azzal egy marék kukoricacsővel útjára is bocsájtották. A kismalac pedig mérgesen, dúlva-fúlva útnak indult, hogy szerencsét próbáljon a nagyvilágban, ha már a többi malacka nem látja szívesen. Hosszú-hosszú napokon keresztül ballagott, míg egy erdőbe nem ért.
1: Na, majd itt megmutatom,
0: gondolta, és körbejárta az egész erdőt, hol üthetné bele az orrát valamibe. Kisvártatva talált is egy hatalmas, puha almot, amit gyorsan elkezdett túrni. De jaj, alig tett pár lépést, kapta is föl az orrát a földről, és a két mancsa között szorongatta.
1: Jaj, nekem!
0: Kiáltozta.
1: Valami nagyon megszúrt.
0: És sírdogált tovább. A földkupacból pedig kimászott egy süni, aki mogorván nézte a kismalacot.
2: Te zavartad meg az álmomat. Szégyeld magad. Meg is érdemled.
0: Mondta neki bosszúsan, és visszamászott szundikálni. A kismalac megértette, hogy ez bizony nem volt szép dolog. És a sajgó orrát fogva tovább indult, hogy máshol próbáljon szerencsét. Pár nap után egy gyönyörű tisztásra ért, ahol rengeteg virág illatozott.
1: Na, majd itt,
0: gondolta. És ismét körbe szaglázta az egész rétet, hol akadhat valami túrnivaló. Meg is találta a legnagyobb és legszebben illatozó virágbokrot, gyorsan bebújt alá, hogy ott keresgéljen. Már nagyon közel járt a virághoz, amikor ismét az orrához kapott, és nyögdécselve tapogatta. Ki merészhet ilyen közel jönni hozzám? Kérdezte méltóság teljesen a rózsa. Te, kismalac, meg is érdemled. Majdnem tönkretetted a gyökereimet. A kismalac pedig ismét szomorúan és sebes orral folytatta az útját, mert megint nem sikerült megtalálnia a helyét. Jó pár napig bolyongott, míg egy árnyékos folyópartra nem ért. Le is heveredett nagy magányában egy fatövébe, és nézte az ágak között átszűrődő napocskát. Ahogy nézelődött, észrevett egy furcsa dolgot az egyik fa ágán. Gondolta, megnézi közelebbről.
1: Mi a csoda lehet ez?
0: Gondolkodott, amíg mászott felfelé, majd amikor odaért, az orrával megböndöste azt a kerek és barna valamit, amihez hasonlót még sose látott. Több se kellett, a bögdösésre kirajzott egy csomó darázs, mert a kismalac bizony egy darásfészket talált. Össze-vissza csipkették a kismalac orrát, mert azt hitték, bántani akarja őket. Kismalac megint az orrához kapott, és jó nagyot esett a faágról, hogy csak úgy nyekkent a földön. Ne haragudj, kismalac, nem akartunk fájdalmat okozni, mondták neki. De reméljük, hogy egy életre megtanultad, hogy nem szabad más dolgába ütni az orrodat.
1: Megtanultam, igen, mondta a malacka.
0: Azzal fogta a fájós orrát, és korgógyomorral hazaindult. Otthon pedig megmutatta, hogy megtanulta a leckét. És övé lett a legszebb kukoricás, más dolgát soha többé nem zavarta.

Mosolyogj ma is sokat. A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok gyerekek, Kassai Katalin vagyok, az M5 kulturális csatorna műsorvezetője. Most egy mesét hoztam nektek a Grimm testvérektől. A Csizmás Kandúr. Volt egyszer egy öreg molnár és annak 3 fia. Hiába dolgoztak azonban szorgalmasan, nem jutottak sokra. Mikor váratlanul lehunyt a szemét az öreg, nem sok osztozkodni valójuk akadt. A legidősebb fiújé lett az öreg malom. Én voltam a jobb keze, én tovább viszem a munkáját, hugatkozott. A középső fiú kapta meg a szamarat. Erős, jó állat, dicsérte. Hasznomra lesz. Sajnálta ugyan, hogy a malom nem az övé lett, de csak addig, míg a bátyja meg nem kérte, maradjon vele, hisz lesz munka kettőjüknek is bőven. A legkisebb fiúnak a malom csalafinta macskája jutott.
2: Jó, jó, szólt a fiú a macskát nézve. Tudom, jó egerészű vagy. Nem kerül sokba a tartásod, mégis jobban örültem volna akár egy zsáklisztnek.
1: A macska oda törleszkedett a lábához, úgy nézett fel rá. A lógó rukisemmizett fiúnak nem volt szíve elkergetni a macskát, engedte, hadd jöjjön vele. A hálás kandúr annyira a nyomába szegődött, hogy lépte nyomon belebotlott. Mikor már sokat szorra bukott fel benne, megmérgesedett, el akarta kergetni magától. Ám a macska megszólalt. Ha gondomat viseled, én majd megcsinálom a szerencsédet. A legény csak bámult. A macska meg szép, kényesen dorombolva az ölébe mászott. Ahogy ott ültek, épp arra jött a szamaras bátyja.
2: Ha, látom, jól jártál az örökséggel, mondta csúfondárosan.
1: Megmondanád, mi a csodát kezdjek vele? Mérgelődött az öccse.
2: Add el a faluban, a bundájáért szép pénzt ad a szűcs.
1: Ahogy elballagott a szamaras, a macska újból megszólalt.
3: Remélem, ezt a tanácsot nem fogadod meg.
1: A legény csak a fejét rázta.
3: No, akkor hallgass rám, tedd, amit kérek. Vegyél nekem szép ruhát, egy pár kis csizmát, és szerezz egy zsákot.
2: Ez kell az én szerencsémhez,
1: tűnődött magában a fiú. Túl sok veszteni valója nem volt, így hát megszerezte, amit a macska kért. A kandúr boldogan öltözött fel, legjobban a csizmáknak örült. Éppen olyanok voltak, amilyet mindig is szeretett volna.
3: Most még keríts a zsákba, illatos lucernát, kérte a fiú Csizmás Kandúr. A többi már az én dolgom.
1: A teli zsákkal a Csizmás Kandúr kiment az erdő közepébe. A zsákot jó szélesen nyitotta, egy ággal kitámasztotta a száját. A zsák zsinegét a mancsába fogta, aztán elhevert, mint akit elnyomott a buzgóság. Jött egy pufók buta nyúl. Érezte a jó illatot, bele is mászott a zsákba. Az ág eldőlt, a kandúr összerántotta a zsák száját, és a buta nyúl fogoly lett. Csizmás Kandúr loholt vele egyenesen a királyhoz, akiről köztudott volt, hogy élhal a nyúl pástétomért.
3: Felséges uram, hajbókolt előtte, az én uram küldi neked ezt a csekéséget, tisztelete jeléül.
1: A haspók király nagyon örült a nyúlnak.
2: Mondd meg az uradnak, hogy köszönöm. Ki is a te gazdád?
3: Karabas gróf,
1: válaszolta azonnal a kandúr, és büszke volt magára, hogy milyen remek nevet talált két szempillantás alatt. Ettől kezdve a Csizmás Kandúr egy hónapon át minden nap megjelent a király előtt. Mindig hozott valamit, foglyot, de legtöbbször nyulat. És mindig azt mondta, Karabas gróf ajándéka a vad. Közben volt ideje megfigyelni, hogy a király merre szokott ebéd után kikocsizni hintóján. Mikor elérkezettnek látta az időt, rohant a gazdájáért.
3: Gyere velem, ha most azt teszed, amit mondok, megfogtad a szerencsédet? Mit kell tennem?
1: Lohod mellette a legény. Elértek a patakon átívelő hídhoz.
3: Vesd le a ruhád, és ereszkedj be a vízbe.
2: No, ezt a nagy melegben szívesen megtette a legény. Csak akkor ijedt meg, amikor látta, hogy levetett holmiát batyúba köti, és elúsztatja a kandúr.
3: Bízd bennem,
1: kérte a Csizmás Kandúr. Hosszas magyarázkodása nem volt már idő, jött a király hintója. Csizmás Kandúr kiabálva futott feléje.
4: Segítség! Karabas grófot zsiványok támadták meg! Mindenét elvették, és őt a vízbe dobták. Szegény nem mer kijönni!
1: A király azonnal ráparancsolt egyik szolgájára, hogy fusson vissza a palotába díszes ruhákért Karabas gróf számára. Aztán, ahogy a vízből kióvakodó fiú díszbe öltözött, maga mellé ültette őt is, a kandúrt is, és mentek a kastélyba. Vendégül látta, minden figyelmességgel elhalmozta őket. A fiút elbűvölte a szép királykisasszony. Igaz, ő is gyakran felejtette a tekintetét a legényen. A lakoma után így szólt a király.
4: Kedves grófom, már nagyon kíváncsi vagyok a birtokodra. Nagy megtiszteltetésnek venném, ha megmutatnád. Amint Gergő meghallotta a király kérését, lába remegni kezdett. Ekkor Csizmás kantúr azt mondta. Fenség, fogass be a hintóba, én előre megyek, és alázatos szolgálattal mutatom nektek az utat. A kandúr rohant, és egy zöldellő rétre ért, ahol hatalmas tehéncsordák legeltek. Megkérdezte a csordásokat. Mondjátok, ki ez a sok állat?
5: A mérges emberevő óriásé. Nem messze van innét a vára.
4: Halljátok, amit most tanácsolok nektek. Mindjárt itt megy el a király kisasszonnyal és egy rangos úrral. A király kérdésére felejétek azt, hogy ez a sok állat Karabas grófé. Ha nem követitek a tanácsomat, szomorú vége lesz, az emberevő állattá változtat titeket. A csordások hálásak voltak a tanácsért. Amikor a király megkérdezte, kié a gyönyörű csorda, egyszerre felelték. Karabas grófé! A király elégedetten bólogatott, és azt mondta. Gyönyörű csordád van itt, gróf úr! Közben a Csizmás kandúr egy óriási gabonaföldhöz ért. Mikor meghallotta, hogy ez a föld, melyen férfiak és asszonyok az érett kalászt aratták, az emberevőjé, ott is ugyanazt kérte, hallgassanak rá, tegyék meg, amit kér, ha nem akarják, hogy az emberevő átváltoztassa őket. Az emberek megköszönték Csizmás kandúrnak a jó tanácsot. Közben a kandúr egy nagy és sűrű erdőhöz ért. Az erdő szélén egy pásztor nagy birkanyájat őrzött. Mondd, kérdezte. Ki ez az erdő és a sok birka?
5: Kié? Természetesen a gonosz emberevőé, akinek nem messze van innen a vára.
4: Neki sem volt nehéz a lelkére beszélni, hálás volt a jó tanácsért. Mikor a király az erdőhöz ért, és megkérdezte, kié ez a sűrű erdő és a nagy nyáj, a pásztor azt felelte, Karabas grófé. A nagy és sűrű erdő mögött állt az emberevő óriás vára. Mindenki reszketett a gonosz emberevőtől, asszony, férfi, gyerek és aggastyán egyaránt, mert mindenféle állattá át tudott változni, akár pici bolhává is. Csizmás kandúr cseppet sem félt, már tudta, mit kell tennie. Alig, hogy belépett a kandúr a várba, az emberevő barátságosan fogadta, mert már sok kandúrt látott, de olyat még egyet sem, amelyik piros csizmát hordott volna, és emberi hangon tudott volna beszélni. A kandúr azonnal megkérdezte. Igaz, hogy mindenféle állattá át tudsz változni, mint ahogy azt mindenfelé beszélik?
5: Miért ne lenne igaz?
4: Mondta az emberevő, és menten átváltozott oroszlánná. Hangja mennydörgésként zengett. Csodálatos! Álmélkodott a kandúr. De kisegérré biztos nem tudsz átváltozni. Mikor az emberevő ezt meghallotta, nem tétovázott, egy szempillantás alatt egérré változott, és a kandúr elé ugrott. A kandúr se volt rest, nyomban elkergette az egeret. Az emberevőnek így lett vége. A király hintója éppen akkor hajtott be a vár udvarába. Mikor a király és a király kisasszony megpillantotta a büszke várat, nagyon elcsodálkoztak. Leginkább azonban Gergő, a molnár fia csodálkozott. De nem tartott sokáig az álmélkodás, mert már készült az esküvői lakoma, olyan, amilyet a világ még nem látott. Így lett a molnár legkisebb fia Franciaország királyának a veje és örököse, Csizmás kandúrt pedig megválasztották tisztartóvá. Mindannyian boldogan és vidáman éltek, míg meg nem haltak.
6: Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

Csukás Mese Rádió. Ne felejtsétek el, az apró odafigyelések is nagy változást hozhatnak. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Tudor kukac kideríti.
1: Halihó, gyerekek, kicsik, nagyok, jobbkezesek, balkezesek, a mikrofon mögött Tudor kukac. Sziasztok! A nap egy óriási tűzgömb. Nagyon erősen ízik, ezért meleget és fényt is áraszt. A melegre bizonyíték, hogy megolvadnak tőle a dolgok. Például a jég. A fényre pedig az a bizonyíték, hogy nappal világos van. A föld folyamatosan forog, így naponta egyszer megfordul a saját tengelye körül. Forgás közben mindig a földnek azon a pontján van világos, amelyik éppen a nap felé néz. A másik felén sötét van, vagyis éjszaka. Ezért van az, hogy amikor nálunk, Magyarországon nappal van, Amerikában a föld másik felén éjszaka.
0: Műsorajánló következik.
2: Elrepítünk Meseországba, ami tele van mókával és kacagással, izgalmas titkokkal és meg annyi csodával. A legszebb mesék, a legbájosabb mesehősök, a legkedvesebb történetek. Legyél része a mesék varázsának.
3: Töltsd hasznosan a nyarat, játsz sokat, és persze hallgasd a Csukás Mese Rádiót.
4: Ez a Csukás Mese Rádió!
2: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Vasárnap délutánonként elvarázsolunk a Csukás Mese Rádióban. Méghozzá zenével. Bulizz velünk, hagyd, hogy elvarázsoljon a zene. Várnak rád a legvidámabb gyerekdalok és a legmenőbb slágerek. Táncolj, énekelj és bulizz velünk otthon, a kocsiban vagy akár a szabadban. Minden vasárnap 3-tól házi buli. Zenevarázs a Csukás Mese Rádióban.
4: Csukás Mese Rádió!
0: Rádió egyfejűeknek. Műsorajánlót hallottatok.
3: Zenevarázs a Csukás Mese Rádióban. Bulizz velünk, hagyd, hogy elvarázsoljon a zene. Várnak rád a legvidámabb gyerekdalok és a legmenőbb slágerek. Táncolj, énekelj és bulizz velünk otthon, a kocsiban vagy akár a szabadban. Zenevarázs a Csukás Mese Rádióban.
4: Csukás Mese Rádió!
0: Rádió egyfejűeknek.
5: Hopp fel az égbe a mancsokat, üdvözöld az űrgombócokat!

0: Ez itt a Zenevarázs a Csukás Mese Rádióban. Én pedig Buli Manó vagyok. Remélem senki sem ücsörög a kanapén, mert most jön egy dal, amitől tuti megmozdul a lábad. Készülj táncra fel! És ne feledd, a legjobb tánclépések mindig a nevetéssel kezdődnek. Csukás Mese Rádió!
1: Jó, ezt fogjuk csinálni. Integetünk vele.

0: Élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Helybenjárás! És az iskolások mosolyognak! Én vagyok a legiskolásabb! És figyelj csak!
2: Látod, látod! Mi ez? Ez egy kis izé, de vajon mi lehet? Kezdőbetűje legyen az A!

0: Hűha, micsoda buli van itt nálunk. De figyelem, csak akkor szabad táncolni, ha a csoki a szádban már eltűnt. Jön a következő pörgős dal, szólj anyának meg apának is, hogy ők se maradjanak ki.
1: Zenevarázs a Csukás Mese Rádióban.

Mosolyogj ma is sokat. A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Nagyon jó. Akkor mehet? De tuti?
1: Igen.
0: Hol tuti? Jó! Ez az! Nyomjátok, fiúk!

0: Ez a zene varázs, ahol minden dal mosolyt csal az arcodra. Ha most épp a konyhában vagytok, akkor táncoljatok a fakanállal. Ha a kocsiban, akkor tapsoljatok a ritmusra.
1: Zenevarázs a Csukás Mese Rádióban.

0: Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Róka, róka, róka, rőt, miért kerülöd az erdőt?

Tessék ujjakat föl. Mehetünk? Elkészülni? Mutatom, figyelj. Nád a házam tetteje, tetteje rászállott a színege. Váratlan fordulat. Hess le róla színege, színege. Le. Csak lustálkodunk, igen?

Hát ez gyönyörű. És nem azért mondom, de innen fölülről olyan látvány, beleborzongok, te föláll a hátamon a szél. Tessék, mehetünk még egyszer, gyorsabban figyelj ujjakat föl. Aki a leggyorsabb, mit kap tőlem? Semmit, jó? Rendben van.

még gyorsabban, gyerünk! No, tessék, ujjakat föl, egy, két, há, és... Ez valami madár influenza, ez a...

0: tette. Még gyorsabban, gyerünk! Gyerünk elemér! Figyelj! Egy, két, há, és nád a házam teteje, teteje. Rászállott a cinege, cinege, de hess le róla. Cinege, cinege, mert beszakad a tetejét. Ha beszakad, mi lesz félem sárga? Na, cinege, cinege, de hess le róla. Cinege, cinege, mert beszakad a...
1: Amit most hallgatsz, az a
2: Csukásmese Rádió.
1: Rádió egyfejűeknek.

0: Figyelem, tánckirályok és tánckirálynők! A Zenevarázs most egy újabb kedvencet hoz nektek. Készen álltok? Szabad a színpad, szabad a nevetés. Induljon a buli!
1: Zenevarázs a Csukás Mese Rádióban!

0: Mitki van Tars. Majdnem elmondta.
1: Hát, én nem is tudom, mit kívánnék. Most olyan, mintha mindenem meg lenne.
2: Akkor kívánjuk ezt, hogy legyen még sokszor olyan, mint most.
3: Nem át.

És hát hatalmas meglepetésre a második verszakot, hogy picit máshogy fogjuk kísérni. A két kezünkkel, mindenkinek megvan mind a két kezem. Képernyők előtt úgy anyukáknak is, apukáknak is, nagymamák, mindenkinek. Tehát a két kezünkkel mondjuk először a térdükre ütünk egy nagyot, úgy, ha ide hallottam mekkorát, pontot, hát pedig velemeljük a kezünket, és...

És hát teljesen természetes, hogy a harmadik verszakot ismét máshogy fogjuk kísérni. Most már tényleg anyukáknak, apukáknak, nagypapáknak és nagymamáknak is kell ám segíteni, mert hogy forduljunk egymással szembe, úgy a párok forduljanak egymással szembe, és most először tapsolunk egyet, úgy figyelek mindenkit.

0: És ezzel már a véget ért a zenevarázs. Elköszön a buli, Manu. Vagyis én. Remélem, jól bulisztál velünk. Jövő vasárnap délután 3 órától újra jönnek a vidám dalok, tánc és nevetés. Addig is mosolyog sokat, és ne feledd, a zene veled van.
1: Minden vasárnap 3-tól házi buli. Zenevarázs a Csukás Mese Rádióban.
2: Csukás Mese Rádió!
3: Rádió egyfejűeknek.
4: Gyerekek, halihó, itt a Csukás Mese Rádió. Mesés délután, egy kis lazítás ebéd után. Pihentető mesék és dallamok segítenek nektek, ha esetleg szunyókálni támad kedvetek.
5: Hallgass te is!
4: Ez a Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: A nyúl és az oroszlán. Történt egyszer, hogy az oroszlán megmentette a dzsungel népét a gonosz kígyótól, s ezért hálából az állatok kinevezték a királyuknak. Eleinte kedves és igazságos király volt, ám idővel a hatalom kezdett a fejébe szállni. Gőgös és hiú lett, és különösen élvezte, hogy a többi állat fölött uralkodhat. Szerette, ha kiszolgálják, ezért megparancsolta, hogy az állatok minden nap hódoljanak neki a palotában, és halmozzák el ajándékokkal. Ezért az állatok minden reggel összegyűjtötték a gyümölcsöket és magvakat, amiket az erdőben találtak, majd az oroszlán elé vitték. Az állatok királya pedig egész nap csak heverészett, fogadta az ajándékokat és a jó kívánságokat, amikkel elhalmozták, és közben szolgák hada leste minden kívánságát. Így ment ez minden áldott nap. Az állatoknak pedig egyre inkább kezdett elegük lenni az oroszlán királyságából, de lázadni egyik sem mert ellene, csak egymás közt elégedetlenkedtek. A nyúlnak is kezdett elege lenni a királyból, s egy reggel, mikor a kunyhója előtt sütkérezett, arra gondolt, hogy mi lenne, ha aznap mégsem tenni hódolatát a király előtt. Olyan meleg van ma, semmi kedvem felkelni, inkább heverésznék egész nap a fa alatt. Egyébként is, van elég szolgálója, észre sem veszi, ha nem jelenek meg. Magyarázta magának, majd úgy döntött, hogy a napot inkább pihenéssel fogja tölteni. Lehúnyt a szemét, és már el is bóbiskolt. Azonban pár perc múlva arra ébredt, hogy valaki megzavarta álmát.
1: Jó reggelt, nyuszika! Látom, kényelmesen fekszel!
0: Dörmögte egy hang. A nyúl kinyitotta a szemét, és akkor látta, hogy az oroszlán áll fölötte.
2: Jó reggelt, királyom! Hebegte.
1: Mit csinálsz te itt? Már mindenki tiszteletét tette ma nálam, csak te nem,
0: mondta bosszúsan az oroszlán.
1: Tudd meg, az életeddel játszol.
0: A nyúl nagyon félt az oroszlán dühétől.
2: Ha nem találok ki valamit gyorsan, még a végén elevenem felfal. Valahogy ki kell magyaráznom a dolgot,
0: töprengett magában. És akkor hirtelen eszébe jutott a terv, és azt mondta.
2: Ne haragudj, királyom! Elindultam reggel, hogy hódolatomat tegyem nálad, de amikor a folyó mentén sétáltam, találkoztam a vízi szellemmel, és akkor úgy megijedtem, hogy moccanni sem mertem. Aztán egyszer csak megszólított a szellem, és megkérdezte, merre tartok. Én azt feleltem neki, hogy a királyt megyek köszönteni, mire a szellem felbőszült.
1: A királyt? Hisz nálam erősebb és hatalmasabb nem létezik,
0: utánozta a szellemet a nyúl.
2: Azt mondta, meg akar mérkőzni fenségeddel, s döntse el küzdelem, hogy melyikük az erősebb.
1: Állok elébe, nyerjen az, aki rátermettebb,
0: húzta ki magát a hiú oroszlán.
2: Mit üzensz hát a szellemnek, uram?
0: Kérdezte a nyúl.
1: Nem üzenek én semmit. Magam megyek oda, hogy lássam, ki az, aki kétségbe meri vonni a hatalmamat.
0: S megkérte a nyuszikát, hogy vezesse oda a szellemhez.
2: A nyúl elvezette az oroszlánt a patakhoz, és közben az állatok királya egyre azt hajtogatta, hogy nála bizony nem létezik se erősebb, se hatalmasabb.
0: Közben pedig a nyuszi magában nevetgélt.
2: No lám, mégiscsak sikerülni fog a tervem. Ez az ostoba oroszlán észre sem veszi, hogy a bolondját járatom vele, és az egészet csak kitaláltam.
0: Mikor odaértek a folyópartjára, az oroszlán felkiáltott.
1: Na, mutasd, hol az a félelmetes vízi szellem?
0: Mire a nyúl?
2: Ott ott van a vízben. Menj közelebb, hajolj a víz felé, és akkor majd meglátod.
0: Az oroszlán méltóság teljesen odalépdelt a vízhez, majd föléje hajolt.
2: És akkor meglátott a vízben egy hatalmas oroszlán fejet égnek álló sörénnyel. A macska visszahőkölt egy percre, megijedt a saját tükörképétől. A nyúl mutogatott és ugrált, úgy tett, mint aki nagyon megijedt.
3: Nézz oda! Ott van a szörnyeteg!
2: Kiabálta, miközben az oroszlán tükörképére mutogatott, annak pedig fel sem tűnt az átverés. Az oroszlán dübegurult, és hatalmas testével rávetette magát a szellemre. Beleugrott a vízbe, hogy elkapja, ám közben megfeledkezett róla, hogy nem tud úszni, és csak kalimpált össze-vissza. Segítségért kiabált, de a nyúl tudomás sem vett róla, az oroszlánt pedig elsodorta a víz. Így történt, hogy a nyúl, aki csak lustálkodni akart, végül megszabadította az állatokat az oroszlán uralmától, s mindenki újra szabadon élhetett.

0: Miért hallgatod a Csukásmese rádiót?
1: Azért, mert izgalmas.
2: Mert lehet belőle valamit tanulni.
0: Csukásmese rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Sziasztok, gyerekek! Én Nagy Adri énekesnő vagyok, és ma egy olasz tündérmesét hoztam nektek. Rosalina és a varázsló. Élt egyszer egy kereskedő, aki üzleti útra készült, és megkérdezte a lányaitól, mit hozzon nekik ajándékba. Sejemruhákat, felelte az első. Nyakláncot és gyűrűket, felelte a második. Egy rózsatövet kérek, felelte a harmadik, akit Rosalinának hívtak, és kedves, nagy lelkű teremtés volt. Útközben a kereskedő egy gyönyörű helyre bukkant, ahol ugyan világosság fogadta, mégsem talált senkit se közel, se távol. Amikor bekukkantott az istálóba, a legszebb rózsatöveket találta, amelyeket valaha látott. Hirtelen eszébe jutott Rosalina kérése, és felkapott egy cserepet, amikor egy hang megállította.
4: Tolvaj!
3: Egy hosszú, őszakállú apóka állt az ajtóban. Szegény kereskedő elmotyogott egy bocsánatkérést. Olyan gyönyörűek a rózsái, és én csak szerettem volna vinni egyet a lányomnak. A szavaira az öregember, aki varázslónak tűnt, elkiáltotta magát. Elviheted a szépséges rózsát, ám megfizeted a borsos árát, a lányod mától itt alussza álmát. A kereskedő rémülten hazament, és mindent elmondott Rosalinának. A lány attól rettegett, hogy a varázsló bántani fogja szeretett apját, ezért beleegyezett és elment hozzá, hogy vele éljen. A varázsló minden este a vacsora asztalnál megkérdezte tőle. Mit gondolsz? Valaha hozzám jössz majd feleségül? Rosalina mindig nemmel felelt. Egy napon levelet kapott. Meghívott az egyik nővére menyegzőjére. A lány nagyon szeretett volna elmenni, és megígérte a varázslónak, hogy visszatér. Így az öregember azt mondta neki.
4: Menj és fogd a gyűrűt, amelyen átok ül. Ha sötét lesz a kő, testem, lelkem gyengül.
3: Rosalina elfogadta az ékszert és hazament. A nővérei azonban sajnos nagyon irigyek voltak rá, és elrejtették a gyűrűjét. Amikor néhány nappal később visszaadták neki, a kő már majdnem fekete volt. Rosalina szíve majd megszakadt, mert időközben megkedvelte a varázslót. Visszarohant hozzá, és betegen találta az ágyában. A karjába zárta a férfit, és zokogva ezt mondta neki.
5: Az életedért bármit megtennék, ha kell, akár az arád is lennék.
3: Ezekre a szavakra a varázslót hirtelen káprázatos fény vonta körbe, és egy jóképű fiatalember termett a helyén. Amikor kinyitotta a szemét, mosolygott, és elmondta a lánynak, hogy ő valójában egy herceg, aki egy gonosz boszorkány varázslatának áldozatául esett. Azzal, hogy a zord külseje ellenére beleszeretett, Rosalina megtörte a varázslatot. Még aznap megülték a lakodalmukat, és boldogan éltek a palotában, amíg meg nem haltak.

0: Sziasztok! Most következzen egy kis találós kérdés.
1: Erdődi Attila. Állatok, madarak nevét talált ki. Ormánya és agyara van, néha fellép a cirkuszban. Hátára is ülnek néha, lábadra lépne, nagyon fájna. Ki ő?
2: Ez az elefánt.
3: Sziasztok, Pató Marci vagyok. Írjatok ti is levelet István bácsinak, a mesepostásnak.
4: Szervusztok, gyerekek! Én Hüvösvölgyi Ildikó vagyok, és Csukás István Süsű a sárkány című meséjéből olvasok fel nektek egy részletet. Az a címe, hogy Fele királyság és a királylány kese. A trónterembe lihegve futott be a mindentudó kancellár. A kancellárnak nagy szakálla volt, és arról volt híres, hogy ő a legravasabb ember a birodalomban, és hogy mindent tud. Most is, ahogy egy kicsit kifújta magát, elmondta a nagy hírt. Uram királyom, most kaptam titkos forrásból a hírt, hogy országunk határát átlépte egy félelmetes sárkány. Az öreg király összecsapta a kezét.
5: Még csak ez hiányzott nekem. Nem elég, hogy hideg van, még ez a sárkány is.
4: Majd észbe kapott, hogy már tud a sárkányról, és szigorúan nézett a kancellárra. Már tudom. Már elküldtem a hadvezéremet, hogy üzze ki az országból. De a kancellár csak mosolygott, majd a vázához lépett, ahonnan már belépése óta hallotta a fogvacogást, és megkocogtatta.
5: Jaj, ki az?
4: Hallatszott a vázából.
5: Török búza, meleg mállé, tényleg, ki az?
4: Csodálkozott az öreg király. A kancellár még finomabban mosolygott, és így szólt.
5: Felséget hadvezére.
4: Az öreg király nagyon csodálkozott.
5: A hadvezérem? De hát mit keres a vázában? Hé, te, bújj elő!
4: A hadvezér kidugta a fejét a vázából, de nem hagyta abba a fogvacogást. Ez már az öreg királynak is sok volt. Idegesítette az állandó fogvacogás.
5: Tűnj el a szemem elől! Ne is lássalak! Ne is halljalak!
4: Vacogta a hadvezér, s a vázával együtt az ajtóhoz ugrált, kinyitotta, s kiugrott rajta.
5: Vigyázz! Lépcső!
4: Kiáltott utána a kancellár. De a hadvezér már messze járt, csak a hangja hallatszott a lépcső aljából.
5: Tudom, dom, dom, dom, dom!
4: S nagy csörömpöléssel földet ért. A kitüntetései csiregtek, csörögtek, mert azokat mindig a mellén hordta. A ravasz kancellár megvárta, amíg az öreg király lecsillapodott, s abba hagyja a járkálást. Az öreg király nem sokára lecsillapodott, és így szólt a kancellárhoz.
5: Hát most mit tegyünk? A hadvezérem nem ér egy hajítófát se. Török búzza, meleg málé. Minek adtam neki a sok kitüntetést?
4: Pályázatot kell hirdetni, mondta a ravasz kancellár a szakállát simogatva.
5: De mire?
4: Csodálkozott az öreg király.
5: A sárkány legyőzésére, felelte a ravasz kancellár. S ígérje odaérte felséged a fele királyságát, meg a leánya kezét. Hát úgyis azért jött a sárkány. A leányomét?
4: Kérdezte az öreg király meghökkenve.
5: Meg a fele királyságát? A lányt is megígérjem,
4: makacskodott az öreg király.
5: Természetesen, felelte a ravasz kancellár. Ez mindenütt így szokás. Hát, ha így szokás, akkor kihirdetem.
4: Dünnyögött az öreg király, az ablakhoz ment és lekiáltott.
5: Figyeljetek ide, ti ott, alattvalók! Annak adom a lányom, és a fele királyságom, aki megvív a sárkánnyal és legyőzi.
4: Majd lenézett a térre, és látta, hogy nincs ott egy lélek sem.
5: Török búza, meleg málé, hát ezek meg hová lettek? Érvényes így a pályázat?
4: A ravasz kancellár megnyugtatta.
5: Érvényes? Hát ki lett hirdetve?
4: A dada, aki eddig figyelt és hallgatózott, most hirtelen kisurrant az ajtón, s rohant fel a király kisasszonyhoz. A király kisasszony szép volt, mint a hajnalban nyíló rózsaszár, s szépségének híre hetet hét országon át elterjedt. Főleg most, hogy eladó sorba került. Kezdték is egymásnak adni a kilincset a kérők. De hát vagy a királylánynak nem tetszett az egyik, vagy az öreg királynak a másik, vagy a ravasz kancellárnak a harmadik. És most itt van ez a rút sárkány. Sietett is a dadus, hogy megvigasztalja, bátorítsa a szeme fényét, nehogy még baja legyen a rossz hír hallatán. Kisasszonykám, kisasszonykám, kiáltott már az ajtóból, hallotta kisasszonykám a hírt. Milyen hírt? Kérdezte rosszat sejtve a királylány, hogy sárkány érkezett az országba. És mit akar a sárkány? Kisasszonykámat, mondta a dadus olyan vígasztaló hangon, amilyenen csak tudta. De hát semmit sem ért, mert a királylány azonnal elájult rémületében. Jaj, jaj, kisasszonykám, vigasztalta a dadus, nincs olyan nagy baj, nincs, nincs, mert bajvívást hirdettek, és majd csak jön valaki, na, valami királyfi, majd csak legyőzi a sárkányt. A király kisasszony lassan éledezett. Az ablakba könyökölt búsan, és énekelt szomorú hangon, de olyan szomorú hangon, hogy a dadus csendesen sírdogálni kezdett. Én vagyok a bús királylány, akit elrabol a sárkány. Csak hull, hull a könnyem. Senki sincs, aki megmentsen. Álmodtam egy királyfiról, engem szeret, nékem dalol. Csak hull, hull a könnyem, senki sincs, aki megmentsen. Szállt, szállt, szállt a dal, de hiába, mert nem hallotta senki, csak a dadus. Olvassatok és hallgassatok sok süsüt, és nekem ez azért is nagyon kedves ez a mese, mert ha hiszitek, ha nem, annak idején én voltam a királylány hangja.
6: Mosolyogj ma is sokat! A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
7: Sí-siklik agyaló, dolgozik a maraló. Sí-siklik agyaló, dolgozik a maraló.

agyaló, sí-siklik agyaló, sí-siklik agyaló, sí-siklik agyaló, sí-siklik agyaló, sí-siklik agyaló, sí-siklik agyaló, sí-siklik agyaló.

0: Hopti, kökti, hopti, kökti.
1: Zsonga világ dugta a mékos, te csak a madárra hallgass, vagyis én rám, kurióra, leg-leg-leg okosabb szóra.
2: Van itt ész, van itt ész, ha két fej összenéz, megtanítunk a szépre, jóra, hallgass kurióra.
3: Sziasztok! Én Katona Kinga vagyok, és a következő mesét én olvasom nektek. Csukás István, Mirmur kalandjai. Egy kis csacsi története. Kaland a konyhában, mely utazással végződik. Mirmur a kandó sompolygott be a szobába. Felébresztette a kis csacsit a virágtartón, és jó reggelt köszönt neki. Gyere gyorsan! Most nincs itthon senki! Mutatok valamit! Sürgette. Hová? Kérdezte a kis csacsi. A konyhába! Válaszolta Mirmur. Útnak indultak. A kis csacsi észrevette, hogy a légy is kidugta a fejét a szekrény tetején, és utánuk jött. Ment a kis csapat. Elől Mirmur, a kandúr, utána a kis csacsi, s felettük repült a légy. A legyet nem hívtam! Morgott Mirmur. Ad jöjjön ő is, szólt a kis csacsi. A konyha csodálatos volt. Rézedények villogtak, üvegtálak csillogtak. A kis csacsi ámult-pámult. Mirmur azonban tovább húzta, s a kályha mögül előkotolt egy szép, piros bársonytakarót. A kis csacsi dicsérte is. Tetszett neki a bársonytakaró. Névnapomra kaptam, mondta Mirmur. A tisztelőimtől. A légy rászállt a kályhára, és megnézte a bársonytakarót. A kis csacsi várta, hogy majd megdicséri, mert hiszen valóban nagyon szép volt a piros bársonytakaró. Ám a légy egy szót sem szólt. Sőt, úgy tűnt, mintha gúnyosan nevetett volna, és elrepült. Mirmurnak láthatóan nem esett jól a légy viselkedése. Nagyon szép takaró, dicsérte tovább a kis csacsi. És jó, puha. Ám a kandúr a legyet figyelte. A légy fölrepült az asztalra, ahol egy tányéron tejszín hab állt, és elkezdett torkoskodni. Azonnal hagyd abba! Kiáltott rá Mirmur. A kis csacsi is mérgesen csóválta a fejét. Mégsem illő, gondolta, hogy meghívják valahová, és azonnal torkoskodni kezd. A légy azonban oda se figyelt rájuk. Folytatta a lakmározást. Mirmur fenyegetően meresztette a bajszát, és a légy felé csapott. A légy zümmögve felrepült, de a tányér a kandúr fejére esett. Csupa tejszínhab lett Mirmur. Brüszkölve, krákogva mosta magáról a habot. A kis csacsi segített neki. Na hát ez a légy, mondta. Mirmur nagy nehezen letörölte fejéről a tejszínhabot, és felmérte a pusztulást. Hát bizony, a tejszínhab kiömlött. A tányér összetört. Szemével a legyet kereste. A légy eltűnt. Ám ekkor hangok

0: latszottak az ajtó felől.
1: Gyere gyorsan!
0: Súgta a kandúr. Kézen fogta a kis csacsit, és egy ládához húzta. Fölnyitotta a láda tetejét, és belemásztak. Elől Mirmur, utána a kis csacsi. A ládában nagyon sötét volt. Kucorogtak egy jó darabig, szólni sem mertek. A konyhában nagy ribillió volt a kiömlött tejszínhab miatt. A kis csacsi hallotta a sötétben, hogy Mirmur dühöng a légyre. Egyszer csak érezték, hogy valaki fölemeli a ládát, és elindul velük.
2: Hát ez mi?
0: Kérdezte ijetten a kis csacsi.
1: Utazunk!
0: Felelte Mirmur. De a hangja nem hallatszott ijetnek. Sőt, egyre vidámabb lett.
1: Semmit se félj, mondta. Még engem látsz. Én már utaztam. Nagyon érdekes dolog.
0: A kis csacsi nem szólt semmit. Csak magában gondolta, hogy nem látja ugyan Mirmurt, de már nem fél. És az utazás valóban jó dolog lehet. És minden esetre itt van Mirmur, aki tapasztalt macskának látszik, és akiben megbízhat. És mert sötét volt, s a láda kellemesen ringatózott. Hát, mi tagadás! Szépen elaludt.
3: Töltsetek sok időt ma is a szabadban. Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
4: Keverés. Tyuhuhu. El ne sózzuk. Bár én szeretem a sósat. Laci bácsi meg a csíta.

0: Ezt a mesét réges-rég hallottam. Hallgassuk meg együtt most.
1: Szervusztok, kedves gyerekek! Tóth Vera vagyok, egy énekes néni, és most én fogok nektek mesét olvasni, mégpedig Fecske Lászlótól az Énekelni vágyó sas meséjét. Karmos a sas, akinek a nevétől valamennyi énekes madár megrettent, imádott énekelni. Rejtett tehetségét kevesen ismerték. Sas létére igencsak jól használta a hangját. A magasban gyakran áriázott a vonuló felhőknek és a ragyogó napnak. Énektudását szégyelte megmutatni másoknak. Egy nap azonban Kelep a gólya, miközben fölötte körözött, meghallotta Karmos énekét. Ez igen saspajtás, mondta elismerően. Minden tiszteletem a tiéd. Soha nem hallottam még sasáriát. Lenyűgöző. Karmos pironkodott a dolog miatt, majd elmesélte a gólyának, hogy mennyire szeretne ezeknek az énekes madaraknak a csapatához tartozva reggeli, déli és esti koncertet adni erdőn, mezőn, dombokon, hegyeken, falvakban, városokban, egy szóval mindenfelé. Nosza, mi akadálya? Kérdezte a gólya. A rigók félnek tőlem, felelte a sas. A közelükbe se tudok kerülni, meg aztán hogy néznek ki a rigók között egy nagy darab hegyes karmú ragadozó madár? Jaj, ne adj mások véleményére, ha az éneklés minden vágyad, akkor csak énekelj! Velük vagy nélkülük, tedd, amit a szíved diktál. Bárhogy is döntesz, javaslom, repülj el Bolyhos úrhoz, a bölcsbagolyhoz, ő mindenre talál megoldást. Karmos így is tett. Elrepült a bagoly otthonába, s vele is megosztotta, hogy mire vágyik. Kérlek, énekelj valamit! Kérte a bölcsmadár, hogy megbizonyosodjon a sas énektudásáról. Szelek szárnyán repülök, s ha felhő közé kerülök, boldogságba merülök, kezdte dúdolni a sas saját szerzeményét. Nicsak, egy rejtett tehetség? Ez igen, barátom, nagyon szép a hangot, dicsérte őt a bagoly. Ezt nem szabad lebecsülni. A rigókkal együtt fantasztikus csapatot alkothatnátok. De hogyan? A közelükbe se tudok repülni, mert tartanak tőlem, mondta bánatosan Karmos. Ez igaz, majd én beszélek velük. A művészet fontosságát fogom nekik hangsúlyozni, de mindenek előtt neked is nevet kell változtatnod. Egyrészt a Karmos név félelmet kelt az énekes madarak körében, másrészt nem is igazán felel meg egy énekesnek. Mit szólnál a Trillához? Trilla, Trilla! Karmosnak tetszett az ötlet, s azonnal fel is vette az új nevet. Bolyhos úr pedig elrepült a rigókhoz. Nem kell tőle félnetek, meglátjátok, olyan hangja van, mint senki másnak. Minden vágya az éneklés. Adjatok neki egy esélyt. Vegyétek be magatok közé, és meglátjátok, világra szóló sikereket fogtok vele elérni. Tanácsolta a bagoly. A rigók először hallani se akartak az ötletről, de egy éjszakába nyúló beszélgetést követően a Bolyhos úr iránti tisztelet miatt mégis úgy döntöttek, hogy megpróbálnak összehozni egy közös koncertet. Egy postagalambal üzentek a sasnak, amelyben találkozóra hívták őt a nagy erdő színpadára. A találkozóra Trilla szépen megfésülködve, a karmait leszerelve, s kiöltözve érkezett, hogy ne keltsen ijedelmet az énekes madarak körében. A bemutatkozást követően már az első próba remekül sikerült. A rigók tátott csőrrel hallgatták Trilla gyönyörű énekét. Sast így még nem hallottak dalolni. Habozás nélkül fel is vették őt a zenekarukba, és meghirdettek egy új koncertsorozatot. Még plakátokat is készítettek, amelyen a rigók mögött ott állt a virágmintás öltönyében Trilla is, aki végtelenül boldog volt, hogy megmutathatja végre a nagy közönségnek is az énektudását. A csapat elsöprő sikert aratott. Trilla nevét az egész nagy erdő megismerte, sőt, meghívást kaptak a szomszéd erdőkből is. Ősszel és télen kipihenték a fellépések fáradalmait, de a tavasz és a nyár az övék volt. Sikert sikerre halmoztak, s a füstszó kísérte énekszóval sokak számára megszépítették a tavaszi és nyári napokat.
2: Csukás Mese Rádió. Szerettek állatkertbe járni? Az állatkert olyan hely, ahol egyetlen séta alatt bejárhatjuk szinte az egész világot. Itt olyan állatokat is láthatunk, amelyek nagyon távoli helyeken élnek. Az állatkertben mindig történik valami érdekes. A majmok huncutkodnak, a fókák vidáman pancsolnak, a zsiráfok pedig olyan magasra nyújtogatják a nyakukat, hogy talán még a felhőkkel is tudnának beszélgetni. Ha bújócskázni kezdenénk, biztosan ők vennének észre bennünket elsőként. Te melyik állatot figyelnéd meg a legszívesebben, ha most ott sétálnál a kifutók között? Sokan szeretik az alpakákat is. Olyanok, mintha puha plüss játékok keltek volna életre. Bolyhos bundájuk van, és néha olyan mókás a frizurájuk, hogy azon mindenki mosolyogni kezd. A lámák gyakran olyan komoly tekintettel néznek ránk, mintha valami nagyon fontos dolgon gondolkodnának. Talán éppen azon, hogy mikor érkezik a következő adag finom falat. Ó, és ott vannak a kapibarák is. Na, ők a nyugalom igazi mesterei. Szeretnek üldögélni, pihenni, és úgy néznek a világra, mintha azt mondanák, ráérünk, hiszen nyár van. A nap végére talán elfárad a lábunk, de szívünk tele lesz élményekkel. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: A macska cicó. Népmese. Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy király. Ennek a királynak volt 3 fia. Hát ezek a fiúk már mind házasodni valók voltak. Azt mondta az apjuk, hogy házasodjanak meg. Fellökött a levegőbe 3 pálcát, minden fiúnak a részére egyet, és azt mondta, kinek amerre esik a pálcája, arra kell menni nősülni. A nagyobbik fiúnak a gróf kisasszonyok felé hullott a pálcája, a középső fiúnak a báró kisasszonyok felé, a legkisebb fiúé pedig egy sűrű erdő felé hullott. El is indultak a fiúk, de a kisebbik nagyon búsult. Azon gondolkozott, hogyan tud ő mennyasszonyt kapni az erdőben. Ahogy ment, mendegélt az erdőben, talált egy kis macskacicót. A macskacicó folyton nyávogott utána. Azt mondja a királyfi. Felséges királyapám azt tanácsolta, hogy errefelé jöjjek házasodni, de én itt nem találok leányt. Azt mondja a macskacicó. Ne búsulj, én elmegyek te hozzád. Addig nem tudott a királyfi hazamenni, amíg meg nem ígérte, hogy feleségül veszi a cicát. A másik 2 testvére már otthon volt. Azok örültek, mert szép mennyasszonyt kaptak. Az apjuk kérdezte sorra, hogy kinek milyen a mennyasszonya. A legnagyobbik azt mondta, hogy az övé gróf kisasszony. A közbelső mondta, hogy az övé báró kisasszony. A legkisebb azt mondta, hogy majd meglátják. Na, akkor a király azt parancsolta, hogy menjen el minden vőlegény a mennyasszonyához, és hozzon egy szép virágcsokrot. A 2 nagyobbik fiú örömmel ment a mennyasszonyához, de a kisebbik nagyon búsult. Mikor odaérkezett az erdő szélére, a cicó már várta. Látta, hogy nagyon búsul, azt mondja neki. Édes kicsi mátkám, csak azt a szomorú arcodat ne látnám. Mondd meg, miért búsulsz. Hogy ne búsulnék, mikor felséges királyapám azt parancsolta, hogy mindenik vőlegény vigyen a mennyasszonyától egy virágcsokrot. Hát én a macska cicótól hogy vigyek? Ne búsulj, csak feküdj le és aludj, mondta a cicó. Akkor megkapart egy nagy odvas fát, és sok kis macska cicó jött elő. Egyik cicó ezüst virágot hozott, a másik aranyvirágot, a harmadik gyémánt virágot, s a mennyasszony összeélezgette mind egy csokorba. A másik 2 királyfi már otthon volt, a kicsi későre ért haza. A király azt mondta, hogy nagyon szép a csokor, mindenkié nagyon szép, de a legkisebbé a legszebb. Kérdezték, hogy mondja már meg ki a mennyasszonya, de csak azt felelte, hogy majd meglátják. Telt múlt az idő, egy hét múlva újra azt parancsolta a király, hogy menjen mindenik a mennyasszonyához, és hozzon egy kendőt. Elmentek a királyfiak, a 2 nagyobb nagy örömmel, de a kisebbik csak nagyon búsult. Mikor odaért az erdő szélére, a cicó már várta, azt mondja. Édes kicsi mátkám, csak azt a szomorú arcodat ne látnám. Mondd meg, miért búsulsz. Hogy ne búsulnék, mikor most kendőt kell vigyek a mennyasszonyomtól. Hát a cicó nem tud szülni. Ne búsulj, csak feküdj le és aludj. Megint megkaparta az odvasfát, előjöttek a kis cicók. Egyik aranyszálat, a másik ezüst szálat, a harmadik gyémánt szálat hozott. A mennyasszony megszőtte. Amikor hazaérkeztek, a király megnézte a kendőt. A 2 nagyobbik fiúnak azt mondta, hogy hát szép, szép a kendő, amit hoztak, de a legkisebbnek azt mondta, hogy ez nagyon szép. Mondd meg ki a mennyasszonyod. Majd meglátjátok. Megint telt az idő. Nem sokára a király azt mondta, hogy most már hozza el mindenik a mennyasszonyát. A 2 nagyobbik örvendezve ment a mennyasszonyáért, de a legkisebb most már igazán nagyon búsult. Arra gondolt, hogyan vigye ő a macska cicót haza? Még eddig minden megvolt, ami szükséges, de most már nincs mit tenni, csak be kell mutatni. A macska cicó ott várta az erdő szélen. Megint azt mondja neki, édes kicsi mátkám, csak azt a szomorú arcodat ne látnám, mondd miért búsulsz. Hogy ne búsulnék, mikor felséges királyapám azt parancsolta, hogy mindenik vigye haza a mennyasszonyát, én téged cicót hogy vigyelek? Ne búsulj, csak feküdj le és aludj. A királyfi gondolta, hogy most nem alszik el, de csak nem tudott magának parancsolni, és csak elaludt. Amikor felébredt, egy gyönyörű szép királyi palotában ébredt fel, és egy nagyon szép királykisasszony volt mellette. azt se tudta, hogy mit csináljon. Nagyon meg volt ijedve, de a király kisasszony azt mondta neki, hogy ne búsuljon, mert ő az, akit macskacicó képében megkért, de ő el volt átkozva, hogy addig mindig macskacicó legyen, amíg valaki meg nem kéri macskacicó képében. Macskacicó voltam, most te megkértél, és visszaváltoztam király kisasszonynak. Voltak ott a királyi palotában inasok, kocsisok, szobalányok, gyönyörű szép hintó, lovak. Beült a királyfi a király kisasszonnyal a hintóba, 12 ló húzta, így mentek hazafelé. Mikor hazaértek, már odahaza állott a lakodalom a legjavában. Mikor észrevették az őrök, hogy jönnek, a királynak hírt adtak, hogy jön más országból a király vendégségbe. Mikor odaérkeztek, akkor látta a király, hogy az az ő fia és a menyasszonya. Nagyon csodálkoztak, hogy soha nem mondta meg, hogy az ő menyasszonya kicsoda, de ez a menyasszony volt a legeslegszebb. Megtartották a lakodalmat, Incidától Boncidáig ért a vége. Itt a mese vége.
0: Mesés délután a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
2: Na felkészülni, hölgyek, urak, akkor egy kis terpeszállás, fentről haladunk lefelé, jó? Jól megtekerjük azt a nyakat. Ne olyan gyorsan, mint Ildi, mert letekeredik, jó? Lassabban, úgy, né?
3: Emeld a kezed,
2: hoppá, már bólogató. Döntés lesz, nagyon jó. Azaz, válhoz emeljük a kezeket, és jól megtekerjük előre, majd hátra. Várj, nem tudom tartani a tempót, Ildi. Olyan gyors vagy. Azaz. Nagyon ügyes. És most fentre is húzzuk, figyelj. Lent is, fönt is. Na most kell vigyázni a csillárokra, fiúk, főleg, hogyha

0: közben úgy látom, hogy a bokánk is lazul, le ne felejtsd.
1: Na hát megvolt a bemelegítés, remélem ti is kellőképpen bemelegedtetek.
2: Boldog a kis katica, hazafele éppen, fekete kis pöttyöcskéig számolgatja szépen. Kicsinek is kicsi vagyok, egy pöttyöm van még csak. Ha majd egyszer nagyobb leszek, lesz szám nekem még 6.

0: Indul a Csukás Meseposta. Lép be velünk a mesék, a legérdekesebb történetek és persze a levelek varázslatos világába. Vár benneteket István bácsi, a mesepostás.
1: Sziasztok!
0: Vakkancs és a csoda meseláda, aki nem mindig jókedvű.
2: Majd kipukadok már.
0: Itt a Csukás Meseposta. Jókedv borítékolva.
3: Ez a meseposta, kedves gyerekek!
1: Szevasztok, csukimukik! Nagyon örülök, hogy újra itt vagytok velem szerény hajlékomban, a Csukás Mesepostában, ahol a levelek, a mesék és a kalandok úgy csak úgy repkednek, mint a postagalambok. Hogy vagytok? Hogy telik a vakáció? Hol kirándultok? Merre lubickoltok? Képzeljétek el, hogy a múltkor talált boríték címzetjére még azóta sem bukkantunk, viszont a héten többször is előfordult újra, hogy valaki csengetett. Emlékeztek még? Minden egy csengetéssel kezdődött, de amikor kinyitottuk az ajtót, meglepetésünkre nem egy ember, hanem egy boríték várt ránk. Feladó és címzet nélkül. Majd találtunk egy régi bélyeget is rajta.
2: Már megint kezdődik, ki lehet az? Azonnal menj és nyisd ki, István bácsi!
1: Megyek már, megyek. Rohanok.
2: Biztosan megint itt hagytak valamit. De jó lenne, ha valami olyasmi lenne, ami segít nekünk kitalálni, hogy ki küldte a levelet. Na ki volt az, István bácsi? Ki csengetett? Mit hagyott itt?
1: Nem az volt, akire gondolsz, Ládikám. Meseváros cukrásza járt nálunk.
2: Talán ő hagyta itt a levelet?
1: Nem gondolom, Ládikám. A sütemény rendelésünket szállította ki.
2: Milyen sütemény? Kinek születésnapja van valakinek?
1: Névnapja volt Terka néninek, de egyébként nem csak ünnepekkor lehet süteményt tenni. Hébe-hóba máskor is megengedhetünk magunknak egy-két édes falatot.
2: Édes falatot? Mint cukorvárosban?
1: Valahogy úgy, Ládikám.
2: Ti csukimukik, tudjátok, hogy hol készítik a legédesebb falatokat? Nem? Akkor füleljetek!
0: Ez a Csukás Meseposta, ahol a televeled is várja István bácsi, a meseposztás.
3: Ez

a legédesebb sütemény. Talán már hallottatok róla, hogy a cukorsüveghegyen túl terül el a világ, mit a világ, az egész mindenség legédesebb városa, a tündöklő cukorváros. Olyan finom és édes illat lengi körbe az egész városkát, hogy aki a közelébe kerül, csak mosolyogni tud, és hatalmasakat nyelve nyalogatni a szája szélét. Kevesen tudnak ellenállni a város csábításának. Özönlenek is oda mindenhonnan a szakácsok, pékek és cukrászok, hogy bebocsájtást nyerjenek, és ott készíthessék el a legfinomabb és legédesebb süteményeket, amiket ember valaha kóstolt. Akkora szokott lenni a tömeg a kapuknál, hogy cukorváros királyának nem volt más választása, versenyt kellett hirdetnie a jelentkezők között, hogy csak a legjobbak maradhassanak a városban. A csodálatos város hírét meghallotta egyszer egy messzi földön lakó legény, aki, habár olyan szegény volt, hogy gyalog kellett megtennie az egész utat, mégis azt gondolta, csak szerencsét próbál. Hosszú út után érkezett a rózsaszínes felhőben úszó városkához, ahol a zárt kapuk előtt már gyülekezett a nagy tömeg. Mindenki a versenyre várt, hogy megmutathassa édesebbnél édesebb sütemény költeményeit. Vagy három álló napig várakozott a legény, amikor végre kinyílt a városka egyik kapuja, és gyönyörű kíséretével együtt kisétált rajta a király. Ám a legényt ez cseppet sem érdekelte, mert le sem tudta venni a szemét a király mellett sétáló királylányról. Olyan gyönyörű lányt még életében nem látott. Ragyogott a haja, az arca, a szeme, és olyan édes illatot árasztott, hogy mindenki elbódult tőle. A király nagy hangon kihirdette, hogy másnap mindenki járuljon a palota elé, és hozza a legfinomabb süteményét. És hogy ki fog dönteni? Természetesen a királylány, aki olyan finnyás volt, mint senki közel-távol. A sok cukrász, pék és szakács egész éjjel lázasan sütött, főzött, kevergetett, gyúrt és formázott a városka falai alatt. Szinte napvilág volt a sok tűztől és kemencétől. Eközben a legény jó messze ment mindenkitől, nehogy kilessék, miben mesterkedik. Másnap reggel aztán mindenki szépen felsorakozott, és a palota elé járult. Olyan csodálatos tortákat, habos, krémes és töltött süteménykölteményeket ritkán lát élő ember. A királylány csinos kis trónon üldögélt egy arany asztalka mögött, és apró aranykanalával minden egyes süteménybe óvatosan belekóstolt, majd ítéletet mondott. Nem elég édes, mondta az egyikre. Kicsit savanyú a cseresznye, mondta a másikra. Nem elég ropogós a tészta, mondta a harmadikra. Nem elég puha a krém, mondta a negyedikre, és így tovább. Minden büszke versenyző búsan cipelte el a hatalmas szemet gyönyörködtető süteményeket az asztaltól, amitől más mind a tíz ujját megnyalta volna. De a királylánynak egyik sem tetszett. A nap már lemenőben volt, és már annyira megfogyatkoztak a versenyzők, hogy a király aggódni kezdett, mi lesz, ha egy sem lesz közülük elég jó. De a királylány még mindig csak a fejét rázta a süteményekre. Amikor már teljesen kiürült a palota előtti tér, előlépett a legény, kicsit szakadt ruhában, egy aprócska süteménnyel a kezében, és bátran a királylány csillogó asztalához lépett. A király, a királylány és a kísérők végigmérték a szerény jövevényt. Néhány szakács és a bámészkodó tömeg még össze is nevetett a háta mögött. De a legény nem figyelt rájuk. Világszép királylány! Elkészítettem neked a legfinomabb és legédesebb süteményt, amit a földön csak találhatsz.
Kérlek téged, hogy kóstold meg, és mondd el, hogy ízlik. Azzal a királylány elé tette az aprócska és egyszerű süteményt. A királylány tört belőle egy aprócska darabot, a szájához emelte, és ilyet még a világ nem látott. Olyan csodálatos mosoly terült el az arcán, mint még soha. Csukott szemmel ízlelgette a legfinomabb és legédesebb piskótát és krémet, amit valaha kóstolt. Alig nyelte le az előző falatot, már kanalazta a következőt. Egy perc sem telt bele, üres volt a tálka, és a királylány csillogó szemmel mutatott a legényre. Ő lesz a következő cukrászunk. A bámész tömeg erre hatalmas tapsviharban tört ki. Mi a titkod? Kérdezte a királylány. Édesanyám receptje, felelte a legény. Ő tanított meg arra, hogy a sütemény semmit sem ér, ha az ember nem süti bele a szívét is. Te elraboltad az enyémet, hát belecsempésztem a süteménybe. A királylány erre felugrott a trónról, és össze-vissza csókolta a legényt, aki azóta nem csak cukorváros legjobb cukrásza lett, hanem a királylány férje is.

0: Bizony, csuki mukikáim, ha szívvel készítünk valamit, legyen az rajz, levél, vagy éppen sütemény, az bizony érződik rajta.
1: Mindig mondod, hogy érzed a csukimukik levelén is a szeretetet, és boldoggá tesznek téged a kedves szavak.
0: Hát ez így van, Ládikám. S ha már Cukorvárosban végül ilyen nagy lett a boldogság, kíváncsi vagyok, hogy Palkóéknak sikerült-e megfejteniük, hogy kidésmálja az édességkészletet a táborukban. Úgyhogy mindjárt meg is csörgetem, azaz csörgetném, ha tudnám, hogy hová is tettem a telefonom.
1: Kész szerencse, hogy a szemüveged éppen megvan.
0: Nagyon vicces. Igazándiból már nem is csodálkozom rajta, hogy mi állandó jelleggel valami után nyomozunk. Ha nincs rejtély, akkor csinálunk mi magunknak kutatnivalót. Hol a szemüvegen, hol a telefonom, vagy éppen a kedvenc tollam tűnik el. Megtaláltad, Vakkancs? Azt hittem, hogy a telefonomat találtad meg, de jó is, hogy emlékeztetsz, mert még nem jöttünk rá, hogy mire való az a régi bélyeg, amit az asztalon találtunk. Még mindig igazán különleges a mintája.
1: Várjunk csak, megvan, de szükségem van a segítségedre, István bácsi.
0: Hallgatlak, Ládikám.
1: Rájöttem, hogy honnan olyan ismerős ez a minta. Azt kellene csinálnunk, hogy felemelsz engem, és megnézed, hogy mi van a másik oldalamon, de óvatosan mindezt, nem ám össze-vissza rázni engem.
0: Na várjunk csak, ehhez be kell, hogy melegítsek.
1: Alaposan, István bácsi, alaposan, olyan sok mese van bennem, hogy kis csoda, hogy elfér.
0: Na hát, amíg bemelegítek, addig lepj meg minket egyel.
1: Örömmel!
2: És most jöjjön egy csodás mese egyenesen a csoda meseládából. Csukás meseposta. Jó kedv borítékolva.
3: Döbrente Ildikó égből pottyan meséi. Felolvassa Ildikó nénye és Levente Péter bátyó.
4: A kalózok kincse.
5: Hol volt, hol nem volt, volt egyszer három kalóz. Jobb szem, bal kéz és fél láb. Egy fekete vitorlás kalózhajón éltek, és békésen fosztogatták az óceán többi hajóját. Így teltek az évek, míg egy este jobb szem megszólalt.
4: Kedves testvéreim, bal kéz és fél láb, eleget fosztogattunk már.
5: Eleget fosztogattunk.
3: Helyeselt a másik kettő.
4: Kezdjünk új életet.
5: Folytatta jobb szem.
3: Keressük meg a kopasz kalóz szigetet, és ássuk ki a titkos kincset. Aztán telepedjünk le, és éljünk úgy, mint a rendes emberek.
5: Jól van.
3: Mondta a másik kettő.
5: Mikor ezt így megbeszélték, bevonták a fekete vitorlát, és fölhúzták a fehéret. Megfordították a hajót, és elindultak nyugat felé, hogy megkeressék a kopasz kalóz szigetet.
4: 77 nap hajóztak, 77 hajóval találkoztak. A 78-at megszólították. Ha-hó! Erre van a kopasz kalóz sziget!
3: Halihó! Erre nincs! Válaszolták a másik hajóról.
5: Megfordult erre jobb szem, bal kéz és fél láb. Tovább vitorláztak dél felé.
4: 777 nap hajóztak, 777 hajóval találkoztak. A 778-at megszólították. Ha-hó! Erre van a kopasz kalóz sziget!
3: Halihó! Erre nincs!
4: válaszolták a másik hajóról.
5: Újból megfordult jobb szem, bal kéz és fél láb. Tovább vitorláztak kelet felé.
4: 7777 napig hajóztak. 7777 hajóval találkoztak. A 7778-at megszólították.
6: Halihó! Erre van a kopaszkaló sziget!
4: Halihó! Halihó! Erre van a kopasztaló sziget! Mi is éppen oda tartunk! Válaszolták a másik hajóról.
6: Megálljatok!
4: Kiáltotta jobb szem, bal kéz és fél láb.
6: A kopaszkaló sziget a kalózoké!
4: Tudjuk! Mi is kalózok vagyunk, azért megyünk oda!
5: Akkor látta jobb szem, hogy a 7778. hajó vitorláján halálfej és lábszárcsont égtelenkedik.
4: Kalóz hajó!
5: Mordult bal kéz, és megragadta mordáját.
4: Kalóz hajó!
5: Füstölt fél láb, és nagyot koppantott a falábával.
4: Akkor már rájuk is csaptak a kalózok. A jobb szárny az enyém, kiáltotta jobb szem, és aprította a jobbról zúduló kalózokat, mint a fodros káposztát. A bal szárny az enyém, harsogott bal kéz, és püfölte a balról érkező támadókat, mint a tollas vánkos.
1: A közepe az enyém!
4: Koppantott a falábával fél láb, és elsütötte a nagy ágyút bele a közepébe. Vad csata kezdődött.
5: Villogtak a szabják.
4: Suhantak a tőrök.
5: Pufogtak a pisztolyok.
4: Dörgött az ágyú. 7x7 kalóz szerelt le a jobb oldalon jobb szem. 7x7-et vert vissza a bal oldalon bal kéz. És 7x7-et teremtett oda a közérten fél láb.
5: Megzavarodtak a kalózok, csak nem bánni kell velük világ csúfjára, három hitvány hajós legény. Honnan is sejthették volna, hogy az a három hitvány hajós legény nem más, mint jobb szem, bal kéz és fél láb, az óceán rémei. Jobban ismerték ők hárman a kalózhuncutságokat, mint a világ összes kalóza együttvéve. Addig-addig, míg a támadók szégyen szemre szedték az írhájukat, s az első széllel elszeleltek.
4: Jobb szem, bal kéz és fél láb győztesen kötött ki a kopasz kalóz szigeten. Úgy léptek a lakatlan földre, mint akik hazaérkeztek.
5: Körös körül kietlen kopárság fogadta őket.
4: Ásót fogtak, és izgatottan keresni kezdték a titkos kincset. Estére felásták a sziget egy negyedét. Reggelre felásták a sziget felét. Másnap estére felásták az egész szigetet.
5: Az utolsó sziklakő alatt végre egy pántos vasládát leltek.
4: Nyüst ki, tolta oda jobb szem bal kéznek. Nyüst ki, te, tolta tovább bal kéz fél lábnak.
1: Nyüst ki, te,
4: tolta vissza fél láb jobb szemnek.
5: Jobb szem a kalózkésével, meg egy jókora kővel leverte a hét lakatot a vasládáról.
4: Bal kéz felnyitotta a láda tetejét.
5: Fél láb belenézett.
4: Mi ez? Mi ez? Üvöltötte csalódottan. Hol az arany? Hol a rubin? Hol a gyémánt?
5: Nagy halom sárgás magot szórt a ládából a földre. A mag szaporán szállt a szélben.
4: Hiszen ez búza mag. Ó, jaj, jajgatott bal kéz.
1: Búza! Köszönséges búza!
4: Tépte a haját fél láb.
5: Bánatukban, hogy kincs helyett búzát találtak, szétszórták a magot a Kopaszkalósz-szigeten. Aztán elvackolták magukat, és kimerülten aludtak 7 nap, 7 éjszaka. Látni sem akarták a világot.
3: 8. reggel arra ébredtek, hogy a kietlen Kopaszkalósz-sziget kizöldült. A szétszórt búzamag kihajtott, szárba szökkent és zöldelt, mint a smaragd. Lehet, hogy mégiscsak kincset találtunk, csodálkozott Jobszem. Ebből még kenyeret süthetünk, toppantott Félláb.
5: Még aznap partra vontatták a hajót, házat eszkábáltak belőle, és azóta Jobszem, Balkéz és Félláb a sziget urai. A sziget sem kopár többé, mert a három barát minden évben elveti és learatja a titkos kincset, melyet a búza szemben leltek meg.
3: Aki kalóz kenyeret akar enni, keresse meg őket.
5: Így volt?
3: Nem így volt.
6: Égből pottyant mese volt.
1: Láttok minket, István bácsi olyan komolyan vette a bemelegítést, hogy még Terka néni is meglepődött rajta.
0: A bemelegítés nagyon fontos. Most, hogy túl vagyok rajta, azt mondja, hogy megfogom itt a bal és a jobb oldalad, és utcu neki. Na várjunk csak, ez így nem lesz jó. Bakancs! Gyere csak ide, kiskutyám! Köszi, kiskutyám, mindjárt felolvasom a leveleket, de előbb tolj csak ide azt a tükröt, hogy lássam a ládika alját.
1: Magasabbra, magasabbra!
0: Nem tudlak magasabbra emelni, ládikám, ezért van szükség a tükörre, hogy lássam tükröződve azt, hogy milyen motívum van rajtad alul. Köszi, vakkancs, még egy picit jobbra, így jó lesz. Állj, ezt nem hiszem el.
1: Mit? Mi van rajtam?
0: Várjál csak, ládikám. Vakkancs, hozd ide kérlek a bélyegzőt is. Addig felteszlek ide a polcra, ládikám.
1: Nem akarok a polcon lenni. Azonnal tegyél le.
0: Csak egy kicsit legyél még nyugton, ládikám. Egy pillanat. Köszi, vakkancs. Ez nem lehet igaz. A ládika alján és a bélyegen tű pontosan megegyezik a motívum.
1: Megmondtam, én éreztem. Ezek szerint ez a feladó és címzet nélküli levél nekem szól, nekem!
0: Elképzelhető, ládikám. Mindjárt elő is veszük a titokzatos borítékot, de előtte még elolvasom azt a levelet, aminek a feladóját is tudjuk. Azt mondja, hogy kedves István bácsi, szeretem a Csukás Meserádiót. Nyáron voltunk a győri strandon. Nem sokára lesz a 6. születésnapom. Tündérkereszt anyukámtól, ő az anyukám nővére, kapok egy kis cicát, és úgy fogom hívni, hogy Círmos. Nagyon szeretek pancsolni és fagyizni. Szép nyarat kívánok neked, Vakkancsnak és a Ládikának is. Szeretettel, Bugyenszky Csabika. Csukisztikus nyarat kívánok neked. Képzeld el, hogy éppen ma van a cicák napja. Mit szólsz? Remélem, hogy írsz még Círmosról.
1: Círmos cica? Haj, hová lett a faj? Ott látom, a pajuszod a mosatokat, jaj.
0: Én ismerek még egy kisfiút, Dömét, akinek kis cicája lett. Szeretnétek meghallgatni az ő történetüket? Vajon ő milyen nevet adott neki? Na hát akkor, ládikám, indítod a mesét? Addig előkerítem a titokzatos borítékot.
1: István bácsi, én már olyan izgatott vagyok, induljon a mese!
2: Még nincs vége a kalandnak. A mese után is vár István bácsi, a mesepostás.
7: Ez a meseposta, kedves gyerekek!
8: Sziasztok, kedves gyerekek! Ifjabb Bazsinka József vagyok, a Bartók Rádió műsorvezetője, tuba művész, három gyermek édesapja. Nagyon szeretek nekik mesét olvasni, úgyhogy fogadjátok ti szeretettel Sztelek Csilár Döme és Gombót című meséjét. Akkor ezt mondta Isten: alkossunk embert a képmásunkra, hozzánk hasonlóvá. Uralkodjék a tengerhalain, az égmadarain, az állatokon, az egész földön és mindenen, ami a földön csúszik-mászik. Jaj, de aranyos! Kiáltott Döme, mikor a sétából hazafelé tartva meglátott egy kicsi vörös cicát. Cica, cica! Lelkesedett Bubu is. A cica átbújt a kerítésen és keservesen nyávogott. Biztos éhes, állapították meg közösen. Hadd vigyük haza, könyörgött Döme. Mindig pont ilyen cicára vágytam. Anya végül beleegyezett. Otthon a cica a fotel mögé vackolta be magát. Alig volt nagyobb Döme kezénél. Gombócnak nevezték el. Nézd, hogy alszik, mondta Döme apának. Gombóc elaludt a kosárban, így szerencsére nem ijedt meg az állatorvos rendelőjében várakozó kutyáktól. Szép, egészséges kis cica, állapította meg az orvos, mikor sorra kerültek. Az alapos vizsgálat után Gombóc kapott védőoltást, Döme szerint nagyon hősiesen viselkedett. Így tartsd a kezedben a cicádat, mutatta az orvos, hogy ne nyomódjon a hasa. A doktor pontosan elmondta, amit egy ilyen apró állat gondozásáról tudni kell. Döme nagyon figyelt és rettentő büszke volt, hogy saját állata lehet. Anya, gyere be kérlek, nézd, Gombóc mekkorákat ugrik, kiabált ki Döme anyának. Gombócnak néha határtalan jó kedve kerekedett. Ez Döme nagyon szerette. Ilyenkor a cica vadászósat játszott. Össze-vissza rohangált, és lesből rávetette magát a gyanútlanul arra közeledő zsákmány lábára. Ez valóban fantasztikus, ismerte el anya. De azt gondolom, jobb lesz, ha a másik szobában játszol vele, nehogy Bubu megsérüljön. A nappaliban Gombóc bebújt az asztal és a fotel mögé, megkergette az elgurított labdát, majd hosszan üldözte a fonalat, amivel Döme szaladt előtte. Nagyszerűen szórakoztak mindketten. Amikor Döme észrevette, hogy Gombóc lerágta a mackója fülét, nagyon sírt és haragudott a cicára. Anya alig győzte vigasztalni. Gyere, mondta végül. Ahelyett, hogy bánkódunk, varjunk inkább egy új fület a mackónak, javasolta. Sikerült éppen megfelelő anyagot találni. Az új fül szinte szebb lett, mint az eredeti. Döme teljesen megnyugodott, és a haragja is elszállt. Azért jobb, ha máskor nem hagyod elől a mackódat, nehogy Gombóc a másik fülére is kedvet kapjon, mondta anya nevetve. Közeledett a várva várt balatoni nyaralás. Hadd vigyük Gombócot is, kezdte újra a könyörgés Döme. Mi a fürdéssel és a pancsolással leszünk elfoglalva, bíztatta anya. Gombóc a vizet nagyon nem szereti, a házban pedig igen magányosnak érezné magát egész nap egyedül. Meg se fog ismerni, amikor hazaérünk, próbál Döme újabb érveket találni. A cicák nem felejtik el egykönnyen a gazdájukat. A nagymamánál a lehető legjobb helye lesz arra az időre, döntötte el határozottan apa. Borzasztó!

0: szangolhatott, és persze a kedvenc eledelét. Emlékeztek? Kérdezte anya, amikor Gombóc felmászott a szárítóra, és nem mert lejönni? Meg amikor elbújt a szekrényben, és órákig hiába kerestük? Folytatta Döme. Meg amikor nem néztem oda, és elvette a reggelimet? Mondta Bubu. Sokáig nevettek és mesélték egymásnak Gombóc egyéves kis életének emlékezetes és vidám kalandjait. A cica pedig boldogan játszott közben.
1: Bánjatok ti is jól az állatokkal, szeressétek őket! Míg Döme és kis cicája Gombóc történetét hallgattuk, megtaláltam a telefonomat, a zsebemben volt.
2: Nem hiszem el, nem is te lennél István bácsi.
1: De sajnos Palkót nem értem el. Biztosan nagyokat játszik a táborban, úgyhogy nem tudtam meg, hogy kidésbálta az édességkészletüket. De megtaláltam a rejtélyes borítékot. Képzeljétek, a kamrában volt.
2: Hogy hol? De valaki biztosan eldugta, István bácsi. Mert az nem létezik, hogy a kamrába vitted volna. Bár nálad ugye nem lehet tudni.
1: A lényeg, hogy meglett. De ezen a levélen még mindig nincsen se feladó, se címzett. Pedig mindenki tudja, hogy a levélre ráírjuk a nevünket, és azt is, hogy kinek szánjuk. Egyszerű, mint az egyszer egy. Pont úgy, mint itt az előttem lévő borítékon. Balra fent a feladó, Szakács, Mátyás, Budapest, jobbra alul, Csukás meseposta.
2: Mit írt, halljuk?
1: Olvasom. Kedves István bácsi, Matyi vagyok, 5 éves, nagycsoportos óvodás. Van egy kutyám, Bodza, és Káposztás megyeren lakom a családommal. Kaptam egy vadi új biciklit, amivel szeretek száguldozni, mint a szél. Kirándulni is nagyon szeretek. Kedvenc helyem Dobogókő, ahol isteni finom levest készítenek. Kóstold meg te is, István bácsi. Aztán szeretem a meseládikát, és amikor István bácsi mesél. Esténként alig várom, hogy hallgathassam a mesepostát Spotify-on elalvás előtt. Van 2 darab süsű a sárkány plüssöm, mert nagyon szeretem a sárkányokat és süsű kalandjait is. Kedvencem belőle természetesen süsű és a jó királyfi. Szeretek bunkert építeni, amiben a plüsseimmel játszom, és társas játékozni is imádok. Leginkább azokkal a társasokkal, amiben sárkányok és lovagok vannak. Szeretném megmutatni, milyen ügyesen tudok már rajzolni. Lerajzoltam a meseládikát. Remélem, egyszer találkozhatok veled és Vakkancsal. Várom a következő adást. Szeretettel, Matyi. Köszönöm szépen a leveledet, Matyikám. Majd írd meg, kérlek, hogy melyik levesre gondoltál. Hát, ha mi is elkirándulunk még a nyáron Dobogókőre, és akkor mindenképpen megkóstolom. Nagyon ügyesen rajzolsz. Nézd csak, Ládikám.
2: Egyszerűen tüneményes vagyok, és ez a felirat, tényleg csiklandozd már megint.
1: Jó, igen. Matyi azt írta a rajz alá, hogy meseládika benne a sok csiklandozó mesével.
2: Jaj, ez a sárkányos tündérkinek kisasszony már nagyon csiklandoz. Jaj, füleljetek, csukik-bukik, nem bírom. Jaj, jöjjjjj.
3: Sziasztok! István bácsi vagyok, a mesepostás.
4: Ne feledd, te is írhatsz nekünk bármiről, ami csak eszedbe jut. István bácsi imádja a gyerekek leveleit, és persze a meséket. Meseposta. Jó kedv borítékolva.
5: Sziasztok, gyerekek! Ma én mesélek nektek. Tóth Augusztának hívnak. Csukás István, Mirmur kalandjai. Egy kis csacsi története. A világutazók előadják a tündérkirály kisasszonyt, meg a 7 fejű sárkányt. Már jó ideje.

0: Éltek az udvaron a világutazó kis csacsi és barátai, mikor egy reggel Paprika Jancsi azt mondta nekik, hogy jó lenne, ha bemutatnának valamit. Mert, mondta, feltétlenül meg kell hálálni valamivel azt a sok kedvességet, amit új ismerőseiktől kaptak. Igen, feltétlenül, helyeselt Samu, a kis csacsi. De mivel háláljuk meg? A többiek is gondolkozni kezdtek, de nem jutott eszükbe semmi. Mondd meg te, mondták Paprika Jancsinak.
1: Hát,
0: válaszolta Paprika Jancsi,
1: játszhatnánk színházat.
0: Úgy, mint a múltkor, csak tovább. Egy-két próbát csinálnánk, a ládát átalakítanánk, és este már meg is tarthatnánk az előadást. Az ötlet mindnyájuknak nagyon tetszett. Plakátot is rajzolhatnánk, mondta Mirmúr. Én már láttam olyat. Elfogadták a plakátot is, és megbízták vele Mirmúrt, hogy rajzolja meg, és ragassza ki a nyúlketrec oldalára, lehetőleg feltűnő helyre, hogy mindenki lássa. Mirmúr el is indult, keresett egy nagy papírt, és félrevonulva rajzolgatni kezdett rá. Addig a többiek is munkához láttak. Bóbice ruhákat vart színes vászondarabokból, csinnadrattal, gallyakból lócákat, székeket eszkábált, arra ült majd a közönség. Paprika Jancsi pedig a kis csacsival a láda oldalára írta nagybetűkkel. Baba színház. Az Z betűn kicsit gondolkoztak, de különben rendben ment minden. De legszebben azért mégiscsak a plakát sikerült. Egyszerűen gyönyörű volt. Mirmúr kiszögezte a nyúlketrec oldalára, a többiek körülállták és úgy bámulták. Volt azon minden. Először is le volt rajzolva Paprika Jancsi, a kis csacsi, Bóbice, Csinnadratta, legvégül pedig Mirmúr. Ezen bizony eltátották a szájukat.
1: Hogy csináltad?
0: Kérdezte a kis csacsi, és rettenetesen büszke volt Mirmúrra.
2: Csak úgy, emlékezetből, válaszolta Mirmúr.
1: Na hát, mondta Bóbice, és mégis, hogy hasonlít mindegyikünkre?
0: Aztán megcsodálták még a ruhákat, amelyeket Bóbice vart, és a felírást a láda oldalán, és a lócákat, székeket is.
1: Csak egy baj van, mondta Csinnadratta.
2: Mit fogunk eljátszani?
1: Hazám,
0: szólt a kis csacsi.
2: Bár Bóbice énekelhetne, Paprika Jancsi esetleg szavalhatna, Mirmúr pedig tornázhatna.
0: De Paprika Jancsi csak mosolygott. Nem, nem, mondta. Ma este a Tündér király kisasszonyt fogjuk előadni, meg a hétfejű sárkányt. A többiek szólni sem tudtak az ámulattól. Paprika Jancsi folytatta. Bóbice lesz a Tündér király kisasszony, Csinnadratta fogja kiszabadítani, Mirmúr lesz a faripa, a kis csacsi pedig a súgó.
2: A súgó? Az mi?
0: Kérdezte a kis csacsi. Az minden rendes színházban van, válaszolta Paprika Jancsi. A legfontosabb ember. Ő súg a színészeknek.
2: Az már más, mondta a kis csacsi.
0: Vállalom. Csak egy baj van, szólt Csinnadratta. Ki lesz a hétfejű sárkány?
2: Én!
0: Felelte Paprika Jancsi.
2: Nem jó, mondta Csinnadratta. Neked csak egy fejed van.
1: Azám, mondták a többiek. Neked csak egy fejed van.
0: Semmi baj, válaszolta Paprika Jancsi. Mirmúr rajzol még hatot egy papírra, és azt a nyakamba akasztom. Hát ebbe mindnyájan belenyugodtak, és elvonultak tanulni a szerepeket.
1: Este aztán jött ám a közönség. Ott volt az udvar apraja nagyja. Elfoglalták a lócákat, székeket. Akinek nem jutott hely, az leült a földre. A galambok pedig egyenest az üres nyúlketrecre guggoltak. Megkezdődött az előadás. Paprika Jancsi, mint hétfejű sárkány, nyakában a hat fejjel, őrizte Bóbicét, a tündér király kisasszonyt, Csinnadratta pedig jött Mirmurral, aki most paripa volt, és kiszabadították. Egyedül a kis csacsi nem tudta, hogy mit csináljon. Súgott, de azért az is nagyon jól hangzott. Olyan volt, mintha a szél zúgna. Nagyon nagy sikerük volt. Sok-sok tapsot kaptak. A galambok meg azt bukták, hogy még, de hát már késő volt. Paprika Jancsiék meghajoltak, megköszönték a tapsot. A közönség pedig hazament aludni.
3: Visszatérve Matyi levelére, én is bízom benne, hogy hamarosan újra találkozhatok veletek, csuki-mukik. Sok meglepetéssel készülünk szeptemberre is, amikor a Csukás Mese Rádió 2 éves lesz. Érdemes lesz majd fülelni, mindenről időben szólni fogunk, s ha már születésnap, akkor képzeljétek el, hogy 236 évvel ezelőtt ezen a napon született Kölcsei Ferenc bácsi. Na, tudjátok ki az?
4: Sajnos.
3: A himnusz költője, amelyet ma is együtt énekelünk az ünnepeinken. Igazán sokat tett azért is, hogy a nyelvünk és a kultúránk erősebb legyen.
4: Hallod ezt, István bácsi? Hallod, István bácsi? Vakant csoda vitte a bélyeget, amin pont ugyanolyan motívum van, mint rajtam. És amikor a boríték közelébe ment, akkor egy zsizsgő hangot hallottunk.
3: Milyen hangot?
4: Zsizsgő hangot.
3: Én is hallom. Tényleg. Most csak ide vakancs. Na, bontsuk csak ki ezt a rakoncátlan borítékot. Valamit tudatni szeretne velünk.
4: Jaj, de izgatott vagyok.
3: Azt mondja, hogy a bélyeget ide helyezem a körvonalra, és tessék, látod?
4: Kinyílt a boríték teteje. Jaj, de izgalmas.
3: Várj csak nyugodtan, óvatosan.
4: Mi van benne?
3: Egy levél.
4: Jaj, hát ott gondoltam.
3: És egy kis papírdarab.
4: Mi van rajta?
3: Egyetlen mondat.
4: Olvasd már!
3: Aki ezt a levelet megtalálja, annak tudnia kell, hogy a meseládika története még nem ért véget.
4: Jaj, hát ez nekem szól!
3: Úgy tűnik.
4: És a levél? Mi van a levéllel?
3: Olvasom azt is. Kedves csoda meseládika, ha ezt a levelet hallod, akkor bizonyára már rájöttél, hogy neked szól. Nem véletlenül hagytam a meseposta ajtaja előtt. Tudtam, hogy István bácsi vagy Vakkancs előbb-utóbb megtalálja, és azt is tudtam, hogy te felismered majd rajta a jelet.
4: Ő tudta, hogy felismerem.
3: Úgy látszik, azt írja, hogy sokáig gondolkodtam azon, hogy írjak-e neked. De elérkezett az idő, hogy megtudd, van valami a múltadban, amit még te sem ismersz.
4: István bácsi!
3: Igen, Ládikám.
4: Mi az, amit nem tudok?
3: Olvasom tovább. Azt hiszed, pontosan tudod, hogyan kerültél István bácsihoz? Tudod, hogyan érkeztél meg a Füstöcske Expresszel? Tudsz Mici néniről? Tudod, hogy ő küldött téged István bácsihoz?
4: Ez mindig az!
3: De van egy történet, amelyről Mici néni soha nem beszélt neked. Ez egyre érdekesebb.
4: És utána mit ír?
3: Nem tudom elolvasni, Ládikám. Az látszódik, hogy van folytatás, de még nem fette fel magát.
4: És akkor mégis hogyan tudjuk meg, hogy miről nem beszélt Mici néni?
3: Ládikám, nyugodj már meg. Eddig és eztán is megoldjuk, vagy legalábbis megpróbáljuk megfejteni a rejtét. Na, nyugodj meg egy kicsit.
4: Hogyan nyugodhatnék meg?
3: Idegeskedéssel nem megyünk semmire. Úgyhogy én azt javaslom, hogy hallgassuk meg Petra meséjét, Addig mi elolvassuk újra ezt a néhány sort.
4: Jó ötlet! Füleljetek, izgalmas lesz!
5: Sziasztok, csukimukik, legyen szép napotok!
6: Csukás meseposta, jó kedv, borítékolva.
7: Csukás mese rádió. Rádió egyfejűeknek.
8: Gévai Csilla, mese a repülés nagymesteréről. Városkámban, jártamban, keltemben sok-sok érdekes dolog történik velem. Az egyiket elmesélhetem. Halihó, kedves barátaim, ti is élvezitek a nyarat? Remélem sok-sok tóban fürödtetek már, rengeteg fát megöleltetek, és számos réten szaladgáltatok mezítláb. Én nyáron azokat a kirándulásaimat szeretem a legjobban, amikor a sárgálló búzatáblák mellett baktathatok. Mindig arra gondolok, hogy ez a búzaszem egyik nap még egy búzafejen hintázik, aztán a másik pillanatban már a malomban van egy zsákban, és arra vár, hogy liszté őröljék. Mennyi átváltozáson megy keresztül egyetlen icipici mag? Mivel a búzáról már meséltem nektek, ma egy állatos átváltozással készültem. Az az élő lény, amelyre gondolok, egy ideig a vízben él, lárvaként. Majd egyszer csak kimászik onnan, levedli a páncélját, és a repülés nagymestere lesz. Na, kire gondolhatok? Én mondom, ajándék mesélni nektek. Már megint kitaláltátok. Igen, a szitakötőről. A mai történetben viszont nem szerepel se Vakkancs, se Terka néni. Ugyanis amikor ez az eset történt velem, még kislány voltam, és nem István bácsiék mesepostája mellett laktam, hanem a szüleimmel éltem a városka másik pontján, a nagy tó mellett. Már gyerekként is rajongtam a természetért, és rengeteget jártam le a városkánk folyópartjához iskola után. Ott tanultam meg, hogy az édes semmittevésnél nincsen jobb móka a világon. Ugyanis az édes semmittevés pontosan azt jelenti, hogy azt csinálhatok, amit csak akarok. Például nézhettem a víz fodrozódását, a tüsköket, amint a fűszálon hintáznak, vagy bámulhattam a kavicsokat a vízparton, ahogy egyszer vizesek lesznek, a következő hullámzásnál meg szárazak maradnak. Ilyenkor mindig ugyanahoz a kőhöz ültem, mert onnan mindent nagyon jól lehetett látni. A folyót, a rétet, a hidat és a folyómenti fasort is. Egyszer csak egy egyre erősödő, zümmögésszerű morajlásra lettem figyelmes. A hang egyre közeledett hozzám. Én meg nagyon megijedtem, hogy ez a valaki vagy valami meg akar csípni engem. Felpattantam a kőről, és hadonászni kezdtem magam előtt. Ekkor azonban egy szitakötő repült rá a vállamra, és rám mosolygott. Szervusz! Te miért karatézol itt egymagadban? Amikor észleltem, hogy csak egy szitakötő szállt rám, megnyugodtam, ugyanis pontosan tudtam, hogy a szitakötők nem csípik meg az embert. Ekkor csípőre tettem a kezem, és jól visszafeleseltem neki. Na ide figyelj, te szitakötő! Miért kell engem ijesztgetni, ha? Erre szegény kis szitakötő akkorára meresztette az óriási szemét, amekkorára csak tudta. Tehát én csak megörültem neked, mert már múltkor kiszúrtam, hogy milyen kedvesen ülsz ezen a kövön. Én csak barátkozni jöttem. Leszünk barátok? Emlékszem, ahogy ezt mondta, pontosan a szemembe nézett. Ekkor már én is próbáltam az ő szemébe nézni, de nekem sokkal nehezebb volt, ugyanis a szitakötőknek összetett szemük van, és igazából nem tudod, hogy mikor nézel a szemükbe. Miért is ne? Elvégre szitakötő ismerősöm még nincs. Szitakötővel még nem kötöttem barátságot. Azzal vihogni kezdtem, mert gyerekként én aztán mindenen tudtam vihorászni. De jó! Lelkendezett erre a szitakötő. Végre van egy ember barátom! Esetleg kössek neked barátságkarkötőt? A suliban most ez a divat a lányok között, ajánlottam fel nagy lelkűen. Hát tudod, nem igazán tehetek magamra plusz súlyt, mert az nehezítené a repülést, de egy barátságverset írhatunk együtt. Na, mit szólsz hozzá? Remek ötlet! Bólogattam elismerően. Esetleg mondanál magadról néhány érdekességet, amit beleírhatnánk a versbe? Persze! Például mi hátrafelé, oldalra és egyenesen lebegve is tudunk repülni. Sőt, a két pár szárnyat külön-külön is tudjuk mozgatni. Na, mit szólsz? Akkor hasonlóan tudsz mozogni, mint egy helikopter. Állapítottam meg kicsit fontoskodva. Pontosabban a helikopterek tudnak úgy mozogni, mint a szitakötők. Még az is lehet, hogy a feltalálójának a mi mozgásunk adta az ötletet. Hát ez tényleg nagyon érdekes. Sosem tekintettem rátok úgy, mint akik a repülés nagymesterei lennének. Pedig most a két szememmel látom, hogy te már egy ideje egy helyben lebegsz. És mutasd csak, te tényleg külön is tudod mozgatni a szárnyaidat? Hát ez hihetetlen. Ismertem el csodálatos képességét. Annyira megihletett a szitakötő repülő tudománya, hogy pillanatok alatt megírtam neki a verset, ami valahogy így hangzott. Nemrég lettünk barátok, a szitakötő meg én, bár vannak köztünk szabályok, nem száll el a remény, hogy működjön köztünk ez a kapcsolat, pedig nem is kérünk érte sokat, csak együtt szárnyalunk, te meg én. Én nagyon meg voltam elégedve a kettőnk barátságáról szóló csodálatos versemmel, de a szitakötőn láttam, hogy csalódott. Meg is kérdeztem tőle. Drága szitakötő, talán valamit kihagytam? Tudod, én azt hittem, hogy beleírod majd azt, hogy milyen jól és érdekesen tudok repülni. Meg azt is, hogy rendkívüli a látásom, mert ugye ez nagyon fontos a repülés miatt. Ó, ha csak ez kell! Figyelj, mindjárt átformálom a versünket. Azzal kihúztam, behúztam, toldottam, foldottam a sorokat, és már is kész lettem az új alkotásommal. Ez majdnem egy óda lett a szitakötőhöz. Fel is olvastam neki hamarjában. Nemrég lettünk csak barátok, a szitakötő meg én, hogy ez a rovar szép és fürge, nem légből kapott tény. Úgy repül, mint egy helikopter. Ha kell, helyben lebeg. Vessünk sok-sok pillantást rá, dicsérjük emberek. Írtam most egy jó kis verset hozzád, szitakötő. Hisz annyi már a jó emlékem, mi hozzád köthető. Van neked egy angol neved, így hangzik Dragonfly. Kinek így sárkányos neve van, az biztos messze száll. Na, mondanom sem kell, ezután már a szitakötőnek is nagyon tetszett a vers. Rögtön meg is tanulta kívülről, és megígérte nekem, hogy mindig el fogja mondani, ha meglát. Ha jól emlékszem, sokszor találkoztunk még utána. Ő mindig szálva elszavalta nekem a titkos barátság versünket, én meg a kövemen ülve elmeséltem neki, hogy mi történt épp velem a suliban. Aztán olyan is volt, hogy a kiskorunkról beszélgettünk. Én nevetve meséltem, hogyan tanultam meg járni, hogy mennyit botladoztam, mire két lábon elindultam segítség nélkül. Ő pedig arról beszélt lelkesen, hogy miután petéből lárva lett, évekig a vízben élt. Majd hogyan mászott ki a partra, és hogyan vedlette le a lárva páncélját, és változott át szitakötővé, a repülés szerelmesévé. Végül elmondok nektek egy titkot. Akárhányszor csak repülőn utazom valahova, mindig a szitakötő barátomra gondolok, ugyanis én régen féltem a repüléstől. Most már ő ad nekem ilyenkor bátorságot, mert ő mindig olyan élvezettel beszélt mindenről, ami a repüléssel kapcsolatos. Ő az én repülő példaképem, az én szárnyaló mesterem.
3: Nektek ki ad bátorságot, csukimukik?
4: Nekem te adod a legnagyobb erőt, István bácsi.
3: Hadd nézzem csak a homlokod, ládikám. Csak nem vagy te lázas, hogy ilyen kedves szavakat hallunk tőled.
4: Ennyi izgalom után még az is lehet?
3: Nem, ládikám, nem vagy lázas, szerencsére. Míg Petra meséjét hallgattuk, egy újabb mondat jelent meg a levelünkből. A további sorokért ne felejts el kívánni legalább 7 este, s talán a levél is tovább íródik legközelebbre. Ti is kívánjatok velünk együtt, csukimukikáim.
4: És Palkó? Palkó történetével mi lesz?
3: Jaj, már ennyi az idő. Sajnos Palkót nem értem el, de megígérem, hogy legközelebb ezzel indítjuk az adást. Bízom benne, hogy akkor felveszi. Drága csukimukikáim, meg annyi izgalmas kaland vár rátok legközelebb is. Már alig várom, hogy beszámoljatok róla. Biztos nálatok is történnek rejtélyes dolgok. A kalandunk is folytatódik. Vajon kitaláljuk, hogy ki küldte a levelet? Az felfedi a tartalmát? Jövő héten kiderül, hétfőtől pedig újabb részekkel folytatódik a Louis Láma kalandjai című sorozat a Csukás Meserádióban. Hallgassátok ti is, hogy mi történik a kíváncsi lámával. Ha tehetitek, menjetek ki a szabadba, az erdőbe, a kertbe, a friss levegőre. Szeressétek és segítsétek egymást. Írjatok vagy rajzoljatok nekem a kedvenc helyeitekről, ahol a legboldogabbak vagytok. Minden részletet megtaláltok a honlapunkon, illetve a Csukás Mese Rádió applikációjában. Kérjétek meg anyut, aput vagy a tesót, hogy segítsen nektek levelet írni, illetve olvassanak nektek meséket és verseket. Én István bácsi, a mesepóstás, itt leszek és várom soraitokat. Szevasztok, csukimukik!
7: A Csukás Meseposta most egy időre bezárja kapuit. Jövő szombaton pedig 10 órától újra jön István bácsi és a Csukás Meseposta. Ne feledd, írj vagy rajzolj nekünk és küldd is el! Részletek a Csukás Mese Rádió weboldalán.
9: Ez a Meseposta, kedves gyerekek!
7: Csukás Meseposta. Jó kedv borítékolva! Mesés délután a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

pillanat, várjál, csörög a telefonom, várjál, ki az? Várjál, te vagy, apa, halló, te vagy az? Nem, én az A38 hajón a gyerekekkel bulizom. Láthatatlan, anya, nem most, nem főz, nem takarít. A tesóm meg tablettát teszik és tabletten él. Hogy lehet mindenki ekkora szamár? Apa, tudod mit, inkább zenéjünk tovább, látjunk.

0: Ez volt a Mesés délután. Maradjatok velünk és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
1: Műsorajánló következik.
0: Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Louis Láma kalandjai. Tanulságos mesesorozat egy kíváncsi fiatal lámáról, aki messzi földről érkezett hozzánk, és rácsodálkozik, hogy a világ nem csak mozdulatokból, hanem szavakból is áll. Lovasné Kozma Anikó mesesorozatát Kassai Kata meséli el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát minden hétköznap este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. A legjobb meséket és kedvenc dalaidat meghallgathatod a Spotify-on is. Kövesd a Csukás Mese Rádiót, böngészd a lejátszási listáinkat, és hallgasd kedvenceid, amikor csak akarod. Csukás Mese Rádió a Spotify-on is. Műsorajánlót hallottatok. Képzeljétek, már is este 6-ot ütött az óra. Lassan ideje, hogy térjünk nyugovóra. A kis mutató a 6-oson áldogál, a nagy mutató pedig a 12-esen vár. Hamarosan kiderül, ma este melyik mesét hallhatjátok. Gyerekek, halihó, itt a Csukás Mese Rádió. 6 óra elmúlt. Hangolódhatunk a vacsorára és az esti készülődésre. Csodás esti mesék várnak rátok, és mesés dallamok. Maradjatok velünk, és elrepítünk benneteket a mesék és az álmok birodalmába. Mesés estét mindenkinek. Ez a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
2: Szervusztok, gyerekek! Novotny Zoltán vagyok. Most én olvasok föl nektek egy mesét. Gárdonyi Géza, a mi gólyánk. Egy nyári napon a hűs tornácon uzsonnáztunk, mikor apám egyszer csak fölmutatott a levegőbe, és így szólt. Ni, a gólya. Egy gólya jött szokatlanul nehéz repüléssel. Egyszer csak leereszti a szárnyát, és lebukik az eperfánkra. Az ágak megtöredeztek alatta, és az udvarra hullt. Csak nem élettelenül feküdt a porban. Odafutunk hozzá, valaki meglőtte. Bizonyosan gémnek nézte valami rövidlátó vadász, mondja az apám. Mert gólyát nem szokás lőni. A gólya derékállat, pusztítja a békát, az egeret, cserebogarakat. Azt tartják róla, hogy amelyik házon fészket rak, oda nem üt a mennykő. Azzal bekötötte a gólya szárnyát vizes ruhával, puha vattával. Beletettük a gólyát a nagy tyúkketrecbe, hogy ne zavarja semmi más állat. Szomorúan, bágyattan feküdt ott. Szedtünk neki cserebogarakat, de nem nyúlt semmihez. Sajnáltuk a beteg vendéget, de nem segíthettünk rajta. Annál nagyobb volt az örömünk, mikor másnap reggel már állva találtuk a ketrecben. Búsan kelepelt ott, és amikor közel mentünk hozzá, nagyokat ugrott. Félt tőlünk, de csak hamar észrevette, hogy jó akarói vagyunk. Néhány nap múlva már annyira megszelídült, hogy kíváncsian kukucskált ránk, mikor ennivalót vittünk neki, sőt, a kezünkből is elvette a cserebogarat. Akkor kibocsátottuk. Megmaradt az udvaron, és átvette az uralkodást. A macskát kivéve minden állat úrnak tekintette. Rendet teremtett a verekedő kakasok között, elűzte a szomszéd kutyákat az udvarról, és amit kapott a konyháról, abból jó szívűen juttatott a baromfiaknak is. Ma is magam előtt látom, amint ott áll komolyan és méltóságosan a konyhajtó előtt, és pedig rendesen egy lábon, mintha a másik lába fölösleges volna. Hanem mikor kirepült egy darab hús az udvarra, egyszerre odaugrál, és egy erős csípéssel elűzi a cicát, felkapja a jó falatot, és elnyeli. A cica eliromodik, és a kapu félfa tetejéről lesi haragos szemhunyorgatással, hogy a gólya mennyi jó ennivalót elkaparint előle. Mikor künn vacsoráztunk az eperfa alatt, akkor is ott ugrál körülöttünk, és a kezünkből fogadja el a kenyér darabokat. Megszokott, jó barátunk lett a gólya. Ahogy a kutya őrzi más helyen az udvart, úgy őrizte a gólya a miénket. Idegen tyúk Liba nem jöhetett hozzánk. Haragos kelepeléssel elverte azonnal. De jött az ősz. Az eperfa levelei megsárgultak, lehullottak. A magasban utazó gólyacsoportok szálltak el fölöttünk. A mi gólyánk félszemmel felnézett rájuk, és szomorú volt. Az utazó gólyák lekelepeltek hozzá, ő visszakelepelt. Vajon mit felelt nekik ezen a különös gólya nyelven? Elrepülne a mi gólyánk is, ha tudna, mondotta apám. Alig, hogy ezt kimondta, a gólya megcsattogtatja szárnyát, és egy kereket fordulva az udvar közepén fölrepül. Nyakát hosszan előre nyújtva, s lábait hátraeresztve repül a magasban. Ott csak olykor-olykor lebbenti meg a szárnyát, mintha úsznék a levegőben. Darabig a házunk fölött szállongott, mintha búcsúznék tőlünk. Aztán elrepült dél irányában, és egy gólyacsoport után eltűnt a levegőben. Hát, ezt kelepelték gólya nyelven. Mindnyájan kedvetlenek voltunk, én is sírtam. Ennyi csúnya gólya, mondottam. Nem szép, hogy itt hagy bennünket. Az udvar puszta és elhagyott volt utána. Még a decemberi hóban is kerestem a lábanyomát. Gondoltam, hogy tán megbánta tettét és visszajött. De csak tyúknyomok voltak a hóban. Hanem amikor elmúlt a tél, egy tavaszi reggelen erős kelepelés ébresztett föl bennünket. Kelep, kelep, itt vagyok! Megjött a gólyánk, büszkén és vidáman ugrált föl és alá az udvaron, köszöngetett a tyúkoknak, libáknak, kacsáknak, kakasoknak. Aztán nem is egyedül volt, hanem egy másik gólyával. Elhozta valami jó pajtását. Az új gólya bátortalanul áldogált az udvaron. Fölugrott a kút kávájára, amikor az apám kilépett hozzájuk. Látszott rajta, hogy idegennek érzi magát. Ha nem bezzeg a mi gólyánk, nem félt az apámtól. Olyan gólyatáncot járt körülötte, hogy színházban lehetne mutogatni. Jól van, jól, bolondos gólyánk, szólt az apám. Isten hozott. Vártunk is. Készíts itt a pajtásoddal fészket, s meg leszünk jó barátságban. Egy rossz kereket cipelt föl a Gyuri inas az eperfa tetejére. Megkötözte fönn, meg is drótozta gondosan, hogy le ne essék. A két gólya azonnal elkezdte a fészek rakást. Olyan szép bogjas fészket raktak, hogy egy király sas is meglakhatott volna benne. A nyár közepén már gyönyörű kis piros orrú gólyák kandikáltak le a fészekből, s a két öreg gólya buzgón hordta nekik a rétről az ennivalót, néha a konyháról is. Azóta mindig van gólyánk. Ősszel elrepülnek, tavasszal visszajönnek. Hanem azt hiszem, ott a másik országban nem olyan vígak, mert mindig bánattal indulnak el, és mindig táncolva érkeznek vissza.
0: Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Mit szeretsz a Csukás Mese Rádióban?
1: Nagyon jó volt a műsor, nekem nagyon tetszett, és ma ez a nap nagyon jó érzés így nekem. Nagyon szerettem a jó napokat.
2: Mert én is azt szeretem a Csukás Mese Rádióban.
0: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Nemes Nagy Ágnes, Laboda. Aki előadja nektek, Szulák Andrea. Nincs messze a tanoda, indul oda, Laboda. Siess, siess, Laboda, lábad ide, amoda. Messze volt a tanoda, el is késett, Laboda. Fajlatba vált a foga, nem ért időben oda. Zengett a nagy tanoda, bizony bömbölt, Laboda. Ne kés többé, Laboda, lábad ide, amoda.
0: Fogmosáskor alul is mosd, ne csak felül. Meglátod, az idő gyorsan repül. Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
4: Figyelj, főpróba, hip hop. Nagyon jó. Csinálunk még egy főpróbát, de hangosabban mondd, hogy jön vuk. Hip hop.

voltad, most jön a step. Figyelj, így kell steppelni, mutatom. Lehet háttal is, meg oldalt, meg szemben.

0: A végén egy hatalmas nagy hip-hop jön vuk, anyu is, apu is, meg mindenki! Hip-hop jön vuk! Hajoljatok meg és tapsoljátok meg magatokat, nagyon ügyesek voltak.
1: Figyeljetek, kezdődik a mese.
2: Szervusztok, gyerekek! Egy Lázár Ervin mesével készültem. Banner Géza vagyok. A címe Dömdödömdödömdödöm. Mikka Makka nagy rikoltozásra ébredt, majd beszakadt a dobhártyája. Nem csoda, mert éppen az ő fülébe rikoltoztak. Hárman is. Nevezetesen Bruckner Siegfried, a kiérdemesült oroszlán, a Romo, a fékezhetetlen agyvelejű nyúl, és a vacska Mati. Te meg Maminti lesztek a döntőbírók, üvöltötte éppen Bruckner Siegfried. Mikka Makka először is befogta a fülét. Miféle döntőbíró? Kérdezte akkor. De nem vette le a kezét a füléről, mert amazok hárman egyszerre kezdtek kiabálni. Sőt, odajött Nagy Zoárd is, a lépkedő fenyőfa, és nem sokkal később Ló Szerafin, a kék paripa. Most már öten üvöltöztek.
3: Én tőlem megszakadhattok az ordibálásban, mondta Mikka Makka. Addig úgysem veszem el a kezem a fülemről, amíg nem kezdtek csendesen és egyenként beszélni.
2: A Romót választották szószólónak. Mikka Makka levette a füléről a kezét.
3: Arról van szó, kérlek szépen, hogy Bruckner Siegfried azt állítja, ő itt a legnagyobb költő, kezdte a Romó. És bármelyikünknél szebb verset tud kitalálni. Egy szóval,
2: henceg.
3: Mik, hogy én hencegek?
2: Igenis. Mikka Makka újra befogta a fülét. Mindenki Bruckner Siegfriednek támadt.
3: Hadd mondja végig a Romó.
2: Az oroszlán elhallgatott.
3: Elhatároztuk hát, folytatta a Romó, hogy költői versenyt rendezünk. Mindenki költ egy verset, és a végén te meg Maminti, a kicsi zöld tündér, eldöntitek, hogy melyik kapja az első díjat.
2: Természetesen az én versem, mondta maga biztosan Bruckner Siegfried, de megint leúrogták. Jól van, mondta Mikka Makka. Ezen nem újjon. Fölült a tisztás szélén egy emelvényre, Maminti mellé. Ki akar versenyezni? Kérdezte. Mindenki fölemelte a kezét, még Szörnyeteg Lajos, a legjobb szívű behemót, és Dömdödöm is. Valamennyien papírt és ceruzát ragadtak, és vadul nekiláttak. Csak úgy sistergett a sok ceruza. Legelsőnek Szörnyeteg Lajos készült el a verssel. Föl is állt, hogy elszavalja.
3: A múltkor Mikka Makkával fát vágni mentünk az erdőre, de olyan szerencsétlenül dőlt a fa, hogy Dömdödöm alá szorult. Hú-hú, fiú, fügy, lengettek, fütyörésztek a többiek. Ez nem vers, kikérem magamnak,
2: dühöngött Bruckner Siegfried.
3: Hallod, Mikka Makka, azt mondja, nem vers?
2: Méltatlankodott Szörnyeteg Lajos.
4: Mikka Makka ráncolta a homlokát.
3: Hát, bizony,
4: mondta aztán. Kedves Lajos, ez tényleg nem vers.
3: Miért? Lobogtatta a papírját Szörnyeteg Lajos. Amikor a sorok szépen egymás alá vannak írva, és minden sor nagybetűvel kezdődik, akkor miért nem vers?
2: Mikka Makka elgondolkozott, vakarta a feje búját. Valami okosat akart kisütni, ki is ütött, mert amikor Szörnyeteg Lajos harmadszor kérdezte, hogy miért nem vers, rávágta.
3: Csak!
2: És lássuk be, igaza volt. Rögtön színre is lépett a második versenyző,
3: maga Bruckner Siegfried. Pózba vágta magát, az égre emelte tekintetét, és neki kezdett. Hőj, mi a kő, tyúkanyó, kend a szobában lakik itt bent.
2: Állj, mondta Mikka Makka, ezt nem te írtad.
3: Hát kicsoda?
2: Háborgott Bruckner Siegfried.
3: Ki az ördög írta volna, itt van, nézd meg a papírt, nem az én írásom ez.
2: Jó, jó, vágott közbe Mikka Makka, de ezt már régen megírta Petőfi Sándor. Mi meg abban állapodtunk meg, ha jól emlékszem, hogy mindenki a saját versét adja elő.
3: Úgy van,
2: helyeseltek a többiek.
3: Ki az a Petőfi Sándor?
2: Kiabált Bruckner Siegfried.
3: Soha se hallottam a nevét.
2: Elég szégyen, mondta Maminti. De a verset akkor is ő írta. Légy szíves, saját költeményt előadni.
3: Na jó, mondta Bruckner Siegfried. Tudok én mást is. Ide süssetek.
2: Póz arc az ég felé. Neki kezdett.
4: Hely, kent, tyúkanyó, mi a kő? Itt bent lakik a szobában?
3: Ho-ho, adonászott a Romó. Ugyanazt mondod kitekerve, és ráadásul rím sincs benne. Rémnek kell benne lenni? Kérdezte Bruckner Siegfried Mikka Makkát.
2: Hát, nem árt, mondta az, de ne az anyám gyúkját mondjad. Akárhogy forgatod, úgyis ráismerünk.
3: Na jó, mondta újra Bruckner Siegfried. Akkor nem az anyám tyúkját mondom. Elkezdte. Apám tyúkja, írta Bruckner Siegfried.
4: Egy tyúk a paumia kő. Itt bent lakik a szobában, Kend.
2: Ez a varni, kirúgni, dühöntek a többiek.
3: Így nem lehet szavalni, háborgott Bruckner Siegfried.
2: Bizony nem, mondta Mikka Makka. Jobb is, ha abba hagyod. Itt csalással nem élsz meg. Halljuk a következőt.
3: Bruckner Siegfried elsompolygott onnan, s nagy zoárt a lépkedő fenyőfa ugrott a helyére. Szavalt, csak úgy zengett. Legszebb állat az anakonda, de nem tudja ezt a ma konda. Ha ráterelnék a ma kondát, széttiporná az anakondát.
5: Ugyan, miféle vers ez?
2: Mondta szemrehányóan a Romó. Ilyen erővel azt is mondhattad volna. Legszebb állat az Anna Ménes, de nem tudja ezt a ma Ménes. Ha ráterelnék a ma Ménest, széttiporná az Anna Ménest. A többiek tapsoltak, tetszett nekik a Romó búnyolódása. Sőt, hogy köszörüljön a költőtudományen esett csorbán, Bruckner Siegfried is megszólalt.
3: Vagy azt is mondhattad volna, legszebb állat az Anna csorda, de nem tudja ezt Ama csorda. Ha ráterelnék Ama csordát, széttiporná az Anna csordát.
2: Nagy zoárt, dobozai vöröslöttek a méregtől. És azt nem mondanád meg, hogy mi a csodát jelent az az Anna csorda meg Anna Ménes?
3: Ugyanazt, amit az anakonda,
2: kiabált közbe Bacska Mati.
4: Azaz semmit. Az anakonda igenis egy állat,
2: bizonygatta Nagy zoárt. Ki ismeri? Tette föl a kérdést Mikka Makka.
3: Senki,
2: zúgták a többiek.
4: Nem ér,
2: hadonászott Nagy zoárt. Tessék megnézni a természettudományi kis lexikonban. Ha nincs benne, vágjanak föl tűzifának.
5: Kinek van természettudományi kis lexikonja?
2: Kérdezte Mikka Makka.
3: Senkinek,
2: felelték kórusban.
3: Ezen nem újjon,
2: szólt akkor Maminti, és elővette zöld varázspálcáját. Csiribi, legyen itt egy csiribá, természettudományi pricc, kis lexikon pruccs. És már ott is volt a lába előtt.
3: Nosza neki estek, lapozták, csak úgy sistergett.
4: Hányadik betű az ABC-ben az A?
2: Kérdezte Vacska Mati.
5: Hátulról vagy előről számítva?
2: Érdeklődött a Romó, de akkor már Nagy zoárt diadallal felkiáltott.
4: Itt van az 59. oldalon.
2: És olvasta.
3: Anakonda. Eunectes murinus. Állat, 10 métert is elérő, dél-amerikai óriás kígyó. Áldozatát körülgyűrűzi és összeroppantja.
5: Hát legyen neked ez a legszebb állat,
2: mormogta a Romó, de mit volt mit tenni, el kellett fogadni Nagy zoárt versét. Íme kiderült, van anakonda nevű állat.
5: Jöhet a következő,
2: intett Mikka Makka.
3: Ló Szerafin méltóság teljesen fölállt, középre ballagott, meghajtotta magát.
5: Ha elpusztul a tulok, szarvából lesz a tülök, de ha én elpüsztülök, belőlem nem lesz tulok.
4: Ha, hát az biztos, kiabálták a többiek, mert már most egy nagy tulok vagy.
3: Még hogy elpüsztülök,
2: pihogott Bruckner Siegfried.
4: Püsztülök a rühgéstől.
2: Csend legyen, kiáltott Mikka Makka.
4: Ki következik?
2: Én, mondta Vacska Mati. Egy egészen rövid verset írtam.
3: Halljuk!
2: Szerda ablakában csütörtökül, és Ordrit csütörtökül. Egy darabig csend volt, aztán Szörnyeteg Lajos megkérdezte.
4: Miért csütörtökül Ordrit?
2: Mert csütörtök, mondta Vacska Mati.
3: Ha péntek, péntekül ordítana. Idegen nyelveket nem tud?
2: Akadékoskodott Bruckner Siegfried.
4: Nem,
2: mondta Vacska Mati, ez egy műveletlen csütörtök. Mikka Makka megrázta az elnöki csengőt.
4: Elég,
2: mondta. Halljuk Aromót. Aromó fölényes mosolyjal sétált a tisztás közepére, rázendített.
3: Bálomböki bagu u fan, bálomböki big a fun.
4: Nem ér,
2: ordította közbe Bruckner Siegfried. Egy hangot se értek belőle.
4: Arról nem volt szó, hogy hottentottául is lehet verset írni. Eszed tokját, hottentotta,
2: háborgott a Romó.
4: Ez igenis magyarul van. Akkor én megeszem a fülem,
2: mondta Bruckner Siegfried.
4: Már meg is sózhatod,
2: felelte a Romó. Hadd mondja végig, próbált rendet teremteni Mikka Makka. Aromó újra belefogott.
3: Bálomböki bagufon, bálomböki big a fún, búlámböki bög ifon, bálumbaká bög öfin, bilambúka bág öfön, bölömbakú bög áfön, bölömbika búg a fán.
4: Ha, semmi,
2: mondta Ló Szerafin. Így egy gyerek is tud verset csinálni, ha ugyanez egyáltalán vers. Igenis, vers, jelentette ki Mikka Makka, akinek úgy látszik, tetszett ez a bálomböki. S ha azt hiszed, hogy olyan könnyű ilyet írni, rajta bizonyítsd be. Írj egyet.
3: Nem is kell leírnom, mondta Ló Szerafin, kapásból is elmondhatom.
2: És már mondta is. Aramó újra belefogott.
3: Kómirelű kőtyúal, komórile kütyőül.
2: Kőmirelű kőtyúal, kamórile kütyőül.
3: Kumorálik ketyűöl, kőmuraló kityeül. Kőmurula kátyie, kemürőlú kacsóil. Kimerülő kutyahol.
2: Jó, de ennek semmi értelme sincs. Mi az, hogy kimerülő kutyahol? Szólt Aramó. Kimerülhet egy zseblámpa elem, vagy esetleg egy hegymászó.
3: Te egy kutyahol?
2: Esetleg elfárad, vetette közbe Bacska Mati. Miért ne fáradhatna el a kutyahol?
3: Vagy a kutya nagyon nyomja belülről?
2: Kelt Bruckner Siegfried is Ló Szerafin védelmére.
3: Rendben, mondta Aramó, de a módszer, ahogy a verset írtam, mégis az én találmányom.
2: Ez igaz?
3: Hagyták helyben a többiek.
2: Találmánynak nem rossz, epéskedett Nagy Zoárt, csak versnek.
3: Mikka Makka megint csengetett.
2: Halljuk az utolsó versenyzőt.
3: Nagy pironkodva előállt Dömdödöm, akiről mindenki tudja, hogy csak annyit tud mondani, Dömdödöm.
2: Így szavalt.
3: Dömdödöm, dömdödöm, dömdödöm, dömdödöm.
2: Nem ér,
3: rikoltozott Bruckner Siegfried. Akkor én meg azt mondom, hogy prompapam, prompapam, prompa, prompa, prompapam.
2: No, mondta Mikka Makka. Csak azért kiabálsz, mert nem tudod, mit jelent Dömdödöm verse.
3: Miért? Mit jelent?
2: Azt, hogy mindannyiunkat nagyon szeret.
3: Engem is? Kérdezte gyanakodva Bruckner Siegfried.
2: Persze, téged név szerint is megemlített, mondta Mikka Makka.
3: Éljen Dömdödöm, kiáltott Bruckner Siegfried. Adjuk neki az első díjat.
6: Adjuk!
2: Kiabálták a többiek. Mikka Makka és Maminti egy babérkoszorút helyezett Dömdödöm fejére. Te győztél, mondták neki.
3: Majd kölcsön adhatod krumplifőzelékembe,
2: veregette meg a győztes vállát Bruckner Siegfried. Dömdödöm meg boldogan elindult az erdő felé, és fennhangon dúdolgatta a győztes verset. Dömdödöm, dömdödöm, dömdödöm, dömdödöm.
7: Csukás Meserádió. A napnak lassan vége, de még vár rátok néhány kaland és mese. Csukás Meserádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Sziasztok, gyerekek! A következő mesét Morvai Noémi olvassa nektek. Göbölyös Attila, a csillagok titkos tánca.
2: Egy nyári estén, amikor a nap utolsó sugarai még csak sejteket ölelgettek a horizonton, az erdő lakói különös izgalommal gyűltek össze a nagy tölgyfa alatt. Az éjszaka szépen borongós volt, a levegőben friss fű illata keveredett a virágok nektárával, és az állatok mindegy titkos eseményről pletykáltak. Az öreg bagoly, aki minden tudás birtokosa volt, mesélte, hogy a csillagok nem csak fénysugarakkal ékesítik az eget, hanem titokban táncolni is tudnak.
3: De hát, ezt senki sem látta még,
2: szólt közbe a fiatal mókus, huncut mosollyal az arcán. Hogyan táncolhatnának a csillagok, ha sosem jönnek le hozzánk?
4: De hidd el, barátom,
2: felelte az öreg bagoly, miközben nagy szemeit komolyan meresztette.
4: A csillagok minden évben egyszer, a legszebb éjszakán elhagyják az eget, hogy táncot lejtsenek a fák között. Csak az éjszaka varázsa hozza el számunkra ezt a csodát.
2: A többiek izgatottan zsongtak, elhatározták, hogy megpróbálják meglesni a csillagok titkos táncát. Az éjjel, amikor a holdfénye ezüstös csillogással borította be a tájat, az állatok mind együtt várták, hogy a csillagok megjelenjenek.
3: Nincs más hátra, mint elbújni és figyelni,
2: javasolta a nyuszi, és mindenki egy nagy bokor mögé bújt. A levelek susogtak, és a szívük egyre hevesebben vert. Hosszú percek teltek el, és az állatok szinte már feladták a reményt, amikor hirtelen a csillagok fényei elkezdtek lazán egymásra lépkedni. Az égen apró fénycsóvák jelentek meg, szikrázva szálltak alá, és lágyan cirkáltak a fák között.
3: Nézzétek!
2: Kiáltott fel a nyuszi, és mindenki bámulva figyelte, ahogy a csillagok táncolni kezdenek a levegőben. Kézen fogva forogtak, és éteri dallamok kísérték a fényeiket.
3: Tényleg táncolnak,
2: suttogta a mókus, aki már a bokor mögött is ugrálni kezdett a boldogságtól.
3: Ez gyönyörű!
2: A tánc egyre inkább magával ragadta az állatokat, és hamarosan a bátorságuk is előbújt. A nyuszi, a mókus, a szarvas és a foxi elhagyták rejtek helyüket, és felkerekedtek, hogy csatlakozzanak a csillagokhoz. Ekkor a csillagok fényei körülöttük kezdtek táncolni, és úgy érezték, mintha ők is a tánc részei lennének.
4: Hát nem csodás, mondta a kutya, aki épp egy csillagfénnyel teli kör közepén pörgött.
3: Ki gondolta volna?

0: de az emlékek örökké veletek maradnak.
1: Csukás Mese Rádió.
2: Nyár van, és nyáron az emberek a legszívesebben a hűs vizek mellett nyaralnak. Magyarországon sok-sok édesvízi tó, tavacska és édesvízű folyó van. Ez azt jelenti, hogy ha belemész a tóba, akkor a vizét nem érzed sósnak. A tengerek viszont nem édesvízűek, hanem sósvízűek. De vajon mindenki tudja, hogy mi is pontosan a különbség a tengervize és az édesvízi tavak vizei között? Egy picit mesélek róla. A legnagyobb különbség talán abban van, hogy földünk felszínén leginkább sósvíz található, hiszen a hatalmas óceánok és tengerek sósak. Az emberek, az állatok és a növények azonban édesvizet isznak. Fontos tudnotok, hogy mivel sokkal kevesebb édesvíz van a Földön, mint sósvíz, ezért kell nekünk, embereknek sokkal jobban vigyázni az édesvíz készletünkre. Hogy hogyan tudunk rá vigyázni? Például úgy, hogy nem pazaroljuk a vizet, hanem takarékoskodunk vele. Nem kell folyatnunk sokáig a csapott kézmosás vagy fogmosás közben. Magyarország egy édesvizekben nagyon gazdag ország, így nekünk példát kell mutatnunk, hogy ezt a felmérhetetlen nagy kincset, a tiszta ivóvizet milyen takarékosan használjuk.
1: Csukás Mese Rádió.

A kutya és a kecske története. Az emberek már nem is emlékeznek rá, olyan régen történt, hogy a kutya és a kecske jó barátsága megszakadt. Képzeljétek, akkor még a kecske helyett bizony a kutya viselt szarvakat. Két hosszú, íves szarv díszelgett minden kutya fején. Volt közöttük színes, fekete, de még mintás is. Szarvaikat összeakasztva viaskodtak, s azzal választottak párt maguknak. A legdíszesebb szarvúnak jutott a legszebb nőstény. Ráadásul a kutyák voltak az emberek legkedvesebb állatai. Mindig simogatták, becézgették őket, sőt, még a házakba is beengedték. A többi állat ezért mindig féltékeny volt rájuk. Kiváltképp a kecskék. Ám ők más okból. A kecskék feje akkoriban kopasz volt, és ezért mindig irigykedve figyelték a kutyák díszes szarvait. Végül a falu egyik vakmerő kecskéje megelégelte, hogy a kutyáknak jut minden jó, és elhatározta, hogy ha eljön a megfelelő alkalom, ellopja a kutya szarvát. Addig is pedig folyton a nyomában járt, követte őt mindenhová, s mézédes szavakkal megpróbálta kicsalni a kutyától a szarvakat. De hiába. Egy nap aztán nagy felfordulás volt a faluban. A közelgő tavasz ünnepre készült mindenki. Feldíszítették és kitakarították a házakat. Az utcán táncosok gyakoroltak. Az asszonyok pedig óriási fazekakban főzték az ételt. Volt ott minden, ami szemszájnak ingere. Húsleves, pecsenyék, pörköltek. És néhány ügyesebb asszony még hurkákat és kolbászokat is töltött az egyik udvaron. Mikor estére elkészültek a húsokkal, bevitték őket az egyik ház konyhájába. Ott gondosan letakargatták és eltették őket. Majd a ház népe elment aludni. Közben a kutya egész nap arra várt, hogy megízlelhesse a finom húsokat, melyek napközben illatoztak az udvaron. Annyira incsiklandó illatuk volt, hogy már alig bírt magával. És mikor meglátta, hogy bent kialudtak a fények, elindult, hogy bemásszon a konyhajtón keresztül. Ám a szarvai túl nagyok voltak, és sehogy sem fért be az ajtón. Fogta hát a két szarvát, levette a fejéről, és letette az ajtó előtt. Gondolta, majd felveszi, ha végzett a vacsorával. Eközben a kecske, aki a kutya minden lépését figyelte, egy bokor mögött bújt meg, és onnan nézte, ahogy a kutya az ajtó előtt hagyta a szarvait. A kutya szarvak nélkül már könnyen átfért a konyhajtón, és dézsbálni kezdte az egyik edényből a sült kolbászt. Miközben a kutya bent falatozott, a kecske kapva kapott az alkalmon, és odament az ajtóhoz, majd felvette a kutya szarvait. Magára próbálta, majd az udvaron illegetni kezdte magát új szerzeményében, mikor valami nezt hallott. A kutya befejezte az evést, s már elindult kifelé. A kecske a zaj hallatára megijedt, s neki iramodott, fején a szarvakkal. Futott, ahogy a lába bírta. Közben a kutya is kimászott az ajtón, de szarvainak már csak a hűlt helyét találta. Felnézett, és akkor látta meg, hogy a kecske fején az ő szarvával éppen az erdő felé szalad. A kutya utána rohant, de a sok kolbásztól annyira elnehezedett a hasa, hogy nem bírta a tempót, s végül nem tudta utolérni a kecskét. Így történt, hogy a kutyák elvesztették szarvukat, és a kecskékkel nem barátkoznak többé. A kecske pedig azóta is büszkén viseli a szarvait.

Alvás előtt egy kis varázslat. Gondoljatok azokra a szép pillanatokra, amiket ma megéltetek. Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Álmodjatok szépeket, rózsás csókokat.
1: Csukás Mese Rádió. Szerettek állatkertbe járni? Az állatkert olyan hely, ahol egyetlen séta alatt bejárhatjuk szinte az egész világot. Itt olyan állatokat is láthatunk, amelyek nagyon távoli helyeken élnek. Az állatkertben mindig történik valami érdekes. A majmok huncutkodnak, a fókák vidáman pancsolnak, a zsiráfok pedig olyan magasra nyújtogatják a nyakukat, hogy talán még a felhőkkel is tudnának beszélgetni. Ha bújócskázni kezdenénk, biztosan ők vennének észre bennünket elsőként. Te melyik állatot figyelnéd meg a legszívesebben, ha most ott sétálnál a kifutók között? Sokan szeretik az alpakákat is. Olyanok, mintha puha plüss játékok keltek volna életre. Bolyhos bundájuk van, és néha olyan mókás a frizurájuk, hogy azon mindenki mosolyogni kezd. A lámák gyakran olyan komoly tekintettel néznek ránk, mintha valami nagyon fontos dolgon gondolkodnának. Talán éppen azon, hogy mikor érkezik a következő adag finom falat. Ó, és ott vannak a kapibarák is. Na, ők a nyugalom igazi mesterei. Szeretnek üldögélni, pihenni, és úgy néznek a világra, mintha azt mondanák, ráérünk, hiszen nyár van. A nap végére talán elfárad a lábunk, de szívünk tele lesz élményekkel. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Neve nincs apó. Francia népmese. Átdolgozta Bertóc Ilona. Aki elmeséli nektek, Sipos Szilvi. Élt hajdanában egy királyfi, bátorságáról híres derék Dalia. Korán árvaságra jutott, és emberséges ura lett birodalmának. Az ifjú király feleséget keresett magának, akivel megoszthatná az uralkodás gondjait, de nem akadt, akit szívből megszeretett volna. Egyszer aztán jártában keltében egy öreg-öreg festőnél megpillantotta egy szép lány képét, és azt gondolta magában, egy életem, egy halálom, ez a lány lesz a feleségem. Megkérdezte a festőt, ki légyen az, akit a kép ábrázol. Jaj, uram, királyom, válaszolt a festő, ezt a király kisasszonyt messze-messze egy kastélyban őrzi a gonosz tündér. Ott ül a kapuban, és emberfia nem lépheti át a küszöböt. Már sok bátor ifjú akarta kiszabadítani, de mind bajba jutott. A királyt azonban nem lehetett eltéríteni a szándékától. Befogatott hintajába és hűséges inasával ének éjszakáján nekivágott a nagyvilágnak. Rengeteg erdőn vezetett az útjuk, a király elszúnyókált, de a szolga éberen vigyázta uraálmát. És egyszer csak a közelből hangokat hallott. Leállította a lovakat és figyelt. Hallja ám, hogy az erdőben neve nincs apót szólongatják, kérlelik, meséljen valamit. Aztán neve nincs apó beszélt, elmondta, hogy a fiatal király éppen úton van a király kisasszonyhoz. Elsorolta azt is, milyen nehéz próbákat kell kiállnia, hogy kiszabadíthassa. Elmesélte, hogy a kocsija hamarosan egy folyóhoz ér majd, amelyen nincs híd, s csak úgy tud rajta átkelni, ha a tengelyt megdörzsölik tölgyfáról való mohával. Ha elérkezik a kastélyhoz, álomport kell adnia a tündérnek. Ha az elalszik, a király elszöktetheti a király kisasszonyt, de amikor a tündér felébred, üldözésükre indul. De hát hogyan is állhatná ki a próbákat a király, mondta nevetve neve nincs apó, hiszen nem tudhatja, hogy mit kell tennie. A hűséges inas jól eszébe véste, amit hallott, aztán felébresztette a gazdáját, és mentek tovább. Kisvártatva sebes sodrású folyóhoz értek, amelyen nem volt híd. Az inas csak fogott egy marék tölgyfamohát, megdörgölte vele a tengelyt, s egyszeriben híd ívelt át a vizen. Kényelmesen átmentek rajta, és hamarosan a kastélyhoz érkeztek. Minden úgy volt, ahogy neve nincs apó megmondta. A tündérnek drága kövekkel ékes arany csuprocskában finom illatszert adtak ajándékul, ebben volt az álompor. A tündér beleszagolt, és elnyomta az álom. A vadállatok, látván, hogy úrnőjük alszik, békén tovább engedték az utasokat. A kastély fényes termében várta a király kisasszonya szabadítóját. A király kézen fogta, hintajába ültette, hűséges inasa meg a lovak közé csapott, s vágtattak, mint a szélvész. Közben fölébredt a tündér, üldözésükre küldte a vadállatokat. Haj, megizzadt az ifjú király, mire mindegyikkel megvívott, de végül szabad volt az út, s nagy diadallal vitte haza szépséges mátkáját. Volt aztán hetet hét országra szóló lakodalom, és mit gondoltok, ki ült a főhelyen? A hűséges inas, aki kihallgatta neve nincs apót, és segített a királynak kiszabadítani mátkáját a gonosz tündér karmaiból.

0: Sokás Mese Rádió.
1: Készüljetek a vacsorára, és számoljátok meg a kezeteken a napközben megtapasztalt csodákat. Ki hány ujját mutatja? Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Gyerekek, halihó, itt a Csukás Mese Rádió. Mesés estét mindenkinek. Csodás esti mesék és dallamok várnak rátok. Maradjatok velünk, és elrepítünk benneteket a mesék és az álmok birodalmába. Ez a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek. Esti mese. Csillagok esti mese fényben.
1: Szervusztok, gyerekek! Szacsvai László vagyok. Most én mesélek nektek. Csukás István mirmur nyomoz Budapesten. Nagykör a Nagykörúton. Mirmur a héven utazott, és elbúcsúzott az elsuhanó ókortól és Óbudától. A végállomáson kiment a Dunapartra, és látta, hogy éppen feléje úszik egy kis hajó. Gyere, kis hajó! Suttogta izgatottan, mivel még sosem utazott hajón, se kicsin, se nagyon. A kis hajó, mintha csak meghallotta volna a suttogást, a parthoz úszott és kikötött. A parton várakozó utasok egy pallón sétáltak fel a kishajóra. A kishajó nagyot dudált és elindult. Csak úgy szelte a habokat. Mirmur álmodozva nézte a vizet, olyan, mintha a tengeren hajóznánk, csak kicsiben. A túlsó parton kiszállt az utasokkal együtt. Visszanézett a Dunára, a kishajóra. Mirmur a matróz! Nyávogta vigyorogva. Majd körülnézett. Hol lehet a mozdony? Síneket ugyan látott, de azokon csak villamosok gurultak. Aztán meg egy busz robogott el. Aztán egy trolli suhant csendben. Aztán egy mentőautó száguldott szirénázva. Aztán egy szemetes kocsi dübörgött arra. Mozdonyt nem látott egyet se. Bölcsen megállapította, mint a nagy nyomozók, úgy látszik, a mozdonyok nem az utcán közlekednek. Végig sétált a rakparton a Margit hídig, ezt a hidat a várból láttam, állapította meg, csak ez a pesti oldala. Visszanézett a várra, a Gellért hegyre, minden ugyanaz, csak most a másik oldalról látom. Büszkén mosolygott, hogy már ilyen jól kiismeri magát Budapesten. Nem olyan nehéz, gondolta. Az előbb Budán tettem egy nagy kört, most Pest következik. Hogy lehet nagy kört tenni? Világos, hogy a Nagykörúton, benne van a nevében, hogy nagy is meg körbe megy. Ha van Nagykörút, kell lennie Kiskörútnak is, töprengett Mirmur. Logikus, de én most nagy kört akarok tenni, vagyis a kiskörutat máskor nézem meg. Nagyon megvolt magával elégedve, hogy ilyen jól tájékozódik. Elindult bátran a nagy körút felé. Ahogy ballagott meg poroszkált, finom virágillat csapta meg az orrát. Egy asztal tel is tele volt virággal, megbámulta a virágárust és elismerően nyávogott. Ez igen, virágos kert az utcán. Egy ember lépkedett el mellette, létra volt a vállán, nagy táska a hátán, a plakát ragasztó. Mirmur kíváncsian követte. A plakát ragasztó megállt egy hirdető oszlopnál, neki támasztotta a létrát, és felragasztott egy plakátot. Rámosolygott a bámészkodó macskára. Nem szabad letépni. A plakát az utca hírmondója, ezt én mondom, Lópici Gáspár. Ez a neve. Mirmur megígérte, hogy nem tépi le, és tovább ballagott. Egyszer csak óriási tüsszentett. Hátyi! Valami facsarta az orrát, csípős dohány illatot érzett. Megnézte a trafikos bódét közelebbről is, és megint egy óriási tüsszentett. Az ablakon kihajolt a trafikos, hogy megnézze, ki tüsszög. Egy szivar? Kérdezte. Avagy finom pipadohányt? Mirmur vigyorogva elfutott, búcsúzol. egy nagyot tüsszentve. Nem dohányzom, nyávogta messziről. Nem látott jól a tüsszögéstől, és majdnem neki ment egy nagy söprűnek. Mi egy macska, mondta az utca seprő. Megtörölted a lábad? Az utcán nem szemetelünk, nem azért seprek. Mirmur bólogatott, és óvatosan kikerülte az utca seprőt. A járdán óvodás csoport ment, Mirmur gyorsan beállt leghátulra. A kereszteződéshez értek, és megálltak. Egy rendőr mutogatott a lámpára. Piros, vagyis tilos. Most zöld, most lehet menni. Köszönjük, rendőr bácsi, mondták kórusban az óvodások, Mirmur is megköszönte hátul. Legalább ezt is tudom, mormolta. Aztán elvált a csoporttól, egyedül ügetett tovább. Az is jó, gondolta ügetés közben, hogy egy ilyen nagyvárosban sose vagyunk egyedül. Az utcán mindig van valaki. Így érkezett el a Vígszínházhoz. Megbámulta a kupolás épületet. Most nincs időm színházba menni, várnak a mozdonyok, mormogta. Futott tovább. Egyszer csak megdobbant a szíve, mert meglátta a nyugati pályaudvart. Honnan tudta, hogy mit látott? Onnan, hogy embereket látott kijönni nagy bőröndökkel, meg onnan, hogy oldalt hosszú vonatokat látott, meg onnan tudta, hogy bemondta a hangszóró, nyugati pályaudvar, végállomás, a vágányok mellett tessék vigyázni. Vigyázok, suttogta Mirmus, vigyázva óvatosan beosont a pályaudvarra. A pályaudvar épülete gyönyörű, vasszerkezet tartja a hatalmas csarnokot. Valamikor innen indult a régi állomásról az első magyar vonat Vácra. Tudjuk a dátumot is, 1846. július 15-én. Petőfi Sándor verset is írt róla, olyan nagy esemény volt ez akkor. Később átépítették, mégpedig a híres párizsi Eiffel cég, amelyik az Eiffel tornyot is építette. Igazán büszkék lehetünk rá. Mirmur is büszkén bámészkodott. Ide találtam, és egyedül, illetve a jel után. És mozdony is van. A csarnokban nagy volt a nyüzsgés, vonatok jöttek, vonatok mentek, utasok rohantak a bőröndökkel, kalauzok fütyültek, a rokonok zsebkendővel integettek. Mirmur nem zavarta a nyüzsgés, végig szaladt a csarnokban a fal mellett. Kereste az újabb jelet, amit Oriza Triznyák hagyott neki. Nézett föl, nézett le, sehol nem találta. De nem csüggett, kereste tovább, tudta, hogy itt kell lenni valahol. Végül megtalálta, a büfé falára volt rajzolva. A büféből csábító illatok szálltak, nem csoda, hogy Mirmur végül arra kanyarodott. A kövér büfésnő kihajolt és megszólította. Kérsz egy kis szafaládét? Mirmur szaporán bólogatott, jöhet a szafaládé. A büfésnő egy kis papírtálcát nyújtott le, Mirmur lekapta róla a szafaládét, és evés közben jól megnézte az újabb jelet. Gondolta majszolgatva, kimegyek. Aztán a nyolcszögű térnél jobbra, egészen a kotta fejig. Még nem tudom, hogy mit jelent, de ott majd biztosan megtudom. Lenyelte az utolsó falat szafaládét, köszönésképpen nyávogott egyet, és kifutott a pályaudvarról egészen a villamos megállóig. Éppen jött a hatos villamos, Mirmur gyorsan felsurrant, és az ajtónál egy pad alá bújt. Nincs ugyan jegyem, gondolta, se bérletem, de most nyomozó úton vagyok, s szerintem ingyen utazhatok. Eszébe jutott egy vers, és gyorsan elnyávogta. Villamos, villamos, leghíresebb a hatos. Közben azért figyelt, hogy mikor érkeznek el a térre. Zögykölődtek, rászkódtak és elérkeztek a nyolcszögű térre, amit oktogonnak hívnak. Görög szó azt jelenti, hogy nyolcszögű, de már magyarul is mindenki érti. Mirmur leszállt és jobbra indult, ahogy a jel mutatta. Ment az Andrássy úton, amikor egy hatalmas árkádos épülethez ért, az operaházhoz. Az operából hangok szűrődtek ki, hegedű szólt, kürt harsogott, cintányért csattant. Ez az, örvendezett Mirmur, ezt jelenti a Kottafej. Felment a kocsi feljárón, köszönt illedelmesen a két nagy magyar zeneszerző, Erkel Ferenc és Liszt Ferenc fülkében álló szobrának. Régi szobrok, a két nagy zeneszerző még maga ült modellt a híres szobrásznak, Strobl Alajosnak. Mirmur ugyanezt nem tudta, de tudta, hogy mi az illem, hogy köszönni kell, ha bemegyünk valahová. Áhítattal lépett be. Az operázat nagyon híres építész Ibl Miklós építette. Belesett a nézőtérre, s felfelé bámult. Ez igen, bólogatott, ez gyönyörű, érdemes volt bekukkantani. Aztán kisétált és kereste az újabb jelet. A kapunál persze meg is találta. Rögtön megfejtette jobbra, azután a saroknál hátra, egészen a harangig. A busz megállóhoz ment, buszon még úgyse utaztam, gondolta, és felszállt a beérkező buszra. A saroknál leszállt, és végignézett a Bajcsy-Zsilinszky úton. Hol van itt harang? Kérdezte, és ekkor megszólalt a harang a bazilikában. Bim-bam, bim-bam, ott van a harang, örvendezett Mirmur. Közelebb ment, és áhítatosan megcsodálta Budapest legnagyobb templomát. Fent a tornyok fülkéiben négy szent szobra áldogál. A harang a jobb oldali toronyban zengett hatalmas zúgással, ami nem csoda, hiszen Magyarország legnagyobb harangja. A főkapu felett Szent István, az első magyar király mellszobra van. A királyról nevezték el a bazilikát. Csöndben belesett a templomba, megcsodálta a magas kupolát és szemben a főoltárt Szent István életnagyságú márványszobrával. A Szent Jobb kápolnába is belesett, ahol ereklyetartóban őrzik első királyunk jobb kezét. Borzongva lepillantott a hatalmas altemplomba is. Mikor már kellően kigyönyörködte magát, keresni kezdte az újabb jelet. A jel a bejárati lépcsőre volt rajzolva krétával. Mirmur ezt is megfejtette egy szembillanás alatt. Balra, előre, majd le a föld alá. Majd fel, ott, ahol látok egy oszlopot. Elment a sarokig. Éppen zöld volt a lámpa. Átment, aztán le a föld alá.
0: Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Csukásmeseládnő. Fogmosáskor alul is mosd, ne csak felül. Meglátod, az idő gyorsan repül. Mesés este a Csukásmese rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, kedves gyerekek! Szrünka Szonya vagyok, a Legmesésebb mesélő című pályázaton a második helyezést értem el. És most én mesélek nektek Richter Enikő, Erdőfestő kismanók című meséjét. Hallgassátok szeretettel! Hegyek közt egy kis erdő mélyén, zöld és sárga levelek alatt élnek azok, akik elbújnak, jól rejtőzködnek és nem nagyok. Ők azok, akikről ez a kis mese szól. Ez egy vidám csapat, arcra mosolycsaló. Néha-néha kikibújnak, s kis bubjuk is látszik már, s a levelek zörgő hangja, nekünk ez bizony jelzi már. Kik vagytok ti apró lények, akik jönnek s kukucskálnak? Ti vagytok a levélfestők, akik erdőket pingálnak? Választ viszont nem adtak, csak sapkájuk bólint, és amilyen gyorsan jöttek, el is tűntek. Az addig nyüzsgő erdő újra halkan hallgat. Egy nyuszi toppan éppen oda, szaglászó nózi az ég felé magaslik, érzi a sapkás kis manókot létét, és keresi társaságuk titokban. Kis nyuszi, kik ők, akik a bokrokban bújkálnak? Mit csinálnak itt a sűrűben? Nagyon vidámak.
2: Most, akik szempülesek, meglesetik a kis apró termetű lényeket, akik csettenkedve járnak, kelnek, és szép kis kavicsokat festenek. Sapkás buksiukról portét is mintáznak, sokféle dolgokat rejtenek tintába.
1: Ahogy ezt kimondta, szedte lábát, és elillant. Kicsi lények, kik ők vajon? Megtudunk többet vajon? Kérdezzük a kis sünit a talajon.
3: Lehet köztük tavaszi anyu, vagy kertészkedő öreg apó, vagy akár egy nyári fagyizó, pancsoló gondatlan kis manó. Az őszi és téli manók is ügyesek. Ismernek ők mindenféle ünnepet. Kavicsokra zöld, piros, őszi színeket és karácsonyi boldogságot festenek.
1: Aztán valami hallható, és a kis suni gyorsan elsurranó. Már csak színes levelek maradtak utána, melyek földre pottyanó, apró hanggal huppantak az avarba. Ahogy az őszi hangokat hallgatom, egy húhogás is felsejlik a magason. Felnézek, és egy bagoly figyeli nézelődő tekintetem. Ó, kocs bagoly, te biztos tudod, kik ők, kérlek, mondd el nekem.
4: Hú-hú, szorgos apró kezükkel szép munkákat alkotnak, bizony a pingálásba beleadják szívüket. Ügyes és gondos festéssel egy szép világot festenek. Ezeket, ha megtalálod, te is elrejtegetheted. Alkotás közben néha-néha
3: kikitekintenek oldalra, nehogy valaki valahonnan észrevegy őket titokban.
4: Ezért, ha látni akarsz egyet, csak óvatosan közelítsd meg, vagy lehet, hogy jobb, hogyha hagyod, hogy a művével alkosson nagyot.
1: Közben, ahogy ezt elmesélte, egy színes kavics a lába mellé pont lepihent. Elkészült a színes kavics, ott hagyja csendben a fűben. Később egy kis csiga viszi messze-messze bizenföldön. Vidám pici vándorkavics sok irányba eljuthat már. Embereket megnevettet, így a festő elégedett. Megtalálták alkotását, nem dolgozott már hiába. Van, aki tovább is viszi magával a nagyvilágba. Sokan szívükbe zárják, nem engedik már tovább. E kedves kis ajándék, egy mosolyt hozó emlék. Az alkotó manó mindig örül, bármerre is megy a pici köve. Úgy gondolja, hogy pont oda kerül, ahol éppen szükséges a helye. Apró szája mosolyogva, húzódik már fél álomra. Fejét hajtja, s alszik is már. Bent hortyogva, az ágyában.
0: Csukásmeserádió. A napnak lassan vége, de még vár rátok néhány kaland és mese. Csukásmeserádió. Rádió egyfejűeknek.
5: Marék Veronika, a kalóz nagypapa. Elmondja Csőre Gábor. Nagypapa egyedül maradt. Magányosan élt a kertes házban. Tett, vett reggeltől estig, de nem volt senki, aki szólt volna hozzá. Egyre rosszabb lett a kedve. Úgy határozott, eladja a kertes házat, és oda költözik a lányához, Vejéhez, unokájához, az új lakótelepre. Zsolti büszkén újságolta Andrisnak a homokozóban. Hozzánk költözik a nagyapám. Anyu és apu már be is rendezte neki a harmadik szobát. És tudod, mi a nagyapám? Kalózkapitány. Csak áruhába jár, de ez titok. Ne mondd el senkinek. Andris irigykedve bámult Zsoltira. Nagypapa oda költözött, de a kedve szomorú, borongós maradt. Nem volt egyedül, de egyre jobban hiányzott a kert, a sok apró tennivaló. Úgy érezte, felesleges itt. Csak az vidította fel, ha délutánonként Zsoltival sétált a kis erdőben. Esténként sokáig mesélt neki. Ő maga talált ki meséket a kalózkapitányról, meg a három részeges kalózról. Andris egy napon észrevette, hogy Zsolti valamit szorongat a markában. Mutasd meg! Zsolti lassan szétnyitotta az ujjait. Puha fából faragott hajó volt a kezében, nem nagy, akkora, mint egy őszi barackmag. Nagyapa faragta nekem. Képzeld, faragni is tud. Ez a kalózok hajója. Andris könyörögni kezdett. Kérd meg, hogy faragjon nekem is, kérd meg. Jó, jó, majd szólok neki, ígérte nagy lelkűen Zsolti. Hazaszaladt és keresni kezdte nagypapát. Ilyenkor ebéd után mindig otthon szokott lenni, hiszen mi más tehetne? Szunyókál, rádiót hallgat. Most nem volt sehol. Zsolti töprengeni kezdett. Talán lement a térre. Igazán szép meleg tavaszi idő van. Leszaladt a térre. Kereste a nagypapát a sakkozóknál. Nem volt ott. A presszóba is benézett. Ott sem találta. Körbe szaladta a kis erdőt. Hiába. Beült a homokozóba, és töprengve szórta a homokot egyik tenyeréből a másikba. Andris odaszaladt hozzá, és orra alá dugta összeszorított markát. Talált ki, mi van benne? Katica. Nem. Kavics. Nem. Akkor szabad a gazda. Andris kinyitotta a markát. A tenyerén parányi hajó feküdt, épp olyan, mint Zsoltié. Kalózhajó. Honnan szedted? Ugrott fel Zsolti. Nagyapád faragta nekem. Hol van? Éppen őt keresem. Ott ül a bokrok között. Gyere! Zsolti lába a földbe gyökerezett. Ott ült nagyapa, az ő nagyapja egy padon, és annyi gyerek vette körül, hogy csak az ősz feje búbja látszott a gyerekfejek gyűrűjében. Mindenfélét farag, bálnát is, meg sellőt is, és közben mesél a kalózokról. Az én kalózaimról, szorult össze Zsolti szíve, sarkon fordult és hazaszaladt. Apja, anyja aggódva figyelte. Mi van ezzel a gyerekkel? Olyan szótlan, sápadt. Csak nem bujkál benne valami betegség? Vacsora után Zsolti ágyba bújt, és a fal felé fordult. Nem nézett fel akkor sem, amikor meghallotta az ismerős köhentést. Nagyapja jött be, hogy esti mesét mondjon neki a kalózkapitányról, meg a három részeges kalózról. Zsolti... Alszol? Nem, válaszolta Zsolti, és végre sírva fakadt, úgy zokogott, hogy nagyapa csak nehezen értette meg, mi is a baja. Miért? Miért faragtál hajót minden gyereknek? És miért mondtad el a kalózokat nekik, amikor te az én nagypapám vagy? Nagyapa az ágy szélére ült. Persze, hogy a tiéd vagyok. De tudod, ültem a téren, és épp egy delfint farigcsáltam, amikor gyűlni kezdtek körém a gyerekek. Néztek, bámultak szótlanul. Aztán az egyikük megkérdezte, kinek csinálom a delfint. Mondtam, a kalózoknak. Erre megkérdezték, kik azok a kalózok. Elmondtam nekik. Az én meséimet, az én kalózaimat, szipogta Zsolti. Ne irigykedj rájuk. Ezeknek a gyerekeknek sosem mesél senki. És amiket elmondtam, azok mind régi mesék. Neked mindig újat mondok. A legeslegújabbat. Mert te vagy az én unokám. Zsolti szeme fölcsillant a sötétben. Jó. Akkor kezd is el a mait. Másnap a téren Zsolti büszkén figyelte a nagyapját. Ott ült egy padon, hajót faragott, és közben mesélt. Gyerekek szorongtak körülötte. Egyszerre 25 unokája lett. És az volt a legjobb, hogy a kalóz nagypapa arcán nyoma sem volt már a szomorúságnak.
0: Itt a Csukás Mese Rádió. Mesés estét mindenkinek!
6: S figyeljetek, ismételjétek utána!

0: A csodálatos fazék. Svéd népmese. Aki elmeséli nektek, Bodrogi Gyula.
1: Egy rozzant kis kunyhóban élt egykor egy özvegyasszony a fiával. Szegények voltak, mint a templom egere. A helybéli földesúr pedig kemény szívű és fösvény. Egyik nap azzal jött haza, hogy elzavarja őket kis fészkükből, ha nem fizetik meg az adóságukat. A szegény özvegyasszony kétségbeesésében a városba küldte a fiát, hogy adja el egyetlen tehénkéjüket. A fiú engedelmeskedett édesanyjának, de szívében mérhetetlen gyűlölet támadt a fösvény földesúr iránt. Amint a tehénnel baktatott az úton, egy ősszakálú emberrel találkozott, aki nagyokat nyögött, mert nehéz füles fazekat cipelt.
2: Jó napot, nagyapó!
1: Köszönt a legény, és tovább akart menni. De az ember barátságos beszélgetésbe elegyedett vele.
2: Hová, hová, édes fiam! A városba megyek, hogy eladjam egyetlen tehénkénket, válaszolta a fiú.
1: Az öreg azonban jobb ajánlatot tett.
2: Ne menj olyan messze a teheneddel, cserélj velem. Én kapom a tehenet, te meg a fazekat.
3: Édesanyám nem lenne megelégedve a cserével, felelte a fiú. Pénzre van szüksége, hogy megfizesse az adóságát.
2: Majd meglátod, hogy örülni fog neki, mosolygott az öreg.
1: A fiú először a fazékra nézett, majd az öregre, végül a tehénre. A fazéknak három lába volt, két füle meg úgy ragyogott, mintha színaranyból lenne. A fiúnak mindinkább megtetszett.

0: Mikor a kezébe vette, az öreg így szólt. Édes fiam, hidd el, nem jársz rosszul a fazékkal. Ha tűzre teszed, megszólal. Azt mondja majd, most elrepülök. Akkor azt válaszold, repülj csak. És a fazék elkezd repülni, és mindent elhoz neked, amire csak szükséged van. Végül is megtörtént a csere. Amint a legény hazaért, az édesanyja mindjárt a pénz után érdeklődött, de ő csak azt a háromlábú fazekat tudta megmutatni, amit a tehénért kapott. Az édesanyja kétségbe esésében elkezdett jajveszékelni. Mi lesz így belőlünk, édes fiam? Ne aggódjon, édesanyám, nyugtatta meg a fiú. Azzal a fazekat a tűzre tette a kémény alá. De alig került oda a fazék, már is megszólalt. Most elrepülök. A fiú vidáman felelte. Repülj csak, és hozz el mindent a földes úr konyhájából. Azzal a fazék kirepült a kéményen. A földes úr konyháján mindent összeszedett, és a következő pillanatban már ismét otthon volt. Az öreg asszony meg a fia most kedvére jól lakhatott a sok finomságból. De alig fogyasztották el a vacsorát, az öreg asszony megint jajveszékelni kezdett, mert eszébe jutott az adóságuk. Majd megfizetjük abból a pénzből, amit a földes úr elvett tőlünk, kacagott jóízűen a legény. Azután gondosan kitörölte a fazekat, és ismét rátette a tűzre. A fazék megint elrepült, és mire visszatért, már színültig volt ezüst pénzzel. Most már az édesanyja is nevetett és tapsolt örömében, s nem tudott betelni a sok pénz nézésébe. A legény kiszámolta az adósságát, de aztán eszébe jutott, a fösvény földes úrnak még mindig túl sok pénze maradt. Azért a fazekat ismét a tűzre tette. Repülj csak, mondta neki, és hozd el a földes úr kincses kamrájából az utolsó aranyat is. Az este már beköszöntött. És ilyenkor a fösvény földes úr mindig a pénzét számolgatta. Nagyon megijedt, amikor észrevette, hogy valaki elvitt belőle. Rögtön elbújt az asztal alá, hogy elcsípje a tolvajt. Hamarosan három koppanás hallatszott az ablakon, az rögtön kinyílt, s a háromlábú fazék röpült be rajta. Egy pillanat alatt bekerült a fazékba az egész kincs. Most megfoglak, te tolvaj! Kiáltotta a földes úr, és előugrott a rejtek helyéről. A fülénél fogva ragadta meg a fazekat. Az azonban már nagy lendülettel repült kifelé, s minthogy a földes úr nem akarta elengedni, magával vitte. A házak fölött az özvegyasszony házához repültek. Ott a fazék berepült a kéménybe, s maga után húzta a földes urat is. De minthogy az nagyon pocakos volt, beszorult a szűk nyílásba. A földes úr szorult helyzetében teli tüdővel ordítani kezdett.
1: Segítsenek ki innen, különben bezáratlak benneteket.
0: A legény azonban csak nevetett. Ha nem tudsz velünk másként beszélni, akkor maradj csak ott, ahol vagy. Azzal tőzeget tett a tűzre, nehogy az kialudjon, meg azért is, hogy füst támadjon.
1: Elengedem az adóságtokat, csak segítsetek ki innen,
0: szólt ekkor köhögve és prüszkölve a földes úr, s azt hitte, hogy mindjárt megfullad a sűrű füstben. De a legény odaszólt. Ez még kevés. Már régen feleségül akartam venni a lányodat, de szegény legényhez nem adtad. Most adod-e? Minden parasztnak engedd el az adóságát, akkor segítek rajtad. A gazdag és gőgös ember azonban úgy gondolta, hogy ez lehetetlen. Inkább meghal, de a feltételeket nem fogadja el. A legény ekkor egy újabb tőzegdarabot tett a tűzre, és ettől olyan sűrű füst keletkezett, amilyen csak a kolbász füstöléshez szükséges.
1: Segítség! Segítség! Legyen úgy, ahogy akarod!
0: Nyögte a kövér földes úr, mert a kéményben szörnyen rosszul érezte már magát. Akkor a legény a tetőre mászott, kihúzta, és szavánál fogta a gazdag embert. Hét országra szóló lakodalmat csaptak, s minden parasztot meghívtak a környékről. A csodálatos fazék pedig mindenkit ellátott sok-sok finomsággal.
2: A Csodálatos Fazék című mesét hallottátok. Készüljetek a vacsorára, és számoljátok meg a kezeteken a napközben megtapasztalt csodákat. Ki hány ujját mutatja? Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Lázár Ervin, a lyukas zokni. Volt egyszer egy lyukas zokni. Újkorában nem akárki lehetett, mert előkelő anyagból készült, és hegykekék minták ékeskedtek rajta. De hát most már megöregedett, s mondom, volt rajta egy lyuk. Amolyan pöffeszkedő, cafrangos szegélyű. Bent laktak egy rozogaszekrény legrozogább fiókjának legalján. Azért én szebb vagyok nálad, mondta a lyuk az okninak. Mi? Csodálkozott az okni. Még hogy szebb? Mitől vagy szebb? Mert átlátni rajtam, mondta a lyuk. Ugyan, oktatta az okni, rajtam éppen az a szép, hogy nem vagyok átlátszó, s nézd meg a gyönyörűséges kék mintáimat. És piszkos is vagy, folytatta a lyuk, fittyet hányva az oktatásra. Én bezzeg sohasem piszkolódom be. Ezen az okni elgondolkodott. Na ugye, hangoskodott a lyuk, te is belátod, nem is méltányos, hogy én ilyen kicsi vagyok, te meg ilyen nagy. Fogta magát, nőtt egyet. Most már alig maradt valami az okniból. Nagyobb volt a lyuk, mint a maradék zokni. Teljesen tönkreteszel, siránkozott az okni. Örülj, hogy ilyen gyönyörű lyukkal lakhatsz együtt, fölényeskedett a lyuk, és még nagyobbra nőtt. Jaj, megölsz, kiáltott az okni, és akkor a lyuk nagy pöffeszkedve akkorára nőtt, hogy az okniból nem maradt semmi. De ahogy eltűnt az okni, úgy eltűnt a lyuk is. Mert ha zokni nincs, lyuk sincs. Így aztán a nem létező lyuk most siránkozhat a nem létező zokni után.
0: Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Csukásmese rádió.
1: Fogmosáskor alul is mosd, ne csak felül. Meglátod, az idő gyorsan repül. Mesés este a Csukásmese rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Móra Ferenc, a láthatatlan prímás, aki elmeséli nektek Rátonyi Róbert.
1: Azt szokták mondani rá, a lánc bizaz. No, én meg azt mondom, hogy azért se a lánc bizaz, hanem az én pankalányom. Ő az, aki akkor is sír, ha felveszik, akkor is ri, ha leteszik. Mikor reggelenként anyuka felveszi az ágyacskájából, az egész ház összeszalad a visítására. Uram teremtő, mi baja lehet ennek a szegény kislánynak? Nincs annak a szegény kislánynak egyéb baja, csak hogy reggel nem akarja otthagyni a jó meleg ágyát. Még mikor az asztalhoz ül is, akkorákat ásít, hogy attól félek csészéstől nyeli a kávét. Hanem bizony annál éberebb este, amikor a kanári madár a takarodót csicsergi. Fürge, mint az űrge, ragyog a szeme, mint a csillag, a keze lába úgy jár, mint a motolla, mikor anyuka beledugja az ágyba. Reggeli sírása csak a házat veri föl, de ha este rágyújt, azt a harmadik szomszédban is meghallják. A kanári ilyetten kuporodik meg a kalitkája sarkában, azt hiszi vércse víjog. A kendermagos cica keservesen miákkol, mert azt gondolja, hogy panka ővele csúfolódik. No, a pajtás kutyának se kell egyéb, csap olyan üvöltést, hogy még a holdvilág is eltátja rá a száját. Ami szép, ami jó van a világon, szegény anyu azt mind megígéri a kislányának, de mind nem használ a semmit. Mentül jobban csendesítik, annál jobban neki keseredik panka. Utoljára aztán apuka elsóhajtja magát. Jaj, de csak sajnálom is azokat a szegény egereket. Panka egyszerre fölül az ágyban, rám mereszti könnyes szemét, s azt kérdezi nagy szepegve. Miért sajnálod ugyan? Tán őket is lefekteti az a rossz anyukájuk? Nem kell azokat lefektetni. Minden jóra való egér magától belebújik a vackába. Hanem azért sajnálom őket, hogy mind halálra itatod már az Isten adtákat. Mikor ennek a sóhajtozásnak sincs foganatja, akkor apa leakasztja a szögről a létcsapót, és megpaskolja az ágy végét. Panka, én azt hallottam egyszer egy öreg bagolytól, hogy az álmatlanság ellen nincs jobb, mintha megkenegetik az embert fahájjal. Erre aztán Panka rúg magán akkorát, hogy csak úgy csikorog bele az ágyacskája, és addig zokog a párnácskájába, amíg le nem ragasztja a szemét, az álomméz. Azám, csak hogy a minap hiába nyúltam a létcsapó után, nem volt a szögön. Ejnye kutya meg a mája, mondom haragosan. Hát már a létcsapónak is lába kelt. Ezt már Panka se állhatta meg szó nélkül. Igenis, hogy lába kelt. Láttam is, amikor leugrott a szögről, és kisétált a szobából. Azt mondta, télen nincsen légy, ő rá sincs semmi szükség. Pedig sose lett volna nagyobb, mint most. Nagy elbizakodtában Panka akkorákat rikkantott, hogy túltett egy erdőre való sárgarigón. Se baj, bíztattam anyukát, aki maga is majd sírva fakadt már. Majd elhagyja, ha elfárad. De még hamarabb elhagyta, mert egyszer, ahogy megállt lélegzetet venni, keresztül rezgett a szobán valami finom, vékony hang, mintha ezüst húros citerát pengetne valami tündérke. Kiri, kiri, kiri. Hallott, Panka? Azt kérdezi, kiri. No, Panka már nem rít, az bizonyos. Kiugrott az ágyból, s mintha csak elvágták volna a zokogását, kacagva fogta meg a kezemet. Jaj, apu, de szép volt! Keressük meg ezt a szépen szóló muzsikát! A láthatatlan prímás megint megszólalt. Kiri, kiri, kiri! Fölágaskodtam egy székre, nyúlok a szekrény tetejére, s lekiáltok Pankának. Megvan már, hékám! Fogom a fülét. Egy kis fekete tücsök. Azám, csak hogy a tücsöknek nincs füle. De van ám lába, olyan, hogy beállhatna ugróművésznek. Mire kinyitottam az összeszorított markomat, nem volt abban egy szál húr se, nemhogy egy egész hegedűs. Mindegy, no, mondom, most már aludjunk, mert elosztják az éjszakát. De alig, hogy a fülére húzta Panka a paplant, megint csak megszólal a láthatatlan Prímás. Kiri, kiri, kiri. Erre már Panka is megharagudott, s ahogy megfordítja mérgében a vánkoskáját, hát ott gubbaszkodik alatta a kis Prímás. Kiri, kiri, kiri. Meg vagy már, kis gonosz, nevetett Panka. Megállj, most már azért se sírok, hanem azért meglakolsz, hogy kicsúfoltál. Kis markába szorította a tücsköt, ráhajtotta a szöszke fejét, és azon tűnődött, hogy hogy is bosszantsa meg azt a rossz tücsköt. Tudod mit, apu? Kiáltotta diadalmasan. Fogadom, hogy ez se csúfolódik többet. Azzal a tücsköt a kályha mögé vitte. Ott van a falban egy lyuk, abba beleeresztette. Tudom, hogy ő se szeret a sötét szobában. Legalább majd a hegedűjét sem találja a sötétben. Dehogy nem találja, dehogy. Azóta minden este megkérdi a kis Prímás, mikor a lámpást eloltjuk. Kiri, kiri, kiri. Azért seri senki se. Panka úgy alszik, mint az édes tej, de még álmában is mosolyog, hogy így kifogott a láthatatlan Prímáson.
0: A Láthatatlan Prímás című mesét hallottátok.
2: Műsorajánló következik.
3: Vasárnap délutánonként elvarázsolunk a Csukás Mese Rádióban. Méghozzá zenével. Bulizz velünk, hagyd, hogy elvarázsoljon a zene. Várnak rád a legvidámabb gyerekdalok és a legmenőbb slágerek. Táncolj, énekelj és bulizz velünk otthon, a kocsiban vagy akár a szabadban. Minden vasárnap 3-tól házi buli. Zenevarázs a Csukás Mese Rádióban.
4: Rádió egyfejűeknek.
5: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
2: Műsorajánlót hallottatok. A kis mutató a 8-ason. A nagy mutató pedig a 12-esen áll. Nem kell sokat várni, és alszunk is már.
6: Szervusztok, kedves gyerekek! Engem Csernák Jánosnak hívnak, és egy mesét hoztam nektek ma. Egy nagyon kedves íróbácsi, nagyon kedves, aranyos, tanulságos meséjét. Móra Ferenc, három Matyi. Szomorú kis iskola volt az a miénk, ahol én a betűvetést tanultam. Se ajtaja, se ablaka, ahogy a mese mondja. Azaz, hogy volt bíz azon ablak, de csak akkora, hogy nem fért be rajta annak a bolondos napraforgónak a virágtányérja, amelyik előtte ágaskodott. Annál nagyobb volt az ajtó. Máig is csodálom, hogy ki nem sétált rajta az egész iskolaszoba. És ezen az öreg ajtón akkora repedések voltak, hogy a tanító úrék macskája mindig azon ugrált be, ha a bodri kutya meg akarta szabni a bundáját. Ti persze azt gondoljátok, hogy én most csak mókázok mesemondó jókedvemben. Azám azóta nagyon sok esztendő megette egymást, de a tenyerem tám még ma is csupa seb a patfaragástól. Nekünk magunknak kellett összeiszkábálni azt a padot, amelyiken ültünk. Összeállt egy-két jó pajtás, s addig fúrt, faragott, még meg nem volt a pad. Egyik végén ült az egyik gyerek, másikon a másik. Biz azon nem esett olyan kényelmes ülés, mint a mostanin, hanem azért mégis pingáltunk mink akkora főbetűket, hogy alig fértek a palatáblára. Csak éppen a nyakra valójuk adott sok gondot. Azt sehogy se tudtuk jó helyre kötni. Bele is merültünk a nagy munkába úgy, hogy meg se hallottuk a kopogtatást a csupa hasadék ajtón. Csak akkor ütöttük fel a fejünket, amikor már a tanító úr előtt állt a jövevény. Mezitlábas, vékony dongájú, sápat fiúcska. Csuda, hogy el nem vitte a szél, míg idáig ért. Mi kéne, ha volna? Öcsikém, kérdezte a tanító úr. Iskolába szeretnék járni, suttogta félénken a gyerek. Miféle legényke vagy te? Mi szél hozott ebbe a mi falunkba? Se apám, se anyám. Egy falubeli rokonom hozott ide magához. Kicsoda az a rokon? Öreg Bános Pék. Öreg Bános Pék volt a legágról szakadtabb ember a falunkban. Belőle űzött tréfát minden pajkos sieder. Hát neked mi a neved? Három Matyi. Mesébe se lehet ilyen furcsa nevet hallani. Tanító urunk is elmosolyogta magát, s föltette nagy kerek pápa szemét, úgy vette szemügyre szegény három Matyit. Egy Matyinak is kicsi vagy, fiam? Hát még háromnak. Hol adjak én most egyszerre három embernek helyet az iskolában? Egyszerre összebújtunk valamennyien, és csendesen morogtunk. Ide nem ül, ide nem fér, csináljon magának padot! Három Matyi zavarodottan sütötte le a szemét, s forgatta a kezében konyakkalapját. Tudod mit, fiam? Mondta a tanító úr. Telepedjél meg a kuckóban, ott lesz csak a jó világ a télen. Nagy bogja kemencéje volt az iskolánknak, annak a zuga lett a három Matyi tanyája. Sose volt még kuckónak odavalóbb lakója. Világ életemben nem láttam gyámoltalanabb teremtést a mi Matyinknál. Jó kedvünket rajta tölthettük, soha annak szavát nem vehettük. Annál többet vette a tanító úr. Karácsonyra három Matyi volt a legjobb diák. Ha valami kérdést egyikünk se tudott, mondja csak, három Matyi! Ha minnyájunknak megbicsaklott az esze a számtani példában, ugorj csak, három Matyi! Ha írt, csupa gyöngyszem. Ha leckét mondott, mint a vízfolyás. Hanem egyszer annál csendesebb lett három Matyi, még ha a tanító úr kérdezte is. Leckéjét, ha fölmondta, csak makogott, hogy kín volt hallgatni. Mocskos, rendetlen az írása, hogy rossz volt nézni, elhányta a betűket, hogy csak úgy kiabált egyik a másikért. Ha a tanító úr szólította, nem ugrott, mint a labda, hanem vánszorgott, mint egy törött szárnyú veréb. Mi bajod neked, Matyi fiam? Tudakolta tőle sokszor a tanító úr, megsimogatva beesett, sápadt orcáját. Nincs nekem semmi se, motyogta Matyi bágyadtan, s olyan fáradtan dőlt vissza a kuckóba, hogy szinte megsajnáltuk. Nem haragudtunk már rá, hiszen nem volt már jobb deák ő se, mint mink. Nem dicsérte már a tanító úr se. Szegény Matyi, egyre fogyott, mint a megszegett kenyér. Egyszer megesett vele, hogy elaludt az iskolában, kezéből kiesett a könyv, s nem ébredt fel e zajra. Neki támasztotta a fejét a kemencének, s úgy elszundikált, hogy csak arra ébredt fel, mikor a tanító úr megrázta a vállát. Kedves fiam, szedd össze a holmidat és menj haza. Aki elalszik a könyve mellett, annak nincs semmi keresete az iskolában. A fiú kivörösödött szemét a tanító úrra vetette, de nem szólt semmit. Összeszedte az egyetmását, s könyvbe lábadt szemmel kiment az iskolából. Tanító urunk szomorúan nézett utána, aztán kedvetlenül járt les fel az iskolában, kisvártatva pedig fölvette a kalapját. Gyerekek, legyetek csendben! Elmegyek három matyiékhoz. Nem is volt nekünk kedvünk semmit dévajsághoz. Azon tanakodtunk, mi lesz most három matyival, mikor egyszerre csak visszajött a tanító úr, karján hozta Matyit, mint egy beteg galambot. Fiúk, álljatok fel! Tiszteljétek meg vele ezt a kis pajtástokat, aki különb hős, mint Kinizsi Pál volt. Kinizsi Pál erős férfi volt, a hadakozás neki játék. Három Matyi gyönge, mint a harmat, s ez a gyönge 4 hét óta alig fogta le a szemét éjféltől reggelig. 4 hét óta beteg az öreg bános pék, s azóta három Matyi süti helyette a kenyeret. Fiaim, becsüljétek meg ezt a kis hőst. Melyiktek ad neki helyet maga mellett? Talpra ugrott az egész osztály. Én is! Én is! Egész életemben büszke leszek rá, hogy három Matyi mellettem választott helyet magának.

0: Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Csukás István, Tóbiás, az esernyő. Jött egy felhőszakadás, futott Tóbiás, de jó, itt egy ernyő volt, de az éppen zárva volt. Mit tegyek? Elázok nagyon, legyen ernyő a kalapom. Jött egy ember, csuromvizes, ernyőm alá, gyere, siess. Jön egy kutya, jön egy macska, ernyő alatt marakodna. Béküljetek, szólt Tóbiás, nincs ugatás, nincs nyávogás. Jön egy mama gyermekével, gyertek, itt sok ember fér el. Jön egy postás nagy táskával, gyere, ne játsszan áthával. Jön két verép csiripelve, gyertek, itt a verép helye. Jön egy ember kalitkával, gyere ide a madárral. Arra üget egy lovacska, gyere, gyere, ne légy csacska. Ám kik ernyő alatt vannak, így dohognak, tiltakoznak. Minek ide egy ázott ló? A ló nem ernyő alá való. Enye, mondta Tóbiás, mi ez a nagy mormogás? Dühösen otthagyta őket, mormogókat, dörmögőket. Hatalmassá felnővé, átváltozott ernyővé. Gyere ide, szólt a lónak, a boldogan nyihogónak. Mind-mind oda tolongnak, és kitúrják a lovat. Nesze, itt a régi, te, ló, egy lónak még ez is túl jó. Tóbiás inti a lovat, ne búsulj, kisütött a nap.

0: Itt a Csukás Mese Rádió. Mesés estét mindenkinek!
1: Szerbusztok, gyerekek! Én Trill Zsolt vagyok, és ma én fogok nektek mesét olvasni. Mészöly Miklós, a torony meséje. Régen, réges-régen élt egyszer egy törpe. A fűszálnál nagyobb, a fáknál meg kisebb. Mindene megvolt ahhoz, hogy jó kedvel ébredjen, békével feküdjön. Mégsem volt soha boldog. Olyan szigorú képpen járt a világban, mintha a fűszálak mind az ő kényére nevekednének, a fák pedig mind csak őt bosszantanák. Lám, milyen magasak vagyunk, felhő a subánk, kék ég a nyoszajánk. Ebbe sehogy se tudott belenyugodni. Már az is keserűség volt neki, ha kiment sétálni a határba. Az út erre-arra kanyargott, a folyó is egyre messzebb iramlott. De ő hiába meregette a szemét, az útból is, a folyóból is mindig csak egy kicsi darabkát látott, sose többet. Bezzeg a fák, sóhajtozott sokszor. Azoknak nincs efféle gondjuk. S mérgében, hogy ilyen tehetetlen, tovább taposta a füvet, a fákat meg irigyelte. Egyszer a réten ballagott hazafelé, nagyon borús kedve volt, mert ha aludt, akkor álmodott is, s álmában olyan picivé zsugorodott minden, mint egy vakontúrás, pedig még nem is látott igazi vakondot. Hát most íme, itt volt az alkalom. A rét tel is tele volt túrással, válogathatott köztük. Mindjárt le is ült az egyik kupac mellé, és leste, hogy megmozdul-e. Csak hamar megmozdult. A porhanyos göröngyök közül kidugta tompa orrát a vakond. – Mit csinálsz? – kérdezte a törpe kíváncsian. – Házat! – morogta a vakond, és tovább túrta a földet. – Jóféle ház lesz az, hallod. Se ablaka, semmije. Ugyan mit látsz majd belőle? Én mindent látok, amit akarok, hangzott a válasz. De mit akarsz látni te? A törpe az erdőszél tölgyei felé mutatott. Mindent, de legalább annyit, mint a fák. Akkor jobb lesz, ha az én házamba bújsz, pislogott a vakond. Én minden nap találkozom velük. Egész erdő van belőlük odalent. Csupa göcs, bog mindegyik. De többet ők se látnak, mint én. S bölcs ábrázattal visszabújt a földbe. A törpe meg lehasolt, és bekukucskált utána a lyukba. Persze, hogy semmit se látott, csak a vastag sötétséget. Ostoba, hiszen ennél még egy nyomorult fűszál is többet lát. Morogta bosszusan, s hazament, lefeküdt. De most az egyszer nem vakontúrásról álmodott, hanem egy soha nem volt hatalmas toronyról. Még a fáknál is magasabbról, és leginkább a torony ablakáról. Micsoda gyönyörűség volt ez! Feljebb, mindig feljebb menni, egyre magasabbra a kerengő lépcsőkön, fel az ablakig. És akkor egyszerében fölébredt. Az ablakon már nem tudott kinézni, hanem az ő ajtaján annál jobban kopogott valaki. Egy medve.
2: Mit akarsz? Mordult rá dühösen.
1: A medve szelíden dörmögött.
3: Te kicsi vagy. Hát biztos okosabb nálam, kérlek, adj tanácsot. A méhek elfelejtettek mézet gyűjteni. Nagyon koplalunk mindnyájan. Tudsz-e segíteni rajtunk?
1: A törpe először elképpett, aztán elmosolyodott ravaszul. Ő aztán tudta, hová tűnt a méz. Nem máshová, mint az ő kamrájába. És mindjárt egy merész gondolata támadt.
3: Lesz méz, amennyit csak kívántok, mondta. Ha megszolgáljátok az árát.
1: És mi lesz az ára?
3: Estig idehordtok annyi követ, hogy belepje a rétet. Aztán reggelig tornyot raktok a fáknál magasabbra.
1: A medve hümmögött, vakaródzott, mivel hogy nem tudta, mi az a torony, de szégyelte megkérdezni.
3: Utoljára is úgy döntött, hogy ha már ilyen bolondfajta a törpe, ám legyen. Egye meg a tornyot, ők majd megeszik a mézet. És ráállt a dologra. Sietve elment, és összecsődítette a környék valamennyi medvéjét, fiatalt, öreget. És mind horták, cipelték a követ, horták és cipelték, meg se pihentek estig. S akkorra rakva lett a rét. A rét kővel, az ég meg csillagokkal. Olyan aranyló sárgán világított a sok égi lámpás, mint a méz. A medvéknek csorgott a nyáluk még a gondolatra is. De hiába, a munka java még hátra volt. És a törpe nem hagyta álmodozni őket, hol ide, hol oda futkosott. Végül kiválasztotta a három legöregebbet, és rendre elmagyarázta nekik, mit, hogyan csináljanak. A medvék most sem értették, hogy mindez mire jó, de azért hozzáfogtak. Rakták, rakták a követ egymásra, előbb a nagyját, aztán az apraját, s hogy nem, a falak megálltak, a törpe pedig egyre följebb hágott. Ahol nőtt egy kicsit a fal, mindjárt ott termett, és onnan nógatta a medvéket. Még! Azok meg mind csak azt hallották. Méz! Így aztán ment a munka, mint a parancsolat. Már jócskán elmúlt éjfél, mikor odáig jutottak, hogy kő semmi nem maradt a réten. A torony meg büszkén készen állt. Éppen csak ablaka nem volt. Várjatok, mondta a törpe titokzatosan. Nekem még dolgom van idefent. S a medvéket sorba kihajította a rétre. Mikor az utolsó is kint volt, és csak ő maradt egyedül a rengeteg épületben, nagy fohászkodással nekilátott, hogy ablakot vágjon a torony csúcsára. Mert hát ez volt az igazi munka, ez volt a tudomány, és vágta-vésta a követ rettentő buzgalommal. Éppen hajnal lett, mire elkészült. S akkor nagy izgatottan odahajolt a nyíláshoz, hogy kinézzen és lássa, amit még soha senki sem látott. De hiába meregette a szemét, hiába toporzékolt dühében, az útból, a folyóból most is csak egy darabkát látott, a fákból, a hegyekből is egy kicsi darabkát. Olyan apróka ablakot vágott a rengeteg toronyra. Pontosan akkorát, mint ő maga.

0: Csukásmese rádió.
1: Készüljetek a vacsorára, és számoljátok meg a kezeteken a napközben megtapasztalt csodákat. Ki hány ujját mutatja? Mesés este a Csukásmese rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Minden nap egy újabb kaland. Tartsatok a Csukás Mese Rádióval. Ma is.
1: Csukás Mese Rádió.
2: Szervusztok, kedves gyerekek! A következő mesét én írtam, képzeljétek el, és most nagy szeretettel elolvassuk nektek Levente Péter bátyóval, szólítsátok őt nyugodtan úgy, hogy Péter bátyó, így gondolatban, engem meg szólítsatok úgy, hogy Ildikó nénye. És akkor bele is csapunk, elkezdjük a mesét, Péter bátyó bemondja a címet nektek.
3: Égből pottyant meséket fogtok hallgatni. Marci Kandúr meséje.
2: Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy kandúr legény. Úgy hívták, hogy Marci. Volt neki egy saját piros cseréptetős háza, a ház mellett lombos cseresznyefája, a fa alatt kis kertje, a kertben 100 nyíló tulipánja, a tulipánok körül zöld léckerítése, a léckerítésen kis kapuja, a kapu előtt kacsaúsztatója. A kacsaúsztatóban fehér tollú tojók, gácsérok és sárga pihé.

0: Talán valami füstölni való?
1: Sodort magának egy illatos szivarkát. Beleszívott, de fintorokba félredobta.
0: Túl füstös ez a szivarka. Nem ez hiányzik nekem. Valami más. Valami, talán valami nézegetni való.
1: Kiült a kapu elé, és nézegetett. A kacsaúsztatóban egy elégedett kacsacsalád úszkált. Egy tojó, egy gácsér, és 8 sárga pihés kiskacsa. Bukfenceztek, pancsoltak, sápogtak, örültek a víznek és egymásnak.
0: Nekik nem hiányzik semmi, gondolta Marci Kandor irigykedve. Nekik elég, hogy együtt vannak. Együtt? Ez az. Ez hiányzik nekem. Domboló feleség és huncut, hancúrozó gyerekek. Meg kell nősülnöm. Még aznap megüzente a falu legszebb cicalányának, Orsolyának, hogy szeretné feleségül kérni.
1: A cicalány azt üzente vissza, hogy feleségül megy Marcihoz, ha elhozza neki a menyasszonyi ajándékot, amit még kislány korában megálmodott.
0: Megálmodott menyasszonyi ajándék? Marci Kandúr megszámolta a láda fiában gyűjtögetett pénzét. Menyasszonyi ajándék? Az biztosan valami hatalmas. Elment a városba, és hosszú keresgélés után megvett egy lakókocsit. Oda döcögött vele Orsolya háza elé.
1: Mi ez? Képett el Orsolya.
0: Megálmodott menyasszonyi ajándék.
1: Ez az ormótlan szörnyeteg, hiszen nem látom tőle a fákat meg az eget. Én nem álmodtam ilyen hatalmasat. Azzal lehajolt egy kicsi virághoz, és nem is nézett többé Marcira.
0: Hát, ha nem hatalmas a megasszonyi ajándék, akkor biztosan valami hangos. Marci eladta a lakókocsit, és vett helyette egy zenegépet. Orsolya háza elé cipelte, és bekapcsolta.
1: Mi ez? Mérgelődött Orsolya.
0: A megálmodott menyasszonyi ajándék!
1: Ez a dobhártya hasogató masina? Hiszen nem hallom tőle a madárdalt. Én soha nem álmodtam ilyen hangosat. Azzal szép halkan becsukta Marci óra előtt az ajtót.
0: Hát, ha nem hangos, akkor biztosan valami menyasszonyi ajándék, valami gyors, vagy inkább valami tarka. Nem, inkább valami csillogó, vagy inkább valami...
1: Három nap, három éjjel törte a fejét Marci Kandúr, de sehogy sem tudta kitalálni Orsolya álmát.
0: Meg kell mondanom neki, hogy nem tudom kitalálni a megálmodott menyasszonyi ajándékot. Sóhajtotta szomorúan. Kiment a kis kertbe, szedett egy csokor tulipánt, és bekopogtatott Orsolyához. Sajnálom, Orsolya...
1: De Orsolya a nyakába ugrott. Pontosan ilyen tulipáncsokorról álmodtam. Ez az. Ez a megálmodott menyasszonyi ajándék. Te vagy a vőlegény, te leszel a férjem, senki más.
0: Marci Kandúr szóhoz sem tudott jutni.
1: Nem is kellett. anélkül is összefutott.

0: tanász nép, ott volt az egész cica rokonság, még a távoli csíkos rokon is eljött. Ott volt maga macska király ő felsége.
1: Ott voltak a kacsa úsztatóból a kacsák, sőt, a kacsák szomszédai is. Eljöttek a nyuszik, a falubeli kutyák, macskák, a csigák, a katica bogarak, és még egy medveházas pár is becammogott.
0: Megtartották az esküvőt, végig táncolták a lakodalmat. Karácsonyra 5 gömbölyű kis cicájuk született.
1: És Marci Kandúr végre úgy érezte, hogy nem hiányzik neki semmi.
0: Így volt?
1: Nem így volt. Égből pottyant mese volt.
2: Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Csukásmese rádió.
1: Fogmosáskor alul is mosd, ne csak felül. Meglátod, az idő gyorsan repül. Mesés este a Csukásmese rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
2: Sziasztok, Gyarmati Erik vagyok, az M2 hetet hétkaland egyik műsorvezetője. Ma én olvasok nektek mesét. A bugyellár is, a pipa, meg a süveg. Francia népmese. Átdolgozta Bartóc Ilona. Egy rengeteg bükkerdő szélén kis kunyhójában élt a favágó fiával, Bálinttal. Apa és fiú együtt járta az erdőt, döntötte a hatalmas szálfákat. A kivágott fát azután halomba rakták az erdő szélén, s éjjelente felváltva őrizték. Egyik napon, amikor éppen a legényen volt az őrködés sora, csípős hideg szél fújt. Bálint hatalmas tüzet rakott, közel húzódott a meleghez, és elővette kártyáját, mert nagyon szeretett magányosan kártyázni. Egyszer csak arra jött egy öreg asszony, s megkérte a legényt engedni oda a tűzhöz, hogy megmelegítse gémberedett tagjait. És miután jól megmelegedett, így szólt. Jó, tehát helyébe jót várj! Azzal odaadott neki egy bugyellárist, egy pipát, meg egy süveget. A legény forgatta, nézegette az ajándékokat, aztán megkérdezte. Öreg anyám, minek nekem ez a bugyelláris, hiszen mindig üres a zsebem. Aztán mit csináljak a pipával, mikor nem pipázom? A süvegnek még csak hasznát veszem, fejembe húzom, ha süvít a szél.
3: Jaj, édes fiam, mondta az anyóka. Olyan ez a pénztárca, hogy ebből sose fogy ki az arany. Ha meg a pipából egyet szippantasz, több katonád lesz, mint magának a királynak. A süveget meg a fejedbe húzod oda-vissza, hová parancsolod.
2: Az öreg asszony ezután eltávozott. A legény meg tovább kártyázgatott a tűz mellett. Reggel felé arra kocsikázott a földes úr lánya, s megszólította Bálintot. Látom, szereted a kártyát. Jöjj el velem, kártyázzunk kettesben. Bálint ráállt, elment a földes úr lányához, és leültek kártyázni.
3: De a lány nagyon hamis teremtés volt,
2: és egy tükörből leste, milyen lapot tart a kezében Bálint. Ahogy mind jobban belemelegedtek a játékba, az álnok teremtés sorra elnyerte tőle a bugyellárist, a pipát meg a süveget.
3: No, Bálint, gondolta magában a legény, amint húsan baktatott hazafelé. Ezt jól megcsináltad.
2: Se bugyelláris, se pipa, se süveg. Egyszer csak előtte termett az anyuka. Fogadta a legény. Miért vág olyan keserves arcot, mintha vackorba harapott volna? Bálint szégyenkezve bevallotta, hogy elkártyázta az ajándékait. Az anyó adott neki 5 almát, meg egy korsó bűvös erejű vizet, és kitanította, hogyan szerezheti vissza azt, amit elveszített. Bálint átöltözött házalónak, aztán elment a kastélyba. Jó áron eladta az almákat. 2 a szobalánynak, 3 a kisasszonynak. Igen ám, de amint megették a szép piros almákat, mindegyiknek szarva nőtt. Ahány alma, annyi szarv. Hasztalan hívták a tudós doktorokat, hogy szabadítsák meg őket a szarvaktól. Mind kudarcot vallott. Utolsónak Bálint lépett be tudós doktornak öltözve. Néhány csepp vizet szórt a szobalány fejére, s annak hirtelen lehultak a szarvai. A földes úr lányától előbb kérte a bugyellárist, s amikor megkapta, a víz erejével megszabadította egyik szarvától, a pipáért cserébe a másodiktól. Mikor a harmadik következett, kérte a süveget. A lány szabódott, de csak odaadta. Bálint kikapta a kezéből, fejébe nyomta, elmormolta a varázsigéket, és a süveg vitte messzire. A földes úr hamis lánya meg ott maradt egy szép nagy szarval a homloka közepén.
1: Csukás mese rádió. A napnak lassan vége, de még vár rátok néhány kaland és mese. Csukás mese rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Izgalmas nap vár rátok. Kívánom, hogy találjátok meg a mai nap csodáit.
1: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Szervusztok, kedves gyerekek, én Keresztes Ildikó vagyok, énekesnő, színésznő, és ma este én fogok nektek mesét olvasni. Nagyon sok olyan darabban játszottam a színházban, hogy gyerekszereplők is voltak, és nagyon jól tudtunk együtt működni. Sőt, én már az óvodában is nagyon-nagyon szerettem a meséket is, és a mesevilágot, és nagyon szerettem szerepelni, és szerintem már ott eldőlt az én sorsom, hogy én színpadon fogom leélni az életemet. Hogyan vartak nadrágot? Írta Václav Crtek, elmondja nektek Keresztes Ildikó. Mindaki az eszét vesztette, úgy repült be az ablakon a szobába Darázs. A ruhája szép csíkos volt, de a fullánkjával úgy hadonászott, mint egy lándzsával. Moha meg Páfrány összenézett és vállat vont. Aztán megszólalt Moha. Még nem köszöntél, Darázs? Én most nem köszönök, mert darázsrajzás van, vetette oda. Jó lesz, ha most óvakodtok tőlem. És kirepült az ablakon. Egészen rendes, Darázs, mondta Páfrány. Legalább tudjuk, mihez tartsuk magunkat. Mi alatt beszélt, tüzet rakott a kemencében. Aztán a kemencétől Mohához fordult. Nem akar égni? Nincs itt valahol egy fújtató, hogy felszítsam a tüzet? Ekkor a kemencéből kicsapott a láng, és beleharapott Páfrány nadrágjába. Mint ha hátul valami megperzselt volna, mondta Páfrány. Úgy bizony, új nadrágot fogunk varni, mondta Moha. Mindjárt neki is láttak. Hoztak egy darab posztot, ollót, cérnát, meg egy nagy fokú tűt. Kiszapták a nadrágot, aztán neki veselkedtek, hogy összevarják. De hogyan? Kérdezte Moha. Először olyan hosszú cérnát kell lemérnünk, hogy elég legyen az egész nadrágra, mondta Páfrány. Lemérte a cérnát, alig futott a gombolyagból. No, és most hogyan tovább? Kérdezte Moha. Most befűzzük a cérnát a tűbe, mondta Páfrány. De hogyan? Kérdezte Moha. Hát így. S Páfrány megcélozta a cérnával a tűfokát. Igen ám, de a tű csiklandos volt. Mindig elhajlott és sikongott. No, de megbocsássatok! Végre befűzték a cérnát, Moha újra megkérdezte. De hogyan tovább? Te tartod a posztot, én megvarrom, mondta Páfrány. Moha leült a posztóval a székre. Nem így, kiáltott rá Páfrány, úgy kell ülnöd, ahogy a szabó ül. Moha tehát szabomodra az asztalra ült és tartotta a posztót. Páfrány nekilátott az első öltésnek. Beszúrta a tűt, s mivel a cérna nagyon hosszú volt, ki kellett mennie a tűvel a házikóból a tisztásra. Az áfonyától a szamócáig imbolygott vele. Mikor befejezte az első öltést, azt mondta neki Moha. Így sohasem lesz nadrágod, jobban tennénk, ha helyet cserélnénk. Ahogy mondta, úgy is tettek. Páfrány ült a posztóhoz, és Moha vette kezébe a tűt. Most már meglátod, a tűvel fürgén kell bánni, mondta Moha, és tüstént szorgosan nekilátott a második öltésnek. Beleszúrta a tűt a posztóba, majd kihúzta, és hogy szorosra húzza az öltést, egyenesen kifutott vele a házikóból a fekete áfonyához, onnan a szamócához, a szamócától a vörös áfonyához, a vörös áfonyától a fekete áfonyához. És ugyancsak büszke volt rá, hogy ilyen szépen megy neki a munka. Csak hogy a tisztáson állt egy öreg korhat fatönk. Moha megbotlott benne, a tönkből kitódultak a darazsak, élükön az iménti jó ismerősük úgy hadonászott a fulánkjával, akár egy lándzsával is egyenesen Mohára rontott. Nincs menekvés, most van a darázsrajzás! Moha meg se fújta megütött ujját, már is futott vissza tisztáson át. Darázs a nyomába. Ahogy Moha hátranézett, elvesztette a tűt. Mikor befutott a szobába, Páfrány azt mondja neki. De nagy volt az előbb a szád, te nagy okos. Most meg a tűt is elvesztetted. Itt van, sipitozta Darázs. Moha nyomában berepült a szobába. Fullánkjával rárontott a két komára, és kiáltozott. Itt a rajzás ideje! A két kisember ugyancsak bajba került. De a szemfüles Moha gyorsan befűzte a cérnát Darázs fullánkjába, aztán megfogta és oda tartotta a posztot. Darázs fürgén munkához látott. Vard, beszegett, alsó és felső öltéseket végzett, még tűzött is. Végül összevarta a nadrágot. Aztán eltépte a cérnát és kijelentette. De jó rajzásom volt az idején! És békésen kirepült az ablakon. Páfrány felvette az új nadrágját. Mindenütt jó volt, csak egy helyen volt rajta egy pici lyuk. Ezt biztosan a fulánknak hagyta, mondta Páfrány.
1: Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Alvás előtt egy kis varázslat. Gondoljatok azokra a szép pillanatokra, amiket ma megéltetek. Mesés este, a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Jó estét kívánok! Grillus Vilmos vagyok, ma én mondok nektek esti mesét. Ajándékot kapni nagyon jó dolog. Pláne amíg az ember nem is tudja, hogy mi van abban a csomagban, amiben az ajándék rejtőzik. De hát a természettől is kaphatunk ilyen ajándékokat. Gondoljatok csak egy vadgesztenyére, leesik a fáról egy szúrós burok. Hát azt tudjuk, hogy gesztenye van benne, de hogy milyen gesztenye, hogy abból mondjuk majd egy figurának, amit otthon megcsinálhattok belőle, a feje lesz, vagy a lába, azt nem tudjuk. És milyen jó ebből embert építeni, gyufaszálakból, meg vadgesztenyéből. Bizony, a természet ajándékai nagyon szépek. Hallgassátok meg ezt a mesét, a címe Szarka taxi, Szarka bazár. A 100 éves erdő, ahol ez a történet megesett, a legszebb erdő volt, amit valaha láttam. A fák dús lombjai között madarak csiviteltek, a faodvakban mókusok tanyáztak, a napsütötte tisztásokon vidám nyúlgyerekek kergetőztek. A tölgyek, hársak, juharfák gyökerei között tiszta vízű patak csörgetezett. Az erdő lakói békességben éltek, szerették, tisztelték egymást. Mindenki tudta a dolgát, tette, amit kellett. A kakuk óránként jelentette az idő állását. A sünök szorgalmasan gyűjtögették a földre pottyant vadkörtét, a méhecskék nektár után röpködtek, a pockok, hörcsögök télire való után kutattak. Ha összezördültek egymással az erdő lakói, a legöregebb tölgyfán élő bölcs bagoly teremtett rendet közöttük, s ha olykor-olykor megbetegedett valaki, ő látta el a gyengélkedőt orvosi tanáccsal. Egyik nap idegenek jelentek meg az erdőben. Citromsárga autóval érkeztek, amelynek oldalán a következő felirat vidított tiditarka betűkkel: Szarka taxi, Szarka bazár. Az autóból két különös figura szállt ki, rikító ruhadarabokkal és csillogó-villogó ékszerekkel fölciszomázva, egy pöffeszkedő szarkapár. Felröppentek az öreg tölgyfa egyik ágára, és körbe hordozták tekintetüket a tájon. Micsoda elmaradott vidék, cserregte megvetően az egyikük, sehol egy gyors étterem, sehol egy üzlet. Itt még a kakuk mondja az időt, amikor már réges-rég feltalálták a kakukkos órát, toldotta meg a másik. Vadkörtét gyűjtenek, patakvizet isznak, nem ismerik a palackozott szörpöket, legyintett szárnyával az első. Gyalog járnak, cipekednek, rettenetes lehet itt élni. Az erdő lakói meglepetten hallgatták a szarkapár szavait. Miért mondjátok, hogy rettenetes itt élni? Mi nagyon jól érezzük magunkat a 100 éves erdőben, mondta nyúlanyú. Ha a városban élnétek, tudnátok, hogy mi a jó? Ma már csak az ostobák járnak gyalog, akinek esze van, autón közlekedik, mutatott a citromsárga kocsira a szarka taxi sofőrje. A városlakók modern környezetben élnek, és kényelmesen megvásárolják mindazt, amire szükségük van, magyarázta a szarka bazár tulajdonosnője. Leröppent a fágról, felnyitotta a taxi csomagtartóját, elővett belőle egy kinyitható kerti asztalt, és kipakolta áruját a bámészkodók elé. Nézzétek csak, mi minden kapható a városban. Biztos vagyok benne, hogy ti még hírből sem hallottatok ezekről a különleges dolgokról. Teleszkópos hátvakaró, elemes mini ventilátor, horoszkópos kulcstartó, elektromos fülmelegítő, zenélő citromfacsaró, illatosított művirág, világító WC-ülőke. Ezek nélkül a rendkívül hasznos és divatos tárgyak nélkül ma már elképzelhetetlen egy modern háztartás. A felvilágosult vásárlakók cukorkával és csokoládéval kényeztetik magukat, és nem vizet isznak. De nem ám, hanem palackozott limonádét és gyümölcsízű szörpöket. Tessék, kóstoljátok csak meg! finomabb az aromájuk, mint bármelyik gyümölcsnek, ami az erdőn terem. Szarka asszony műanyag poharakba töltögette a szirupos levet, és megkínálta a kíváncsi tömeget. Valóban nagyon finom, igazán zamatos, bólogattak az erdő lakói. Kérünk még, visítoztak a sünlurkók. Mondd csak, hogy juthatnánk hozzá ezekhez a csodálatos modern dolgokhoz? Kérdezte sóvárogva a sünmama. A bazárban minden eladó, és a taxi is a rendelkezésetekre áll, felelte a szarka asszony. Cserébe adjátok nekünk a kincseiteket. A kincseink? Néztek össze tanástalanul az erdő lakói. Milyen kincsekre gondolsz? A turisták sok mindent elvesztenek kirándulás közben. Pénzérméket, nyakláncokat, gyűrűket, evőeszközöket. Nincs más dolgotok, mint megkeresni ezeket a tündöklő tárgyakat, és idehozni nekünk, válaszolta a mohó szarka. Szívesen ide hordjuk nektek, amiket találunk, mi úgysem tudunk mit kezdeni velük, válaszolták az erdei állatok, és már szaladtak is, hogy átkutassák a környéket. Drága kővel ékesített gyűrűk, fényes gombok, díszes hajcsatok, színes gyöngyök, arany és ezüst fülbevalók, gyémánttal kirakott medálok kerültek elő a szarkák legnagyobb örömére. Amíg az asszonyok a bazárban csereberéltek, a többiek beültek a szarka taxiba. Ó, milyen kényelmes, milyen előkelő, milyen izgalmas, lelkendeztek az utasok. A taxi körbe pöfögte az erdőt, folytogató szürke füstöt eregetve maga után. Csak egy valaki nem nézte jó szemmel az állatok mulatságát. A legöregebb tölgyfán lakó bölcs bagoly. Hú-hú, de nagy baj lesz ebből. Hú-hú, hú-hú, húhogta vész jóslóan. Ám az erdőlakók nem törődtek vele. Újabb és újabb árut követeltek szarka asszonytól, aki csak hordta a városból a haszontalanabbnál haszontalanabb dolgokat. A sarkataxi tele füstölte kipufogó gázzal az erdőt, kerekével eltiporta a színes virágokat, keresztül gázolt a somon, a galagonya és kecskerágó bokron, kilapította a földre hullott gyümölcsöket, összeroppantotta a fűben megbújó csigaházakat. Az italos palackokat, műanyag poharakat, csak különféle áruk színes csomagolását szanaszét hordta a szél, és pár hét múlva a rét, az erdő, a patakmeder tel is tele volt szeméttel. Az erdőlakók ellustultak, elkényelmesedtek. Már nem voltak hajlandók gyalogolni, mindenhová taxin vitették magukat. Patakvíz helyett palackozott, cukros italokat fogyasztottak, és habzsolták az édességeket. Elsőként a sűn gyerekek csapták el a hasukat, aztán jöttek sorra a többiek. A nyúl család fogfájásra panaszkodott, hiszen sárga lépa és káposzta helyett reggeltől estig töltött cukorkát rágtak. A mókusok úgy meghíztak a sok taxizástól, hogy már nem tudtak fölkapaszkodni a fa tetejére. A biztonságos odú helyett a szabad ég alatt kellett tölteniük az éjszakát. Volt, aki szédelgett és köhögött a kipufogógáztól. Volt, akit az eltaposott virágok, letadolt bokrok és a szeméttel borított patakpart látványa keserített el. Az erdőlakók belátták, hogy a bölcsbagolyra kellett volna hallgatniuk. Felkeresték hát, és tanácsot kértek tőle. Mondd meg nekünk, bölcsbagoly, mit tegyünk, hogy ismét egészségesek legyünk, és az erdő újra régi szépségében pompázzon. Hát éljetek úgy, ahogy a szarkák látogatása előtt, felelte a bagoly. Meg volt mindenetek, amire szükségetek volt, innivalónak legjobb a tiszta patakvíz, édességnek elegendő az erdei méz és az amatos vadkörte. Miért járnátok autóval? Elvisz a lábatok, elrepít a szárnyatok oda, ahova el akartok jutni. Az állatok megfogadták a bagoly szavait. Bezárhat a bazár. Nem veszük igénybe többé a szolgáltatásaitokat, közölték a szarkákkal. Legjobb lesz, ha máshol próbáltok szerencsét. Elmegyünk, hiszen amit akartunk, már úgyis megszereztük tőletek. Minden csillogó, villogó kincseteket nekünk adtátok, cserregte a szarkapár. Akad még vidék, ahol ugyanilyen hiszékeny állatok élnek, mint amilyenek ti vagytok. Isten veletek! A szemtelen szarkák beszálltak a taxiba, és gúnyos kacagással elhajtottak. Az erdő lakói attól a naptól kezdve megbecsülték lakóhelyüket. Megtisztították a gyönyörű tájat a sok szeméttől, az eltaposott bokrok és virágok helyére újakat ültettek, a 100 éves erdő a legszebb erdő, amit valaha láttam. Ha nem hiszed, legközelebb kirándulj el oda. De jó, hogy az erdő lakói még időben észbe kaptak, és meg tudták menteni az erdőt, a természetet, a legfőbb kincsüket. Vegyetek példát ti is róluk. Vigyázzatok a természetre.
0: Mesés estét. Itt a Csukás Meserádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Üdvözlet, főrlakók! Mint ezt bizonyára jól tudjátok, 1980-ban Farkas Bertalan első magyarként jutott ki a világűrbe. Berci akkor magával vitte a tévémacit, bejelentkezett a köztelevízióba és élőben olvasta fel az esti mesét a magyar gyerekeknek. Én abban a nagyon szerencsés helyzetben vagyok, hogy magammal hozhattam ugyanezt a tévémacit, és mesélhetek nektek én is. Egy olyan mesét fogok elmondani, ami nem csak nekem fontos, hanem minden magyarnak szimbolikus jelentőségű. A történet Magyarország eredetét meséli el, egyik főszereplője pedig a Hunor program jelvényének is egy központi eleme.
1: Bóra Ferenc, reggel a csodaszarvasról. Ahogy a madár száll ágról ágra, úgy száll szájról szájra a magyarok származásának mondája. Az apa elmeséli fiának, az később az ő fiának. Egyszer majd ti is elmeséljétek utódaitoknak, honnan jöttünk, hogyan kerültünk ide ebbe a szép országba. Hallgassátok meg! Hol volt, hol nem volt, messze napkelet felé volt egyszer egy híres nevezetes fejedelem, akit Nimrodnak hívtak. Száz gulyása, ezer csikósa, tömérdek nyája volt, ménese ennek a fejedelemnek. De ő nem azokra volt büszke, hanem a két fiára. Hunornak hívták az öregebbiket, magyarnak a fiatalabbikat. Egyformán derék, jó növésű regény volt mindkettő. Sasa szemük, villám a kezük. Nagy vadászember volt Nimród is, akármerre űzte, kergette a vadat, mindenfelé elkísérte a két fia. Mondta is neki a felesége Enék királynő. Nem jó vége lesz annak, uram királyom, ha te úgy rákopatod a gyerekeket a vadászatra. Ahogy az Isten akarja, felelte mosolyogva az öreg fejedelem. Én már csak annak örülök, hogy nem kell azokat már félteni a vadállattól se, mert azzal is elbánnak. Később a fiú kapjuk el, nélkül is elmentek vadászni. Egyszer épp napjuk országának a határán vadászgattak a kíséretükkel, 50 deli levente kísérte Hunort, 50 nyalka legény magyart. Sok madarat halomra nyilasztak, dárdájuk számtalan madat letelített. A két testvér már éppen hazafelé készülődött, mikor hirtelen egy gímszarvas bukkan fel előttük. De olyan ám, amilyet még sose láttak. Fehér a szőre, mint a hó, ragyog a szeme, mint a gyémánt, ágas-bogas két szarva pedig egymásba fonódva olyan, mint a koszorú. Ezt már csak nem hagyjuk itt? Kiáltott Hunor, lovára pattanva. Legjobb volna elevenel elfogni, és az a vinni édesanyánknak. Azzal felszökött a palipájára magyar is. Hajrá 100 vitézükkel utána a csodaszarvasnak. Álkon bokron keresztül, hegyről le, hegyre fel, sűrűről tisztásba, mezőből beregbe. Reggeltől napszáltáig nyomában voltak, de csak nem érték el a szarvast. Mikor már úgy volt, hogy mindjárt elfogják, nagy ötszökkent a gyönyörű állat, és egy locsogós, mocsaras ingoványban végképp elveszett a szemük elől. A daliák egymásra néztek. Szeretném tudni, bátyám, hova kerültünk, szólalt meg magyar. Körülnéztek, és csuda szép tájékot láttak meg maguk körül. Sejem a füve a legelőknek, mézes a gyümölcse a fáknak, az erdőben seregestül az őz, nyüzsög a folyóban a hal. Hely, öcsém, szeretnék én itt sátrat verni, sóhajtott Hunor. De megszakadna apánk anyánk szíve, ha többé nem látnának bennünket, felelte magyar. De látnak ám, fordította hazafelé Hunor a lova fejét. Szüleinkhez hazatérünk, szendékunkra áldást kérünk. Haza is ment a két testvér az öregekhez. Nimród fejedelem helyben is hagyta a szándékukat, csak Enék királyné sapánkodott. Jaj, édes gyermekeim, mi lesz belőletek azon a vadon helyen? Ki főz nektek ebédet, ki mossa ki a gyors ruhátokat? Majd csak áld az Isten arra valakit, bíztatta az öreg fejedelem a feleségét. Csak ugyan adott is. Mire a fejedelem fiai a 100 vitézzel visszatértek a szigetre, már messziről vidám muzsikaszó és ének fogadta őket. Egy szomszéd fejedelemnek, Dúl királynak a két lánya mulatott, mind a kettő 50-50 lánypajtásával. Táncoltak, bujócskáztak, libegtek-lebegtek a holdfényben, mint lilion virágok a szélben. Hunor és magyar összenéztek a vitézekkel. No, fiúk, lesz már, aki főzzön és mosson ránk? Ebből lesz csak nagy lakodalom? Úgy is lett. Közibük vágtattak, minden legény a nyergébe kapott egy lányt, és azt mondta neki. Én az urad leszek, te a feleségem. Ásó kapa válaszol el bennünket egymástól. Hunornak és magyarnak jutott a két királylány. A helyet pedig megfelezték egymással. Napnyugati fele jutott Hunor népének, és azok voltak a hunok. A keleti fele pedig Magyar Leventének, és ezek utódjait nevezték a magyaroknak. Az országot Szitja országnak. Ez a szép monda pedig szájon tovább is, szájról szájra. Jó éjszakát, gyerekek!
2: Csukás Mese Rádió. A napnak lassan vége. Szép álmokat mindenkinek. Ez volt a Mesés Este. Maradjatok velünk és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette. Csukás Mese Rádió.

És most repülj velünk az álmok birodalmába. Álmodj nagyon szépeket! Altatódalok, pihentető dallamok segítenek az elalvásban, a Csukás Mese Rádió pedig őrzi az álmod. Hamarosan újra találkozunk. Álombirodalom a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

bobo párnácskára, tente bobo párnácskára, tente bobo párnácskára.

A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

szemed és a szád. Csukd be a szemed és a szád. Csukd be a szemed és a szád.

Ez volt az Álombirodalom. Maradjatok velünk, és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót. A Csukás Mese Rádióban a közszolgálati médiaszolgáltató archívumának kereskedelmi forgalomban nem elérhető, egyedülálló kulturális kincseit is bemutatjuk, mely művek felhasználásáról honlapunkon tájékozódhattok.

És most repülj velünk az álmok birodalmába. Álmodj nagyon szépeket! Altató dalok, pihentető dallamok segítenek az elalvásban, a Csukásmese Rádió pedig őrzi az álmod. Hamarosan újra találkozunk. Álombirodalom a Csukásmese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!